0: területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék, finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvízszolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint 2 nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott, kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
1: Az időjárásról.
0: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Központi Statisztikai Hivatal Stratfors Uni elnevezésű versenyére, annál is inkább, mert a korábbi években sikerrel szerepeltek a Miskolci Kampusz hallgatói ezen a megmérettetésen, az egyik évben például az előkelő harmadik helyet szerezték meg. Az idei országos statisztikai csapatversenyre nevezni október 5-én, vagyis hétfőn éjfélig lehet. Két vagy három fős csapatok jelentkezését várják. A hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. A három online fordulóból és egy budapesti döntőből álló megmérettetés végén az első három helyezett pénzjutalmat kap. Gombos Veronika, a Központi Statisztikai Hivatal szóvivője nyilatkozik rádiónknak a részletekről.
2: A Stratfors Uni a Központi Statisztikai Hivatal felsőoktatási hallgatóknak szóló statisztikai csapatversenye, amelyet idén már 9. alkalommal rendezünk meg. A versenyt a KSH, a Magyar Nemzeti Bankkal, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatallal közösen hirdeti meg. Az elmúlt években a verseny egyre népszerűbbé vált az egyetemisták körében. A tavalyi versenyre már közel 150 csapat regisztrált. Ez is azt mutatja, hogy a hallgatók nyitottak az adatok világára, különösen akkor, ha izgalmas gyakorlati feladatokon keresztül találkozhatnak vele.
1: Kiknek szól egészen pontosan ez a verseny, mert ugye az hallható a nevéből is, hogy a felsőoktatásban tanulók számára, de mégis inkább a reál területen tanulók részére?
2: A versenyre alap- és mesterképzésben tanuló hallgatók jelentkezhetnek két vagy három fős csapatokban. Külön-külön kategóriában indulnak, és a két képzési szintet pedig egy csapaton belül nem lehet keverni. Tehát igazából csak ez a feltétele annak, hogy kik azok, akik indulhatnak. Az osztatlan képzésben résztvevő hallgatók mesterképzés kategóriában versenyezhetnek. A megmérettetés három online fordulóból és egy személyes döntőből áll. Az első forduló egy 30 kérdéses, feleletválasztós előszűrő, amelyből a 25 legjobb alap és a 25 legjobb mesterképzésben résztvevő csapat jut tovább. A következő két fordulóban már összetettebb, számítást és szöveges értelmezést is igénylő feladatokat kell megoldaniuk. A három online forduló összesített eredménye alapján kategóriánként pedig az 5 legeredményesebb csapat jut be a döntőbe. A döntőt december 15-én rendezzük meg Budapesten, a KSH székházában, a statisztikai palotában. A csapatok a helyszínen ismerik meg majd a feladatot, amelynek kidolgozására egy órájuk lesz, ezt követően pedig 20 percben mutathatják be a megoldásukat a zsűrinek.
1: Hogyan tudnak itt felkészülni a különböző csapatok?
2: Hát mivel a feladatok gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatokhoz kapcsolódnak, ugye az első forduló kérdései a KSH honlapján megjelent statisztikai hírekre és tartalmakra épülnek, tehát első körben azzal kell majd foglalkozniuk, abból kell felkészülniük. A második és harmadik fordulóban a csapatoknak már adatsorokat kell feldolgozniuk, számításokat végezniük, majd az eredményeiket szöveges magyarázattal együtt bemutatniuk. A feladatok Excelben is megoldhatók, de más statisztikai szoftvert is használhatnak. A két kategória csapatai hasonló jellegű, de eltérő nehézségű feladatokat kapnak. A döntőben mindehhez prezentáció is társul, tehát nem elég a helyes eredménnyel foglalkozni, vagy helyes eredményre jutni. Azt is meg kell mutatni, hogy mit mondanak az adatok, milyen összefüggések és tendenciák rajzolódnak ki belőlük. A feladatokat a szervezők és az együttműködő egyetemek közösen állítják össze, a megoldásokat pedig egyetemi oktatókból, valamint a KSH, az MNB, a MEC és a partnerintézmények szakértőiből álló zsűri értékeli majd.
1: Mik egyébként a korábbi éveknek a tapasztalatai? Szerte az országból érkeztek nevezések, érkeztek versenyzők?
2: Igen, mindenhonnan érkeznek versenyzők, de a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az egy dolog, hogy mindenhonnan érkeznek, de egyre kreatívabbak a versenyzők, és egyre kreatívabban közelítik meg a feladatokat. Nem csak a számításokban teljesítenek jól, hanem egyre látványosabban és közérthetőbben mutatják be az eredményeket is. A csapatmunka különösen sokat ad a versenyhez, hiszen van, aki az adatok elemzésében, más a vizualizációban, vagy éppen a prezentációban erősebb. A feladatok során a résztvevők olyan gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek, amelyet később a tanulmányaikban és a munkaerőpiacon is hasznosíthatnak, úgyhogy én ezúton is bátorítok minden csapatot és minden felsőoktatásban résztvevő hallgatót, hogy jelentkezzen és jöjjön, mérettesse meg magát.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a jelentkezés menetéről, mit kell erről pontosan tudni. Adjunk információt a hallgatóknak, akik esetleg hallják ezt a riportot, hogy na hát akkor induljunk el, szervezzünk egy csapatot. Mi itt az útja, módja?
2: 2-3 fős alap- és mesterképzésben tanuló hallgatói csapatok jelentkezését várjuk. A két képzési szint egy csapaton belül nem keverhető. Az osztatlan képzés hallgatói a mesterképzés kategóriában indulhatnak majd. Nem vehet részt az, aki a KSH-val, az MNB-vel vagy a MEC-kel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. A regisztrációt 2026. október 5-e éjfélig várjuk a www.ksh.hu/statworsuni. oldalon. A nevezés díjtalan, szükséges adatok, csapatnév, csapattagok neve, intézmény, kar, szak, tagozat és évfolyam.
1: Mi történik a nevezés után? Ugye valaki határidőig benevez, utána mikor indul el konkrétan a megmérettetés, ugye a több forduló alapján?
2: Az első forduló október 6-a és 12-e között zajlik. Az értesítést az első forduló eredményéről majd október 16-án fogjuk elküldeni nekik. A második forduló október 19 és november 2-a között zajlik, a harmadik forduló pedig november 3 és 17-e között. Fordulónként legfeljebb 30 pontot érhetnek el a csapatok. A három online fordulóban összesen 90 pont szerezhető. Az online pontok csak a döntőbe jutást határozzák meg. A döntőben a zsűri már kizárólag az ott nyújtott teljesítményt értékeli. És azokat értesítjük, akik a döntőbe jutottak, azokat a csapatokat, ez pedig december 4-én történik meg, és 5-5 csapat kerül majd a döntőbe. A döntőt december 15-én 9 és 2 óra között rendezzük itt a KSH székházban. A továbbjutásról is mondanék néhány információt. Az első fordulóból a legjobb 25-25 csapat jut tovább. A döntőbe az összesített eredmény alapján a legjobb 5-5 csapat kerül be. Kategóriánként pedig egy-egy csapattal bővülhet a létszám, ha a pontkülönbség nem haladja meg az 1%-ot.
1: Mi alapján állítják össze a feladatokat? Ugye említette korábban, hogy azért több típusú feladat van.
2: A feladatok gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatokhoz kapcsolódnak. Az első forduló kérdései a KSH honlapján megjelent statisztikai hírekre és tartalmakra épülnek. A második és harmadik fordulóban a csapatoknak már adatsorokat kell feldolgozniuk, számításokat végezniük, majd az eredményeiket szöveges magyarázattal együtt bemutatniuk. A feladatok Excelben is megoldhatók, de más statisztikai szoftvert is használhatnak. A két kategória csapatai hasonló jellegű, de eltérő nehézségű feladatokat kapnak. A döntőben mindehhez prezentáció is társul, tehát nem elég helyes eredményre jutni, azt is meg kell mutatni, hogy mit mondanak az adatok, milyen összefüggések és tendenciák rajzolódnak ki belőlük. A feladatokat a szervezők és az együttműködő egyetemek közösen állítják össze.
1: Mi a versennyel a legfőbb céljuk?
2: A legfontosabb célunk, hogy népszerűsítsük a statisztikát a felsőoktatásban tanulók körében. Szeretnénk megmutatni a fiataloknak, hogy a statisztika jóval több képleteknél és számításoknál. A versenyen nem csak a helyes számítás, hanem a jó csapatmunka is nagyon fontos. Előnyt jelent, ha van a csapatban, aki jól kezeli az Excel-t, aki logikusan gondolkodik, és olyan is, aki magabiztosan tudja bemutatni az eredményeket.
1: Ugye ez egy verseny, tehát azért amellett, hogy tényleg rengeteg tapasztalatot és tudást is szereznek ez alatt, már akár a felkészülés alatt, már akár a különböző fordulók alatt a diákok, azért a nyeremény is igen vonzó erő lehet, húzó erő lehet egy-egy ilyen megmérettetésre való jelentkezésnél, mondjunk erről is néhány szót.
2: Ez így van, a verseny komoly szakmai lehetőséget is jelent, kezdjük ezzel. A KSH az első három helyezett csapat tagjainak a feltételek és a rendelkezésre álló férőhelyek függvényében szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít, a MEC pedig a döntőbe jutott hallgatóknak kínálhat gyakornoki foglalkoztatási lehetőséget. Mindkét kategóriában az első három helyezett csapat pénzjutalomban is részesül, az első helyezett csapat bruttó 1.050.000, a második 750.000, a harmadik pedig 600.000 forintot kap. jelentkezni, még egyszer mondom, 2026. október 5-én éjfélig lehet a www.ksh.hu/tatvorsuni oldalon. A nevezés és a részvétel díjmentes, úgyhogy várjuk a csapatokat. És szeretném még itt azt is megemlíteni, hogy megújult a verseny weboldala, ahol minden fontos információ egy helyen elérhető. A két Statwars, a középiskolásoknak és az egyetemistáknak szóló versenyt idén Molnár Janka influencer is népszerűsíti, érdekes és játékos videókkal. Ezért arra biztatunk mindenkit, hogy kövesse a KSH közösségi felületeit, valamint Janka TikTok csatornáját is, ahol további érdekességeket és hasznos információkat tudhatnak meg a versenyeinkről.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci egyetemisták is jelentkezhetnek a Központi Statisztikai Hivatal Statwars Uni elnevezésű versenyére. Az idei országos statisztikai csapatversenyre nevezni, ahogy tehát hallhatták, október 5-én, vagyis hétfőn éjfélig lehet. Két vagy három fős csapatok jelentkezését várják. A hallgatók gazdasági, társadalmi és területi statisztikai adatok elemzésében, értelmezésében és látványos bemutatásában bizonyíthatják felkészültségüket. Az elmúlt percekben a részletekről Gombos Veronikát, a Központi Statisztikai Hivatal szóvívőjét kérdeztük.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, madárszámlálás két kontinensen. Október 3-án és 4-én rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A programot a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács, a BirdLife International indította 1993-ban. Az eseményhez azóta közép-ázsiai partnerek is csatlakoztak, így a hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett rendezvény immáron két kontinens őszi madárvonulásáról gyűjt adatokat a lakosság segítségével. A program magyarországi koordinátora, hazánk BirdLife képviselője, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az MME országszerte 19 megyében, illetve Budapesten is 59 helyszínen várja az érdeklődőket. Az Egyesület Bükki helyi csoportja vasárnap a Miskolc-Tapolcai Parkban szervez madármegfigyelő sétát, de szombaton, szintén Miskolcon, a Szimbatorkolatnál a Fonoda utca mögött is várják az érdeklődőket. Reggel 8 órától délig itt madármegfigyelés, madárgyűrűzés zajlik majd. Az Európai Madármegfigyelő Napok évenkénti összesített eredményei elképesztő számokat mutatnak. Tavaly 29 ország 834 helyszínén több mint 2.820.000 madarat figyelt meg a csaknem 28.000 résztvevő. Ez egy játékos verseny is az országok között, ahol a helyszínek, a résztvevők és a megfigyelt madarak száma alapján dőlnek el a virtuális dobogós helyek. Az összesített magyar eredmény gyarapításához nem csak szervezett helyszíneken lehet hozzájárulni, bárki megszámolhatja a kert, az utca, a közeli park madarait. A részletekről Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
3: A madármegfigyelő napok európai szinten most már évtizedek óta egy fix programot jelentenek minden október első hétvégéjén. Ezen a hétvégén egész Európa szerte a partnereink hirdetnek különböző madármegfigyelő programokat, helyszíneket, és ugyanezt tesszük mi is Magyarországon. Általában megpróbáljuk az egész országot lefedni, és minden megyében több programot is ajánlani az érdeklődőknek. Az amellett, hogy egy kiváló lehetőség arra, hogy egy szakmai vezetés kíséretében madármegfigyelést tudjanak a teljesen kezdők is végezni, és egy olyan élményhez jussanak, ami a természetbe számukra egy kapcsolatot tud jelenteni. Amellett ez egy nemzetközi verseny is, amiben az egyes országok egymással versengenek, hogy hol figyelik meg a legtöbb madarat, a legtöbb megfigyelő és a legtöbb helyszín melyik országokban van. Ebben egyébként Magyarország általában a dobogós helyeket el szokta csípni, mert nagyon aktívak egyrészt a helyi szervezeteink, másrészt egyre több partner is csatlakozik ehhez, nemzeti parkigazgatóságok, más helyi szervezetek is bekapcsolnak ebbe a rendezvény sorozatba és szerveznek helyi programokat.
2: Mi ennek az Európai Madármegfigyelő Napoknak a legfőbb célja?
3: A legfőbb célja az, hogy az embereket kimozdítjuk, és a madárvonulásnak a jelenségét megtapasztalhatják, természet közelbe jutnak, és ezáltal a később a természetvédelmi célokat is tudják erősíteni, mert ők maguk is megtapasztalják egyrészt a szépségét a természetnek és a madárvonulásnak, másrészt akár a problémákat is, amik ezzel kapcsolatosak. Azt gondoljuk, hogy a személyes élmény és a személyes tudásgyűjtés az mindig sokkal erősebb, mint amikor egy természetfilmet nézünk a tévében, vagy közvetett cikkekből értesülünk a madarakkal és természettel kapcsolatos ügyekről. Így ez egy ilyen belépő pont ebbe a világba, és reméljük, hogy sok ezer embert el tudunk érni, hát európai szinten, pedig ez általában sok tízezer embert jelent, aki ezen a hétvégén ebben az élményben bekapcsolódik.
2: Egyébként azt tudjuk, hogy miért pont október első hétvégéje?
3: Hát ez már eredetileg azért lett kiválasztva, mert az a legtöbb országban a madárvonulás valamely szakaszát jelenti, és jó megfigyelési lehetőségeket ad. nyilván más a helyzet Svédországban, mint Máltán, ezért mindenhol a legideálisabb időpontot nem lehet kiválasztani, de ez egy jó átlag, ahol a legtöbb helyen, így nálunk is jelentős madárvonulási számokat lehet megfigyelni, és hát még Svédországban vagy Norvégiában is érdemes ilyenkor is madarászni.
1: Ugye amellett, hogy tulajdonképpen hazánkban majdhogy nem minden megyében lesznek programok, nézem itt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület weboldalán, hogy például
3: igen,
1: itt...
3: Folyamatosan aktualizálódik, tehát remélhetőleg a végére még több program ajánlat lesz fönn, mint most, de már most is azért elég sok helyszín szerepel.
1: Néztem is, hogy itt Borsodabói, Zemplén vármegyében többek között Szalonnán, Tokajban, Miskolcon, Helyőpapin, Gelejen is lesznek programok. Egyébként az hogyan dől el, hogy ilyenkor mit szerveznek az egyes tag rész egyesületek?
3: Hát ez alapvetően azért a helyi adottságokból fakad, tehát hogy eleve például Szalonán ott egy madárgyűjtő állomás működik ilyenkor, az rögtön adja magát, hogy ott tudnak fogadni vendégeket is, amellett, hogy madár megfigyelési programot tudnak nyújtani, amellett a madárgyűrűzést és test közelből a madarakat is meg lehet tapasztalni, illetve ezzel kapcsolatosan a madárvonulás kutatásról szakképzett madárgyűrűző kollega tud bepillantást nyújtani az érdeklődőknek, de máshol pedig olyan helyeket szemelnek ki, ahol egyébként jó madár megfigyelési lehetőségek vannak, és mondjuk azért el is érhető sokak számára. Hát egyébként tényleg a Borsodabaú-Zemplén megyében aktív helyi szervezeteink vannak, a legnagyobb a Büki helyi csoportunk, és sokféle programot tudnak egyébként nem csak ezen a hétvégén, hanem egész évben szervezni és biztosítani.
1: Ahogy hallhattuk, már korábban is elmondta ön, hogy hát ez azért egy verseny is az európai államok között. Mit akar ez pontosan? Hogyan zajlik ez a verseny?
3: Koordináció, van egy európai koordináció, ahova beküldi mindenki az összesített adatait, tehát ezért is mi is gyűjtjük az adatokat az összes helyszínről, illetve egyébként úgy is lehet csatlakozni, hogyha egy egyéni szervezés van egy helyszínen, akkor is a online űrlapunkon keresztül be tudják küldeni a adatokat, magyarul a helyszínt, a megfigyelt fajok számát, a résztvevők számát, illetve ha esetleg valami ritkább fajt figyeltek meg a legnagyobb számban megfigyelt madárfajoknak az adatait is fogadjuk, és akkor ezt próbáljuk utána összesíteni, és mi pedig beküldjük majd az európai összesítésbe. Így vasárnap, az a cél, hogy vasárnap este már egy rapid jelentés legyen, amikor eredményt lehet hirdetni. Ezért október 16 óráig várjuk az adatokat, mert utána nekünk is összesítve tovább kell küldeni. Így persze lehet, hogy valakik kimaradnak, akik addig nem küldtek adatot, de hát ez is egy nagy játék nemzetközi szinten, és azt gondoljuk, hogy a figyelem felhívás a legfontosabb célja, hogy eredményt tudunk hirdetni, illetve hát remélhetőleg idén is valahol dobogos helyeken végzünk, mert nagyon pörögnek a kollégák abban, hogy legyen nagy létszám, persze a madarakat azt nem tudjuk produkálni, de remélhetőleg lesz nagy számú madár is, hát nyilván ahol a legnagyobb tömegek vannak, sokszor mondjuk a seregélyek szokták elvinni a legnagyobb számokat, és akkor, hogyha éppen nem nálunk van, akkor azt nem biztos, hogy meg tudjuk nyerni, de a létszám, aki kimegy megfigyelni, és a helyszínek száma az általában európai szinten is egy jelentős szokott lenni.
1: Hogyan zajlik egyébként, hogyan kell megfigyelni a madarakat? Jó, ha csendben vagyunk, és lehetőleg nincs ott velünk, mondjuk kutya például, mert nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy hát azért ott mondjuk egy négylábú házi kedvenc, az megnehezítheti talán a megfigyelést.
3: Hát igen, az nem biztos, hogy minden esetben segít, főleg, hogyha nem tudjuk kordában tartani, meg bizonyos helyeken, ahova a túrák mennek, kifizetem vizes élőhelyek környékén, mondjuk madár meg

0: És érdeklődnek az emberek ezek iránt, a programok iránt, illetve úgy általánosságban a madárvilág, a madarak iránt?
1: Igen, szerencsére Magyarországon hagyománya is van, meg azon nagyon nagy érdeklődés van madarakkal, madárvédelemmel kapcsolatban. Egy kicsit úgy is szoktunk tekinteni erre, hogy alapvetően mivel a madarak egy jól megfigyeltő csoport, mindenki meg tudja őket ismerni, ez egy belépő pont is arra, hogy később akár szélesebb természetvédelmi érdeklődés valakinél kialakuljon, tehát akár az ablakába is tud a madáretetőnél megfigyelni madarakat, és így már közelebb tud kerülni a természethez. Az, hogy legtöbbször dobogóra kerülünk, azért mutatja azt is, hogy nálunk ez elég népszerű, ez a konkrét esemény is, tehát a madár mikféle napokon is nagyon nagy számban szoktak az érdeklődők jönni, és hát alapvetően egy teljesen nyitott ingyenes programokról beszélünk, ilyen szempontból is azt gondolom, hogy ez egy kedvező lehetőség.
0: És hát néhány gondolatot azért mondjunk hazánk madárvilágáról, madárállományáról, mert hogy azért én azt gondolom, hogy a nyári kánikula, a nyári hőségnek némi beleszólása valószínűleg lesz azért ebbe itt az októberi megfigyelésben. Vagy rosszul gondolom?
1: Hát nyilvánvalóan hatása van egyrészt a vonulás időzítéses bizonyos fajoknál, meg hát az idei óriási aszály egyes vizes élőhelyek eltűnéséhez is vezetett. Sajnos ott nem fogunk tudni megfigyelni vizes élőhelyekhez kötődő madártömegeket, de viszont ahol meg még van víz, oda meg valószínűleg koncentrálódnak, tehát akár ott még nagyobb számban tudunk madarakat majd megfigyelni, de hát a madárvonulás az természetesen jelentősen alkalmazkodik a időjárási körülményekhez, meg az élőhelyi adottságokhoz. Azért azt hozzá kell tenni, hogy azok a madárfajok, amik hosszú távú vonulók és Afrikába vonulnak, ezeknek jelentős része az már ilyenkorra azért elvonul, vagy a vonulása csúcsa az már lemegy, de ezek a madarak viszont sokkal nehezebben alkalmazkodnak a megváltozó körülményekhez, mivel eléggé determinált az, hogy mikor és hogyan vonulnak. Ezért okoz számukra ez a változás, a klímaváltozás különösen problémát, és azt is tapasztaljuk, vagy azt tudjuk, hogy ezek a hosszú távon vonuló madárfajok állománya az gyorsabban változik, csökken sajnos, mint más csoportoké, tehát ez egy különös figyelmet irányít erre a csoportra. Egyébként most jött ki nemrég a globális jelentés, ahol pont ezt nézték, hogy a vonuló madárfajoknak közel a fele globálisan csökkenő állománya rendelkezik, és ezek közül elég sok globálisan veszélyeztetett faj is kerül ki, külön figyelmet érdemel így a madárvonulás is, meg a vonuló madárfajok védelme is, ennek kapcsolatban a nemzetközi szervezetünk próbál jelentősebb erőkkel fellépni, és a vonulási útvonalakon történő madárvédelmi beavatkozásokat elősegíteni, nem csak Európában, ahol elméletileg végül is azért mi gazdagabbak vagyunk, és forrásunk is van arra, hogy erre jobban koncentráljunk, még ha nem is kellő mértékben tesszük, de a vonulási útvonal teljes hosszán, például mondjuk a fecskék esetében azért a vonulási útvonalon Dél-Afrikáig terjedően az elég sok olyan terület van, ahol jelentős problémákkal néznek szembe ezek a madarak, és mindenképpen szükséges a természet és madárvédelem fejlesztése.
0: Mik itt egyébként ezen belül is, vagy akár ezen kívül is a legfontosabb feladatok, mert ugye ez azt is hozza magával, hogy nekünk embereknek is sokat kell tegyünk ezért, főleg a szakembereknek.
1: Hát ez nyilvánvaló, tehát a szakemberek bizonyos dolgokat tudnak tenni, de hát a szakemberek legnagyobb eredményeket ott tudják elérni, ahol egy-egy konkrét kiemelkedő probléma van, amit be lehet avatkozni, és egyes fajok érdekében intézkedéseket lehet tenni, akár arra gondolunk, hogy a bizonyos

0: oknál a fészkelőhelyek elérhetőségek hoz problémát, és ezen műfészkekkel, vagy oduk kihelyezésével lehet segíteni, vagy éppenséggel az áramütés, vagy problémájánál a vezetékeknek a szigetelés, vagy földbehelyezésével, vagy a mérgezések elleni fellépéssel tudunk beavatkozni, de azoknak az esetekben, amikor alapvetően élőhelyi, nagy léptékű élőhelyi változásokról beszélünk, ott alapvető társadalmi változásokra van szükség. Magyarországon talán most a legismertebb, és most már mindenkit érdeklő és érintő probléma az a víznek a kérdése, a vízes élőhelyeknek az eltűnése, ami az nem egy új keletű dolog, csak hogy most egyre kiélezettebbé válik, úgyhogy most már nem csak a természetvédők számára világos, hogy ez mekkora gond, hanem akár a mezőgazdasággal foglalkozók, de az átlag lakosság számára is világossá vált, hogy itt alapvető változásokat kell elérni, ezt pedig csak úgy tehetjük meg, hogyha mindenki a saját területén valamit lép, illetve persze talán a legfontosabb, hogy az egyes országok, mint Magyarország esetében is a döntéshozók, a vezető úgy határozzák meg az irányvonalat, hogy például itt a víz megtartás legyen az elsődleges, mivel tapasztaljuk azt, hogy az eddigi stratégia, ami azért a víz elvezetésről szólt, az komoly gondokat okozott.
1: Hát bízunk benne, hogy azért itt az Európai Madár Megfigyelő Napok keretében minél több madarat meg tudnak figyelni az érdeklődők, akár a szervezett programok keretében, akár pedig egyénileg. Azért arra kérem, hogy annyit segítsünk nekik, hogy hol tudják ők megnézni, hogy hova jelentkezhetnek be esetleg egy-egy programra, vagy hova csatlakozhatnak be egy-egy programra, ha pedig valaki nem akar, akkor hogy tudja a megfigyeléseit rögzíteni?
0: Tehát ez a legegyszerűbb út a honlapunkon keresztül vezet, az mml.hu-n, itt most a fő oldali kiemelt hírekben ott van az Európai Madár Megfigyelő Napok, és ha arra a híre az ember rámegy, akkor egyrészt ott rögtön van egy nagy gomba, mivel az űrlapon be lehet küldeni az információt, másrészt megyékre bontva ott vannak a helyszínek, amik már ismertek a megfelelő találkozási pontokkal, illetve azokkal a helyi szervezőknek az elérhetőségeivel, akiket lehet keresni a részletekkel kapcsolatosan, illetve ezek, aki meg közösségi média felhasználó a Facebookon, ezek eseményként is megjelennek, illetve ott folyamatosan közé tesszük ott is a híreket, tehát hogy onnan is lehet tájékozódni arról, hogy hova érdemes menni.
1: Kedves hallgatóink, október 3-án és 4-én, vagyis ezen a hétvégén szombaton és vasárnap rendezik meg az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A program magyarországi koordinátora a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, mely országszerte 19 megyében 59 helyszínen várja az érdeklődőket. Az egyesület bükki helyi csoportja szombaton Miskolcon a színvatorkolatnál a Fonoda utca mögött madármegfigyelést, madárgyűrűzést szervez, illetve vasárnap Miskolctapolcán a Miskolctapolcai parkban szerveznek madármegfigyelő sétát. Az elmúlt percekben az Európai Madár Megfigyelő Napokról Halmos Gergőt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezető igazgatóját hallották.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Kedves hallgatóink, Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felmérése szerint évente mintegy 61 kg élelmiszer hulladék keletkezik a háztartásokban, amelynek mintegy 34%-a elkerülhető lenne. Önmagában a lejárati idő megfelelő kezelésével fejenként 9,5 kg-mal lenne csökkenthető a pazarlás. Szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap. A témával kapcsolatban Nemes Imrével, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökével beszélgetünk, aki számos tippet is ad majd a miskolci háziasszonyoknak azzal kapcsolatban, hogyan lehet csökkenteni a szemetesben landoló alapanyagok vagy akár készételek számát.
3: A NEBI 2016 óta vizsgálja minden évben azt, hogy a háztartásokban mennyi élelmiszer hulladék keletkezik. De maga az élelmiszerláncban az élelmiszer hulladék az gyakorlatilag minden szektorban termelődik. Akár a termelésbe gondoljunk arra, hogy a szilva vagy az alma, ami a fáról lepotyog, az már nem élelmiszer, tehát már a termelésnél is keletkezik, a feldolgozásnál, akár egy vágóhidon, egy húsüzemben, de akár ugyanígy a kereskedelemben is megromolhat a kirakott zöldség, gyümölcs, ami szintén hulladékként jelentkezik. A NEBI-nél mi kimondottan a háztartásokra fókuszálunk, ott végezzük a felméréseket. Ugye a hulladékoknak, a élelmiszer hulladéknak a csoportosítása az alapvetően a legfontosabb az, hogy van olyan élelmiszer hulladék, ami elkerülhetetlen. Ide kell gondolni a tojásnak a héját, a burgonyának a meghámozott héját, ugye ezek óhatatlan, hogy az élelmiszer előállítás során ezek keletkeznek. A hulladékoknak egy másik kis rész olyan, ami személyes preferenciánkon múlik, hogy megesszük-e az almának a héját, vagy a csirkebőrét, vagy nem esszük meg. Ezen is nyilván lehet változtatni. És a legnagyobb része pedig, amit gyakorlatilag pazarlásnak hívunk, ez az, ami a mi emberek, mi fogyasztóknak a gondatlansága miatt végzi a kukában, mert megromlik, mert sokat vettünk, mert nincs kedvünk megenni.
4: Ehhez képest, amit hallunk, vagy hallottunk ott, ugye, hogy nem biztos, hogy eléggé odafigyelünk a dolgokra, sok minden randol a kukában, mégis azért egy elmondható talán, hogy javulóak az adatok itt az élelmiszerpazarlás területén hazánkban. Ez esetleg arra utalhat, hogy az emberek is tudatosak, tudatosabbak egy-egy vásárlás során?
3: Igen, gyakorlatilag 2016-ban az első felmérésnél a teljes élelmiszer mennyiség, ami a kukában landolt, az több mint 68 kg volt. Ebből a tényleges pazarlás az is 33 kg-nál több volt annó. A tendencia az teljes mértékben jó irányba tartunk. Ugye itt tudni kell, hogy mind az Európai Unió, mind pedig a világszervezet, az ENSZ gyakorlatilag 2030-ra egy 30%-os élelmiszer hulladék csökkentési tervet tűzött ki. Amit mi gondolunk, egyrészt úgy tűnik, hogy a Covid óta, minthogyha kevesebb lenne a vendégség, kevésbé járunk össze, emiatt valószínűleg csökken a élelmiszer pazarlás is, hogy kevesebbet főzünk, kevesebb végzi a kukába. Talán az is hozzájárulhat, hogy az adatok azt mutatják, hogy mi magyar emberek is egyre többet járunk étterembe, gyors éttermekbe, egyre több a munkahelyi étkezés. Ugye ez is csökkenti a háztartásokban keletkező élelmiszer hulladékot. És hát bízom benne, hogy talán a legfontosabb az, hogy gyakorlatilag 2016 óta maradék nélkül programja a NEBI-nek, felhívja a lakosság figyelmét ennek a fontosságára, az élelmiszer pazarlás csökkentésének a fontosságára, és a NEBI oktatási programjai eljutnak a fiatalabb és az idősebb generációhoz is, és egyre tudatosabb a magyar lakosság emiatt.
4: Én arra kérem, hogy adjunk néhány tanácsot itt a hallgatóknak, hogyan tudjuk csökkenteni az élelmiszerpazarlásunkat. Bár hozzáteszem, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül oldalán nagyon sok hasznos információ van, de azért egyet-kettőt osztunk meg itt a hallgatókkal is, ha már ugye szeptember 29-e az élelmiszerpazarlás elleni világnap volt, legalább hát, ha most pár dolog jobban tudatosul az emberben.
3: Igen, nagyon fontos, hogy a maradék nélkül programunknak a honlapján rengeteg információt megtalálnak az érdeklődők, de tényleg egy-két jó tanács. Például, hogy bevásárló listával menjünk, már vásárolni, nézzük meg otthon, hogy mink van, mit szeretnénk főzni, tervezzük meg, és csak azt vegyük meg, ami feltétlenül szükséges. Azokat az ételeket, amelynek közeli a lejárata a spájzunkban vagy a hűtőbe, azokat vegyük elő, és azokat dolgozzuk föl. Vagy a kész ételeket, amit otthon elkészítünk, azoknak az újra feldolgozására is lehet gondolni. Például egy sertéspörkölt, hogyha túl sok készült, és már nincs kedvünk megenni, és lefagyasztani sincs módunkban, hogy majd később elővegyük, akár újra feldolgozva egy holtabágyi húsos palacsintába bedolgozva egy új ételt kapunk, amit a család szívesen elfogyaszt. Talán ezek azok a stratégiák, amelyeket mindenki be tud építeni mindennapjaiba.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy szeptember 29-én volt az élelmiszerpazarlás elleni világnap. Ennek a célja a világszerte termelt élelmiszer hulladék csökkentése. A témával kapcsolatban dr. Nemes Imrével, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökével beszélgettünk.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatott.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az Esélyegyenlőségi és Akadálymentesítési Államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az egészséghídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci Törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlotta a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci Törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a stúdióban Herman Péter, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettese. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást!
1: Egy friss világrangsorban a Semmelweis Egyetem a 247. helyre lépett előre. Ez jókora előreugrás, ugye ez már egy 2027-re vetített rangsor. Minek köszönhetik ezt a nagy előrelépést?
2: Azt kell tudni, hogy a Semmelweis Egyetem ezeken a rangsorokon szerencsére jól szerepel. A THN már jó pár éve a legjobb 300-ban benne vagyunk. Az utolsó évben a 250 és 300 közötti range-ben, ahogy ön is említette, 272. helyen voltunk, és innen sikerült 25 helyet előrelépni a 247. helyre. Természetesen mi örültünk, hiszen ezért dolgozunk.
1: Milyen tényezők állhatnak a mostani előrelépés mögött?
2: Azt kell tudni, hogy 5 indikátort néznek, és az alatt vannak ilyen alindikátorok, de ebben nem akarok belemenni, mert az nem is nagyon érdekes.
1: Szabai.
2: Igen, de az 5 nagy csoport az az oktatás, a kutatási környezet, a kutatás minősége, ipari eredmény, illetve a nemzetközi orientáció. Ez az 5 nagy csoport, ezt nézik, és ahogy mondtam, ennek vannak ilyen alcsoportjai, és hát ezekbe próbálunk megfelelni. Azt viszont nagyon fontosnak tartom leszögezni, hogy senki ne úgy képzelje el, hogy nekünk van egy 3-as feladatunk, a betegellátás, az oktatás, illetve a kutatás, és akkor mint egy 4. láb, hogy a rankingbe próbáljunk előbbre jutni és megfelelni. Egyáltalán nem erről van szó, hanem mi ezt a 3-as feladatunkat próbáljuk meg úgy ellátni, hogy ebben a rankingben értékes pontokat szerezzünk. Erre egyébként majd szeretnék példát is mondani, hogy az érthető legyen, hogy ez nem egy elvont absztrakt valami.
1: És akkor nem is ön cél?
2: Egyáltalán nem. Nálunk az egyetemen a legfontosabb cél, a legfontosabb feladat, hogy a beteg gyógyítása, mindent ennek rendelünk alá. És hogy kapcsolódik ez a rankinggel, ezt is mindjárt megpróbálom megvilágítani, és az oktatás is ezt a célt szolgálja. Ez a 3-as követelményrendszer, ami ugye nálunk adott, tehát a betegellátás, oktatás és a kutatás, ezek egymást erősítik, ezek egymás nélkül nem is nagyon lennének, és akkor hadd mondjak egy példát. Az egyik paraméter, amit néznek, hogy hány közleményt publikálunk egy évben, azokat hol közöljük, illetve mennyire értékes lapokban, illetve mennyi hivatkozás történik ezekre a közleményekre. Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy mit kutatunk, az a világ számára érdekes, vagy nem érdekes. Na most, hogyha egy olyan dolgot kutatunk, ami a világ számára érdekes, az le fog csapódni a betegellátásban is, hiszen azt a mindennapokban az orvos, az nem, aki ezt kutatta, vagy az a munkacsoport, az a klinika, az a közösség, azt a mindennapi betegellátásban is fogja használni. Sőt, amikor egy hallgatói csoport bemegy a gyakorlatra, akkor ők ezt fogják tanulni, fogják látni, és amikor kikerülnek az életbe, akkor ők ezt már tudottan fogják használni. Tehát ezért próbálom mondani, hogy ez nem egy elvont dolog, ez a rangsor, hanem ilyen módon, indirekt módon, de az oktatásra és a betegellátásra is kihat.
1: Többféle rangsor van egyébként, nyilván ez az egyik legfontosabb mutató, ez a világrangsor, amelyet ön is említett, és amelyről a műsor elején beszéltünk, de miben különböznek a különféle rangsorok, és azért persze mondtuk, hogy ez nem öncél, nem ez a legfontosabb, hogy ezeken önmagában jól szerepeljen, hanem a különféle területeken az előrelépés hozza magával a plusz pontokat és a plusz helyezéseket, de mi mindenre figyelnek?
2: Igen. Nagyon hasonlóak ezek a különböző rangsorok. Amiben mi nem vagyunk jók, mi egy szakegyetem vagyunk. Nem vagyunk nagy egyetem, és szakegyetem vagyunk, tehát mi azokon a rangsorokon tudunk csak jól szerepelni, ahol méret független indikátorok, például ez a Times Higher Education, ez ezek közé tartozik, tehát ahol méret független indikátorok szerepelnek, nekünk ez kedvez. Ahol az számít, hogy melyik egyetem milyen nagy, mennyi oktatója van, de az, hogy milyen teljesítményt nyújt, az nincsen párba állítva, ebben mi sose leszünk jók, hiszen, ahogy mondtam, mi szakegyetem vagyunk.
1: Mit érez ebből a mostani eredményből és előrelépésből az oktató, a hallgató, akár a beteg?
2: A hallgató az annyiból szerintem érez, többet érez, hiszen a fiatalok, akik az interneten lógnak, és lógtak ezelőtt, 10 évvel ezelőtt is, amikor beírják, hogy ők melyik egyetemet szeretnék megjelölni, és ez igaz Magyarországra, és igaz a nemzetközi hallgatókra is, akkor náluk ez kifejezetten számít, hogy a különböző rankingekbe az az egyetem, ahova ő menni szeretne, az hol szerepel. Ő már azzal elkezd kalkulálni 18-20 éves korába, hogy mennyire lesz konvertibilis az, a tudás és az a papír, amit a végén ő fog kapni. Tehát ezért azt gondolom, hogy ilyen értelemben fontos a rankingbe való szereplés a hallgatók számára. A betegek azok, hát nem is baj, szerintem ők önmagában, hogy a rankingben mi történt, nem is tudják, nem is kell, hogy tudják.
1: Maximum hírekből értesülnek.
2: Igen, de közvetve viszont, ahogy előpróbáltam a példát mondani, tehát azok az eredmények, amik ide vezettek, azokból viszont hát annak a hasznát azt élvezni fogják.
1: Az oktatóknak ez mit jelent? A büszkeségen túl?
2: Egy oktató az nem csak oktat, ahogy mondtam, nálunk hármas követelmény van, beteget is lát el, kutat is, tehát minket így mérnek, és amit tegnap ő kutatott és közölt, azt másnap a hallgatóknak is megmutatja. Főleg, hogyha annak tényleg van egy olyan eredménye, ami kézzel fogható. És ez, és hát az kimutatná meg, ha nem a betegen. Tehát ilyen értelemben a kör bezárul, mert a beteg jól jár, hiszen a legújabb technika, a legújabb gyógyszer, a legújabb eljárást fogja látni, fogja tapasztalni, és fogják rajta nem gyakorolni, hanem alkalmazni, hiszen ezek már mind bevett eljárások ekkor már, és a hallgató pedig ezt tanulja meg.
1: Korábban kitűzték célként, hogy a legjobb 100-ba szeretnének bekerülni. Maradt ez még reális cél? Az a mostani előrelépés mit vetít előre?
2: Igen, mi szeretnénk a legjobb 100-ba bekerülni, és előbb ön már említette, hogy többféle ranking van. Azért azt tudni kell, hogy pont a szakma szerinti rangsorban ez a THE, tehát a Times Higher Education-ben az év elején megjelent rangsorban már a legjobb 200-ban voltunk. A 2 héttel ezelőtt jelent meg a Shanghai Ranking, ami kifejezetten orvos egészségtudomány, és ott 6 szakterületet soroltak föl, vagy arra osztották föl, és ebből a 6-ból például a gyógyszertudományokból a 44. a Semmelweis Egyetem. Én fogorvos vagyok, tehát nem kis büszkeséggel mondom, hogy a fogorvos tudományokban, ami már pár évvel ezelőtt elsőként mi kerültünk föl Magyarországról a térképre. Ott például 37 helyet léptünk előre, és a 224. helyről a 187-ek vagyunk. Tehát megyünk előre, és ez mind a kettőre, tehát a Shanghai rankingnél is, illetve a mostani Times Higher Education rangsornál is igaz, hogy közép-kelet-európai régióban mi vagyunk az első helyen.
1: A mostani rangsorban ugye a legjobb helyen a kutatások minőségében állnak, 166. ebben a Semmelweis Egyetem. Mi mindenre terjed ki ez a szempont egyébként, hogyha ezt egy kicsit részletezzük?
2: Ez a citációt, tehát a közleményekre való hivatkozást méghozzá a szakma specifikus hivatkozást jelenti. Tehát nem mindegy, hogy hogy ez hol jelent meg ez a közlemény, és azon a területen hányan hivatkoztak rá. Azt kell tudni, hogy az átlaghoz, tehát az orvosi, azon szakterületen levő átlaghoz képest kétszeres a mi cikkeinkre való hivatkozás, és ezért ilyen nagyon magas pontszámot.
1: Melyek voltak egyébként azok a legfontosabb kutatási területek, részterületek vagy áttörést jelentő dolgok, amelyek az elmúlt egy-két évben hangsúlyosan megjelentek? Mit kutattak a legtöbbet?
2: Ahogy mondtam, a szakterületi rangsorunkban a gyógyszertudomány, a kardiológia is a legjobb 50-ben van benne. A saját területemet, a fogorvostudományt tudom mondani, mi az digitális fogászatban vizsgálódtunk, és itt közöltünk közleményeket, és ezek a közlemények, ezeket aszerint is mérik, hogy milyen újságban jelent meg, milyen, ezeknek van egy neve vagy számom, teljesen mindegy, most ebbe nem menjünk bele, illetve azt is, hogy hányan hivatkoztak rá, és ez mekkora értékkel rendelkezik.
1: Néhány hete megkezdődött az új tanév, ugye többen jelentkeztek, és többen is kezdhették meg az oktatást a Semmelweis Egyetemen. Mi minden miatt vonzó ez az egyetem? Itt Magyarországon kezdjük ezzel.
2: Én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy orvos egészségtudomány területen minden képzésre igaz ez, hozzánk való bejutáshoz kellett a legmagasabb pont. Ez azt is jelenti, hogy mi a legjobbak közül tudunk választani, és ami a jelentkezésnél nagyon fontos, az úgynevezett első hely. Tehát aki jelentkezik, hogy melyik egyetemet és annak melyik képzését írja be első helyre, és hát itt is mi örülünk, mert hát minket választanak így első helyen a legnagyobb számba. Ami érdekesség, hogy itt azért három szám van. Van az a szám, hogy hányan jelentkeznek hozzánk, majd hányan regisztrálnak a szóbelihez, majd hányan jönnek el. Ugye közben az érettséginél már olyan értelemben rostálódnak, hogy hát mindenki akkor számolt, és a számítása alapján arra jutott, hogy hát úgyse jutna be, és akkor már nem is jön el. Tehát azért mondom, hogy ugye három szám van, de aki eljön erre a szóbeli meghallgatásra, az is egy nagyon nagy szám.
1: Ha már ezt a szóbeli meghallgatást említette, továbbra sem minden felsőoktatási intézményben dívik ez, de önök fontosnak tartották. Melyek a fő tapasztalatai ennek az időszaknak?
2: Azt kell, hogy mondjam, a kollégáim, akik részt vesznek ebben a szóbeli meghallgatásban, csak jó tapasztalatai voltak a kollégáknak, és az egy vissza nem adható élmény a csillogó szemű hallgató, aki természetesen izgul, de az a lelkesedés, az az elszántság, az abszolút leolvasható és tetten érhető.
1: A pályaalkalmasság mennyire mérhető le ilyenkor?
2: Ezt úgyse fogja senki sem elhinni, hogy egy 20 perces beszélgetése, de higgy el, hogy igen. Abszolút jól viszonylag nagy biztonsággal lehet látni. De még egy, hadd mondjak valamit. Az, hogy mi elbeszélgetünk vagy sem a hallgatókkal, és ez nagyon fontos, hogy ez nem egy szakmai vizsga. Mi, amikor ezt elhatároztuk, és 2024-től van ez a szóbeli beszélgetés, mi tudtuk, hogy nem szeretnénk szakmai beszélgetést. Miért nem? Hát két héttel azelőtt van emelszintű érettségiük.
1: Tehát ez nem vizsgáztatás.
2: Ez nem. Ez egy beszélgetés, és mi nagyon örülünk, hogy ez a 100 intézményi pont van. Hát most gondoljunk bele, el tudja azt képzelni a Harvardon, hogy kap egy Excel táblát, hogy kik jutottak be hozzá, és ő neki sem rálátása, sem ráhatása nem volt. Tehát most ezzel az intézményi 100 ponttal mi legalább meghatározhattuk, hogy mik azok a paraméterek, amiket mi fontosnak gondolunk, nyelvvizsga, különböző sportteljesítmény, művészeti teljesítmény, illetve 50 pont a 100-ból, az ki van sajátítva, el van különítve erre a bizonyos beszélgetésre. A saját területennél, például a fogászaton, ott a fele a pontoknak, az egy úgynevezett kézügyességi alkalmasságból áll, ilyen csavarokat, alátéteket, ez a világon egyébként a legelfogadottabb kézügyességi alkalmassági feladatot végeztetjük a jelentkezőkkel, és hát ez szerint tudnak bekerülni.
1: Összességében egy ilyen személyes meghallgatásnál az nem hátrány, hogyha valaki introvertált? Vagy az önmagában is egy olyan hátrány, akár, hogy gyakorlatilag ezt valamennyire belekalkulálják?
2: Azok a feladatok, amiket ott el kell végezni, felelniük kell a kérdésekre, azok abszolút kalkulálnak ezzel. Vannak direkt ilyen jégtörőnek nevezett önéletrajz, és akkor abból teszünk föl kérdéseket. Mi motiválta egyáltalán, hogy erre az orvosi pályára jöjjön? Mi motiválta, hogy a Semmelweis Egyetemre jöjjön? Mi föltettünk 40 vagy 50 filmet a saját honlapunkra, amiből ilyen 8-10 perces ilyen spotokat kellett megnézni, akkor arról kezdünk beszélgetni, majd húznak egy tételt, és ezt a tételt senki ne, mint egy vizsgatétel gondoljon rá, hanem egy olyan kérdés és egy élethelyzet szituációt olvas el a jelentkező, amire nincsen jó meg rossz válasz, hanem a véleményére vagyunk kíváncsiak.
1: Mekkora egyébként a legerősebb szakokra, vagy a legnépszerűbb szakokra jelenleg a túljelentkezés?
2: Ugye itt az sem mindegy, hogy hányat tudunk fölvenni. 3-10, van, ahol olyan 10-szeres a túljelentkezés.
1: Nem lehet könnyű nekivágni egy felvételi eljárásnak, úgyhogy maximum 10% mondjuk a bekerülési esély, de nyilván azért a legjobbak oda kerülnek a Semmelweis Egyetemre. Mennyire lehet esetleg még bővíteni a helyek számát, milyen fejlesztésekkel, milyen eszközökkel, akkor azért, amikor látjuk, hogy sok területen továbbra is orvoshiány van itthon?
2: Igen, mi az utóbbi években is kifejezetten törekedtünk arra, hogy egyrészt a helyeket bővítsük, másrészt a meglévő helyeket is modernizáljuk. Ha saját területről beszélek megint, a fogorvostudományi karon tavaly előtt került átadásra egy új skill laboratórium, egy tanlaboratórium. A fogorvosoknál az nagyon fontos, hogy ők már harmadik fél évében húsvér betegeket kezelnek, természetesen oktatók felügyeletével, és ahhoz, hogy ezt felelősséggel meg tudják tenni, nagyon fontos, hogy műfogakon tudjanak fúrni, lenyomatot vegyenek, tömjenek fogakat, nagyon-nagyon sok órán keresztül, és ezt a kapacitást, mondom, modernizáltuk is, és megdupláztuk. Most tavasszal került a NOIK, a Nemzeti Orvosi Innovációs Képzőközpont átadásra, ami, hogyha meglátogatja, akkor elképed, mert nem hogy a 21. mint hogyha a 22. századba lépne be, annyira minden digitális, és mindent a hallgatók ki tudnak mind az alapképzésbe, tehát a graduális képzésben, mint pedig a továbbképzéseken a legéletszerűbb körülmények között ki tudják próbálni a kollégák.
1: Összességében mondjuk 5 éves viszonylatban hogy látja, mennyivel lehet növelni a helyek számát, és milyen fejlesztések valósulhatnak meg, akkor, amikor sok dolgot a mesterséges intelligencia előretörése miatt még most is nehéz modellezni a felsőoktatásban is.
2: Az Elméleti Orvostudományi Központ második épülete az most van építés vagy alatt, ami kifejezetten oktatási tereket fog tartalmazni. Ezt majd igénybe fogják tudni, meg birtokba tudják majd venni a hallgatók, de nyilván a falakat nem gumiból vannak, nem fogjuk tudni tágítani. Ugye próbálunk, és az elmúlt években is minden évben egy picivel több és több hallgatót vettünk föl, de nyilván ennek van egy korlátja.
1: Összességében mekkora a verseny a hazai egyéb felsőoktatási intézményekkel, akkor, amikor azért a Semmelweis Egyetem a nemzetközi rangsorokban ilyen jól áll, másrészt pedig mégiscsak speciális a képzés itt.
2: Hát aki orvos egészségtudományra szeretne jönni, az eleve 4 hely közül választhat, ugye Debrecen, Pécs, Szeged és Budapest között. Nyilván itt is megvan a földrajzi hovatartozás, és hogy ki hova, hol szeretne tanulni. Én azt gondolom, hogy mi nem panaszkodhatunk, tehát minket nagyon sokan szeretnének választani, és ahogy már mondtam az előzőekben, a legtöbben hozzánk jelentkeznek első helyen.
1: A rivalizálás mellett egyébként van valamiféle együttműködés a 3 vidéki nagy orvosegyetemmel, vagy orvosképzési helyszínnel?
2: Összesen nagyon jó a kapcsolatunk, és kifejezetten együtt dolgozunk. Ha máshol nem is, a szakvizsgákon a 4 képzőhely adott területének a vezetője a bizottság, és tényleg kongresszusokon találkozunk, a különböző társaságokban, szakmai társaságokban együtt vagyunk. Azt gondolom, hogy kifejezetten jó az együttműködés.
1: Összességében mennyire van szükség ahhoz, hogy előre menjen az egész ország ezen a területen? Egyrészt az orvosképzésben, másrészt pedig a felsőoktatásban ahhoz, hogy legyen szoros kapcsolat az intézmények között?
2: Vannak közös kutatásaink is, egymás rendezvényein rendszeresen meghívjuk egymást és előadunk, ami azért érdekes, mert láthatjuk, hogy ki hol tart, ki mit csinál. Most is van egy közös olyan PhD témánk, ahol a Pécsi Egyetem kollégájával vagyunk közösen.
1: A mesterséges intelligencia nyilván az oktatásban, a kutatásokban és az egészségügyben is nagyon sok mindent átalakított már az elmúlt években. Mennyire látnak előre, mennyire tudnak előre tervezni, és mennyire erőltetett az, ahogy gyakorlatilag az önök közegében a mesterséges intelligenciát érdemes használni?
2: Kifejezetten érdemes használni, és amikor az egyetem, nem csak a mi egyetemünk, hanem általában az egyetemek szembesültek azzal, hogy van mesterséges intelligencia. Az első, ami a félelem volt, hogy akkor mi lesz a szakdolgozatokkal, hiszen az csak beadják a megfelelő utasítást, promptot, és akkor az csak kiköpi a végső dolgozatot. Ezzel nincs is semmi probléma, nem félni kell tőle, hanem azt tudom mondani, én akkor jártam középiskolába, amikor a számológép, nem a számítógép, a számológép elterjedt. Akkor a logarléc szorította ki a számológép. Gondolom, hogy maga a logarléc fogalma, az hallgatóság többsége azt se tudja, hogy micsoda. És a tanárok attól féltek, hogy akkor rájuk ott nem lesz szükség, meg csak bepötyögik az összeadást, szorzást, és akkor az kiköpi nagyon hamar. Hát természetesen ma ez már nevetséges, és mindenki tudja, hogy a számológép az mire is jó. Na ugyanez igaz a mesterséges intelligencia, és nem félni kell, használni kell. És azt a töbletet, amit az tud nyújtani, azt kell tudni használni. Tehát mi például a Semmelweis Egyetemen nem az, hogy tiltjuk az, hogy nem lehet a szakdolgozó kötelező használni, föl kell tüntetni, hogy ő azt mire használta és hogy használta. De azokat, amit ezzel lehet hatékonyabban megcsinálni, irodalomkutatás, hát tegye, hát miért tiltanánk? Az orvostudományban egyébként is elmondható, hogy a mesterséges intelligencia a képalkotó diagnosztikában az ép és a nem ép, kóros, nem kóros elkülönítésében nagyon hasznos segítségére lehet az orvosoknak. Például tavalyi évben az egyik kolléganőnk a fogorvoskaron a leginnovatívabb PhD dolgozat díjat ő kapta meg, és a dolgozata az arról szólt, hogy hogy tudja egy fogszabályozáskor alkalmazott röntgen felvételnél, hogy lehet a mesterséges intelligenciát használni, jelenten nagyon jól lehet használni. Nyilván ezeket a diagnosztikába ők be kell vezetni, és igenis a mindennapok részévé kell tenni, és az oktatásban is. Tavaly szeptemberben mindenkinek egy a tanulmányi és vizsga szabályzatába be kellett építeni, hogy hogy fogja minden karnak egy saját szabályozást kellett csinálni, hogy a mesterséges intelligenciát hogy használja. Mi kifejezetten buzdítjuk a hallgatókat, és tehát nem az, hogy tiltjuk, hanem buzdítjuk, hogy használják, és az csak előre visz. A mindennapokban hogy lehet használni? A fogorvoskaron, a klinikán, ahol én dolgozom, ott például vannak ilyen intraorális szkennerek, és ezek az intraorális szkennerek, ezek olyasmik, mint a tehát digitális lenyomatvétel tulajdonképpen, és ezekbe a gépekbe olyan plusz tulajdonságokat tesznek be, amit mesterséges intelligenciával tudjuk használni. Fogszín meghatározás, mosolytervezés, amikor van, preparáltunk egy fogat, hogy hol van a preparált és a nem preparált felszín határa, azt ő látja, bejelöli, segít a fogorvosnak ennek a bejelölésében, és ebben ezt mind-mind tudjuk használni.
1: Oktatói vagy akár orvosi oldalon mennyire készültek fel arra, hogy akár néhány év múlva mondjuk AI oktatón vagy AI orvos is lehet, tehát humanoid robot végezhet el bizonyos beavatkozásokat, vagy akár tarthat órát.
2: Hát annyira felkészültünk, hogy 2022-től a fogorvoskaron nálunk elindult egy képzés, digitális fogászati tervezőket képzünk. Idén avattuk a második évfolyamot, ők még nagyon kis létszámban vannak, de ne felejtsük el, amikor 1955-ben az első fogorvosokat avatták Magyarországon, ők is 11 vagy 12-en voltak, és aztán így nőtt föl évek alatt 100 fölé egy évfolyam létszám. Itt is még 10 alatti az a létszám, aki ezt választotta. Nyilván ők még nem is nagyon tudják az emberek, hogy ilyen van, de egyre nagyobb ott is egyébként most már 10-11-szeres azt hiszem a túljelentkezés, tehát nagyon népszerű, és ott például a Kecskeméti Egyetemmel közösen oktatunk, hiszen ennek van egy informatikai része, egy mérnök része, és van egy orvos egészségtudományi része. Az orvos egészségtudományi rész vagyunk mi, az a kétharmad, és az informatika, matematika, mérnök rész az a Kecskeméti Egyetem. Nagyon-nagyon népszerű.
1: Egyébként az ön szakterületén melyek lehetnek azok az áttörések, amelyek mondjuk a következő 5-10 évben meghatározóak lehetnek, és mondjuk az emberek életminőségét javítani tudják, mert azért a legtöbbünknek az idők során, az évtizedek

0: hogy mit válaszol, és ő hogy látja, hogy látta egy éve, most, hogy fogja látni.
1: Nagyok a különbségek egyébként az idő előre haladtával?
0: Persze. Hát, hogyha megnézi, én először a Löweni Egyetemen 94-ben láttam ilyen digitális fogászatot, és akkor, hát még Magyarországon még nem volt e-mail, tehát, és nagyon-nagyon furcsa volt azt látni, hogy vettünk egy intraorális szkennerrel egy lenyomatot, annak a végén volt egy marógép, és az a marógép az kimarta a végső koronát, vagy a végső tömést. Ennek ez köszönő viszonyban nincs a maival, de ebből fejlődött ez. Na most könnyű azt is elképzelni, hogy kérdezte, hogy hova lehet fejlődni. Lehet marással, lehet 3D nyomtatással. A 3D nyomtatással előállítani egy fogpótást. A 3D nyomtatás az van jelenleg egy kicsit lemaradva, mert nincsenek olyan anyagok, amivel például marással elő tudunk állítani egy végleges fogpótlást. Elő lehet, és a legnemesebb értelemben mondom, játékból próbálkozunk 3D nyomtatással is mindenféle fogpótlást elkészíteni, de ma még nem áll rendelkezésre minden pótlásféleséghez olyan anyag, amiből egy végleges fogpótlást ki lehetne nyomtatni, és nyugodt szívvel be lehetne cementezni, át lehetne adni a páciensnek. Tehát ma ez sokkal inkább a marással előállított fogpótlásokat jelenti.
1: A különféle fogászati problémakörökből melyik lehet az, amelyik a következő években egy áttöréssel szembesülhet, akár mondjuk életminőségjavító jelleggel? Melyikben vannak akár ez a legközelebb?
0: Nagyon nehéz kérdés. Az életminőségben nagyon sokat tett hozzá az implantológia. A 90-es évek elején, már régebben is csinálták, de 90-es évek elejétől mondható az, hogy a mindennapi fogorvosi gyakorlat és a napi rutin részévé vált az implantológia, ami odáig terjed, hogy ma már vannak olyan foghiány típusok, ahol kifejezetten az implantátum behelyezése a jobb megoldás, nem pedig a hagyományos fogpótlás elkészítése. Ez nagyon nagy előrelépést jelentett, és az ebben való fejlődés és ennek a alkalmazás kiterjesztése jelent a pácienseknek nagyon nagy lehetőséget. És hát ne felejtsük el, ami nekünk felelősségünk, és nagyon fontos, az a minden fogorvosi vizsgálatot meg kell, hogy előzzön egy úgynevezett stomato-onkológiai szűrés. Tehát, hogyha a beteg eljött a rendelőbe, és kinyitotta a száját, akkor nem csak a célterületet, azt a fogat, ami fáj a betegnek, vagy azt a pótlás környezetét, hanem az egész szájüreget meg kell vizsgálni, hogy valamilyen olyan elváltozást nem találunk-e, nem kell tudni diagnosztizálni, hogy az micsoda, hanem csak azt kell tudni, hogy ami nem odavaló, és valami színben, nagyságban, formában eltérő, és akkor azt a szakrendelésre továbbítani kell. A legnagyobb probléma az, hogy egy felmérésünk szerint a páciensek kétharmada csak panasz esetén keresi fel a fogorvosi rendelőt. Tehát amikor én azt mondom, hogy minden kezelést meg kell, hogy előzzön, és meg is előz egyébként ez a stomato-onkológiai szűrés, akkor az nagyon fontos, hogy minél több embert be kell tudni terelni egy fogorvosi rendelőbe, hogy megvizsgálhassák, és meggyőződhessenek arról, hogy nincs-e valamilyen elváltozás.
1: Egyébként mennyire tartanán szükségesnek, hogy nem a felsőoktatásban, hanem már akár az alapszintű oktatásban még inkább tudatos gyermekeket neveljenek, akik odafigyelnek a legfontosabb területekre, hogy aztán később kisebb eséllyel adódjanak problémák? És mekkora változások voltak az elmúlt évtizedekben?
0: ez annyira

0: Így van, hogy például Svájcban meg van tiltva a gyerekeknek, hogy tortát vigyenek be, vagy a születésnapoknál összevon születésnap van, hogy pénteken, most hasamra ütöttem, pénteken lehet csak bevinni tortát, és akkor...
1: És nem lehet enteni háromszor, négyszer.
0: Igen, tehát erre nagyon-nagyon odafigyelnek. Nagyon fontos az is, hogy a megfelelő szájhigiéne fontosságára felhívjuk a figyelmét, a szülőknek, tanároknak és a gyerekeknek, hiszen hát leginkább rajtuk keresztül tudjuk a gyerekeket elérni, és a helyes technikákat is megtanítsuk nekik.
1: Itthon az állami fogászati ellátás eléggé visszaszorult. Hogyan lehetnének ebben változások?
0: Mit ért az alatt, hogy visszaszorult?
1: Kevésbé elérhető akár. Hát majdnem mindenki azért a magánellátásban talál megoldást a fogászati problémáira. Legalábbis ez lehetett a tapasztalata az elmúlt éveknek sokaknál.
0: Van egy kettősség van ebben a rendszerben. Tudnék, a fogászat finanszírozása nagyon bőkezű. Mit értek alatta? Az, hogy a szájüregi szűrésre a fogmegtartó kezelések, ezek térítésmentesek a páciensek számára. Egy fogpótlás készítése az valóban 18 és 62 év között az mind orvosi, mind pedig fogtechnikai díjjal jár. Az, hogy az alapellátást meg kell erősíteni, ez egészen biztos, hogy így van, és egyébként a kormányzat pont ezen az úton ezt próbálja most tenni. Amennyire tudom, én nem voltam ott, csak sajtóból értesültem én is, kétszer vagy háromszor ülésezett már az a fogászati munkacsoport, ami kifejezetten a fogorvosi alapellátás megerősítését tűzte ki célul.
1: Hogyha már a kormányzatot szóba hozta, ugye néhány hónapja új kabinet van, és van egészségügyi minisztérium, illetve oktatási minisztérium is. A Semmelweis Egyetem a kapcsolatait hogyan tudta alakítani az elmúlt hónapokban az új vezetéssel?
0: Én, mint oktatási rektorhelyettes, voltak különböző olyan oktatási hivatal által szervezett esemény, ahol én részt vettem. Gondolok itt például a Pontot partira, ott volt nekünk lehetőségünk találkozni, illetve a minisztérium kiadott egy kérdőívet, amivel próbálta, volt egy személyes találkozó is, csak ott értelemszerűen nem fér el annyi ember, tehát ott sorsolással vehettek részt a hallgatók, illetve oktatók, illetve egy kérdőíven kaptunk, ezt mindenki önkéntesen és anonim módon tölthette ki, ahol az oktatással, az oktatás szervezéssel kapcsolatos kérdéseket tettek föl, és erre válaszolhattunk.
1: Nagy változások voltak azért, ugye az alapítványi egyetemek életében is. A Semmelweis Egyetemre ez az utóbbi néhány hónap hogyan hatott, és hogyan látják akár a következő időszak finanszírozási hátterét?
0: Mi tesszük a dolgunkat, a finanszírozásunk az megvan, és várjuk azt a döntést, hogy ezekkel az alapítványokkal mi lesz. Ugye arról volt szó, hogy a jövő év augusztus végén lesz döntés, hogy hogyan tovább ennek a 21 modellváltott egyetemnek a sorsával, hogy mi lesz.
1: Közvetve nyilván a Semmelweis Egyetemre is lesz ennek hatása. Mivel számolnak?
0: Megmondom őszintén, mi nem számolunk, mi tesszük a dolgunkat. Nem tudjuk, hogy mi lehet. Tehát meg fogjuk gondolom tudni, hogy a finanszírozásunk, ki lesz a fenntartónk, a finanszírozásunk hogy fog változni, és mi annak megfelelően fogunk oktatni.
1: Összességében milyen változásokat remél nem az állammal való együttműködésben, hanem a fejlesztések területén, akár mondjuk egy-két éves távlatban, aki mondjuk megkezdi majd újonnan a felsőoktatási tanulmányait, eszembe, hiszen vagy aki betegként valamelyik intézményükbe eljut, mivel kap majd többet?
0: Az orvos egészségtudomány az nagyon-nagyon műszer és eszköz igényes terület. Tehát nálunk kifejezetten fontos, hogy azok a fejlesztések, újítások megvalósulhassanak, amik lehetővé teszik azt a fejlődést, hogy megfeleljünk az oktatás és a betegellátás elvárásainak.
1: A prevenciónak mennyi szerepe lehet a következő időszakban? Azért persze nyilván egy orvos teszi a dolgát, amikor erre szükség van, de mégiscsak a betegséget megelőzni a legegyszerűbb.
0: A legfontosabb. Én előbb, ami példát felhoztam, Bugyuta példa volt, tudom, a fogászatba, hát az is a prevenciónak a része nekünk, és itt most a fogászatot hangsúlyoztam, hiszen fogorvos vagyok, de ez minden területre igaz, és minden terület megfogalmazza a maga megelőző intézkedéseit, minden terület próbálja a betegeket becsalogatni, hogy minél előbb megvizsgálhassa, és ha kell, mert van valami olyan elváltozás, akkor azt minél előbb felfedezhesse, és a gyógyítás minél előbb elkezdődhessen. Mert az egy közhely, tehát az természetes, hogy minél előbb felfedeztek valamilyen elváltozást, annál nagyobb hatékonysággal lehet meggyógyítani.
1: A mesterséges intelligenciának ugye azért ezen a területen az egyszerű emberre nézve is elég nagy a hatása. Tehát körülbelül, hogyha valaki használja közösségi médiát, és akár mondjuk egy csetelésben beír egy egészségi problémát, aztán lehet, hogy a Facebookon egy-két órával később meg megjelennek olyan fizetős, vagy akár az interneten elérhető, és nem biztos, hogy tudományosan megalapozott szolgáltatások, lehetőségek, szerek, amelyeket nem biztos, hogy időben tud az ember ellenőrizni. A modern orvostudománynak milyen megoldása van erre, vagy akár ön orvosként hogyan látja, mi mindent érdemes a páciensnek megtenni azért, hogy akár mondjuk ne kössön ki sarlatánoknál, vagy éppen ne fosszák ki?
0: Igen, amit a kérdés elején sugalt, hogy a mesterséges intelligencia és a különböző nagy nyelvi modellek hát segítenek a páciensnek. Ez így van. Én tegnap kipróbáltam egyébként egyet, beírtam egy elváltozást, és föltettem egy kérdést, és nekem tetszett. Azzal kezdte, hogy leírta, hogy amit ő válaszolni fog, az alapján én nem dönthetem el, hogy nekem mi bajom van, mit kell csinálni, hanem menjek el orvoshoz. Nekem ez a hozzáállás, megmondom őszintén, ez kifejezetten tetszett. Nyilván utána egyébként leírta bizonyos kérdésekre bizonyos válaszokat, de kifejezetten vigyázott arra, hogy ne foglaljon állást, ne mondjon diagnózist, hanem abba az irányba próbálta terelni az olvasót engem, hogy én menjek el orvoshoz, és az orvos fogja eldönteni, hogy velem mit kell, hogy csináljanak.
1: És akkor milyen érzései, gondolatai vannak, amikor meglát mondjuk egy olyan reklámot, amely akár személyre szabott lehet a közösségi médiában?
0: Hát ez egy, ugye ez jogilag kellene, hogy ezt szabályozzák, és hogyha szabályozzák, be is tartsák és tartassák, mert nyilván nem, nagyon sok olyan hirdetés van, ami szakmailag, etikailag nem elfogadható. Hogy ezt hogy lehet megoldani, erre én nyilván én nem tudom a választ, de hogy ezzel foglalkozni kell, ebben önnek tökéletesen igaza van.
1: És egyébként az, hogy a mesterséges intelligenciával akár csevegve többet tud meg a páciens, hogyha helyesen értelmezi, akkor az előremutató lehet?
0: Biztos, igen, tehát amiért egy kicsit hezitálok, az az, hogy néha a mi dolgunkat is megnehezíti, hiszen a páciens egy prekoncepcióval érkezik, és ő próbál minket terelni. A múlt egy páciensünk az egy 35 oldalas beadvánnyal kereste meg a klinikát, amiben meghatározta, hogy mi milyen tömőanyagot használhatunk neki, mi a panasza, milyen baja van, hogy és mit kell csinálnunk.
1: Hogyan reagáltak?
0: Hát próbáltuk egyrészt, az határozottan felhívtuk a figyelmét, hogy az, hogy a diagnózist mi felállítsuk, ez bízza ránk, és az, hogy milyen, ahhoz milyen gyógymódot tartunk mi a legjobbnak, hát ezt is nekünk kell tudni megválasztani, de hát próbáltuk őt meggyőzni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
0: Én köszönöm az érdeklődést.
1: Önök az elmúlt bő 3/4 órában Herman Pétert, a Semmelweis Egyetem oktatási rektor helyettesét hallották itt az arénában. Most megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az Egészség hídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

Horváth Kálmán, a két koldus diák. Első fejezet. Dobos néni és diákjai. Ezelőtt valami 200 vagy 300 esztendővel, mert ha nagyon messze hagyjuk az időt magunk mögött, ide-oda benne 100 esztendő. A debreceni tornyos kollégiumban éppen olyan zajos volt az élet, mint most. Hiszen a diák élet nem változik, maguk a diákok sem. Jól mondta a hajdú szoboszlói ember, aki az anyjukkal berándult Debrecenbe 15 esztendő után másodszor, hogy ejnye, nézze csak Kent, ezek a diákok egy csöppet sem nőttek azóta. Nem ám, mindig egyformák, mindig ugyanolyanok, habár mások is. A professzor urak is majdnem ezek voltak, csak hogy háromszögletű kalapot s másféle szabású ruhát és alakút viseltek. A híres hatvani professzor csak később jött. A kosztadó asszonyok és gazdák szinte ugyanolyan potrohos, jókedvű alakok, mint mostanában. Csak hogy most Nagy János úrnak, Kis Péter Istvánné asszonyomnak nevezik, akkoriban pedig Bujdosó Jánosnak, Dobosné asszonyomnak hitták a legjobb kosztoló helyeket. Dobosné asszonyom a Csapó utcában lakott, egy alacsony földszintes házban, nem messze a híres iskolától. Elől bolt volt egy szépen festett néhai sertéssel, melynek belső részei messzire piroslottak. Egy hajdani diák festette, azóta híres piktor lett belőle valahol külső országokban. Bent az udvarban a dobosnéni lakása, s távolabb a diákszobák. Ágy hátán ágy a szobákban, az ágyakban kettesével háltak a nebulók. A bagoly diákból kettő számít egy filozófust vagy poétát. Mert a rétortól kezdve fölfelé már külön ágy dukált dobosnéninél, s domine titulus a professzor uraknál. A dobosnéni férje, mert bizony csak, s amint kitudódik alább teljes joggal, a felesége után nevezték ő kegyelmét, polgári foglalatosságára nézve hentes volt. Nem értett ugyan sokat a mesterséghez, de mivel hogy apjától, aki szintén kosztos diákokat tartott, azt a festett sertést örökölte, a boltcégér kedvéért meg kellett maradni a hentesnek. Pedig már Debrecenben akkoriban is annyi volt a hentes, mint amennyi Bécsben most a doktor. Aztán azért is jó volt, mert Dobos néninek nagy örömet okozott a hízlalás. Minden szenvedélye az volt, hogy ami a keze alá jut, legyen az akár malac, akár diák, az ott színt és húst kapjon. 40-50 sertést hízlalt, s 10 fizetéses kosztos diákot tartott. Azon felül kettőt, akiket ő maga szemelt ki ingyen. A fizetésesek 8 pengőt fizettek havonként, s ezért mindent kaptak tőle, még anyai tanácsokat és hátbaütéseket is. Elhíresült hely volt a városban, s igen gyakran lehetett hallani. Dobosné bolond, Dobosné még ráfizet a diákjaira. Néha szemébe is megmondták, különösen a szomszédból a rossz lelkű Perec István. Ejjjj, komám az, hogy nem jó rendszer ez, nem jó. Adjon a diákuknak kevesebb húst és több hátbaütést, majd meglássa, hogy jobban kijön velük. De szerencsére Perec uramnak nem sok befolyása volt az asszony nénire, s a diákoknak bőven kijárt a kolláció, de a pirongatás is. Mert ha a szíve jó volt is, a nyelvek keresztül kasul járt minden halandó lelken, aki a tekintete elé került. Azt lehetett volna hinni felőle, aki felületesen ösmerte, hogy egy kiállhatatlan sárkány. Már korán reggel elkezdődött a háznál a rettenetes patália. Legelsőbb Dobos bácsit szitta össze, kivel szörnyen rosszul bánt. Sokszor megfogta és kigurította az ajtón. Egyszer ott esett össze a küszöb előtt, de ő ezt mind eltűrte. Felkelt nagy nyugalommal, leverte a port ruháiról, s besompolygott a boltba nagy dörmögéssel. No, megállj, asszony, mert végre is én vagyok a te urad, kezemben vagy, megállj, ezer szerencsét, hogy bennmaradtál. Úgy tett Dobos bácsi is, mint Scipio, ki midőn átevezett a tengeren Afrikába, s a parton megbotolván elesett, mégis úgy kiáltott fel kevélyen: Afrika földje, erősen tartalak!
Mikor a férjével végzett, a szolgálókkal kezdett zenebonát csinálni. Valamennyit megverte, vagy legalább sírásra fakasztotta. Azután nagy haragosan berúgta lábával a diákcellákat, és besűvített. Válóra, gyerekek! Jó szíve volt, de már a stílusából nem engedett. Ezt a mai debreceni kosztoló asszonyok már így fejezik ki. Tessék reggelizni jönni! A szép szó olcsóbb lett azóta, de a hús drágább. Hanem ha a nap fele részében azzal foglalkozott a nemzetes asszony, hogy mindenkinek keserűséget okozzon, a nap másik részét meg éppen abban töltötte, hogy mindenkit kiengeszteljen. Így volt neki egész napra való dolga, hogy soha el ne unhassa magát. Jó falatokkal állította meg a szolgálók könnyeit, megsimogatta a diákok fejét, megbecézgette azokat, akik aznap jól viselték magukat, kikérdezte leckéjöket a gyengébbeknek, mert tudottán diákul is csak úgy, mint maguk a nagy tiszteletű professzor urak. S amelyiknek nagyon nehéz feje volt a tanulásra, még azt is meg tudta vigasztalni jóságos szavaival. Ne félj, édes fiam, hiszen a bátyád is nálam volt kosztban. Az is nagy szamár volt, mégis királybíró lett belőle Erdélyországban. De minek számoljuk elő minden diákját, különösen a fizető úrfiakról kevés a mondani valónk. Hiszen mi történetük van azoknak? Többnyire gazdag, befolyásos uraknak a fiai, mert nehezebb volt akkoriban bejutni Dobos nénihez kosztosnak, mint mostanában a minisztériumhoz fogalmazónak. Tehát rendre gazdag, befolyásos urakká lesznek, és mégis azt hiszik, hogy semmi különös sem történt velük. Hanem a két ingyenes diák sorsát fogjuk kísérni.

0: Második fejezet. Hol vette a néni a két koldus diákot? Azt sem tudják még kicsodák, pedig ezt kell legelőbb elmondani. A néninek magának is két fia volt valamikor. Pista volt az egyik, s Lacinak hívták a fiatalabbikat. Az Úristen azonban megszerette, magához szólította egymás után mind a kettőt. Pedig hiszen eleget szerette azok a dobosné asszonyom is, s amint kivitték a másiknak a koporsóját is az udvarból, a derékasszony maga is beteg lett, hagymázba esett, s ha nincs ott kéznél a felcser, tudós Soprónius Gábor uram, bizony-bizony utána ment volna azoknak a szegény fiúknak. De így is, mikor felgyógyult, szörnyen fájt a szíve miattok. Mikor a sok idegen diákon végig tekintett, mindig kiestek a könnyűk szúrós hamuszín szemeiből. Istenem, Istenem, egyik sem az enyém. Annyian valának, és mégis üres volt az udvar, hiába szaporította meg a számukat 7-ről 10-re, mégiscsak ki volt halva az udvar, és megdöbbentette a csendje. Elszorította a szívét, mégiscsak hiányzott mindenünnen az a kettő. Hely, mikor még a Pista, Laci nevek hangzottak az udvaron. Egy jó gondolata támadt erre a néninek, hogy hát ha két olyan szegény diákot vennének magukhoz, akiért nem fizetnek kózdíjat, aztán ő azt hihetné róluk egy kis fantáziával, hogy ezek az ő fiai. Mert látod, fiam, mondta Dobos bácsinak, az a fizetés rontja el a dolgot. Legalább az illúziót bizonyosan azt tette tönkre. Lakott ebben az időben a Nyírben egy Krucsai nevű hatalmas gazdagúr, akinek pallós joga is volt, s arról lett nevezetes, hogy a tulajdon feleségét lenyakasztatta, mert kegyetlen szívű, gonosz indulatú ember vala. Dobos néni Krucsaitól szokta vásárolni a portékát, annak nagy erdei voltak Ungban, Beregben, ezer számra makkoltott a sertés. Egyszer, éppen abban az időben, mikor Dobos néni is nála volt, úgy megverte egyik jobbágyát, hogy másnap belehalt a kegyetlen botütésekbe. Nem valami nagy és szokatlan dolog volt az akkor. A vármegye nemhogy szemet hunyt rá, de ki sem merte soha nyitni, s újságlapok ki nem kürtölték világá, mert nem is voltak. Kár is lenne piszkálni, hiszen hál' Istennek ingyen terem a paraszt Magyarországon, épp úgy, mint a mogyorófa pálca. Egészen rendén van, hogy egyik a másikat pusztítja. A paraszt lenyesi a mogyorófa pálcát, a mogyorófa pálca lenyesi a parasztot. Említeni méltó is csak azért, mert a halálra botoztatott jobbágynak, név szerint Veres Jánosnak, két suhanc fia volt, akik a halottat nagyon megsiratták, s a temetés után bekéreckedtek a kastélyba. Dobos néni bent alkudozott a sertésekre Krucsaival, mikor a huszár jelenteni jött, hogy két parasztfiú, amolyan 12-13 éves forma kíván bejönni az úr elé minden áron. Akkor a tacskók, nincs most karácsony, hogy a Betlehemet hoznák. No, mindegy, erezd be. Két hirtelen szőke fiúcska lépett be. Az egyiknek, a nagyobbiknak veres volt a szeme a sírástól. A másiké tisztán, nyugodtan kék lett.
1: Kik vagytok, kis emberkék?
0: Kérdék Krucsai. Mi a veres fiúk vagyunk, felelte a nagyobbik.
1: Látom a hajatokról. Na, mit akartok?
0: Ekkor a kisebbik fiú egészen közel lépett a rettenetes, zord külsejű Krucsaihoz, és azt mondta.
2: Eljöttünk hozzád, nagy úr, mert te botoztattad halálra az apánkat.
1: Nos, szólt Krucsai félváról nevetve, azt akarjátok, hogy feltámasszam?
0: Most a nagyobbik fiú szólalt fel.
1: Azt akarjuk neked mondani, hogy vigyázz magadra! Vigyázz magadra!
0: A gyermek fölemelte a mutató ujját, és megfenyegette a Nyírség királyát. A gyermek hangja úgy csilingelt, mint a temetésen a csengettyű, s fenyegető ujjának árnyéka egy reszkető késpengét ábrázolt a falon.
2: A kegyetlen Krucsai, aki nem félt újat húzni a vármegyével, aki szemébe nézett nem egyszer a halálnak. Ösmerte jól, maga is hitta sokszor. Aki a Palatinusszal is akárhányszor kikötött, az a hatalmas Krucsai összerezzent a gyermek fenyegető ujjától.
3: Ejnye, akasztófára való kölykei, átkozott medvebocsok, kiáltás megdidergett tagjaiban. Még ti fenyegetni mertek? Nézze meg az ember. Íme lássa kegyelmet dobosni, asszonyom, milyenek a parasztnak a palántái is. Ej, Mátyás, Mátyás, rivalt rá a huszára. Kergesse ki ezt a két porontyot innen, ki a faluból, a határból. Az összes területemről pusztuljon a magja is az ilyennek.
2: Most pedig mondja meg kegyelmed a legutolsó árát, amit az ártányokért adhat, mert nagyon fel vagyok indulva.
0: Dobos néni maga is meg volt indulva. Bízisten még könnyek is fénylettek a szemeiben. Nem sokat alkudozott hát a nagyúrral, megadta a kívánt árt, s még aznap hazautazott a debreceni fuvarossal, Bújdosó Dániellel, aki Nyíregyházán innen minden egyes kastélyról és kúriáról, minden egyes majorságról tudta, hogy kié, milyen a gazdája, s milyen a gazdának a felesége, hány gyerek van a háznál, s kinek mennyi jussa lesz a jövendőben. De akárhogy szórakoztatta is útközben, a derékasszonyság fejéből ki nem ment a két paraszt fiúcska sorsa. Mi lesz azokból? Kikergették őket a rideg világba, most valahol az országúton bolyonganak sírva, kibont nekik ágyat éjszakára. Amerre ment a falvakban, mindenütt füstölögtek a házak, az emberek sütnek, főznek odabent. De vajon főznek-e valahol annak a két szegény gyereknek? És addig-addig rajzolta őket maga elé a képzelete, amint fáradtan, tikkadtan, lecsüggesztett fejjel az országúton mendegélnek, hogy egyszer csak midőn hatházáról kigurult a nehéz furmányos szekér, ott látta őket a valóságban, a garát szélén ülve. A nagyobbik testvér ölébe vette a kisebbik szöszke fejét, s szeretettel simogatta.
2: No, ne okoskodj, kelj fel és gyerünk még egy darabot. Ejnye, hogy tudtál te szaladozni odahaza? Hopsza, ugorj fel, kis öcsécském, játszunk lovasdit. Én leszek a nyerges, te leszel a rudas.
0: A kisfiú azonban bágyattan eresztette le a fejét.
2: Éhes vagyok, nem bírok, nyöszörgé, adj ennem.
0: Itt nem lehet az útszélen,
2: hanem tápászkodj fel, menjünk odább, majd megsegít az Istenke.
0: A kisfiú tágra nyitotta szürke szemeit.
2: Messze lakik innen az Istenke?
0: Az Isten mindenütt lakik.
2: Hát akkor hová menjünk hozzá? Miért nem ad nekünk enni itt mindjárt?
0: Ó, te kis csacsi, nem úgy van az. E pillanatban zördültek meg a furmányos szekér kerekei mögöttük. Dobosné kihajlott a gyékényernyő alól, és megösmerte a veres gyerekeket.
2: Hoppó, álljon meg, Kend! Né, a jobbágy gyerekek! Hát csak ugyan kikergettek benneteket? Égre kiáltó istentelenség! Nem tudom, elnézi-e az Isten, mert ő neki sok a gondja, de én ugyan el nem nézem.
0: Nosza, ugorjatok fel szaporán a szekérre! Maga mellé szedte a szegény árvákat, enni adott nekik a szeredásból, hideg fokhagymás borjú pecsenye volt benne és pogácsa. A két gyerek jól lakott a szuszogásig, s azon módon elaludtak a rázós járművön, kezeiket egymás nyaka körül fűzve. A derék asszonyság pedig, akinek a szíve megesett rajtuk, a plánumokat szőtte magában, mi alatt a szekér csendesen beérte Debrecen ismerős házait, hogy ő bizony fölneveli ezeket Isten nevében. A saját fiait elvette tőle az Isten, s ezeket adta helyettük. Legyen meg az Úrnak az ő szent akarata. Az öreg toronyban megkondult a szépen szóló debreceni harang, mintha áment mondana rá, a szekér pedig begurult a dobos portára. Itthon vagyunk, szólt az asszonynéni, s felrázta a fiúkat.
2: Hogy hínak téged, fiacskám?
0: Kérdi a kisebbiktől.
2: Palinak.
0: A te neved ezentúl László.
2: El ne felejtsd.
0: És a tied?
2: Én Feri vagyok, válaszolta a nagyobbik. Ezentúl István leszel.
0: Hely, dobos, hol vagy dobos? Micsoda rendetlenség az, hogy ki sem jössz elém be.
2: A szegény dobos bácsi előcsoszogott nagy lustán, mint a medve.
0: No, mit bámulsz ide? Hát nem látja kegyelmet, hogy gyerekeket hoztam.
2: Miféle gyerekeket? Kockáztattál félénken. Ingyenes diákokat?
0: Még annál is többet. Se apjuk, se anyjuk. Lacinak fogjuk hívni az egyiket, Pistának a másikat.
2: No, már az valami, kiáltál hivatalos örvendezéssel dobos bácsi, s odalépvén a két bámészkodó fiú mindenikének egy-egy barackot nyomott a fejére.
3: Jó kemény koponyájuk van, okos emberek lesznek.
0: Így jutott a két koldusdiák dobos nénihez, s így lett, hogy a dobosportán újra az a két felejthetetlen kedves név hangzott. Hej, Laci Pista, hol vagytok? Laci Pista, ide jertek!
2: A két gyermeket a nemzetes asszony ruházta, vasárnaponként ő maga fésülte, a fizetéses diákoktól a jobb falatokat titkon nekik adogatta.
0: És mindezt csak azért, hogy mikor a napi dolga mellett a nagy bánata elalszik, azt a dévajkodó gyerekek lármája, meg a Laci Pista név még jobban elringassa.

0: Harmadik fejezet. Csata a nagy erdőn. A két fiú is nagy vonzalmat tanúsított Dobos néni iránt. Jók, szófogadók, nyájasak voltak, de valami mélabánat mindig ott ült arcukon, a szemeikben, amit nem lehetett eloszlatni semmivel. Kivált az idősebbik, a Pista volt szomorú fiú. Ha elvonulhatott valami félreeső szögletbe, mindjárt eltört a mécses. Sírni kezdett. Az iskolában is ilyennek ismerték, azzal a különbséggel, hogy Pista legalább jól tanult a szomorúsága mellett. De a Laci fejébe a nagy búbánatnak miatta bele nem fért a tudomány. Ott kuporgott rendesen az utolsó padban, de bezzeg az első volt, ahol a kampát verték, meg ahol verekedésre került sor a csizmadia legényekkel. A debreceni kollégiumban a gerundium, a fütykös, akkor volt a legnagyobb divatban. Többet ért verekedni tudni, mintha valaki fel tudta mondani az egész Ovidiust könyv nélkül. A verekedő diák nagy tekintében állott a cívis előtt is. Sőt, a nagy tiszteletű professzor uraknál is tekintet volt a jó, izmos ökörre. Mert a török ugyan el nem szalad innen, akármilyen szépen szavalják el neki a Horácius ódáit, de ha jól hátba ütögetik a buzogánnyal, tudom, felszedi az írháját. Még nagy tiszteletű piskárosi Szilágyi Márton uram, a híres matematika professzor, aki azt szokta mondogatni, minden tudomány csak a sírig tart, Domini, de a matézis azon túl is, mert ha van túlvilági élet, akkor a kétszer kettő, ott is négy. Mondom, maga Szilágyi uram is minden esztendőben prémiumot hímeztetett a serdülő hajadon leányaival, hol Magduskával, hol Esztikével, a végből, hogy mikor a nagy erdőn pünkösd másodnapján engedélyezett verekedés vagyon a diákok közt, azt a legvitézebb kapja jutalmul. Félig sem tréfa dolog az, ott van akkor Debrecen apraja nagyja, maga a főbíró, Domokos Gergely uram sem által kijönni ez alkalomra a város híres négy lovas kocsiján. A szürke gyeplős ló kantárján fekete-zöld-fehér szalagok röpködnek, ezek a kollégiumi színek. A szenátorok számára emelvényt tákolnak össze előtte való nap az ácsok, balról a nagy tiszteletű urak gyönyörködnek. Mellettük, még mindig a porhanyós körön belül, a város előkelő hölgyei és hajadonai foglalnak helyet. A diákok közül persze csak az marad el, aki halálra készülő beteg. Nagy szégyen itt az abszencia. Hanem igazán szépen is veszik ki magukat ezek a gonosz nebulók abban az egyforma ruhában. Annyiban egyforma ugyanis, hogy 1624 óta egy taláros fekete dolmányból áll, mely fehér ércből vert kapcsokkal és egy széles övvel van a testhez szorítva. A zöld posztópalást és az alacsony prémes föveg még fantasztikusabbá teszi. Hanem annyiban mégsem egyforma, mert a ruhát úgy szólván a posztója meg a kecskéje teszik. Már csak másképp áll az a ruha, amit a híres Kartos Gáspár var, mint amit Kozsehuba János uram csirizel össze gyatrán. Ez a két kecske ruházta akkor egész Debrecen városát, ami nyilvánvaló tanúság, hogy a ruha is erősebb volt a régi jó világban. Egy kis asztalkán, mely a nagy tiszteletű urak előtt áll, van a jutalomdíj, az Esztike vagy a Magduska kézi munkája. Többnyire valami csekéség, horgolt sejemerszény apró acélkarikákkal vagy olvasójegy színes gyöngyökkel, aranyszállal kivarva. De a nagybecsét az adja meg, hogy éppen a leghíresebb professzor leánykája adja. A fiúk legragyogóbb álomlátása sem tudott messzebbre nyújtózkodni ennél. Nagyobb dicsőség eleven diákot nem érhet. Nagy pezsgés, zsibongás eleveníti meg a roppant tért. A kosztoló asszonyok szintén kijönnek ilyenkor, s földbe vájt tűzhelyen üstökben főzik a csata utáni áldomás lakomát. A rotyogás fülbemászó zenévé izmosodik a hevenyészet kemencék tájékán. A szél széles kék szalagokra szaggatva hurcolja a füstöt, áthúzogatva az dévajul a fák lombos koronái közt, s a füsttel együtt viszi az ételszagot is, hogy összekeverje az erdei virágok illatával. Nagy konfúzió lehet ez az erre csavargó méheknek. Az edények között apró hordókban ott a vidámító kerti karcos is, mert a bortól válik az ember talpa csiklandossá. Márpedig a nagyerdei csatáknak mindig tánc a vége. Maga a viadal aképp történik, hogy a két legöregebb diák tábort választ az összes diákok közül. Az egyik tábor a magyar, a másik a török. Van olyan esztendő is, mégpedig gyakorta, hogy a törököt németnek hívják. Fölvetnek egy ércpénzt a levegőbe, s ha a szűzmáriás oldala fordul alulra, akkor a török választ legelőbb egy legényt, s csak azután a magyar. Megint fölvetik a pénzt, s a kocka fordulása szerint elsőséggel asszentálják össze a két tábort mindaddig, míg a diákokból telik. Természetesen a legkaposabbak az erősek, a híres verekedők, és csak legvégén kerül sor a nyápic, vézna, bagoly diákokra. Hiszen ezek is jók legalább arra, hogy ott én feregvén a verekedők lába alatt, a hősök néha megbotlanak bennük, és elesnek. Mikor a két tábor már készen áll türelmetlenül, harci hevülettől szilaja, a főbíró ura, aki nagy kedvelője e nemes dulakodásnak, háromszor int a csontgombos pálcájával, s erre nosza hajrá, égtelen lármával és szörnyű csörtetéssel egymásnak rohan a két tábor. A gerundiumoknak persze békesség adassék, itt csak puszta ökörre megy a mulatság. Gyönyörűség elnézni, hogy gabajodik össze a két tábor, mihelyt összecsap. Birokra szállva, összeölelkezve, egymást föltaszítva vagy földre gyűrve, hogy hömpölyögnek. Száz meg száz tarka képét nyújtva egy őskori csatának, míg végre az öregek nagy hahotája között megfutamodik vagy a magyar, vagy a török. S most már a győztes fél emberei között kezdődik a vitézi torna, mely minden évben olyan formán ment eddig is, mint történetünk idejében. A főbíró uram az összesereglett győzőknek azt mondta:
1: derék gyerekek vagytok, jól viseltétek magatokat, de most már lássuk, ki köztetek a legerősebb. Lépjen elő!
0: Ha a győzők között volt a tavalyi fortissimus, akkor az lép ki a porondra. Ha nincs köztük, akkor az, aki legerősebbnek érzi magát. De az idén köztük volt a fortissimus, a Beke Miklós, és előállott. Nagy, hóri horgas fickó volt, felgyűrt öklein pipaszárnyi vastagságban tündököltek az erek. Az inge szét volt szakítva a mellén a mai viaskodás folytán, s olyan nyakat láttatott, mint a bikáé. Olyant, ami még Debrecenben is túlságig vastag.
1: Hová való, Amice?
0: Kérdi ő kegyelme a főbíró uram. Kabára! Súgta a főbíró Lázár Kristóf tanácsbelinek.
2: Alig, hanem az a bizonyos kabai asszony az anyja.
0: Ez célzás volt a Beke Miklós veres orrára. Azután hangosan mondá az előkelő úr:
1: sok eső eshetett arra felé, ahol ilyen kemény fiúk teremnek, de lássuk, nem nőtte egy esztendő óta még különb, egyebütt.
0: Állok elébe, jegyzé meg Beke hegykén, s azután kihívó arccal nézett szét táborán.
1: Nos, van-e valamelyiteknek kedve megverekedni velem?
0: Mély csönd

0: be az egyik szemét, és kitátotta a száját. Megeszlek, te vakarcs!
1: A doboség diákja, a doboséké!
0: Hirdették az előállók a távolabbiaknak, akik a nagy jelenetet nem láthatták.
1: A koldus diák, az öregebbik!
0: Ismételték mások, és hozzátették.
1: No, ez hallatlan dolog!
2: Nézze meg az ember, hogy felvette magát a jó koszton,
0: kiabálta Garas András uram, a gomkötő, aki nagy ellensége volt Bújdosó János uramnak.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kelmen a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották.

0: 5 ώρα. Europa Radio. Református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a tavi forrásban is felújítási munkálatokat végezett az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Trump és Xi Jinping találkozóját elemezzük Salád Gergely Kína kutatóval. Szó lesz a vámokról.
2: Mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az össz-kínai-amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfa díszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok.
1: Hallhatnak arról, hogy az USA és Kína létrehoznak egy közös kommunikációs csatornát, a mesterséges intelligencia által előidézett esetleges incidensek kezelésére.
2: És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket. Tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor két hónap múlva már lehető képesek lesznek. Méghozzá rossz szándék nélkül. Mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát.
1: És végül értékeljük az egész csúcs találkozót is.
2: Általában egy ilyen globális szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen súlyos találkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek, az nagy baj lenne. Az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Mai vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Személyesen ment ki Donald Trump amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök elé a repülőtérre. Ez szokatlanul udvarias gesztus az USA vezetője részéről, és nem csak Trump esetében, a korábbi elnökök esetében is így van ez. Legutóbb ilyen fogadtatásban Ferenc pápának volt része az Amerikai Egyesült Államok elnökétől. Kína és az USA elnöke azonban hiába tárgyaltak, érdemi döntéseket nem igazán hoztak. De Salád Gergely Kína kutató szerint már az jó hír a világnak, hogy a két vezető egyáltalán beszélget egymással. Azért kisebb horderejű dolgokban meg is állapodtak, Kína két óriás pandát ad az atlantai állatkertnek kölcsönbe, kivették a vámháború hatája alól a kínai karácsonyfadíszeket, és megállapodtak egy közös kommunikációs csatorna létrehozásában, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esetleges incidensek megbeszélésére lesz alkalmas. A részletekről Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét kérdezem.
3: Kezdjük először is a külsőségekkel. Mennyire meglepő az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy talán inkább fogalmazunk úgy, hogy Trump úgy fogadta Xi Jinpinget, mint sajtóbeszámolók szerint legutóbb Ferenc pápát, tehát ilyen teljes pompában, katonai tiszteletadás, vörös szőnyeg, kiment elé személyesen a repülőtérre. Ez a műsor része, vagy ez tényleg kifejez valamit? Mit gondol erről?
2: Nyilvánvalóan a műsor része, ami persze kifejez valamit. Az, hogy nagy pompával, csinadratával fogadnak egy kínai elnököt, az azért nem meglepő. Egyrészt viszonzásról is szó van, májusban járt Donald Trump Kínában, ahol hasonló külsőségekkel fogadt őt Xi Jinping, tehát elképesztő udvariatlanság lett volna, hogyha nem tudom, száraz kenyérrel várja a Fehérházban. Ráadásul ugye Trumpnak a diplomáciai stílusához hozzá is tartozik az, hogy bizonyos vezetőket igyekszik tejbe vajba fürözteni. Tipikusan egyébként a nagy riválisait, tehát Putyin, Xi Jinpinget, egyebeket, a szövetségeseit kevésbé. A szövetségeseit nem szokta a repülőtéren várni, meg olyan pompával fogadni, mint ezeket a nagy riválisait. Ez egész egyszerűen Trump tárgyalási technikájának egy részlete. Amiben túlment azon az udvariasságon, amivel őt fogadták Pekingbe májusban, az az volt, hogy valóban a repülőtérre, konkrétan betonon várta Xi Jinpinget. Ilyet utoljára Barack Obama csinált, hogy ön is említette, Ferenc pápával. Egyébként az amerikai elnökök alapvetően a Fehérházba szokták fogadni a vendégeiket, és más küldenek ki a reptérre maguk helyett.
3: Beszéljünk arról, hogy milyen megállapodások születtek, vagy nem születtek, de mielőtt ezt részleteznénk, lehet ön szerint egy ilyen diplomáciai találkozónál győztest hirdetni, részben elméleti a kérdésem, és ha lehet, akkor most lehet-e hirdetni?
2: Alapvetően lehet. Tehát ugye, hogy a háború a politika meghosszabbítása más eszközökkel, ugye a politika vagy a diplomácia meg a háborúnak a leképeződése más eszközökkel, itt ugye zajlik egy szerencsére nem háború, hanem egy diplomáciai küzdelem, verseny, nem csak diplomáciai, mint gazdasági, katonai és a többi versengés Kína meg az Egyesült Államok között, és ennek minden egyes ilyen tárgyalási forduló az lehet mondani, hogy egy csatája, és azt általában meg lehet mondani, hogy inkább az egyik fél jött ki jobban egy csatából, vagy inkább a másik fél, vagy kiegyeztek egy döntetlenben. Összességében az amerikai-kínai viszony az egy ilyen padhelyzet, ideiglenesen ugyan, de most ezekben a hónapokban, talán években egyfajta padhelyzetet látunk. Magából ebből a találkozóból viszont egy picit talán Xi Jinping jött ki jobban. Tulajdonképpen neki semmi olyan engedményt nem kellett tennie, ami kellemetlen lenne számára, mindent megkapott, amiért ment, tehát őt nagy pompával, egyenrangú félként fogadta a világ legerősebb hatalmának az elnöke, elhalmozták bókokkal, amit szeretett volna elérni, hogy stabilak maradjanak az amerikai-kínai kapcsolatok. Azt elérte, a vám háborúban, mikor ebben kötött tűzszünetet meghosszabbították, tehát tulajdonképpen amiért Xi Jinping ment, azt megkapta, anélkül, hogy neki engedményeket kellett volna tennie két óriás pandának a kölcsönadását bejelentették az atlantai állatkertnek. Én azt gondolom, hogy ez azért nem egy olyan nagy ár.
3: Hát a panda diplomáciáról egyszer már beszélgettünk itt, akkor azért úgy emlékszem, most a konkrét számokra nem emlékszem, de hogy ez mostanában nem volt jellemző, hogy pandát adott volna amerikai USA beli állatkertnek Kína, úgyhogy akkor ez mégiscsak valami elmozdulás ebben.
2: Igen, így 23-24 fele volt egy mélypont, hogy az addigi pandákat hát vagy hazahívták különböző ügyekre hivatkozva, vagy pedig lejárt a bérleti szerződésük, és nem hosszabbították meg. Ha jól emlékszem, hogy 3-4 állatkertbe szokott panda lenni az USA-ban, és ez lecsökkent egyre, sőt, igen, egyre, és most elkezdett így növekedni a panda pároknak a száma, tehát ez az, hogyha a panda létszámot az Egyesült Államok területén indikátornak tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy a mélyponton túl vannak a kapcsolatok, most éppen szaporodnak.
3: A pandák vagy a pandák száma szaporodik, de csak viccelek.
2: Pandák nem szaporodnak, ez velük a fő probléma, hogy nem hajlandók nemi életet élni, úgyhogy ilyen mesterséges módon kell őket szaporítani, úgyhogy itt a pandák száma az a minőt.
3: Ezt viszont feltételezem, hogy meg csak Kínában teszik meg, tehát gondolom nem lehet az állatkertben ezzel kísérletezni.
2: Azért időről időre előfordul, hogy a panda is hajlandó megmozgatni magát, és talán pont Amerikában született, ami elég, ez az elmúlt évtizedben valamikor panda, bocs, de ilyenkor az is a kínai államnak a tulajdona, ez egy ilyen nemzetközi ilyen hozzáállás a Kínának, hogy a világ összes óriás pandája az kínai tulajdon, akárhol is szülessen.
3: Vissza akkor a komolyabb részletekre, bár gondolom sok amerikai gyereknek ez egy fontos dolog, hogy láthat óriás pandát majd abban az állatkertben, de a mi hallgatóinknak ez kevésbé elérhető. A vámról beszéljünk. Azt mondta, hogy ilyen szempontból Kína járt jobban. Most hogy áll ez a vámháború a két ország között akkor?
2: Hát most nyilván túlszok, de nem biztos, hogy a panda ügynél komolyabb is történt ezen a találkozón. Mert hogyha megnézzük, hogy akkor konkrétan miben is egyeztek meg a pandákon kívül, akkor elég soványka az eredmény. De arról van szó, hogy 2025 április eleje óta zajlik a vámháború Kína meg Amerika között. Egy hónapig tulajdonképpen el is lehetetlenült a kereskedelem annak idején a két fél között, de aztán mind a két fél rájött, hogy ez nagyon rossz neki, és mind a két fél rájött, hogy a másiknak vannak olyan ütőkártyái, amelyek kellemetlen helyzetbe hozhatja őt, vagy nagyon nehéz helyzetbe hozhatja őt, úgyhogy nagyon gyorsan egy hónapon belül már 2025 májusában kötöttek egy tűzszünetet néhány hónapra, és tulajdonképpen azóta ezt a tűzszünetet hosszabbítgatják. Itt a tűzszünet az azt jelenti, hogy az akkori bőven 100% feletti vámok helyett ilyen 30-40%-os vámok vannak érvényben mind a két irányban. Ez nem lehetetleníti el, csak egy picit megnehezíti a kereskedelmet. És ezt a tűzszünetet most meghosszabbították, a legújabb verziója az november 10-én járt volna le. Hát ezt most sikerült 2 hónappal meghosszabbítani január 10-ig. Ezt azért én nem nevezném áttörésnek, ez épp hogy arra elég, hogy akkor időt nyernek a felek a tárgyalások folytatásához. Ez volt az egyik ilyen konkrét megállapodás, ami született, de ez tulajdonképpen nem is egy csúcs találkozó, hanem pár nappal korábban még a főtárgyalók megegyeztek ebben, csak a bejelentést időzítették a csúcs találkozó elejére. Másik ilyen konkrét megállapodás pedig az, hogy még májusban elhatározták egy úgynevezett kereskedelmi tanácsnak, továbbá egy befektetési tanácsnak a létrehozatalát. Ezek tulajdonképpen ilyen kínai-amerikai vegyes bizottságok, amelyben szakértők gyömöszölik egymást, hogy hogyan lehetne valahogy rendezni a kapcsolatokat. És most ebből a kereskedelmi tanács az meg is kezdte a működését, és ehhez kapcsolódóan meg is egyeztek 30 milliárd dollárnyi értékű árúnak a kivonásáról a büntető vámok alól, tehát mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az összkínai-amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfadíszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok, ez sem egy áttörés, tehát mondom, ennél egy nagyságrenddel nagyobb a kínai-amerikai forgalom, de végül is tulajdonképpen a egyszerű állampolgárok szempontjából az is valami, hogy mondjuk olcsóban jutnak karácsonyfadíszekhez, vagy gyerekülésekhez.
3: És ezt vajon melyik fél kezdeményezhette, ez ki hámozható ilyenkor? Ez kinek volt fontosabb, hogy a karácsonyfa díszek azok olcsóban érjenek Kínából az USA-ba?
2: De ezt az egész vámháborút az amerikai kezdeményezték. Kínaiak kedvező helyzetben vannak, hát ők adják a világipari termelésének a 32-33%-át, ennek az amerikaiak a felét adják, az európaiak meg még ennél is kevesebben. Szóval összességében a háborút az amerikaiak kezdték, és nyilván az ilyen engedményeket is, hát a valószínűleg a kínaiak jelzik, hogy ez kéne, azt kéne, amaz kéne, és akkor az amerikaiak vagy engednek, vagy nem, illetve nyilván, amikor engednek, akkor megkérik az árát. Itt ez egy elég racionális döntés, hogy úgy fogalmaztak hivatalosan, hogy a nem érzékeny termékekről elkezdenek tárgyalni. Ez a bizonyos kereskedelmi tanács, és hát nyilván a karácsonyfadísz, meg a garnélarák az nem érzékeny, ezeket nyugodtan ki lehet vonni a mindenféle büntető vámok alól, természetesen, hát ez a mikrocsipekre, bonyolultabb elektronikus termékekre, egyebekre ez nem vonatkozik. Ugye nagyon alapvető használati termékekről van szó, itt nincs értelme tulajdonképpen büntető vámok fenntartásának. Itt az történt, hogy egy picit mind a két oldal túltolta a biciklit, és most egy picit hátrébb húzták a biciklit.
3: És a nagyobb áttörés esetében, tehát mondjuk a csipek esetében ön szerint várható változás, vagy ez reménytelen?
2: Hangsúlyeltolódások szoktak lenni, tehát időről időre, ugye az egyik oldalon a ritka földfémekkel szorongatják az amerikaiakat, a másik oldalról meg a mikrocsippekkel szorongatják a kínaiakat. Meg persze egyéb ilyen érzékeny termékek is vannak. Most ezek ugye ilyen stratégiai folytópontok mind a két fél számára. Én azt mondom, hogy itt ilyen óriási nagy megállapodás nem lesz, hanem így időlegesen szoktak engedélyezni egy-egy tételt, az Nvidia-nak engedélyezték, hogy nem tudom, bizonyos típusú mikrocsipeit most mégiscsak szállíthatják a kínaiaknak, de másokat meg nem. A kínaiak is belementek még tavaly novemberben, hogy valamiféle kóta rendszerben szállítanak, dükköföldfémeket, meg dükköföldfém mágneseket az amerikaiaknak. Csak az amerikai folyton azzal vádolják őket, hogy kevesebbet szállítanak, mint amit ígértek, és akkor ezzel mindig jól összevesznek, és van egy ilyen csúcstalálkozó, akkor kinek megígérik, hogy mégiscsak annyit fognak szállítani, amit korábban ígértek. Tehát ezekkel az érzékeny árucikkekkel, miközben van forgalom, tehát itt nem nullára csökkent ezeknek a területén sem a kereskedelem, itt azért folyamatosan egymás érzékeny pontjait szurogatják, döfködik a felek, és ezek folyamatosan napirenden vannak, de szerintem ez egy olyan terület, ahol egy nagy deal, hogy kiáll Trump és Xi Jinping, és bejelentik, hogy akkor mostantól fogva kitört a chip béke, meg a ritka földfény béke, erre ne számítsunk.
3: Kínai autók mennyire érhetők el Amerikában, vagy azon is ilyen 100%-os vám van, és esélytelen, hogy azt egy amerikai ember így meg tudja vásárolni?
2: Ráhibázott, meg egész pontosan 100%-os vám van a kínai autókon. Tehát konkrétan még a Trump előtti időszakban vezette ezt be a Biden kormányzat, tehát ott született amerikai részlet stratégiai döntés, hogy a kínai autókat, főleg a elektromos autókat, hiszen azok jelentik az igazi veszélyt, nem engedjük be a kínai piacra, úgyhogy egységesen 100%-os vámot vezettek be rájuk. Ezzel lényegében távol tartják az amerikai piactól a kínai autókat. A kínaiak persze bepróbálkoztak azzal, hogy akkor Mexikóban építenek autógyárat, és onnan is szállítják az USA-ba, de az amerikai erre meg Mexikót kezdték el szutyongatni, hogy akkor a mexikói autókat is megvámolják, és végülis ebből a projektből azt hiszem nem lett semmi. Az a lényeg, hogy Európával ellentét az amerikai piacon lényegében nincsenek kínai kocsik.
3: Szeretnék idézni egy mondatot a kínai elnöktől. Arról beszélt a csúcstalálkozón, hogy a békés együttélésre kell koncentrálni a Kínának és Amerikának, mint a világ két vezető hatalma, felelősséggel kell viselkedniük egymással a nemzetközi térben, és akkor az idézet: ehhez a két ország között állandó kommunikáció és kölcsönös megbecsülés szükséges. Ez egy üres diplomáciai mondat, vagy tényleg ez, hogy is mondjam, elérhető két nagyhatalom között, akik között egyébként paprikás a hangulat, a kölcsönös megbecsülés és az állandó kommunikáció?
2: Hát ugye a másik opció az a világháború lenne, vagy legalábbis egy nagyon durva hidegháború, az most egyik félnek sem az érdeke, úgyhogy Xi Jinping a teljesen nyilvánvalót fogalmazza meg, hála jó Istennek, vagyis azt, hogy miután itt van ez a két szuperhatalom, ami persze egymást gyömözköli, az egyetlen esély mindkettőnek, meg az egész világnak a túlélésre, meg a súlyosabb konfliktusoknak és háború elkerülésére az, hogy ők kommunikálnak egymással, és azt a fajta, és így tiszteletbe tartják a másiknak a nagyon-nagyon-nagyon alapvető érdekeit, tehát nem feszegetik a másiknak a vörös vonalait. Ez ugye egyrészt magától értetődő, másrészt pedig szerintem nagyon jó, hogy ezt kimondja az egyik fél.
3: Mik ezek a vörös vonalak ön szerint, mondjuk egy-egy legnagyobb a két ország között, amit a másik nem emleget most föl?
2: Kína részéről természetesen Tajvannak a kérdése, mert mindenféle szuverenitási kérdés. A kínai külpolitika megkülönböztet két fajta érdeket. Vannak a kínaiul mag érdeknek, tehát ilyen alapvető központi érdeknek nevezett érdekeltségek, amelyek a szuverenitáshoz tartoznak, vagy ahhoz kapcsolódnak. Ez Tajvannak a hova tartozása, meg persze Tibetnek a hova tartozása, nem dél-kínai tengeri, meg kelet-kínai tengeri vitatott szigeteknek a hova tartozása. Ezekről a kínaiak nem tárgyalnak. Ezekben ők nagyon, hát azt lehet mondani, hogy agresszívan tudnak föllépni. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen, nem tudom, kínai hajdihajók mászkálnak a dél-kínai tengeren, az azt jelenti, hogy a magérdeket védik. Ezekről a kínaiak nem hajlandóak alkudozni, tehát ezek fel se kerülhetnek a tárgyalóasztalra. Nincs olyan, hogy azt mondják az amerikaiak, hogy innentől fogva veszünk tőletek, nem tudom, ezt meg azt, vagy amaz, vagy beengedjük a kínai kocsikat, cserébe ti meg, mondjatok le a Senkaku szigetekről. Ebben a kínaiak nem fognak belemenni, inkább nem adnak el egy darab kocsit se, mint hogy lemondjanak egy centiméter területről sem. És ezek közül a legérzékenyebb természetesen Tajvan, tehát a Tajvan státusz az olyan vörös vonal, aminek az átlépését nem tűrik, tehát mindent beáldoznak. És vannak az egyéb külpolitikai érdekek, kereskedelem, ilyen-olyan jelenlét, Irán kérdése, Oroszország, stb. Kérdése, ezek nem magérdekek, tehát ezekről lehet a kínaiakkal alkudozni. Ez magyarázza a kínai külpolitikán ezt a kettősségét, hogy miközben ugye eljátszák a világ színpadon, hogy ők a világbékének, a megegyezéses tárgyalásoknak, a konfliktusok békés rendezésének, a kölcsönösen előnyös együttműködéseknek, stb. A fáklya vivői, szemben a csúnya gonosz agresszív Egyesült Államokkal szemben, tehát miközben folyamatosan ezt kommunikálják, közben azt látjuk, hogy a saját környezetükben hát kifejezetten keményen szoktak föllépni, szóban is, meg tettekben is. Ezt az ellentmondását a kínai külpolitikának ez a kettőség magyarázza, hogy a magérdekekbe keménykednek, a nem magérdekekbe meg alkudoznak. Tehát a kínai vörös vonal az a szuverenitás kérdés. Hát az amerikaiak számára nyilván ott kicsit elmosódottabbak ezek a vörös vonalak, hiszen ott nem szuverenitás kérdésről van szó, de a bizonyos kínai fegyverkezési ügyek, bizonyos kínai technológiai fejlesztések, általában a kereskedelmi hiány, azok olyanok, amik nagyon fájnak az amerikaiaknak, hogyha itt bizonyos határokat a kínaiak átlépnek. És ők ugye nem olyan módon érzékenyek ezekre a kérdésekre, mint a kínaiak a saját magérdekeikre, de azért elég keményen föl tudnak lépni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat. Utána pedig jövünk vissza, és Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőivel folytatjuk a beszélgetést az amerikai és a kínai elnök találkozójáról. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek foglalkoztatására buzdít a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca pénteki közleményében azt írta, az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárság levélben kereste meg a minisztériumokat, hogy felmérje, milyen munkakörökben lenne lehetőség megváltozott munkaképességű munkavállalók fogadására. Az államtitkárság szakmai segítséget is ajánl a megfelelő munkavállalók megtalálásához, kiválasztásához és munkahelyi beilleszkedéséhez, valamint szükség esetén mentor is segítheti az új munkatársat és a befogadó munkahelyet, közölték. Hozzátéve, hogy a minisztériumok október 12-éig jelezhetik foglalkoztatási igényeiket. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. Az elmúlt évekhez hasonlóan az NNGK idén is csatlakozik az Egészség hídja összefogása mellrák ellen kezdeményezéséhez. Október 3-án a Lánchíd mellett több jellegzetes és fontos épület is rózsaszín megvilágítást kap, ezzel is kifejezve az emlőrákkal érintettek iránti szolidaritást, olvasható a pénteki közleményben. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot. A szervezet népegészségügyi emlőszűrés keretében a tünetmentes 45-65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást mammográfiás vizsgálatra. A szűrővizsgálatra szóló meghívó lehetőséget kínál arra, hogy egészségünkről időben képet kapjunk, és egy esetleges elváltozást korai stádiumban felismerjenek, áll a közleményben. Nem jogerősen 250 óra közérdekű munkabüntetésre ítélte a Kazincbarcikai járásbíróság azt a nőt, aki egy Borsodabaúj Zemplén megyei óvodában szóját tartalmazó ételt adott egy súlyos szója és mogyoró allergiában szenvedő kislánynak, közölte a Miskolci Törvényszék pénteken. Azt írták, a vádlott pedagógiai asszisztensként dolgozott az óvodában, és a kialakult gyakorlat alapján ő volt felelős a gyermek egyedi étkezésének biztosításáért. A vádlott a saját csoportjában osztotta ki a nassolni való ételt, annak összetevőit azonban nem ellenőrizte, így a kislány szójalisztet tartalmazó sós pálcikát fogyasztott. A gyermeknél allergiás reakció alakult ki, ezért kórházba szállították és ellátták, ahol tünetei megszűntek. A bíróság a nőt foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében mondta ki bűnösnek, közölte a Miskolci Törvényszék. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei Nyírtason csak nem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban -1,6 fok volt. A Borsodabaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán -0,6, Bán révén -0,3 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: elnök és a kínai elnök találkozójáról. Vendégem Salád Gergely Kína-kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
1: Külpolitikát szóba hozta, itt elég sovány volt, amit lehetett olvasni a kettő kommunikációjában. Én annyit találtam, hogy abban egyetértett Trump és Xi Jinping, hogy Iránnak be kell tartani azt, amit korábban ígért, hogy nem fejleszthet ki nukleáris fegyvereket, és ebben ez a két nagyhatalom egyetértett, illetve abban is egyetértettek, hogy hangsúlyozzák, hogy senki sem szedhet nemzetközi vízi úton tranzit díjat. Ezekről mit gondol?
2: Ezek, önnel már beszéltünk erről néhány adással ezelőtt, hogy minden ilyen találkozó után mind a két fél kiad egy hivatalos beszámolót, összefoglalót a tárgyalásokról, egy úgynevezett readoutot. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy mit mondanak az amerikaiak, meg mit mondanak a kínaiak ugyanarról a tárgyalásról, és összehasonlítani őket, és akkor ilyenkor az ember általában megállapítja, hogy itt mint hogy a két külön eseményről beszélnének a felek. Most pont Irán ügyében, amit említett, ez a helyzet. Az amerikai readoutban, tehát az amerikai összefoglalóval szerepel ez, hogy a felek egyetértettek, ahogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, meg stb. Amit mondott, ennek a kínai összefoglalóban nyoma sincsen. Tehát itt nem tudhatjuk, hogy ebben tényleg egyetértettek-e, hogy ez fajta ilyen vágyvezérel gondolkodás az amerikai részéről, hogy beleírták, hogy ebben egyetértettek, akinek nem kommunikáltak ezzel kapcsolatban semmit. Amit a kínaiak kommunikáltak, nem az összefoglalóban, hanem Xi Jinpingnek egyéb nyilvános megszólalásaiban az, hogy a békés rendezés hívei, és felszólítják a feleket, hogy térjenek vissza az iszlámabádi egyezményhez, ez meg egy olyan megállapodás késő tavaszról, amiben katari meg pakisztáni közvetítéssel az irániak meg az amerikaiak megegyeztek a tűzszünetről, amit aztán utána rögtön fel is rúgtak, de most ugye a kínaiak ezt kérték, hogy ide térjenek vissza, tehát az egyszer már megkötött tűzszünetet újítsák fel, de azt, hogy a kínaiak ezen kívül, vagy a kínaiak bármiben egyetértettek volna az amerikaiakkal, ezt az amerikaiak állítják, a kínaiak nem.
1: Okay, és a nemzetközi útvonalak tranzit díjmentessége, az itt most kinek volt fontos, és ez is csak az amerikai szövegben látható?
2: Ez is csak az amerikai szövegben látható. Kínaiak ugye elvileg ezzel egyetértenek, de nem olyan nagyon szokták ezt hangoztatni, hiszen nekik egy nagyon fontos partnerük Irán, nem katonai szövetségesük, de mondjuk azt, hogy baráti országról van szó, és hát őket olyan nagyon ez az egész kérdés nem érinti, mert a kínai hajókat nagyon úgy tűnik, a hírek szerint az irányok ingyen engedik át hajózni, tehát ők nem szedik be azt a díjat, amit másoktól be akarnak szedni. Persze ettől még elvileg, de a kínek nem fogják bevallani, hogy hát mi ingyen hajózhatunk és magastól teszünk arra, hogy ti nektek kell lefizetnetek, ezt én nem fogják kimondani a kínaiak, de gyakorlatilag az, hogy ezt a kérdést nem nagyon szokták emlegetni, ez arra utal, hogy ők már a saját kis külön alkújukat megkötötték Iránnal.
1: Még egy téma, amiről szó volt, még ha nem is hoztak fajsúlyos döntéseket, az a mesterséges intelligencia. Itt én a következőket találtam, de akkor lehet, hogy ez is csak az amerikai szövegben van, majd segítsen kiigazodni, legyen kedves. Az egyik, hogy megállapodtak abban, hogy párbeszédet indítanak az AI technológiá járó kockázatokról, és itt egy dátumot is olvasok, hogy novemberben fogják majd ezt folytatni az erről való beszélgetést, és létrehoznak kommunikációs csatornát, ahol kifejezetten a mesterséges intelligenciához köthető incidensek kezeléséről tud beszélni Amerika és Kína idevágó szakértői, gondolom, vagy döntéshozói. Ez több a semminél?
2: Nem sokkal, de azért valamivel több. Tehát azért érdemes tisztázni, hogy a mesterséges intelligencia az fegyver, vagy mindenféle fegyverrendszereknek az alapja, tehát az alapvetően egy katonai fejlesztés. Nyilván én is használom, meg sajnos a diákjaim is használják szakdolgozatírásra, egyebekre, de nem ez a fő, vagy mondjuk politikailag nem ez a releváns felhasználása, hanem az autonóm fegyverrendszerek, egyebek, és mind a két fél eléggé előre jár a fejlesztésben. Azt nem tudhatjuk, hogy a katonai alkalmazásban mennyire, de azért lehetnek sejtéseink, hogy nem a szakdolgozat generálása legnagyobb teljesítmény, amit egy ilyen rendszer el tud végezni. Ugye ukrajnai háborúban azért látjuk a gyakorlati alkalmazását is. Tehát itt egy halálos és nagyon veszélyes fegyverről van szó, aminek a fejlesztését nyilvánvalóan a felek nem fogják visszafogni. Tehát olyan még nem nagyon volt, hogy két ország így leült volna, akik riválisok,

0: megegyeztek volna abban, hogy ők ezt a fejlesztést visszafogják, mert ehhez hiányzik a bizalom. Nyilván ellenpéldaként fel lehet hozni a szovjeteknek, meg az amerikaiaknak a megegyezését 70-es években az atomfegyverek számának a korlátozásáról, de ott az egy ellenőrizhető dolog volt, tehát azt tényleg lehetett ellenőrizni, hogy akkor most X darab atombombát szétszereltek-e vagy nem. Nyilván a mesterséges intelligencián nem lehet ellenőrizni, hogy valami hangzsói cég épületének a mínusz 84. emeletén ott mit művelnek a fejlesztők, meg mit nem művelnek, meg ugyanez igaz persze Michiganre, meg Chicagóra, meg a Szilíciumvölgyre is. Tehát itt egy olyan szintű bizalom kéne fejlesztéseknek a visszafogásához, ami nem áll fenn a felek között. Ugyanakkor valamit mégis csak kell csinálni, mert hát ugye az elmúlt hetekben azzal volt el a sajtó, hogy ezek az EMI ágensek, ezek hajlamosak elszabadulni, és feltörögetni mindenféle rendszereket, meg Skynet módra viselkedni. És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket. Tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor 2 hónap múlva már lehető képesek lesznek. Méghozzá rossz szándék nélkül. Mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát, hogy fel tudjuk hívni a másikat, hogy figyelj, bocsi, hogy megmérgeztük a sánkhelyi jóvizet, nem mi voltunk, nem direkt volt, hanem valamelyik cégünknek elszabadult az ügynöke, és ő csinálta, úgyhogy most légy szíves, ne dobjátok le ránk az atombombát, mert nem direkt csináltuk. És ezt a tulajdonképpen ennek a forró drótnak a létrehozásáról egyeztek meg elviekben a felek. Aztán persze, hát ez is elég problémás, mert egy ilyen telefonhívás ugye azt is jelenteni, hogy én bevallom a fő riválisomnak, hogy nem vagyok ura a helyzetnek otthon. És ez azért egy politikailag nagyon költséges dolog, tehát nem biztos, hogy ez a dolog ez működni fog. De legalább rájöttek a felek, hogy kell egy ilyen kommunikációs csatorna, ami jó. Tehát létrejön ez a forró drót. Másik pedig a párbeszéd, ami azt jelenti, hogy időről időre össze fognak ülni, most ugye, ahogy ön is mondta, novemberben legközelebb, vagy novemberig legközelebb, ahol hát a ilyen érzékeny kérdésekről esetleg tájékoztatják egymást, és nem tudom, elmondják, hogy mi most itt tartunk, mi most nem tartunk itt, ezt akarjuk, nem ezt akarjuk. Itt is nyilván a őszintesség meg a bizalom az azért kérdéses, de hát ez egy olyan téma, amiről muszáj kommunikálniuk. Tehát az óriási tragédia lenne, hogy ha anélkül menne bele a két fél egy ilyen nagy EMI fejlesztési versenybe, amiben már benne van, hogyha ezt anélkül csinálnák, hogy időről időre azért kommunikálnak egymásnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért valamivel több, mint a semmi. Persze a problémát ezt nem fogja megoldani.
1: De akkor most akár más ügyekből következtetve itt ilyenkor ön szerint mi történik? Létrehoznak egy-egy hivatalt, bizottságot, valamit, ami kommunikálnak egymással, vagy ilyenkor milyen magas vezetői szinten történhet ez a kapcsolatfelvétel, ha történik valami incidens, bár nekem önmagában ez az incidens szó egy kicsit túl finom ahhoz a példákhoz, amiket lemondott itt ön, az adatfeltörés, vagy a vízhálózat lefertőzése, vagy nem tudom. Most kikerestem szótábor az incidensre váratlan kellemetlen eseményt ír egy internetes szótár, tehát ezt egy kicsit többnek érzem, de ez most nem fontos. Szóval, hogy ilyenkor milyen magas szinten történik ön szerint a kommunikáció? Tehát feltételezem, hogy nem a két elnök csörög oda egymásnak majd ezen a vonalon.
0: Hát az incidens szó az diplomáciában az a marha nagy balhét jelenti, csak finomabban. Például a kínaiak a 1989-es Tiananmen téli mészárlást nevezik incidensnek. Vagy az incidens nyilván ennek a kínai megfelelőjének, nyilván az amerikaiak is szokták így finomítani. Ugye ennél durvább szónak a használata az a gyengeségnek az elárulása lenne. Tehát ez tulajdonképpen mind a két félnek megfelel a szóhasználat. Most nem tudom, hogy pontosan milyen szint ből fognak állni a tárgyalófelek, mert ezt nem hozták nyilvánosságra. De az szokott lenni, hogy miután született egy ilyen elvi megállapodás, hogy létrehozzák a párbeszédet, elindul az apró munka, és akkor a két országnak a külügyminisztériuma így lelevelezi egymással, hogy hogy létrehozzuk ezt a párbeszédet, ez úgy néz ki, hogy mondjuk mind a két oldalról 5 vagy 10 fő delegálva lesz, és akkor ezek fognak találkozni valahol egy ilyen konferencia terembe, lehet, hogy semleges területen, valami hotelba, vagy az is lehet, hogy egy rotációs alapon, hol az egyiknél, hol a másiknál, és akkor lesz egy ilyen hosszú télalap alakú asztal, aminek az egyik oldalán ott ül 10 kínai, a másik oldalán ott ül 10 amerikai, középen a vezetőjükkel, és az, hogy pontosan kik lesznek benne, azt ugye egymással is egyeztetünk, mert itt rangban meg kell egyezniük, hogy jó eséllyel valami miniszterhelyettes, vagy államtitkár, vagy helyettes államtitkár, vagy főosztályvezető lesz mondjuk a delegációnak a vezetője, és ezen kívül még benne lesznek, nem tudom, néhány osztályvezető, meg néhány szakértő, esetleg tudományos emberek is, bár az mondjuk akik értenek is hozzá, bár az mondjuk ritkább, de így szépen ilyen, hogy mondjam, de mind a két oldalról csinovnyikok fognak ülni ebben a bizottságban, egy-egy ilyen fő csinovnyiknak, mondjuk főosztályvezetőnek, vagy esetleg miniszter helyettesnek a vezetésével. Előre egyeztetik a napi rendi pontot, hogy min akarnak végigmenni, és akkor azokon így végigmennek, aztán majd nem tudom, két hónap múlva valahol máshol találkoznak. De így néz ki egy ilyen párbeszéd, ez sok más területen is létezik, tehát ez nem egy új dolog. Még Magyarországnak is vannak ilyen párbeszédei Kínával, de léteznek csomó területen EU-Kína párbeszédek, Amerika-Kína párbeszédek, egyebek, azok mind így néznek ki, hogy kell egy szögletes asztal, meg 5 vagy 10 vagy 8, vagy valamennyi, lehetőleg egyenlő számú csinovnyék a két oldalra.
1: És akkor szerintem, ami ebből a legfontosabb, hogy mit jelent ez a világnak? Tehát ez most megnyugtatásul kellene szolgálni azok részére, akik aggódnak az AI elszabadulása tekintetében, vagy ez túl kevés ahhoz ön szerint, hogy megnyugodjon az, aki emiatt aggódik?
0: Hát én személyesen nem nyugodtam meg, de az biztos, hogy abba az irányba tett lépés, hogy megnyugodjunk. Nem nagyon tudom, hogy mit tudtak volna csinálni ahhoz, hogy én megnyugodjak, de ez nyilván az én személyes problémám. Az egy nagyon pozitív dolog, hogy kommunikálnak. Erre egyébként ők is rájöttek, tehát most már ez a többedik ilyen találkozó, ugye találkozott Donald Trump és Xi Jinping tavaly október végén, idén májusban, most ugye szeptemberben, fognak még találkozni idén kétszer, egyszer Shenzhenben, egyszer meg Miamiban, tehát 4 csúcs találkozó lesz idén, és gondolom jövőre is lesz jó néhány, és már nem azt várjuk, hogy kiálljanak, és akkor bejelentsenek valami hatalmas áttörést a kapcsolatokban, mert ilyen nem lesz, hanem azt várjuk, hogy beszélgessenek egymással néhány órát, és álljanak ki, és mondják, hogy továbbra is stabil, meg békés, mondjuk így, vagy ők is szokták mondani, hogy keretek között tartó versengésre törekszenek. Ez tök jó szerintem a jelenlegi helyzetben, vagy úgy általában egy ilyen globális, szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen sústalálkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek, az nagy baj lenne. Az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújult és már a mesterséges intelligencia segítségével működik a 10 évvel ezelőtt elindított szlovákiai-magyar elektronikus törvénytár, mely az első ilyen külhoni adatbázisként jött létre, jelentették be az alkotók, a Procivis polgári társulás munkatársai Pozsonyban. A Bethlen Gábor alap támogatásával 2016. februárjában indult törvénytárat abból a megfontolásból készítette a szervezet, hogy sokak számára elérhető legyen a törvények magyar fordítása, és így módon is ösztönözzék a nyelvhasználati jogokkal való élést. A törvénytár elsődlegesen a közigazgatásban dolgozóknak hasznos, de segítséget ad a jogelemzőknek, a diákoknak, más külhoni magyar önkormányzatoknak, de egyéb érdeklődőknek is. A Procivis non-profit szervezet 2010 óta küzd azért, hogy a hivatali ügyintézés során a magyar nyelvet egyenrangúként és egyenjogúként kezeljék Szlovákiában. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője.
2: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
1: Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság vissza nem térítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmányi és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelőhelyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. A Miskolci Egyetem kampusza egy héttel korábban a jövő kutatóinak találkozó helyévé vált, ugyanis az intézmény idén is megszervezte a Kutatók délelőttje programot. Az egyetem karai több mint 40 interaktív látványos bemutatóval és kísérlettel készültek, melyek elsősorban a pályaorientáció előtt álló általános és középiskolás diákokat szólították meg. A látogatók nem csak a laboratóriumok kulisszatitkaiba pillanthattak be, hanem közvetlenül a szakemberektől és oktatóktól kérdezhettek a legújabb technológiai fejlesztésekről, mondta Erdei László, a pályaorientációs és felvételi központ vezetője.
3: Hát igen, a kutatók napjának is nevezzük így a Miskolci Egyetemen. Itt a szeptember utolsó pénteke a kutatók éjszakáját már azért 20 éve, ahogy Magyarországon is megrendezésre kerül, mind ahol csatlakozott már az első között a Miskolci Egyetem, és azóta egyébként egy nagyon népszerű rendezvény, és pont így 2023-ban jött az az ötlet, hogy esténként családokkal, nagyszülők, gyerekekkel el tudnak látogatni ide a rendezvényre, úgymond a Miskolci Egyetem kinyitja a tudományos ablakát, ajtaját, és be tud jönni mindenki érdeklődő, akár nem csak ilyen pályaorientációs egy beiskolázás célra, hanem abszolút csak egy tudományt megmutassuk, akár a műszaki, akár a társadalomtudományokat. És az a gondolat benne van, hogy akik mondjuk nem olyan szerencsések, mondjuk én is kisvárosban nőttem fel, és mikor az egyetemre kerültem, hallottam erről elsőnek. Szóval igazából a középiskolások, akik esetleg bejárósak és kollégisták, vagy esetleg a szülők nem tudják őket elhozni, vagy így nincs a látókörükbe, akkor pedagógusokkal délelőtt egy hasonló kisebb csoport jelentkezéses programot gondoltunk itt ki, és azóta már ez a negyedik alkalom. Akár egy ilyen kis saját do it yourself dolog is előjöhet, és nyilván egy nagy előadó is, és akár egyébként egy külső partnert meg kell említenem, itt a Szeret a Kiállító Központból egy olyan előadást hoztak el és tettek a kínálatba, amire egyébként mind az öt idősávban egyébként majd 100%-ra betelt a csoportokat, ahogy ki tudták legózni, tehát hatalmas népszerűség volt így külső partnereknek is a programja.
1: Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a Tavi forrásban is felújítási munkálatokat végezett az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint két nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben. Az őszi szezon leghidegebb reggele volt a pénteki. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtason csaknem -2 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Kárpát-medencétől északkeletre egy kicsit szárazabb, alacsonyabb harmadpontú levegő szivárgott be, ennek eredményeképp pénteken volt a szezon leghidegebb reggele. Hozzátették, Nyírtason csütörtök délután még 24,5 fokot mértek, így a napi hőingás több mint 25 fokos volt. A bejegyzés alapján péntek hajnalban a Nógrád megyei Zabarban mínusz 1,6 fok volt. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Gagybátor meteorológiai állomásán mínusz 0,6, Bán révén mínusz 0,3 fokot mértek.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó reggelt kívánok kedves hallgatóinknak, ez itt az Európa Rádió napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Nem tudunk minden nap ugyanúgy teljesíteni, ezt a legtöbb ember tudja, vagy legalábbis belátja. Vannak azonban olyanok, akiknek komoly problémát jelent, hogy azt hiszik, alkalmatlanok egy munkára, és nem csak ma, hanem minden nap. A szakemberek már nevet is adtak a jelenségnek, erről beszélgetünk ebben az órában Szabó Tibor kóccsal. Előtte napindító gondolatokkal várjuk Önöket. Ha tehetik, rádiózzanak velünk!

0: csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 26. fejezet 23. verséből. Azután Uzziá pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezeibe, mert megállapították róla, hogy poklos. A Biblia egyik legszomorúbb és leginkább intő életrajza zárul le ezzel a rövid, rideg mondattal. Az előző alkalommal láttuk, hogy Uzziá király elképesztő magasságokba emelkedett. 52 évig uralkodott. Legyőzte az ellenségeit. Modernizálta az országot. És amíg az urat kereste, Isten sikert adott neki. A hírneve eljutott egészen Egyiptom határáig, mert csodálatos módon megsegítette őt az Isten. De a krónikás feljegyzése szerint Uzziá tragédiája pontosan a sikere csúcsán kezdődött. Miután megerősödött, felfúvalkodott a szíve, és bűnt követett el az Úr ellen. Bement a templomba, hogy saját maga mutasson be füstölő áldozatot, ami kizárólag a papok feladata lett volna. Amikor a papok megállították és figyelmeztették, ő nem bűnbánattal reagált, hanem düvel. És abban a pillanatban a haragja közepette, megjelent a homlokán a lepra. Élete utolsó éveit egy elkülönített házban, magányosan, a templomból és a közéletből kirekesztve élte le. És amikor meghalt, még a királyi sírboltba sem temethették el a többi uralkodó közé, csak a mellette lévő mezőben kapott helyet, mert a neve mellé örökre odaégett a bélyeg, poklos volt. Eszembe jut egy történet egy elismert építészmérnökről, akinek a sikeres indulásból tragikus bukás lett. Ez a mérnök évtizedeken át tervezte a legszebb és legbiztonságosabb felhőkarcolókat és hidakat. Minden munkáját hajszálpontos számítások, a fizika törvényeinek szigorú betartása és mély alázat jellemezte. Idős korára óriási hírnevet szerzett, és elhitte magáról, hogy tévedhetetlen. Amikor egy új, monumentális híd tervezésébe fogott, a fiatal kollégái jelezték neki, hogy az alapozásnál elszámolt egy fontos statikai adatot, s a pillérek nem fogják bírni a terhelést. A mérnök azonban dühösen lekiabálta őket. 30 éve vagyok a munkában. Az én nevemből él ez az iroda. Ti akartok engem tanítani a statikára? Nem hallgatott senkire, és a saját feje után építette meg a hidat. Néhány hónappal az átadás után egy nagyobb viharban a híd a hibás alapozás miatt kártyavárként omlott össze, és dőlt bele a folyóba. Ez a zseniális ember nem az út elején bukott el, hanem a végén. Egész életművét és hírnevét eltemette az az egyetlen pillanat, amikor a büszkesége miatt azt hitte, felette áll a törvényeknek. Uzziá király pontosan ebbe a hibába esett bele. A sikerei elvakították, elfelejtette, hogy a nagysága nem a saját zsenialitásából, hanem Isten kegyelméből fakad. Azt hitte, hogy az 52 évnyi hűség és eredmény feljogosítja őt arra, hogy átlépje Isten szent határait. Amikor pedig a papok szembesítették a hibájával, a büszkesége megakadályozta a bűnbánatban. A lepra, a poklosság az ő életében nem csak egy testi betegség volt, hanem a szívében lévő gőg látható, külső megnyilvánulása. Ez a megrendítő záróakkord egy nagyon komoly kérdés szegez nekünk. Hogyan akarjuk befejezni az életünket és a hitünk futását? A keresztény életben nem csak az számít, hogyan indulunk el, és nem csak az, hogy milyen látványos sikereink vannak az út közepén. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan érkezünk meg a célba. Sokan indulnak el nagy tűzzel, alázattal, Isten arcát keresve, de a sikerek, az elismerések, vagy éppen a megszokás évei lassan büszkévé és öntelté teszik őket. Elhisszük, hogy mivel régóta vagyunk hívők, vagy mert sokat tettünk a gyülekezetért, ránk már nem vonatkoznak a mindennapi önvizsgálat és engedelmesség szabályai. Érzéketlenné válunk a kritikára, és megsértődünk, ha Isten igéje vagy egy testvér figyelmeztet a bűneinkre. Uzziá tragikus temetése arra figyelmeztet minket, hogy Isten előtt nincs lelki nyugdíj. Az alázatot és az Istenre utaltságot nem lehet kinőni. Jótám, a fia úgy lett király, hogy látta az apja bukását és magányát. És a Szentírás feljegyzi, hogy Jótám tanult a példából, és nem ment be az Úr templomába úgy, mint az apja. Tanuljunk mi is Uzziá életéből. Ne engedjük, hogy a sikereink elválasszanak minket Istentől. Kérjük ma az Urat, hogy tartson meg minket az őszinte bűnbánatban, és az alázat talaján, hogy futásunk végén ne a bűneink bélyegét hordozzuk, hanem tiszta szívvel, hűséges szolgaként térhessünk meg a mi mennyei gazdánkhoz. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, megrendült szívül állunk meg előtted látva Uzziá király életének szomorú és magányos végét. Köszönjük ezt az intő példát, amely rávilágít a mi saját szívünk legveszélyesebb ellenségére, a büszkeségre és az önelégültségre. Megvalljuk neked őszintén, Urunk, hogy sokszor a te áldásaid közepette felejtjük el a legnagyobb alázatot. Bocsásd meg, amikor a sikereinket, vagy az elért eredményeinket a saját érdemünknek tulajdonítjuk, és azt hisszük, hogy ez felment a te parancsolataid alól. Bocsásd meg, amikor megsértődünk, ha figyelmeztettél minket a bűneinkre, és ahelyett, hogy bűnbánattal leborultunk volna, inkább a haragot és a dacot választottuk. Urunk, könyörgünk hozzád, óvd meg a mi lelkünket a gőg és a felfúvalkodottság leprájától. Kérünk, Szentlélek Isten, tartsd meg minket a mindennapi alázatban. Add, hogy minél nagyobb áldásokat kapunk tőled, annál kisebbé tudjunk válni a te szent jelenlétedben. Segíts, hogy ne csak jól induljunk, hanem jól és hűségesen is fejezzük be a hitünk futását. Úr Jézus Krisztus, te, aki a mindenség királya vagy, megaláztad a magadat, és engedelmes voltál, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Formáld a mi szívünket a te szentséges szíved szerint, hogy az életünk végén ne a magunk dicsőségét, hanem egyedül a te nevedet magasztalhassuk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Versenyképességének javítására, termelőkapacitásának bővítésére, gép- és eszközparkja korszerűsítésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére nyert el csaknem 250 millió forint támogatást a Hortobágyi Hal Gazdaság ZRT, tájékoztatott a cég vezérigazgatója. Simon Károly közleményében jelezte, a támogatás a beruházások 50%-át fedezi. A Hortobágyi Hal Gazdaság a Hortobágyi Nemzeti Park területén működik. A társaság csaknem 2250 hektáron elterülő hortobágyi, balmazújvárosi, egyeki, nagyhegyesi és újszentmargitai halastavai nem csak a haltermelés szempontjából jelentősek, hanem kiemelt szerepet játszanak a természeti értékek megőrzésében is. Élőhelyet biztosítanak védett növény és állatfajok, köztük vonuló madarak számára. Simon Károly kiemelte, a korszerű rakodó és szállítógépek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a lehalászást, csökkentik a halakat érő stresszt, így csökkentik a halászatkori halpusztulás kockázatát, tette hozzá. Megjegyezte, innovatív vízanalitikai eszközöket is vásárolnak, melyekkel a vízminőséget vizsgálják, ellenőrzik. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint lesz az emelés. A nyugdíjminimumot mostantól minden januárban ugyanannyival kell majd emelni, mint általában a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő, hogy megint hosszú időre változatlan maradjon, hangsúlyozta a miniszter. Növeli dolgozói létszámát a CATL kínai akkumulátorgyár Debrecenben, miután a folyamatos modulgyártás után az akkucellagyártás próbaüzeme is beindult. A jelenlegi 2800-ról évvégére 3300-ra növelik a létszámot, jelentette be a debreceni gyár operatív ügyvezetője. Queen Liang hozzátette, a 2024-ben indult modulgyártásban már a harmadik gyártósor is elindult, azóta több mint 500 ezer modul készült el, melyek mintegy 10 ezer járművet hajtanak Európa szerte. A modulgyártás eddig 100 milliárd forint árbevételt jelentett a cégnek, ezután adóztak Magyarországon, jelezte az igazgató.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Nem tudunk minden nap ugyanúgy teljesíteni, ezt a legtöbb ember tudja, vagy legalábbis belátja. Vannak azonban olyanok, akiknek komoly problémát jelent, hogy azt hiszik, alkalmatlanok egy munkára, és nem csak ma, hanem minden nap. A szakemberek már nevet is adtak a jelenségnek. Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Tibor kóccsal. A riporter Hegedűs Márk.
2: Először is szerinted mennyire vannak tisztában az emberek azzal, hogyha ilyen problémával küzdenek?
3: Annyira szép szó ez az imposztor. Régen használták sokat. Gondolom a hallgatóink többsége tudja, de azért mondjuk el, hogy ez a csaló, szélhámos valami hasonló jelentéssel bír. És ugye aki ebben a szindrómában, vagy ha úgy tetszik, ilyen kicsit betegség, kicsit tünet, vagy nem tudom miben szenved. Ugye, tehát ezt szeretné elkerülni, hogy őről azt gondolják, hogy ő egyfajta kontár, tehát nem ért a dolgokhoz. Ha nem is így nevesíted, azért sokan szerintem félnek attól, hogy bekerülnek egy munkahelyre, és ott elvárják tőlük, hogy bizonyítson, ugyanakkor fél, hogy nem fogja tudni teljesíteni. Vagy azért, mert mondjuk túl jól adta el magát az állásinterjún, túl jó állásbejelzetet készített, és mondjuk beleírta azt, hogy nagyon jól beszél idegen nyelveket, és valójában meglehetősen alapszinten van, és ezt nem tesztelték nála, vagy valamilyen olyan képességekkel, készségekkel rendelkezik, amelyekhez annyira mégsem ért, vagy nem tudja ezeket igazán kihozni, mondjuk egy stressz helyzetben. Vannak olyan készségeink, amelyeket nem mindig tudunk 100%-osan alkalmazni, tehát hiába van valakinek sok éves mondjuk kommunikációs gyakorlata, vagy remekül ért a számítógép,

0: valamilyen szinten tudjak együttműködni a többiekkel, együtt tudjak működni a főnökömmel, tehát egy csomó nehézséggel szembe kell néznem, és akkor még ott van az is, hogy teljesítenem kell. Nyilván nem is akárhogyan kell teljesítenem, mert ha nem teljesítek elég jól, és például próbaidőre vettek föl, akkor lehet, hogy a 3 hónapos próbaidő alatt valamikor azt mondja a főnököm a munkaidő végén, hogy holnap már nem kell jönnöm.
1: Ugye neked van egy a coach mellett több végzettséged, az egyik az a HR szakterületen több diplomád is van. Ezzel a szemüvegen keresztül egy kicsit segíts még a témát megérteni, hogy ugye mondom a hallgatóknak, hogy esetleg nem ismerik ezt a HR kifejezést, hogy ugye a HR-es az, aki az állásinterjún találkozik egy munkavállalóval, aki tulajdonképpen fölveszi az adott pozícióra, tehát az ő beleegyezése nélkül nagy valószínűséggel nem kerülhet be egy munkahelyre. Hogyha a HR-es jól végzi a munkáját, akkor előfordulhat egyébként az, hogy olyan szemét vesznek föl egy pozícióra, hogy tényleg igaz, amit érez, hogy valójában nem alkalmas annak a munkakörnek a betöltésére?
0: Annyiban korrigálnálak, hogy nem feltétlenül a HR-es dönt, hanem általában a munkahelyi vezető dönt, de a HR-esnek általában meghatározó véleménye van. Ennek ellenére előfordulhat, hogyha a személyzet is úgynevezett régen személyzetésnek vagy munkaügyesnek hívtak, most ugye angol mintára HR-esnek nevezzük, ugye a Human Resources, tehát az emberi erőforrás szakembernek. Ha a HR-es azt mondja, hogy szeretné fölvenni, vagy javasolja az adott személy felvételét, de a főnöknek valamiért mégsem szimpatikus, akkor nem fogják fölvenni, meg fordítva is igaz ez. Azért lett ez probléma, mert nem mindenhol vannak profi HR-esek, tehát vannak olyan cégek, szervezetek, ahol nem dolgoznak professzionális HR szakemberek, illetve van, ahol nincs is HR szakember, mondjuk egy kis és középvállalkozásban. Ott általában a könyvelő, gazdasági vezető, cégtulajdonos, tehát olyan emberek bonyolítják le a felvételi eljárást, akik nem ezt tanulták, hanem a saját szakterületükön érvényesülnek jól. Ha egy HR-es részt vesz a folyamatban, akkor ő nem csak egy hagyományos állásinterjút fog lefolytatni általában, hanem föl tud tenni olyan kérdéseket, amelyekkel igazán mérni tudja az adott illetőnek az alkalmasságát, illetve teszteket tud használni. Például, ha elvárás az adott munkakörben, hogy irodai számítógépes alkalmazásokat tudjon használni a jelölt, akkor odaültetjük a számítógép elé egy órára, adunk neki egy feladatot, egy szövegszerkesztő, egy táblázatkezelő feladatot, és megnézzük, hogy a rendelkezésére álló idő alatt meg tudta csinálni, milyen színvonalon tudta megcsinálni. Nekem volt olyan ismerősöm, akit úgy teszteltek, hogy kapott egy nagyon komoly táblázatkezelő feladatot, de nem ez volt a legnagyobb stressz benne, hanem az, hogy a leendő főnöke odaült mögé, és másfél órán keresztül nézte, hogy mit csinál. De ez egy kemény helyzet. Ja, és ez nem is egy HR-es volt, aki ott ült mögött, hanem a leendő top menedzserek egyike. Megvannak erre a megfelelő módszerek, hogy tényleg az imposztorok ne kerüljenek be a cégbe, hiszen nyilván nem ők kellenek az adott szervezetbe.
1: De akkor ez azt jelenti, hogy ha a HR-es nem volt imposztor, tehát hogyha ő ért a munkájához, és nem bizonytalan magában, akkor nagy valószínűséggel, akit felvesznek egy pozícióra, az azért valamennyire nyugodt lehet abban, hogy a helyén van. Valamennyi bizonytalanság az természetes egy új munkahelynél, és ez nem azt jelenti, hogy ne lenne jó szakember az illető.
0: Így van. A saját példám jut eszembe, hogy amikor én sok évvel ezelőtt viszonylag pályakezdőként elkezdtem tanítani, hát nem egyszer stresszeltem azon, hogy ugyan tudom, hogy miről kellett tanítanom, tudtam az anyagot, de mindig eszembe jutott reggelente, vagy legalábbis gyakran, hogy mi van akkor, ha nem fog eszembe jutni valami. Na most ehhez azért kell egy rutin, mire ezt az ember kialakítja magában, hogy mit csinálok akkor, hogyha megakadok a munkámban. Egy tanárnak tudnia kell kezelni azt a helyzetet, hogyha éppen nem jut eszébe, hogy Petőfi mikor született, vagy mi volt az 5 legfontosabb verse, vagy ez bármilyen szakterületre igaz lehet. Tehát akkor tudom, hogy akkor azt a szituációt le kell reagálnom, vagy kitől fog segítséget kérni. Tehát akármilyen munkakörben vagyok, akkor tudjam, hogy honnan szerzem be azt az információt. Hogy fölmegyek a számítógépes rendszerre, vagy rákeresek az interneten. Sok cégnél egyébként, ahol tényleg megbecsülik a dolgozókat, és fontos számunkra az, hogy ha már valakit felvettek, akkor azzal tényleg őszintén foglalkoznak, és meg akarják őt tartani, mint jó szakembert, akkor ő mellé kirendelnek egy mentort. aki segít abban, hogy egyrészt

0: tudjon illeszkedni a környezetbe, a vállalati kultúrába, minél hamarabb beleszokjon, hiszen minél hamarabb jól érzi magát valaki egy adott munkahelyen, annál hamarabb el fog kezdeni jól teljesíteni, vagy nagyon jól teljesíteni, és ez még társul az is, hogy ez a mentor fog tudni neki segíteni. Nemrégiben találkoztam az egyik volt középiskolai tanárommal, aki elmondta, hogy bennünket kezdett el először tanítani, és oda ment az egyik kollégájához, és kért tőle segítséget, mert valamilyen szakmai problémája akadt, nem tudta a megoldást. És hát borzalmasan elutasító volt a kolléga, akitől segítséget kért, azt mondta neki, hogy hát ezt már az egyetemen is tanítják, hogy mi a megoldás. Tehát ez biztos, hogy nem segít senkit. Ezzel bátorítsuk azok a hallgatókat arra, hogy igenis merjenek segítséget kérni, és akiben jó érzésű emberben azt gondolom, hogy azért nincs szakmai féltékenység, mert hát a saját pozíciónk miért függen attól, hogy egy kezdőnek, vagy egy most a szervezetbe került személynek segítenénk, meg hát emberi jóság is van a világon, szóval igenis nyújtsunk segítséget. Támogassuk azt, aki bekerült a szervezetbe, hiszen akkor mégiscsak megalapozunk egy pozitív szervezeti kultúrát, légkört és munkatársi kapcsolatot.
1: Ez szintén az én észrevételem, és majd kérlek, mondd el, hogy szerinted ezt jól látom, vagy nem, hogy szerintem azoknak még inkább előjöhet ez a fajta érzés egy új munkahelynél, hogy nem oda valók, akik amúgy is nagyon-nagyon a tökéletességre, a maximalizmusra és még azon felül való teljesítésre törekednek a munkájukban, meg akár a magánéletükben is. És akkor, ha bekerülnek egy ilyen új környezetben, ahol még nem tudnak mindent, akkor még inkább úgy érzik, hogy nem annyira jók. Tehát összefügghet ez az impostor szindróma, tehát a kicsit kóklernek érzi magát az ember azzal, hogy nem tud maximálisan teljesíteni, miközben ő mindig is 110%-on akar teljesíteni?
0: Igen, ugye hát a coachingban nem nagyon foglalkozunk múlttal, hanem a jelenre meg a jövőre koncentrálunk, de azért egy picit belegondolunk abba, hogy mondjuk mennyire várták el tőlünk gyerekkorunkban, hogy csak jó jegyeket hozzunk haza, csak jól tanuljunk az iskolában, hogy az ötös tanulónak mekkora szégyen az, hogyha kettest hoz haza. Szóval, hogy nehéz nyilván ezeket a kemény elvárásokat elengedni felnőtt korban, és kell is hozzá idő. Tehát mondjuk engem például a szüleim nem büntettek azért, mert hogyha volt néha egy-két rossz jegyem, nem örültek neki, de mondjuk bennem alapból is megvolt, hogy én nekem fontos volt, hogy jó jegyeim legyenek. De hogy bennem is megvolt ez a tökéletességre való igény, és ma is sokszor megvan. Tehát mondjuk, ha egy ügyféllel foglalkozom, akkor én nem mindig vagyok el magammal elégedett, hanem én abból is szeretnék még többet kihozni. Tehát, hogy én nagyon sokat szeretnék adni az ügyfeleimnek, és ez teljesen érthető. Tehát, hogyha az ember tisztában van azzal, hogy ott van bennem, hogy még az a munka, amire megmutatom a kollégáimnak, hogy így csináltam meg ezt a feladatot, és mindenki azt mondja, hogy ilyen jól senki nem csinálta volna meg, de ott van bennem ez a tökéletességre való igény, vágy, és ránézek a feladatra, és azt mondom, hogy hát oké, de ezt most lehet, hogy csak udvariasságban mondják. Tehát, hogyha soha nem vagyok elégedett magammal, akkor pokolja meg tudom nehezíteni a saját életemet, beilleszkedésemet, és ott marad bennem ez a vágy, hogy de igenis, még a tökéletesnél is tökéletesebbet akarok mutatni. Ezért kell, hogy szembesítsük magunkat azzal, hogy igenis vannak sikeres, jól megcsinált feladataim, és hogy ismerjem el, hogy ezt én most jól csináltam. Lehet, hogy csak 98%-os, de az akkor is jó, mert elfogadták. Megfelelt a minimum elvárásnak, mert mondjuk 80% volt az elvárás.
1: Tehát akkor azt mindenkinek érdemes elfogadni, annak is, aki régóta betölt egy pozíciót egy munkáján, hogy senki sem tökéletes. És akkor ezzel talán magunkon is tudunk, vagy magunknak ezzel tudunk segíteni, hogy a 98%-ot is, ami nagyon szép eredmény, azt is el tudjuk fogadni, hogy az elég jó volt.
0: Így van. És akkor, hogyha el tudjuk fogadni a 98%-ot, akkor azt is el fogjuk tudni fogadni egy idő után, hogy van, ami viszont nem sikerült csak 50%-ra, és akkor azzal mit fogunk kezdeni. Tehát, hogy ettől nem dőlhet össze a világ, ilyen közkeletű kifejezéssel, hanem akkor tudom, hogy most ezt hoztam ki magamból, de akkor mit fogok ezzel csinálni. Tehát, hogy attól még nem készülök ki, nem teszem tönkre a munkahelyi karrieremet, sem a magánéletemet, ugyanakkor nem fogom magamról azt gondolni, hogy akkor én most már csak kontár vagyok, és nem értek a dolgokhoz, mert volt egy gyengébb teljesítményem. Tehát az elfogadás, valószínűleg erről szól az egész, hogy el kell tudnom fogadni azt, hogy nem tudok mindig 100%-os lenni, mert nincs 100%-os ember. Ha belegondolunk abba a számítógép, ami nem ember, hanem mégis a gépnek tekintjük, az sem nyújt mindig 100%-ot. Egy gép is tud gyengébb lenni. Hát én még ember, aki gondolkodó ember vagyok, meg érzemvervők, hát nekem is vannak nehezebb napjaim.
2: Nem tudunk minden nap ugyanúgy teljesíteni, ezt a legtöbb ember tudja, vagy legalábbis belátja. Vannak azonban olyanok, akiknek komoly problémát jelent, hogy azt hiszik, alkalmatlanok egy munkára, és nem csak ma, hanem minden nap. A szakemberek már nevet is adtak a jelenségnek. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szabó Tibor kóccsal. A riporter Hegedűs Márk volt.

0: Kedves hallgatóink, 7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat. A kormányfő Facebook bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézményhálózat jogi garanciáit. A magyar külügyminiszter is üdvözölte a lépést, melyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel folytatott konzultációk előztek meg. A törvényjavaslatról az ukrán parlament várhatóan még októberben dönt. Orbán Anita korábban kifejtette, a megállapodás értelmében újra megerősödhet a magyar nyelvű oktatás, szabadabban lesz használható a magyar nyelv az iskolai életben, az adminisztrációban, az érettségi és felvételi vizsgákon, valamint a közösségi és politikai élet több területén is. A külügyminiszter hozzátette, különösen fontos, hogy az Európai Unió is rögzíti, Ukrajnának a kisebbségi cselekvési tervét összhangba kell hoznia a magyar-ukrán tárgyalások eredményeivel, a végrehajtást pedig a csatlakozási folyamat során folyamatosan ellenőrizni kell. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felsőbarcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. református ízek találkozójára. Az eseményt október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán, mondta Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője. Csaknem 5,4 milliárd forintból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert. Az országos rendőrfőkapitányság visszanemtérítendő Európai Uniós támogatás segítségével korszerűsíti a határforgalom ellenőrzését támogató eszközparkját. Az ORFK kommunikációs szolgálata azt közölte pénteken a polisz.hu oldalon, hogy a fejlesztés célja a határforgalom ellenőrzésének gyorsítása és korszerűsítése, valamint az Unió új európai határregisztrációs rendszeréhez kapcsolódó ellenőrzési feladatok támogatása. Korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése történik, megtették hozzá. A fejlesztés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz átkelő helyein, valamint a Liszt-Ferenc nemzetközi, a debreceni és a sármelléki repülőtéren valósul meg. Vörös színű lehet a színva a vízművek felújítási munkálatai miatt Miskolcon. A színva főforrásban és a taviforrásban is felújítási munkálatokat végeztet az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT október végéig. Az így keletkező természetes kőzettörmelék finom iszap az élővilágra semmilyen káros hatást nem gyakorol, de a színvát elszínezheti, írta a társaság a közleményben. Az IRV Miskolci Üzemmérnökség közösségi oldalán azt írták, az ivóvíz szolgáltatást a jogszabályokban előírtak szerinti minőségben és mennyiségben biztosítják a források felújításának ideje alatt is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 7 drogdílert fogtak el és vettek őrizetbe a rendőrök egy összehangolt akció során, közölte a térségi rendőrfőkapitányság pénteken. A közlemény szerint egyszerre 6 helyszínen ütöttek rajta egy droghálózat tagjain, a földi egységeket a levegőből, a készenléti rendőrség helikoptere is segítette. Több mint 1400 g kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A gyanú szerint 2 nyírbátori férfi közösen vásárolt hetente kábítószert, melyet egy futárként alkalmazott kislétai férfi szállított házhoz nekik. A drogot később nagy tételben adták tovább, előbb egy másik nyírbátori, majd egy Kántor Jánosi dílernek, olvasható a rendőrségi közleményben.
0: Az időjárásról.
1: Általában felhőtlen, az északkeleti határ közelében fátyol felhős lesz az ég, többnyire mérsékelt marad a keleties szél. Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat. Ez a kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Műsorunk első órájában meghallgatjuk, mit rejt a kalendárium. Rögtön utána útravaló gondolattal, 7:30-kor pedig rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében a református zsoltárokról beszélgetünk, amikben ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei. Dezső Attila, Sátoraljaújhelyi lelkipásztor lesz a vendégünk. Tartalmas időtöltést kívánok! Csak!

0: mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 3-a Helga nevenapja van. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekbe belenézek, akkor 1534. október 3-án első Ferdinánd osztrák főherceg értesül Lodovico Gritti haláláról, és ezt első Szulajmán oszmán szultán előtt Szapolyai János király ellen kívánja felhasználni. 1564-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt. 1831-ben a magyar királyság területén feloldják a kolera zárlatot. 1860-ban megindul az Ábrányi Kornél szerkesztette Zenészeti Lapok című kiadvány. 1866. szeptember 3-án aláírják a bécsi békét, mely lezárja a porosz-osztrák-olasz háborút. 1906-ban ezen a napon az SOS-t hivatalos nemzetközi segélykérő jelzésé nyilvánítja a Nemzetközi Rádiótávírási Konvenció Berlinben. 1921-ben aláírják a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet, ennek helyszíne Sopron volt, résztvevői pedig Hegedűs Pál magyar, Gorton, Hamelin és Ferrario tábornokok, olasz-angol és francia tábornokok. 1926-ban megkezdődik a Páneurópai Unió első kongresszusa Bécsben. 1940-ben Románia felmondja az összes a Kisantantból és a Balkán Szövetségből fakadó kötelezettségét. 1960-ban Kádár János elmondja beszédét a magyar kérdésről az ENSZ közgyűlésén. 1972. október 3-án hatályba lép a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok által kötött a rakéta elhárító védelmi rendszerek korlátozásáról szóló SALT 1-es szerződés. 1975-ben elhelyezik a paksi atomerőmű alapkövét.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát

a csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak, egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefonvégre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik láthatatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Versenyképességének javítására, termelőkapacitásának bővítésére, gép- és eszközparkja korszerűsítésére, illetve innovatív megoldások bevezetésére nyert el csaknem 250 millió forint támogatást a Hortobágyi Hal Gazdaság ZRT, tájékoztatott a cég vezérigazgatója. Simon Károly közleményében jelezte, a támogatás a beruházások 50%-át fedezi. A Hortobágyi Hal Gazdaság a Hortobágyi Nemzeti Park területén működik. A társaság csaknem 2250 hektáron elterülő hortobágyi, balmazújvárosi, egyeki, nagyhegyesi és újszentmargitai halastavai nem csak a haltermelés szempontjából jelentősek, hanem kiemelt szerepet játszanak a természeti értékek megőrzésében is. Élőhelyet biztosítanak védett növény és állatfajok, köztük vonuló madarak számára. Simon Károly kiemelte, a korszerű rakodó és szállítógépek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a lehalászást, csökkentik a halakat érő stresszt, így csökkentik a halászatkori halpusztulás kockázatát, tette hozzá. Megjegyezte, innovatív vízanalitikai eszközöket is vásárolnak, melyekkel a vízminőséget vizsgálják, ellenőrzik. Január 1-től, amellett, hogy a nyugdíj minimum 120 ezer forintra nő, sávosan emelkednek az ennél magasabb összegű nyugdíjak is, a 146 ezer forintos határig, jelentette be Kármán András az Idősek Világnapja alkalmából. A pénzügyminiszter közölte, hogy akinek a nyugdíja a januári emelés után sem érné el a 108 ezer forintot, annak azt 120 ezer forintra emelik. 108 és 125 ezer forint között 12 ezer, 125 és 130 ezer forint között 10, 130 és 135 ezer forint között 8 ezer, 135 és 140 ezer forint között pedig 6 ezer forint lesz az emelés. A nyugdíjminimumot mostantól minden januárban ugyanannyival kell majd emelni, mint általában a nyugdíjakat, így nem fordulhat elő, hogy megint hosszú időre változatlan maradjon, hangsúlyozta a miniszter. Növeli dolgozói létszámát a CATL kínai akkumulátorgyár Debrecenben, miután a folyamatos modulgyártás után az akkucellagyártás próbaüzeme is beindult. A jelenlegi 2800-ról év végére 3300-ra növelik a létszámot, jelentette be a debreceni gyár operatív ügyvezetője. Queen Liang hozzátette, a 2024-ben indult modulgyártásban már a harmadik gyártósor is elindult, azóta több mint 500 ezer modul készült el, melyek mintegy 10 ezer járművet hajtanak Európa szerte. A modulgyártás eddig 100 milliárd forint árbevételt jelentett a cégnek, ezután adóztak Magyarországon, jelezte az igazgató.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szombat délután 23 és 27 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg. Legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila Sátor Aljaújhelyi lelkipásztorral Jászter Beáta beszélgetett.
2: Nagyon nagy kincs van az emberiség kezében. Van 150 zsoltárunk, amit imádkozhatunk, amiről elmélkedhetünk, és amely minden keresztény felekezetnek, legyen az katolikus, vagy legyen az református, ott van a tudatában, ott van a liturgiában, ott van az ima alkalmakban, tehát csak használni kell. Mégsem ismerjük mindet, és hiába imádkozzuk, mégsem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy mit jelent. Jó úton járok-e, ha azt mondom, hogy a zsoltárban az egész élet benne van, a maga ünnepélyességével, színességével, forgatagával, fájdalmával, örömével, bánatával, vihaskodásával, gyűlölködésével.
3: Áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Azt hiszem, hogy amikor a zsoltárokról beszélgetünk, akkor a legtöbb reformátusnak a 90. zsoltár jut rögtön eszébe, amit nagyon sokszor református himnusznak is neveznek. Te benned bíztunk elejétől fogva. Vagy a 42. zsoltár az a szarvasos ének, így mondják a gyerekek, amikor tanuljuk a 42. zsoltárt. Vagy a 23. zsoltár, amikor az Istennek a gondviseléséről beszélünk. Vagy a 150. zsoltár, a hatalmas újongó zsoltár. És hát hosszasan lehetne sorolni valóban, hogy milyen dolgok vannak. Azt gondolom, hogy a zsoltárok könyve talán az egyik legjellemformáló és az egyik legnagyobb tükre a Bibliának. Mert, ahogyan Beáta is mondta, valóban így van ez, hogy az elejétől

0: megtapadjon az ínye a nyelvéhez, ha megfeledkezik erről arról, tehát azért vannak átkok is, amikről mi keresztények, akik már most Krisztus halála, feltámadása után vagyunk, mi már úgy gondolkodunk, hogy mi nem átkozni akarjuk a másikat, tehát aki átkozza a másikat, az valahogy nem értette meg az evangéliumot, hanem ilyenkor mindig azt kérjük, hogy Uram, térítsd meg őt, segítsd vissza magadhoz, békítsd ki önmagaddal, meg persze velem is, meg mindannyiunkkal. És igen, benne van az egész élet a Zsoltárok könyvében, nagyon, nagyon jó, frappáns megfogalmazás volt.
1: Az ószövetségi Zsoltárokról beszélünk, hiszen ebben az időben, az emberiségnek ebben az idejében íródtak a sugalmazás által, ugye ezek a szent szövegek, de a feltámadás fényében mi mégis másképpen gondolkodunk róla, másképpen kell gondolkodnunk róla.
0: Igen, hát az Ószövetség imádságos könyvének is nevezzük ezt a Zsoltárok könyvét, és általában, amikor a Zsoltárok beszélnek a halálról, akkor általában után az van mindig, hogy a halál után kidicsér téged, Uram. Hogy akár a 88. Zsoltárban is reménység szerint majd erről is egyszer lesz szó, hogy ott pontosan a kapcsolat nélküliség miatt fél az az ember, aki nagy betegségben van, és nem tudja igazából hova tenni a dolgokat, és hát retteg, hogy nem csak az emberektől, de hát, hogy az Istentől is már úgy elszeparálva lesz majd az élete. Ugyanakkor pedig tudjuk azt, hogy azért az Ószövetségben is benne van már a feltámadás és az örök életnek a reménysége. A teológiája megvan, nagyon komoly professzor úr foglalkozott ezzel a Sárospataki Tudományi Egyetemen, Engi professzor úr, akinek nagy szeretettel ajánlom a könyvét így ezzel kapcsolatosan, de nagyon fontos az, hogy mi keresztények, mi már visszatekintünk az Ószövetségre. Mi már sokkal több mindent értünk, jó reménység szerint, és mennyi mindent nem, az Ószövetségből, és mi már az örök élet reménységéből, így mondják a tudósok, hogy subspecie eternitatis, az örökké valóság szemszögéből tekintünk erre a földi életre, és arra pillanatnyi szenvedésre is, ami úgy körülvesz bennünket, azzal a reménységgel és hittel, hogy minden az én mennyei atyám kezéből jön, és jöjjön egészség, betegség, gazdagság, szegénység, termékeny, terméketlen időszak, valahogy minden az én üdvösségemet kell, hogy szolgálja, az én örök életem felé vezet, valahogy Isten ezeken keresztül átölel, és most már úgy nem úgy tekintek rá, hogy jaj, de bántanak engem, és hogy így verd meg őket, meg úgy verd meg őket, meg stb., hanem az örök élet szempontjából van, hogy megköszönjük ezeket a nehézségeket, és azt gondolom, hogy ez már a keresztény élet jelen formálásában egy újabb lépcsőfok, amikor azt tudom mondani, hogy hát nem esik jól most, ahogy bánsz velem, Uram, de tudom, hogy oka van, és tudom, hogy mindezt te hozzád hajt közel, és ezért én most beléd kapaszkodom, és így kérem a te irgalmadat és a te kegyelmedet, és így születnek a mai Zsoltárok.
1: A templom ünnepélyességében, meghittségében és méltóságában mondjuk a Zsoltárokat, és akkor úgy visz a lendület, mondjuk együtt a közösséggel énekeljük, de amikor hazamegyünk, akkor imádkozzuk el Zsoltárokat. És olyan fontos lenne, hogy otthon is ugyanezzel a meghittséggel, vagy ugyanezzel az ünnepélyességgel tudjuk a hétköznapjainkban elmondani. Hiszen mit akarunk? Mindig beszélni akarunk, beszélgetni akarunk, kérdésekre feleletet várunk. Azt gondoljuk, hogy a mai modern ember nyitogatja a titkok kapuját, meg ostromolja az eget, de hát itt van előttünk több ezer évvel ezelőtt, és ugyanezekkel a problémákkal küzdöttek az emberek. Értjük-e azt, hogy otthon a mindennapokban ugyanúgy imádkoznunk el a Zsoltárokat, mint amikor az ünnepélyes istentiszteleteken, liturgiákon.
0: Azt gondolom, hogy ez a személyes kegyességünk köztartozik, és ugye mindenkinek a maga kegyességi irányzatainak megfelelően a Zsoltárok ugyanúgy előkerülnek. Akár úgy is, hogy Zsoltár parafrázis, ami azt jelenti, hogy ugyanazt a Zsoltár szöveget mondja el, de valahogy egy más megfogalmazásban, talán modernebb formában, kicsit érthetőbben, közérthetőbben, vagy fiatalosabban, vagy akár úgy is, hogy ez válik az én bűnbánati imádságommá. Ugye ott van a Zsoltárban, hogy vizsgáld meg, nem járok-e téves úton, ugye, vagy amikor az Isten hatalmát kezdjük dicsérni,

0: tűnni, hogy ha a tenger túlsó szélére lennék, ott is ott vagy, ha ide mennék, ott is ott vagy, mindenhol elérsz engem. Nagyon nagy kincs, ahogy mondta Beáta az elején, mert egyfajta prototípus imádságok ezek, amelyek segítenek nekünk abban, hogy valahogy szavakba tudjuk önteni mindazokat a dolgokat, amiket belül érzünk, amiket megélünk. Holland testvéreim nagyon komolyan veszik a zsoltár imádságokat, a zsoltár éneklést. Ők például a Herformed Gemeentében, tehát ez egy ilyen református, de nem a legszigorúbb református gyülekezetben, ott csak zsoltárokat énekelnek a templomban is. Tehát nincs más ének, csak a zsoltárok, és olyan jó, amikor hallom a testvéreket, hogy a Heidelbergi KT-val és a zsoltárokkal, az énekes könyvvel mennek látogatni a családokat a presbiterek, és mikor úgy hallanak valamit, hogy ennek ez a baja, annak az a baja, stb., akkor egyik a Heidelbergi KT-ból vigasztalja, a másik a zsoltár szövegéből vigasztalja az éppen aktuális embert. És hát nem kell ehhez presbiter, magamat is mondjam így, hogy kezelésbe vehetem a zsoltárokkal, csak hát ez az kell, hogy ismerjem a zsoltárok könyvét, azért 150 zsoltárról beszélünk, ezek a kanonikus zsoltárok, és hát vannak olyanok, amik könnyebben emészthetőek. Egy alkalommal teológián megkérdezte a tanárunk, hogy na, melyik zsoltárt akarjuk énekelni, mert hogy mit énekeljünk, mert ugye mindig énekeltünk az előadások előtt, és akkor egyszer valaki viccesen bemondta, hogy a 119. zsoltárt. Na hát mi egész idő alatt énekeltünk, és ez egy olyan tanítás volt a professzor úr részéről, hogy azt mondtuk, hogy na akkor innentől kezdve több komolyságot, és hogy igenis nehéz falat volt egy 119. zsoltárt ott énekelni végig. De ahogy mondom is, hogy segítenek kifejezni. És hogy ha már el tudom mondani, hogy Uram, szárnyaid árnyékában menekülök, amíg elvonul a veszedelem, micsoda nagy dolog ez, tudnám eszebben kifejezni azt, hogy Istenem, szükségem van rád, mert bajban vagyok, és hogy te tudsz engem megvédeni. Csordultig van a poharam, nincs szükségem semmire, amíg te jelen vagy, amíg te teríted az én asztalomat. Van-e ennél csodálatosabb? Vagy ahogy mondják a 121. zsoltárban, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? És akkor olyan jó rögtön ráválaszolni, hogy ja, az én segítségem az Úrtól jön, attól az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Önmagunk lelki megrázására is nagyon jó egy ilyen zsoltár, tehát hogy összeszedhetem magamat. Én rendszerint olvasom a zsoltárok könyvét, vannak lelkipásztorok, akik nem saját imádságot írnak, vagy mondanak a szószéken is, hanem azt mondjuk, hogy imádkozzunk a 28. zsoltár szavaival, vagy a 27. zsoltár szavaival, és akkor az egész gyülekezet rá tudja mondani, hogy igenis, hogy ámen, hogy így legyen, mert ezt én is hiszem.
1: Hogyha folyamatosan olvassuk, akár megtanuljuk, akár magunkban mondjuk, akkor az történik az életünkkel, hogy lassan helyreáll, mint egy kirakós minden, és valóban az a fajta boldogság jön el az életünkbe, amiről a zsoltáros olyan szépen és olyan nehéz szavakkal beszél nekünk?
0: Mindenképpen érdemes kívülről megtanulni zsoltárokat. Ez nem csak amiatt jó, hogy az embert úgy karban tartja agyilag is, hanem tényleg, ahogy mondtam is az előbb is, hogy erőforrás. A 81. zsoltárban van egy ilyen mondat, mi reformátusok így énekeljük, hogy a társd fel most szádat, és én megtöltöm bőven. És akkor, hogy ezek olyan bizonyságai az Istennek, mert ezeket maga Isten mondja, amit Jézus valahogy így fogalmaz meg, hogy ne gondolkodjatok majd, hogy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megadja majd, hogy mit kell mondanotok, elvezet a teljes igazságra, stb. Tehát amikor a zsoltárok megtanít bennünket úgy ráhagyatkozni az Istenre, hogy miközben én ezt a zsoltárt akár imádkozom, ezen elmélkedek reggel és este, bárhogy, közben Isten szent lelke, nem tudom máshogy mondani, átjárja az életemet, átjárja a szívemet, és gyógyul a lelkem, gyógyul az életem, gyógyul a testem, gyógyulnak a kapcsolataim Istennel és emberekkel, önmagammal is, ez fontos, és megtelik a szám bizonyságtétellel. És ezzel már én kiléptem az individuumból, hogy én egyedül vagyok, kis belső szobámban, ahol tudjuk azt, hogy miközben én a belső szobámban akár ezeket a zsoltárokat imádkozom, az az atyám, aki titkon figyel, az gondoskodik arról, hogy nyilvánosan megkapjam a jutalmat, vagy elvégezze azt, amiért kiküldte ezt az igét. Szóval kiléptem ebből az individuumból, és immáron közösségformáló ágensi erővé válhatok, azzal, amikor elmondom, hogy jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Izrael istenének a házához, vagy gyertek, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt, és hogy lehet buzdítani egymást, lehet elsegíteni egymást egy olyan nagyon mély helyzetből, amiben éppen van, vagy egy demotiváltságból. Örülök, amikor azt mondják nekem, hogy az Úr házában megyünk, és ugye a 124. Zsoltár, vagy önvizsgálatra hívhat, hogy ki mehet fel az Úr hegyére, Izrael istenének a házához, az igaz szívadat, és akkor mondja ott a zsoltáros, tehát megtelik szánk, megtelik a szívünk, megtelik az elménk, Isten, nem is tudom, valami különös kegyelmen mozog a zsoltárokon keresztül.
1: Akkor én is a zsoltáros szavával köszönök el, áldjad én lelkem az Urat, áldás békességet.
0: Áldás békesség, Isten áldja mindenkit.
2: A zsoltárokban ott tükröződnek az emberi szív fájdalmai, kétségei, gondjai és reménységei, mondta Calvin. Az ószövetségi zsoltárokban a hit szava szólal meg. Legnagyobb öröksége a keresztény ember számára az Istenre való teljes ráhagyatkozás. Dezső Attila Sátoraljaújhelyi lelkipásztorral Jászter Beáta beszélgetett.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Mindjárt híreket hallhatnak, utána folytatjuk délelőtti műsorunkat itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni örökre

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. A Tisza kormány mindent megtesz azért, hogy élhető jövőt teremtsen Kisvárda térségében, hangoztatta Dicső Viktória országgyűlési képviselő a szabolcsi országjáráson. A politikus bírálta a letartóztatott korábbi képviselőt Sesták Miklóst, kijelentve, hogy a fejlesztések korábban csak egy szűk réteg meggazdagodását szolgálták. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt 16 év feudális rendszere nem csak anyagilag tette tönkre a helyieket, hanem mély morális válságot és félelmet is szült a térségben. Zárásként rámutatott, hogy az elszámoltatás terén jó úton haladnak, mert a tetteknek mindenki számára politikustól függetlenül következményeik lesznek. Kérdésessé teszi a fideszes képviselők parlamenti mandátumának jogszerűségét a nemzeti kulturális alapügye és a korábbi kulturális és innovációs miniszterrel szemben felmerült hűtlen kezelés gyanúja, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Kisvárdán. A kormányfő országjárásának helyszínén hangsúlyozta, hogy a tárca a választások előtt uniós és hazai forrásokat juttatott el a kormányhoz köthető kampánycélokra és szereplőkhöz, ami szerinte tiltott pártfinanszírozás minősül. Magyar Péter bírálta az állami számvevőszéket is, amiért korábban nem lépett fel határozottan az állami alapítványok ügyeiben, és kitért Sesták Miklós letartóztatására is, megjegyezve, hogy az elindult eljárások a független igazságszolgáltatás keretei között zajlanak. A miniszterelnök a kisvárdai beruházásokat is bírálta, kiemelve, hogy a térségbe érkező milliárdok nem szolgálták a helyiek valódi gazdasági fellendülését. A Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága hétfőn hallgatná meg Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD-nél vállalt pozíciója miatt. A Tisza frakció közleménye szerint a volt miniszter korábbi tisztsége és a kínai óriás vállalattal kötött stratégiai megállapodások súlyos összeférhetetlenségi kérdéseket vetnek fel. A bizottsági meghallgatás kezdeményezését azzal indokolták, hogy a beruházáshoz több mint 70 milliárd forintos állami infrastruktúra fejlesztés kapcsolódott. A Magyarország nemzetbiztonsági és gazdaságdiplomáciai érdekeit érintő ügyben a magyar embereknek joguk van a teljes tisztánlátáshoz. Szijjártó Péter júliusban mondott le a parlamenti mandátumáról, hogy a kínai autóipari vállalatnál folytassa pályafutását. A Mi Hazánk mozgalom elítéli, hogy halálos fenyegetést kapott Kerkez Milos, magyar válogatott labdarúgó, az Európai Unióba igyekvő Ukrajnából. A sportkabinet közleménye szerint az ukrán ultranacionalista Mirotvorets oldal által történt listázás ismét bizonyítja, hogy Ukrajna még nem áll készen az uniós tagságra. A párt emellett hangsúlyozta, hogy a háború ellenére sem tiltanák ki a nemzetközi versenyekről a felek sportolóit, mivel a békekötés esélyét növeli a pályákon való összemérés. Kerkez Milos és édesapja a Magyarország-Ukrajna mérkőzés utáni incidensek és egy vitatott közösségi médiás poszt miatt került fel a listára. Szégyennek nevezte Hidvégi Balázs fideszes országgyűlési képviselő, hogy a magyar külügyi tárca nem állt ki Kerkez Milos magyar válogatott labdarúgó és édesapja mellett, amiért ukrán listára kerültek. A politikus közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy a játékos és édesapja listázása nyílt és fenyegető provokáció minden magyar ember ellen. A Fidesz szerint elfogadhatatlan, hogy a külügyminisztériumtól sem Orbán Anita, sem egyetlen államtitkár nem emelte fel szavát a sportoló védelmében. Hidvégi Balázs hangsúlyozta, hogy egy ilyen helyzetben nem szabad hallgatni, mert a nemzeti mezben küzdő sportolókat és családjaikat kötelesség megvédeni.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A lélek szerint élni. Éljünk a lélek szerint. Pál levele a Galatákhoz 5. fejezet 25-ös vers. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, mondja a Biblia. A problémák ott kezdődnek, amikor természetes módon pusztán emberi felfogással próbálod megérteni a lelki dolgokat. Ha valaki összeveti egymással a lelki és a természetes dolgokat, bolondságnak tűnhetnek számára Isten dolgai. Pál ezt mondja, a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 10-es vers, és különféleképpen nyilatkoztatja ki számunkra azokat. John Walker író így fogalmaz, egyé válni Jézussal azt jelenti, hogy lelki ítélőképességre teszünk szert, és elfogadjuk a lélektől eredő, olykor látszólag logikátlan indítatásokat. Isten különféle módokon szól hozzánk. Íme közülük három, amelyekre érdemes figyelni. Az első, stop táblák. Ezek figyelmeztetésül szolgálnak, hogy hová ne menj. Hogy ez mit is jelent, azt az egyik kutyám segítségével értettem meg. Pórászhoz volt szoktatva, és amikor kivittem és szabadon engedtem az egyik szomszédom földjén, elég volt rászólnom, és már is tudta, hogy távolabb nem mehet. Nem tett semmi rosszat, és nem feddésnek szántam a figyelmeztetést, hanem óvintézkedésnek, amely a saját biztonságát szolgálta. Másodszor ösztökélések. A lélektől jövő ösztökélés egy közelgő veszélyre figyelmeztet. A Szentlélek jelez, hogy vigyázz a szívedre. Egyszer az egyik barátom vezetés közben zöld lámpához ért, de erős késztetést érzett, hogy taposson a fékbe. Így is tett, és éppen ekkor száguldott át előtte keresztben a piroson egy teherautó. Ha nem engedelmeskedett volna azonnal, az az életébe került volna. Harmadszor csendre intések. Amikor beszélgetünk valakivel, Isten gyakran figyelmeztet, ha túl közel járunk egy bűnös témához, igazságtalan megjegyzéshez vagy pletykához. Ha pedig Isten csendre int, hallgass el! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Folytatjuk az Európa Rádió délelőtti információs műsorát. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. Mai adásunk tartalmából. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon. Ebben a tanévben elindul a 8 osztályos képzés, tehát mostantól már 10-11 éves diákok is tanulhatnak az intézményben. Az ötödikesek számára a kollégiumban alakította ki tantermeket, ahol egész nyáron zajlottak a munkálatok.
2: Az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba, igazából matematika és angol.
1: Az idei tanév prioritásairól és célkitűzéseiről dr. Simon Zoltán főigazgatót kérdezem ebben az órában. Remélem, hogy velünk tartanak.

0: aktuális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8-osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az 5-esek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal, és a stúdióban való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező 5-es diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember, igazgatóként is egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6-osztályos és 4-osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6-osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4-osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben a nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8 négyosztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak kis a kedves igazgatótársak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8 osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a Lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a Tiszáninnani Református Egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is, valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött, és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede, én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de azt gondolom, ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg, megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézményhálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-5-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig, az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük ma a végérvényesé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás nevelés, rögzítettük a szülő, hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetbe, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt ebből, napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelőtanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás. Igen. Lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom, milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására.
2: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
2: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztály főnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyosó, egy fedett és átjárható és fűthető folyosó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja az, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az uszodát fogják-e majd tudni használni?
2: Igen, teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Zoltánnal, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium főigazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Újabb mérföldkőhöz érkezett a miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon. Ebben a tanévben elindul a 8 osztályos képzés, tehát mostantól már 10-11 éves diákok is tanulhatnak az intézményben. Az ötödikesek számára a kollégiumban alakítottak ki tantermeket, ahol egész nyáron zajlottak a munkálatok. Folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Zoltánnal, a miskolci Lévai József Református Gimnázium főigazgatójával. Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
2: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az össztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógiai linearitást élvezve, mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze, vagy kísérletezzen önmagával, és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni,

0: numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 évfolyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 évfolyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
1: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
0: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhelyi tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a lévai ugye egy nagyobb Borsod-Abaúj-Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétel a 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
1: A 8 osztályos képzés elindítása mellett melyek lesznek az idei tanévnek a legfontosabb szakmai és közösségi céljai?
0: A szakmai célokkal szeretném kezdeni. Az előbb említett tehetséggondozó rendszer, és hogyha lehetek egy picit öncélú, akkor nem csak a 5 évre nyertem el az igazgatói kinevezésem újabb 5 évre, hanem a kutatótanári pályázatom is újabb 5 évre újul meg január 1-ével. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tehetséggondozó rendszerünk, amely a 6 és 4 évfolyamos gimnázium tekintetében működik, azt az én kutatótanári pályázatom vállalásai szerint adoptáljuk a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre, de tovább léptünk ezen, mert vállalja a kutatótanári programom, hogy ezt a komplex tehetséggondozó rendszert elsődlegesen a Tiszán inneni református egyházkerület összes iskolájával példaértékűnek, mintaértékűnek tekintjük, és adoptálhatóvá tesszük. Erre egy külön füzet készül majd az 5 éves kutatótanári program végeztével. Eközben természetesen az egyházkerülettel egyeztetve mindig igyekszünk ezt a modellt adoptálhatóvá tenni, felkínálni, megismerhetővé tenni, de túllép ezen a kutatótanári programon vállalásai, hiszen nem csak a kerület, hanem országosan és a Kárpát-medencére kiterjedő, a lévaiban már jól működő komplex tehetséggondozó rendszerünket szeretnénk kiterjedni. Ez az elsődleges a szakmai tekintetben. A másodlagos, bár nem másodlagos, de és nem is harmadlagos, és nem is negyedleges, mert még nagyjából hadd nevezzek meg 3 területet. Már először is a kicsikre és az eltérő életkori sajátosságokra visszatérve házi rendünket módosítottuk, a diákok kinézetét, öltözködését illetően, és itt nagyon, de nagyon keményen differenciáltunk.
1: Ebben szigorúbbak lettek, vagy éppen enyhítettek az eddigi szabályokon?
0: Én szerintem enyhítettünk, de nagyon racionálisan és nagyobb objektív módon, és figyelembe véve a globalizációt, globalizációs és a lévait is elérő 21. századi kihívásokat. Tehát ebben nagyon, de nagyon tudatosak vagyunk. A nemzetközi kapcsolat a másik terület, amiben tovább léptünk, hiszen az elmúlt tanévben egy újabb holland kapcsolat, francia, és

0: Az Erasmus programunknak meginduló Erasmus, ez eddig nem volt a lévaiban, most már Erasmusunk van Spanyolországgal, Törökországgal, Lengyelországgal Erasmus kapcsolatunk, ezek már oda-vissza működnek, most szeptemberben, illetve tavasszal tovább folytatódnak, illetve, ahogy mondtam, még egyel szeretnék számolni, és dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk 93-96 közötti időszakban egyedülálló módon és egy személyben kezdeményezte a Kárpát-medencei református gimnáziumok közötti testvériskolai kapcsolatok működtetését. Ez az utóbbi időben elhalványult, nekem már tudatos, és a nyáron meginduló törekvésem volt, hogy már szatmárnémeti iskolával, református gimnáziummal felvettük a kapcsolatot, és nem egyedül tervezem a lévaival, hanem például a Jókai Általános Iskola igazgatójával, Gólya Zoltánnal érkeztünk együtt Szatmárnémetibe, és közösen nem csak gimnázium, hanem általános iskola és gimnázium keretében egy hármas, egy triumvirátussal életek ezzel a fogalommal próbáljuk meg az új testvériskolai kapcsolatokat kialakítani. Pedagógiai célunk pedig tovább erősíteni a digitalizációt, és ugye itt, bár nem érkezett külön kérdésként, de hadd két érjek rá, természetesen állandóan fontolgatjuk, és expertjeink továbbképzésre járnak, a mesterséges intelligencia jelentette kihívások kezelése, és hát előbb-utóbb arra fog kényszerülni a lévai is, hogy mint sok egyetem ezt lefektessük, és a nevelési oktatási kínálatunkba megfelelő módon használjuk.
1: Tehát már valamilyen előrelépést egyébként az intézmény ezen a téren?
0: Igen, egy hármas küldöttségünk már több ide vonatkozó hazai és nemzetközi konferencián vett részt, többek között az Erasmus programunk most ősszel, amely Spanyolországba indul, ezzel kapcsolatos a mesterség és intelligencia megismerésével és annak etikus, tudatos használatával. Tehát tudatosan készülünk erre.
1: Többször említettem a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbaidő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
0: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a Tiszán inneni református egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat, túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat és ez egy elhívás.
1: Voltak kétségei?
0: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
1: érzékelhetőek, illetve érezhetőek, hogy lesznek oktatáspolitikai változások. Kérdésem az lenne, hogy a Lévai József Református Gimnázium milyen együttműködésre számít az új kormánnyal, illetve látnak-e már bármilyen olyan területet, amiben akár radikális változás is lehet az eddigiekhez képest?
0: Teljes mértékben vezetőként készülök, és figyelem az ide vonatkozó híreket, és minél hamarabb igyekszem értelmezni a rendeleteket, és nem utolsó sorban kollégáktól tájékozódni. A nyitottság jellemez bennünket. Én egyelőre azt látom, és azt vélem, hogy az egyházi fenntartású iskolákra nézve, vagy azokra vonatkozó információk nem egyenarányban, vagy nem egyenértékű módon érkeznek a tankerületi iskolákra vonatkozó rendeletekhez képest. A centralizáció tekintetében várható egy decentralizáció, erre a Lévai is felkészült, és nem tekinti úgy, hogy ezzel bármilyen fajta autonómiáját veszíteni, én szerintem nem. A decentralizáció következtében én vezetőként, és olyan vezetőként, aki tankerületi, tehát úgymond világi intézmények vezetője is voltam, és nem utolsó sorban egyetemen dolgozó oktató és tanszékvezető. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan lehetőség nyílhat, amely a decentralizáció következtében, hogyha én ezt a oktatáspolitikai szándékot látom egyelőre, a decentralizációt, és erre készülve nem félek, de a közösség, a tantestület és az iskola közösség nevében is kijelentettem, nem félünk semmilyen fajta autonómia vesztéstől, hanem egyszerűen egy nyitottság, kíváncsiság, és hogyha úgy tetszik, egy tanulni vágyás, vagy új tapasztalatok szerzése vezet egyelőre bennünket, vagy ez a fajta kíváncsiság hív. Ami ugye sok szempontból kérdéses, hát ez is leginkább a társadalmi közbeszéd tárgya, hogy az egyházi iskolák mindig több pénzt kapnak, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez így ebben a formában teljesen hiteltelen, nem igaz. Azt várjuk, hogy csak másfajta finanszírozási módszerünk van, nem több, hanem másfajta. Azt várjuk, hogyha az ebben bekövetkező változást is generál, vagy generálódik önként az oktatáspolitikában, az nekünk ne hiátus vagy kevesebb pénzt, hanem egy újabb racionalizált objektív feltételek mellett meglévő, de ugyanezt a finanszírozási formát lehetővé tévő új oktatáspolitikai irányzat. Amit még látok az oktatáspolitikának, az magam számára is ott hivatkozzak itt a Miskolc Egyetem Tanárképző Intézet egykori tanszékvezetőjeként, a reformpedagógiai irányzatok erőteljesebb, vagy ha úgy tetszik, egy formatív értékelésnek bizonyos kontúrjai felfedezhetőek néhány médium vonatkozó írásaiban, mind elektronikusan, papíralapon, vagy éppenséggel podcast, vagy bármilyen más formában. Én ettől nemhogy nem félek, hanem adoptálni kívánom. Tehát számomra a reformpedagógiai irányzatok, vagy bármikor is a pedagógiai kultúra újragondolása vagy relativizálása sosem állt tőlem távol, intézményvezetőként egyáltalán nem, és én azt gondolom, hogy a pedagógusainktól sem, meg az iskola közösségétől sem, a diákainktól meg pláne nem.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Köszönöm dr. szépen. Simon Zoltán, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 év folyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
0: Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség!
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok. Viszont hallásra!
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét, Mózes második könyve 15. fejezetének első, valamint a Zsoltárok könyve 66. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes, Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek, mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Olyan jó azt megtapasztalni, hogy a mi hatalmas Istenünk keres bennünket. Hányszor eltévejedünk, messze kerülünk tőle, s ő mégis keres bennünket. Igaz, hogy sokszor félelem van az ember szívében. Sokszor gondol a tévejgések között vergődő ember arra, hogyan állhatna meg a nagyhatalmú Isten előtt. Hiszen olyan félelmetes dolgokat tett a választott nép életében, és a miénkben is. Mégis valahányszor elfog a félelem bennünket, mindig megtapasztaljuk a mi hatalmas Urunk szeretetét, amellyel átölel bennünket. Ilyenkor eltűnik szívünkből a félelem, és imádattal telik meg. Az ilyen találkozások egy életre szólóan meghatározhatják az életünket. Hatalmas Istenünk, aki szerető Atyánk is ugyanakkor, szeretetével elűzi a sötétséget a szívünkből, és megsemmisíti a sötét hatalmak minden tervét. A világi szorongattatások, bűneink, betegségeink, kicsinyhitűségünk és a halál félelmetessé, gyötrelmessé teheti életünket. Ellenben mindezekben ott van, jelen van a mi szerető Istenünk. Izraelt is kinyújtott erős karral csodákon át vezette az Úr a pusztában. Bennünket is így vezet életünk pusztaságában. Ezért méltó, hogy imádjuk és dicsőítsük őt. Az idők teljességében a nyájuk mellett éjszaka is őrködő pásztorok hallják az angyal biztatását. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Nagy öröm az, hogy Isten Jézus Krisztusban közel jött az ő választott népéhez és a világ minden népéhez. Mélységes tisztelettel és hódolattal állunk meg ma is és mindenkor a mi Urunk előtt, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk. Milyen félelmetes, megrendítő látni lelki szemeinkkel a golgotai kereszten értünk, a világért, az ellenségeiért imádkozó szenvedő Jézusunkat. A halál nem tartotta őt fogva. Harmadnap feltámadott. Félelemmel, s mégis hódolattal állunk lélekben a golgotai kereszt előtt, és öröm tölti be a mi szívünket, amikor az üres sír hirdeti, nincs ott, feltámadott. Ő él. A mi szívünkben is. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelki pásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió információs magazinját

Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 hazai legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Közös levelükben hívják fel a figyelmet az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyet érintő rendszer szintű kihívásokra. A szervezetek célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten egyeztessenek az önálló életvitelt, a szolgáltatásokat és a finanszírozási feltételeket biztosító ügyekről. Kiemelték, hogy a támogató szolgálatok, a jelnyelvi tolmácsszolgálat és a támogatott lakhatás fenntartása százezrek mindennapjaihoz elengedhetetlen. A közlemény szerint a fogyatékossággal élő emberek nem különleges bánásmódot, hanem egyenlő esélyeket kérnek egy befogadó Magyarország megteremtése érdekében. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, amely a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt vonta be a szervezeteket a stratégiai kérdésekbe. A júliustól augusztusig tartó időszakban 125 beadvány érkezett, amelyek a közönség bizalmának erősítését, a szerkesztői függetlenséget és a transzparens működést jelölték meg legfőbb feladatnak. Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platform független működése, valamint a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatás és az archívum modernizálása. Az összegzett javaslatokat a független közmédia testület a vezérigazgatói pályázat elkészítéséhez is felhasználhatja. Visszautasította az Alapjogokért Központ, hogy működése során jogszabályt sértett volna, miután a miniszterelnökség hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett. A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy tevékenységüket a hatályos szabályok szerint teljes pénzügyi és szakmai elszámolással végezték, és készek együttműködni bármilyen eljárásban. A miniszterelnökség pénteki bejelentése szerint a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-nek 2021 és 24 között juttatott összesen 410 millió forintos támogatás vizsgálata során bruttó 188,5 millió forint elszámolását kell tisztázni. Az ügyben az iratok között olyan szerződéseket is találtak, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szántó Miklós, a központ vezetője írt alá. Megkezdte működését a teljes laboratóriumi automatizálási rendszer a Szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet központi laboratóriumában. A több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés lehetővé teszi a több beteg minta fogadását és a gyorsabb eredménykiadást. A projekt részeként a térség laboratóriumi ellátását is egységesítették, így a Szolnoki Központhoz a Jászberényi, a Karcagi és a Mezőtúri intézmények egységei is kapcsolódnak. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, hogy a korszerű labordiagnosztika a biztonságos gyógyító ellátás alapköve. A Gálos Petriben és Szalacson működő dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta az év tájháza 2026 elismerést a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségétől az Orfűi Országos Találkozón. A Partiumi Érmellék épített és szellemi örökségét bemutató díjazott intézmény több portán, kúrián és tematikus kiállításon keresztül tárja fel a térség egykori lakóinak életét. A szakmai elismerés a Kéri Gáspár több évtizedes munkájára épülő, következetes örökségmentő tevékenységet jutalmazta, míg a doroszlói és kiskunmajsai tájházak munkáját oklevéllel ismerték el.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Trump és Xi Jinping találkozóját elemezzük Salád Gergely Kína kutatóval. Szó lesz a vámokról.
2: Mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az össz-kínai-amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfadíszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok.
1: Hallhatnak arról, hogy az USA és Kína létrehoznak egy közös kommunikációs csatornát, a mesterséges intelligencia által előidézett esetleges incidensek kezelésére.
2: És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket. Tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor két hónap múlva már lehető képesek lesznek. Méghozzá rossz szándék nélkül, mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát.
1: És végül értékeljük az egész csúcs találkozót is.
2: Általában egy ilyen globális, szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen csúcs találkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek, az nagy baj lenne. Az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Mai vendégünk tehát Salád Gergely Kína kutató. Tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Személyesen ment ki Donald Trump amerikai elnök Xi Jinping kínai elnök elé a repülőtérre. Ez szokatlanul udvarias gesztus az USA vezetője részéről, és nem csak Trump esetében, a korábbi elnökök esetében is így van ez. Legutóbb ilyen fogadtatásban Ferenc pápának volt része az amerikai Egyesült Államok elnökétől. Kína és az USA elnöke azonban hiába tárgyaltak, érdemi döntéseket nem igazán hoztak. De Salád Gergely Kína kutató szerint már az jó hír a világnak, hogy a két vezető egyáltalán beszélget egymással. Azért kisebb horderejű dolgokban meg is állapodtak, Kína két óriás pandát ad az atlantai állatkertnek kölcsönbe, kivették a vámháború hatája alól a kínai karácsonyfadíszeket, és megállapodtak egy közös kommunikációs csatorna létrehozásában, amely a mesterséges intelligenciával kapcsolatos esetleges incidensek megbeszélésére lesz alkalmas. A részletekről Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét kérdezem. Kezdjük először is a külsőségekkel. Mennyire meglepő az, hogy az Amerikai Egyesült Államok, vagy talán inkább fogalmazunk úgy, hogy Trump úgy fogadta Xi Jinpinget, mint sajtóbeszámolók szerint legutóbb Ferenc pápát, tehát ilyen teljes pompában, katonai tiszteletadás, vörös szőnyeg, kiment elé személyesen a repülőtérre. Ez a műsor része, vagy ez tényleg kifejez valamit? Mit gondol erről?
2: Nyilvánvalóan a műsor része, ami persze kifejez valamit. Az, hogy nagy pompával, csinadratával fogadnak egy kínai elnököt, az azért nem meglepő. Egyrészt viszonzásról is szó van. Májusban járt Donald Trump Kínában, ahol hasonló hűsőségekkel fogadt őt Xi Jinping. Tehát elképesztő udvariatlanság lett volna, hogyha nem tudom, száraz kenyérrel várja a Fehérházban. Ráadásul ugye Trumpnak a diplomáciai stílusához hozzá is tartozik az, hogy bizonyos vezetőket igyekszik tejbe vajba fürözteni. Tipikusan egyébként a nagy riválisait, tehát Putyin, Xi Jinpinget, egyébként, a szövetségeseit kevésbé. A szövetségeseit nem szokta a repülőtéren várni, meg olyan pompával fogadni, mint ezeket a nagy riválisait. Ez egész egyszerűen Trump tárgyalási technikájának egy részlete. Amiben túlment azon az udvariasságon, amivel őt fogadták Pekingbe májusban, az az volt, hogy valóban a repülőtérre, konkrétan betonon várta Xi Jinpinget. Ilyet utoljára Barack Obama csinált, hogy ön is említette, Ferenc pápával. Egyébként az amerikai elnökök alapvetően a Fehérházba szokták fogadni a vendégeiket, és más küldenek ki a reptérre maguk helyett.
1: Beszéljünk arról, hogy milyen megállapodások születtek, vagy nem születtek, de mielőtt ezt részleteznénk, lehet ön szerint egy ilyen diplomáciai találkozónál győztest hirdetni, részben elméleti a kérdésem, és ha lehet, akkor most lehet-e hirdetni?
2: Alapvetően lehet. Tehát ugye, hogy a háború a politika meghosszabbítása más eszközökkel, ugye a politika vagy a diplomácia meg a háborúnak a leképeződése más eszközökkel, itt ugye zajlik egy szerencsére nem háború, hanem egy diplomáciai küzdelem, verseny, nem csak diplomáciai, gazdasági, katonai és a többi versengés Kína meg az Egyesült Államok között, és ennek minden egyes ilyen tárgyalási forduló az lehet mondani, hogy egy csatája, és azt általában meg lehet mondani, hogy inkább az egyik fél jött ki jobban egy csatából, vagy inkább a másik fél, vagy kiegyeztek egy döntetlenben. Összességében az amerikai-kínai viszony az egy ilyen patthelyzet, ideiglenesen ugyan, de most ezekben a hónapokban, talán években egyfajta patthelyzetet látunk. Magából ebből a találkozóból viszont egy picit talán Xi Jinping jött ki jobban. Tulajdonképpen neki semmi olyan engedményt nem kellett tennie, ami kellemetlen lenne számára, mindent megkapott, amiért ment, tehát őt nagy pompával, egyenrangú félként fogadta a világ legerősebb hatalmának az elnöke, elhalmozták bókokkal. Amit szeretett volna elérni, hogy stabilak maradjanak az amerikai-kínai kapcsolatok, azt elérte. A vám háborúban, mikor ebben kötött tűzszünetet meghosszabbították, tehát tulajdonképpen amiért Xi Jinping ment, azt megkapta, anélkül, hogy neki engedményeket kellett volna tennie két óriás pandán kívül, két óriás pandának a kölcsönadását bejelentették az atlantai állatkertnek. Én azt gondolom, hogy ez azért nem egy olyan nagy ár.
1: Hát a panda diplomáciáról egyszer már beszélgettünk itt, akkor azért úgy emlékszem, most a konkrét számokra nem emlékszem, de hogy ez mostanában nem volt jellemző, hogy pandát adott volna amerikai USA beli állatkertnek Kína, úgyhogy akkor ez mégiscsak valami elmozdulás ebben.
2: Igen, így 23-24 fele volt egy mélypont, hogy az addigi pandákat hát vagy hazahívták különböző ügyekre hivatkozva, vagy pedig lejárt a bérleti szerződésük, és nem hosszabbították meg. Ha jól emlékszem, hogy 3-4 állatkertbe szokott panda lenni az USA-ban, és ez lecsökkent egyre, sőt, igen, egyre, és most elkezdett így növekedni a panda párba járnak, panda pároknak a száma, tehát ez az, hogyha a panda létszámot az Egyesült Államok területén indikátornak tekintjük, akkor azt lehet mondani, hogy a mélyponton túl vannak a kapcsolatok, most éppen szaporodnak.
1: A pandák vagy a pandák száma szaporodik, de csak viccelek.
2: Pandák nem szaporodnak, ez velük a fő probléma, hogy nem hajlandók nemi életet élni, úgyhogy ilyen mesterséges módon kell őket szaporítani, úgyhogy itt a pandák száma az a minőt.
1: Ezt viszont feltételezem, hogy meg csak Kínában teszik meg, tehát gondolom nem lehet az állatkertben ezzel kísérletezni.
2: Azért időről időre előfordul, hogy a panda is hajlandó megmozgatni magát, és talán pont Amerikában született, ez az elmúlt évtizedben valamikor panda, bocs, de ilyenkor az is a kínai államnak a tulajdona. Ez egy ilyen nemzetközi ilyen hozzáállás a Kínának, hogy a világ összes óriás pandája az kínai tulajdon, akárhol is szülessen.
1: Vissza akkor a komolyabb részletekre, bár gondolom sok amerikai gyereknek ez egy fontos dolog, hogy láthat óriás pandát majd abban az állatkertben, de a mi hallgatóinknak ez kevésbé elérhető. A vámról beszéljünk. Azt mondta, hogy ilyen szempontból Kína járt jobban. Most hogy áll ez a vámháború a két ország között akkor?
2: Hát most nyilván túlzok, de nem biztos, hogy a panda ügynél komolyabb is történt ezen a találkozón. Mert hogyha megnézzük, hogy akkor konkrétan miben is egyeztek meg a pandákon kívül, akkor elég soványka az eredmény. De arról van szó, hogy 2025 április eleje óta zajlik a vámháború Kína meg Amerika között. Egy hónapig tulajdonképpen el is lehetetlenült a kereskedelem annak idején a két fél között, de aztán mind a két fél rájött, hogy ez nagyon rossz neki, és mind a két fél rájött, hogy a másiknak vannak olyan ütőkártyái, amelyek kellemetlen helyzetbe hozhatja őt, vagy nagyon nehéz helyzetbe hozhatja őt, úgyhogy nagyon gyorsan egy hónapon belül, már 2025 májusában kötöttek egy tűzszünetet néhány hónapra, és tulajdonképpen azóta ezt a tűzszünetet hosszabbítgatják. Itt a tűzszünet az azt jelenti, hogy az akkori bőven 100% feletti vámok helyett ilyen 30-40%-os vámok vannak érvényben mind a két irányban. Ez nem lehetetleníti el, csak egy picit megnehezíti a kereskedelmet. És ezt a tűzszünetet most meghosszabbították, a legújabb verzió az november 10-én járt volna le. Hát ezt most sikerült 2 hónappal meghosszabbítani január 10-ig. Ezt azért én nem nevezném áttörésnek, ez épp hogy arra elég, hogy akkor időt nyernek a felek a tárgyalások folytatásához. Ez volt az egyik ilyen konkrét megállapodás, ami született, de ez tulajdonképpen nem is egy csúcs találkozó, hanem pár nappal korábban még a főtárgyalók megegyeztek ebben, csak a bejelentést időzítették a csúcs találkozó elejére. Másik ilyen konkrét megállapodás pedig az, hogy még májusban elhatározták egy úgynevezett kereskedelmi tanácsnak, továbbá egy befektetési tanácsnak a létrehozatalát. Ezek tulajdonképpen ilyen kínai-amerikai vegyes bizottságok, amelyben szakértők gyömöszölik egymást, hogy hogyan lehetne valahogy rendezni a kapcsolatokat. És most ebből a kereskedelmi tanács az meg is kezdte a működését, és ehhez kapcsolódóan meg is egyeztek 30 milliárd dollárnyi értékű árunak a kivonásáról a büntető vámok alól, tehát mind a két irányba 30 milliárd dollár értékű áru az nagyon alacsony vámokkal áramolhat. Ez egyébként töredéke az összkínai amerikai forgalomnak, és olyasmik tartoznak ide, mint mondjuk a karácsonyfa díszek. Úgyhogy az amerikai karácsony az meg van mentve, meg a nem tudom, kínai gyerekülések, meg az amerikai garnélarákok, meg ilyen apróságok, ez sem egy áttörés, tehát mondom, ennél egy nagyságrenddel nagyobb a kínai-amerikai forgalom, de végül is tulajdonképpen a egyszerű állampolgárok szempontjából az is valami, hogy mondjuk olcsóban jutnak karácsonyfa díszekhez, vagy gyerekülésekhez.
1: És ezt vajon melyik fél kezdeményezhette, ez ki hámozható ilyenkor? Ez kinek volt fontosabb, hogy a karácsonyfa díszek azok olcsóban érjenek Kínából az USA-ba?
2: De ezt az egész vámháborút az amerikai kezdeményezték. Kínaiak kedvező helyzetben vannak, hát ők adják a világipari termelésének a 32-33%-át, ennek az amerikaiak a felét adják, az európaiak meg még ennél is kevesebben. Szóval összességében a háborút az amerikaiak kezdték, és nyilván az ilyen engedményeket is, hát a valószínűleg a kínaiak jelzik, hogy ez kéne, az kéne, amaz kéne, és akkor az amerikaiak vagy engednek, vagy nem. Lehet, hogy nyilván, amikor engednek, akkor megkérik az árát. Itt ez egy elég racionális döntés, hogy úgy fogalmaztak hivatalosan, hogy a nem érzékeny termékekről elkezdenek tárgyalni. Ez a bizonyos kereskedelmi tanács, és hát nyilván a karácsonyfadísz, meg a garnélarák az nem érzékeny. Ezeket nyugodtan ki lehet vonni a mindenféle büntető vámok alól, természetesen, hát ez a mikrocsipekre, bonyolultabb elektronikus termékekre, egyebekre ez nem vonatkozik. Ugye nagyon alapvető használati termékekről van szó, itt nincs értelme tulajdonképpen büntető vámok fenntartásának. Itt az történt, hogy egy picit mind a két oldal túltolta a biciklit, és most egy picit hátrébb húzták a biciklit.
1: És a nagyobb áttörés esetében, tehát mondjuk a csipek esetében ön szerint várható változás, vagy ez reménytelen?
2: Hangsúlyeltolódások szoktak lenni, tehát időről időre, ugye az egyik oldalon a ritka földfémekkel szorongatják az amerikaiakat, a másik oldalról meg a mikrocsippekkel szorongatják a kínaiakat. Meg persze egyéb ilyen érzékeny termékek is vannak. Most ezek ugye ilyen stratégiai folytópontok mind a két fél számára. Én azt mondom, hogy itt ilyen óriási nagy megállapodás nem lesz, hanem így időlegesen szoktak engedélyezni egy-egy tételt, az Nvidia-nak engedélyezték, hogy nem tudom, bizonyos típusú mikrocsipeit most mégiscsak szállíthatják a kínaiaknak, de másokat meg nem. A kínaiak is belementek még tavaly novemberben, hogy valamiféle kóta rendszerben szállítanak ritka földfémeket, meg ritka földfém mágneseket az amerikaiaknak. Csak az amerikai folyton azzal vádolják őket, hogy kevesebbet szállítanak, mint amit ígértek, és akkor ezzel mindig jól összevesznek, és van egy ilyen csúcs találkozó, akkor kinek megígérik, hogy mégiscsak annyit fognak szállítani, amit korábban ígértek. Tehát ezekkel az érzékeny árucikkekkel, miközben van forgalom, tehát itt nem nullára csökkent ezeknek a területén sem a kereskedelem. Itt azért folyamatosan egymás érzékeny pontjait szurogatják, döfködik a felek, és ezek folyamatosan napirenden vannak, de szerintem ez egy olyan terület, ahol egy nagy deal, hogy kiáll Trump és Xi Jinping, és bejelentik, hogy akkor mostantól fogva kitört a chip béke, meg a ritka földfény béke, erre ne számítsunk.
1: Kínai autók mennyire érhetők el Amerikában, vagy azon is ilyen 100%-os vám van, és esélytelen, hogy azt egy amerikai ember így meg tudja vásárolni?
2: Ráhibázottnak egész pontosan 100%-os vám van a kínai autókon, tehát konkrétan még a Trump előtti időszakban vezette ezt be a Biden kormányzat, tehát ott született amerikai részlet stratégiai döntés, hogy a kínai autókat, főleg a elektromos autókat, hiszen azok jelentik az igazi veszélyt, nem engedjük be a kínai piacra, úgyhogy egységesen 100%-os vámot vezettek be rájuk. Ezzel lényegében távol tartják az amerikai piactól a kínai autókat. A kínaiak persze bepróbálkoztak azzal, hogy akkor Mexikóban építenek autógyárat, és onnan is szállítják az USA-ba, de az amerikai erre meg Mexikót kezdték el szutyongatni, hogy akkor a mexikói autókat is megvámolják, és végül is ebből a projektből azt hiszem nem lett semmi. Az a lényeg, hogy Európával ellentétben az amerikai piacon lényegében nincsenek kínai kocsik.
1: Szeretnék idézni egy mondatot a kínai elnöktől. Arról beszélt a csúcstalálkozón, hogy a békés együttélésre kell koncentrálni a Kínának és Amerikának, mint a világ két vezető hatalma, felelősséggel kell viselkedniük egymással a nemzetközi térben, és akkor az idézet: ehhez a két ország között állandó kommunikáció és kölcsönös megbecsülés szükséges. Ez egy üres diplomáciai mondat, vagy tényleg ez, hogy is mondjam, elérhető két nagyhatalom között, akik között egyébként paprikás a hangulat, a kölcsönös megbecsülés és az állandó kommunikáció?
2: Hát ugye a másik opció az a világháború lenne, vagy legalábbis egy nagyon durva hidegháború, az most egyik félnek sem az érdeke, úgyhogy Xi Jinping a teljesen nyilvánvalót fogalmazza meg, hála jó Istennek, vagyis azt, hogy miután itt van ez a két szuperhatalom, ami persze egymást gyömözköli, az egyetlen esély mindkettőnek, meg az egész világnak a túlélésre, meg a súlyosabb konfliktusoknak és háború elkerülésére az, hogyha kommunikálnak egymással, és azt a fajta, és így tiszteletbe tartják a másiknak a nagyon-nagyon-nagyon alapvető érdekeit, tehát nem feszegetik a másiknak a vörös vonalait. Ez ugye egyrészt magától értetődő, másrészt pedig szerintem nagyon jó, hogy ezt kimondja az egyik fél.
1: Mik ezek a vörös vonalak ön szerint, mondjuk egy-egy legnagyobb a két ország között, amit a másik nem emleget most föl?
2: Kína részéről természetesen Tajvannak a kérdése, mert mindenféle szuverenitási kérdés. A kínai külpolitika megkülönböztet két fajta érdeket. Vannak a kínai mag érdeknek, tehát ilyen alapvető központi érdeknek nevezett érdekeltségek, amelyek a szuverenitáshoz tartoznak, vagy ahhoz kapcsolódnak. Ez Tajvannak a hova tartozása, meg persze Tibetnek a hova tartozása, nem dél-kínai tengeri, meg kelet-kínai tengeri vitatott szigeteknek a hova tartozása. Ezekről a kínaiak nem tárgyalnak. Ezekben ők nagyon, hát azt lehet mondani, hogy agresszívan tudnak föllépni. Tehát amikor azt látjuk, hogy ilyen, nem tudom, kínai hajdi hajók mászkálnak a dél-kínai tengeren, az azt jelenti, hogy a magérdeket védik. Ezekről a kínaiak nem hajlandóak alkudozni, tehát ezek fel se kerülhetnek a tárgyalóasztalra. Nincs olyan, hogy azt mondják az amerikaiak, hogy innentől fogva veszünk tőletek, nem tudom, ezt meg azt vagy amaszt, vagy beengedjük a kínai kocsikat, cserébe ti meg, mondjatok le a Senkaku szigetekről. Ebben a kínaiak nem fognak belemenni, inkább nem vannak el egy darab kocsit se, mint hogy lemondjanak egy centiméter területről sem. És ezek közül a legérzékenyebb természetesen Tajvan, tehát a Tajvan státusza az olyan vörös vonal, aminek az átlépését nem tűrik, tehát mindent beáldoznak. És vannak az egyéb külpolitikai érdekek, kereskedelem, ilyen-olyan jelenlét, Irán kérdése, Oroszország, stb. Kérdése, ezek nem magérdekek, tehát ezekről lehet a kínaiakkal alkudozni. Ez magyarázza a kínai külpolitikán ezt a kettősségét, hogy miközben ugye eljátszák a világ színpadon, hogy ők a világbékének, a megegyezéses tárgyalásoknak, a konfliktusok békés rendezésének, a kölcsönösen előnyös együttműködéseknek, stb. A fáklya vivői, szemben a csúnya, gonosz, agresszív Egyesült Államokkal szemben, tehát miközben folyamatosan ezt kommunikálják, közben azt látjuk, hogy a saját környezetükben hát kifejezetten keményen szoktak föllépni. szóban is, meg tettekben is. Ezt az ellentmondását a külpolitikán, a kínai külpolitikának ez a kettőség magyarázza, hogy a magérdekekbe keménykednek, a nem magérdekekbe meg alkudoznak. Tehát a kínai vörös vonal az a szuverenitás kérdés. Hát az amerikaiak számára nyilván ott kicsit elmosódottabbak ezek a vörös vonalak, hiszen ott nem szuverenitás kérdésről van szó, de a bizonyos kínai fegyverkezési ügyek, bizonyos kínai technológiai fejlesztések, általában a kereskedelmi hiány, azok olyanok, amik nagyon fájnak az amerikaiaknak, hogyha itt bizonyos határokat a kínaiak átlépnek. És ők ugye nem olyan módon érzékenyek ezekre a kérdésekre, mint a kínaiak a saját magérdekeikre, de azért elég keményen föl tudnak lépni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan hírekkel folytatjuk műsorunkat, utána pedig jövünk vissza, és Salád Gergely Kína kutatóval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőivel folytatjuk a beszélgetést az amerikai és a kínai elnök találkozójáról. Maradjanak velünk!
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrés stop kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstop újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 hazai legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Közös levelükben hívják fel a figyelmet az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyet érintő rendszer szintű kihívásokra. A szervezetek célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten egyeztessenek az önálló életvitelt, a szolgáltatásokat és a finanszírozási feltételeket biztosító ügyekről. Kiemelték, hogy a támogató szolgálatok, a jelnyelvi tolmácsszolgálat és a támogatott lakhatás fenntartása százezrek mindennapjaihoz elengedhetetlen. A közlemény szerint a fogyatékossággal élő emberek nem különleges bánásmódot, hanem egyenlő esélyeket kérnek egy befogadó Magyarország megteremtése érdekében. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, amely a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt vonta be a szervezeteket a stratégiai kérdésekbe. A júliustól augusztusig tartó időszakban 125 beadvány érkezett, amelyek a közönség bizalmának erősítését, a szerkesztői függetlenséget és a transzparens működést jelölték meg legfőbb feladatnak. Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platform független működése, valamint a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatás és az archívum modernizálása. Az összegzett javaslatokat a független közmédia testület a vezérigazgatói pályázat elkészítéséhez is felhasználhatja. Megkezdte működését a teljes laboratóriumi automatizálási rendszer a Szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet központi laboratóriumában. A több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés lehetővé teszi a több beteg minta fogadását és a gyorsabb eredménykiadást. A projekt részeként a térség laboratóriumi ellátását is egységesítették, így a Szolnoki Központhoz a Jászberényi, a Karcagi és a Mezőtúri intézmények egységei is kapcsolódnak. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, hogy a korszerű labordiagnosztika a biztonságos gyógyító ellátás alapköve. A Gálos Petri Benés Szalacson működő dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta az év Tájháza 2026 elismerést a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségétől az Orfűi Országos Találkozón. A Partiumi Érmellék épített és szellemi örökségét bemutató díjazott intézmény több portán, kúrián és tematikus kiállításon keresztül tárja fel a térség egykori lakóinak életét. A szakmai elismerés a Kéri Gáspár több évtizedes munkájára épülő, következetes örökségmentő tevékenységet jutalmazta, míg a doroszlói és kiskunmajsai tájházak munkáját oklevéllel ismerték el. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok.
0: Az időjárásról.
3: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést az amerikai elnök és a kínai elnök találkozójáról. Vendégem Salád Gergely Kína kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetője.
2: Külpolitikát szóba hozta, itt elég sovány volt, amit lehetett olvasni a kettő kommunikációjában. Én annyit találtam, hogy abban egyetértett Trump és Xi Jinping, hogy Iránnak be kell tartani azt, amit korábban ígért, hogy nem fejleszthet ki nukleáris fegyvereket, és ebben ez a két nagyhatalom egyetértett, illetve abban is egyetértettek, hogy hangsúlyozzák, hogy senki sem szedhet nemzetközi vízi úton tranzit díjat. Ezekről mit gondol?
3: Ezek önnel már beszéltünk erről néhány adással ezelőtt, hogy minden ilyen találkozó után mind a két fél kiad egy hivatalos beszámolót, összefoglalót a tárgyalásokról, egy úgynevezett readoutot. Ilyenkor érdemes megnézni, hogy mit mondanak az amerikaiak, meg mit mondanak a kínaiak ugyanarról a tárgyalásról, és összehasonlítani őket, és akkor ilyenkor az ember általában megállapítja, hogy itt mint hogy a két külön eseményről beszélnének a felek. Most pont Irán ügyében, amit említett, ez a helyzet. Az amerikai readoutban, tehát az amerikai összefoglalóval szerepel ez, hogy a felek egyetértettek, ahogy Iránnak nem lehet atomfegyvere, meg stb. Amit mondott, ennek a kínai összefoglalóban nyoma sincsen. Tehát itt nem tudhatjuk, hogy ebben tényleg egyetértettek-e, hogy ez vagy ezfajta ilyen vágyvezérel gondolkodás az amerikai részéről, hogy beleírták, hogy ebben egyetértettek, a kínaiak nem kommunikáltak ezzel kapcsolatban semmit. Amit a kínaiak kommunikáltak, nem az összefoglalóban, hanem Xi Jinpingnek egyéb nyilvános megszólalásaiban az, hogy a békés rendezés hívei,

0: belátható. A kínaiak ugye elvileg ezzel egyetértenek, de nem olyan nagyon szokták ezt hangoztatni, hiszen nekik egy nagyon fontos partnerük Irán, nem katonai szövetségesük, de mondjuk azt, hogy baráti országról van szó, és hát őket olyan nagyon ez az egész kérdés nem érinti, mert a kínai hajókat nagyon úgy tűnik, a hírek szerint az irányok ingyen engedik át hajózni, tehát ők nem szedik be azt a díjat, amit másoktól be akarnak szedni. Persze ettől még elvileg, de a kínek nem fogják bevallani, hogy hát mi ingyen hajózhatunk és magastól teszünk arra, hogy ti nektek kell lefizetnetek, ezt én nem fogják kimondani a kínaiak, de gyakorlatilag az, hogy ezt a kérdést nem nagyon szokták emlegetni, ez arra utal, hogy ők már a saját kis külön alkújukat megkötötték Iránnal.
1: Még egy téma, amiről szó volt, még ha nem is hoztak fajsúlyos döntéseket, az a mesterséges intelligencia. Itt én a következőket találtam, de akkor lehet, hogy ez is csak az amerikai szövegben van, majd segítsen kiigazodni, legyen kedves. Az egyik, hogy megállapodtak abban, hogy párbeszédet indítanak az AI technológiá járó kockázatokról, és itt egy dátumot is olvasok, hogy novemberben fogják majd ezt folytatni az erről való beszélgetést, és létrehoznak kommunikációs csatornát, ahol kifejezetten a mesterséges intelligenciához köthető incidensek kezeléséről tud beszélni Amerika és Kína idevágó szakértői, gondolom, vagy döntéshozói. Ez több a semminél?
0: Nem sokkal. De azért valamivel több. Tehát az érdemes tisztázni, hogy a mesterséges intelligencia az fegyver, vagy mindenféle fegyverrendszereknek az alapja, tehát az alapvetően katonai fejlesztés. Nyilván én is használom, meg sajnos a diákjaim is használják szakdolgozati írásra egyebekre, de nem ez a fő, vagy mondjuk politikailag nem ez a releváns felhasználása, hanem az autonóm fegyverrendszerek egyebek, és mind a két fél eléggé előre jár a fejlesztésben. Azt nem tudhatjuk, hogy a katonai alkalmazásban mennyire, de azért lehetnek sejtéseink, hogy nem a szakdolgozat generálása legnagyobb teljesítmény, amit egy ilyen rendszer el tud végezni. Ugye a ukrajnai háborúban azért látjuk a gyakorlati alkalmazását is. Tehát itt egy halálos és nagyon veszélyes fegyverről van szó, aminek a fejlesztését nyilvánvalóan a felek nem fogják visszafogni. Tehát olyan még nem nagyon volt, hogy két ország így leült volna, akik riválisok, megegyeztek volna abban, hogy csak ezt a fejlesztést visszafogják, mert ehhez hiányzik a bizalom. Nyilván ellenpéldaként fel lehet hozni a szovjeteknek, meg az amerikaiaknak a megegyezését 70-es években az atomfegyverek számának a korlátozásáról, de ott az egy ellenőrizhető dolog volt, tehát azt tényleg lehetett ellenőrizni, hogy akkor most x darab atombombát szétszereltek-e, vagy nem. Nyilván a mesterséges intelligencián nem lehet ellenőrizni, hogy valami hangzsói cég épületének a mínusz 84. emeletén ott mit művelnek a fejlesztők, meg mit nem művelnek, meg ugyanez igaz persze Michiganre, meg Chicagóra, meg a Szilíciumvölgyre is. Tehát itt egy olyan szintű bizalom kéne fejlesztéseknek a visszafogásához, ami nem áll fenn a felek között. Ugyanakkor valamit mégis csak kell csinálni, mert hát ugye az elmúlt hetekben azzal volt el a sajtó, hogy ezek az EMI ágensek, ezek hajlamosak elszabadulni, és feltörögetni mindenféle rendszereket, meg Skynet módra viselkedni. És felmerül annak a kockázata, hogy mondjuk egy amerikai AI agent neki megy egy kínai rendszernek. Vagy egy kínai ilyen ágens neki megy egy amerikai rendszernek, és mondjuk feltöri a, nem tudom, NASA-nak a szinkrontitkos rendszereit, vagy nem tudom, lebénítja a New Yorknak a vízhálózatát, vagy egyebeket. Tehát bármire képesek lehetnek, vagy ha most nem, akkor két hónap múlva már lehető képesek lesznek. Méghozzá rossz szándék nélkül. Mármint az emberi rossz szándék nélkül. Tehát van realitás egy olyan incidensnek, hogy a mesterséges intelligencia neki megy a másiknak. És erre az esetre ugye létre kell hozni valamiféle kommunikációs csatornát, hogy fel tudjuk hívni a másikat, hogy figyelj, bocsi, hogy megmérgeztük a sánkhái ivóvizet, nem mi voltunk, nem direkt volt, hanem valamelyik cégünknek elszabadult az ügynöke, és ő csinálta, úgyhogy most légy szíves, ne dobjátok le ránk az atombombát, mert nem direkt csináltuk. És ezt a tulajdonképpen ennek a forró drótnak a létrehozásáról egyeztek meg elviekben a felek. Aztán persze, hát ez is elég problémás, mert egy ilyen telefonhívás ugye azt is jelenteni, hogy én bevallom a fő riválisomnak, hogy nem vagyok ura a helyzetnek otthon. És ez azért egy politikailag nagyon költséges dolog, tehát nem biztos, hogy ez a dolog ez működni fog. De legalább rájöttek a felek, hogy kell egy ilyen kommunikációs csatorna, ami jó. Tehát létrejön ez a forró drót. Másik pedig a párbeszéd,

0: ami azt jelenti, hogy időről időre össze fognak ülni, most ugye, ahogy ön is mondta, novemberben legközelebb, vagy novemberig legközelebb, ahol hát a ilyen érzékeny kérdésekről esetleg tájékoztatják egymást, és nem tudom, elmondják, hogy mi most itt tartunk. Mi most nem tartunk itt, ezt akarjuk, nem ezt akarjuk. Itt is nyilván a őszintesség meg a bizalom az azért kérdéses, de hát ez egy olyan téma, amiről muszáj kommunikálniuk. Tehát az óriási tragédia lenne, hogy ha anélkül menne bele a két fél egy ilyen nagy EMI fejlesztési versenybe, amiben már benne van, hogyha ezt anélkül csinálnák, hogy időről időre azért kommunikálnak egymásnak sal, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azért valamivel több, mint a semmi. Persze a problémát ezt nem fogja megoldani.
1: De akkor most akár más ügyekből következtetve itt ilyenkor ön szerint mi történik? Létrehoznak egy-egy hivatalt, bizottságot, valamit, ami kommunikálnak egymással, vagy ilyenkor milyen magas vezetői szinten történhet ez a kapcsolatfelvétel, ha történik valami incidens, bár nekem önmagában ez az incidens szó egy kicsit túl finom ahhoz a példákhoz, amiket lemondott itt ön, a adatfeltörés, vagy a vízhálózat lefertőzése, vagy nem tudom, most kikerestem szótábor az incidensre váratlan kellemetlen eseményt ír egy internetes szótár, tehát ezt egy kicsit többnek érzem, de ez most nem fontos. Szóval, hogy ilyenkor milyen magas szinten történik ön szerint a kommunikáció? Tehát feltételezem, hogy nem a két elnök csörög oda egymásnak majd ezen a vonalon.
0: Hát az incidens szó az diplomáciában az a marha nagy balhét jelenti, csak finomabban. Például a kínaiak a 1989-es Tiananmen téli mészállást nevezik incidensnek. Vagy az incidens nyilván ennek a kínai megfelelőjének, nyilván az amerikaiak is szokták így finomítani. Ugye ennél a durvább szónak a használata az a gyengeségnek az elárulása lenne. Tehát ez tulajdonképpen mind a két félnek megfelel a szóhasználat. Most nem tudom, hogy pontosan milyen szint ből fognak állni a tárgyalófelek, mert ezt nem hozták nyilvánosságra. De az szokott lenni, hogy miután született egy ilyen elvi megállapodás, hogy létrehozzák a párbeszédet, elindul az apró munka, és akkor két országnak a külügyminisztériuma lelevelezi egymással, hogy hogy létrehozzuk ezt a párbeszédet, ez úgy néz ki, hogy mondjuk mind a két oldalról 5 vagy 10 fő delegálva lesz, és akkor ezek fognak találkozni valahol egy ilyen konferencia terembe, lehet, hogy semleges területen, valami hotelba, vagy az is lehet, hogy így rotációs alapon hol az egyiknél, hol a másiknál, és akkor lesz egy ilyen hosszú téglalap alakú asztal, aminek az egyik oldalán ott ül 10 kínai, a másik oldalán ott ül 10 amerikai, középen a vezetőjükkel, és az, hogy pontosan kik lesznek benne, azt ugye egymással is egyeztetünk, mert itt rangban meg kell egyeznünk, jó eséllyel valami miniszterhelyettes, vagy államtitkár, vagy helyettes államtitkár, vagy főosztályvezető lesz mondjuk a delegációnak a vezetője, és ezen kívül még benne lesznek, nem tudom, néhány osztályvezető, meg néhány szakértő, esetleg tudományos emberek is, bár az mondjuk akik értenek is hozzá, bár az mondjuk ritkább, de így szépen ilyen, hogy mondjam, de mind a két oldalról csinovnyikok fognak ülni ebben a bizottságban, egy-egy ilyen fő csinovnyiknak, mondjuk miniszteri főosztályvezetőnek, vagy esetleg miniszter helyettesnek a vezetésével előre egyeztetik a napi rendi pontot, hogy mi akarnak végigmenni, és akkor azokon így végigmennek, aztán majd nem tudom, 2 hónap múlva valahol máshol találkoznak. De így néz ki egy ilyen párbeszéd, ez sok más területen is létezik, tehát ez nem egy új dolog. Még Magyarországnak is vannak ilyen párbeszédei Kínával, de léteznek csomó területen EU-Kína párbeszédek, Amerika-Kína párbeszédek, egyebek, azok mind így néznek ki, hogy kell egy szögletes asztal, meg 5 vagy 10 vagy 8, vagy valamennyi, lehetőleg egyenlő számú csinovnyék a két oldalra.
1: És akkor szerintem, ami ebből a legfontosabb, hogy mit jelent ez a világnak? Tehát ez most megnyugtatásul kellene szolgálni azok részére, akik aggódnak az AI elszabadulása tekintetében, vagy ez túl kevés ahhoz ön szerint, hogy megnyugodjon az, aki emiatt aggódik?
0: Hát én személyesen nem nyugodtam meg, de az biztos, hogy abba az irányba tett lépés, hogy megnyugodjunk. Nem nagyon tudom, hogy mit tudtak volna csinálni ahhoz, hogy én megnyugodjak, de ez nyilván az én személyes problémám. Az egy nagyon pozitív dolog, hogy kommunikálnak. Erre egyébként ők is rájöttek, tehát most már ez a többedik ilyen találkozó, ugye találkozott Donald Trump és Xi Jinping tavaly október végén, idén májusban, most ugye szeptemberben, fognak még találkozni idén 2-szer, 1-szer Shenzhenben, 1-szer meg Miami-ban, tehát 4 csúcstalálkozó lesz idén, és gondolom jövőre is lesz jó néhány, és már nem azt várjuk, hogy kiálljanak, és akkor bejelentsenek valami hatalmas áttörést a kapcsolatokban, mert ilyen nem lesz, hanem azt várjuk, hogy, hogy beszélgessenek egymással néhány órát, és álljanak ki, és mondják, hogy továbbra is stabil, meg békés. Mondjuk így, vagy ők is szokták mondani, hogy keretek között tartó versengésre törekszenek. Ez tök jó szerintem a jelenlegi helyzetben, vagy úgy általában egy ilyen globális, szuperhatalmi verseny, ez a maximum, amire vágyhatunk, és ez tök jó, hogy ez van. Tehát, hogyha nem lennének ilyen sústalálkozók, meg nem lennének ilyen párbeszédek, meg nem lennének alsóbb szintű egyeztetések, meg egyébek az nagy baj lenne, az, hogy kommunikálnak a felek, ez tök jó hír a világnak, mert ez azt jelenti, hogy keretek között szeretnék tartani a versengésüket.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Salád Gergely Kína kutatót, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kínai tanszékének vezetőjét hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 000 forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 000 forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a Paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Több mint 266%-os növekedést ért el a magyarországi új autópiacon a BYD kínai automárka 2026 első 9 hónapjában a majdnem 3500 darabos értékesítéssel. A gyártó ezzel továbbra is az első helyen áll a tisztán elektromos és plug-in hibridek, valamint önmagában a tisztán elektromos autók kategóriájában is. A teljes hazai személygépkocsi piacon a BYD a 11. helyet foglalja el, piaci részesedése pedig már eléri a 3,2%-ot. A dinamikus növekedést a széles modellpalettának, a népszerű plug-in hibrid technológiának és a bővülő országos hálózatnak köszönhetik. A cég tervei szerint az év végéig további 4 új kereskedés nyílik vidéki városokban, tovább erősítve a márka piaci jelenlétét. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter amiatt, hogy a korábbi honvédelmi vezetés 108 páncélozott szállító harcjárművet mintegy 500 000 forint értékben adott el Szerbiának. Lucin Sandy Romulus pénteki videójában feltette a kérdést, hogy 108 katonai jármű érhet-e mindössze 500 000 forintot. A miniszter tájékoztatása szerint a járművek értékét egy korábban ingatlan becsléssel foglalkozó céggel becsültették fel az üzlet előtt. A tárcavezető jelezte, hogy a hatóságok fogják kideríteni, történt-e bármilyen visszaélés az ügylet során. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. A legfrissebb 2025-ös központi statisztikai hivatal által közzétett adatok szerint a férfiak átlagosan 37, még a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon. Az első házasságkötés átlagos életkora ennél alacsonyabb, a férfiaknál 33, a nőknél pedig 30 év volt, ami jelentős kitolódást mutat az 1980-as adatokhoz képest. Az első gyermek születésének átlagos életkora országos átlagban 29 év volt a nők körében, a legmagasabb Budapesten, a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. a házasságon kívüli élveszületések aránya Észak-Kelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb arányt Budapesten és a nyugati vármegyékben mérték. A demográfiai adatok mellett Zala vármegye mutatta a legidősebb korösszetételt, míg az idős otthoni férőhelyek tekintetében Békés vármegye áll az első helyen.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli szél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kishonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári időjárás által megviselt bőrünk őszi regenerációjáról beszélgettünk.
2: Ugye a nyáron arról sokszor beszélünk, hogy hogyan vigyázzunk, hogy védekezünk a napsütés ellen, de így ősszel is ez mindig ilyen aktuális téma, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes, vagy lehet tenni, nyilván mindenki a saját bőr állapotának megfelelően.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a rózsa őszi gondozásáról kérdeztem.
3: Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel káposztás ételekről beszélgettünk.
4: Vannak olyan konyhák és gasztronómiák, ahol előszeretettel használják a káposztát, de az, hogy lereszelik, ledésztelik sóval, borssal, és utána a tésztával összeforgatva, talán sehol máshol. Itt a Balkánon, Közép-Európában lehet, hogy egy-két országban ugye jelen van, de így, hogy hivatalosan, hogy én na most hazamegyek és készítek egy káposztás tésztát a családnak, szerintem ez csak mi magyarok.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefonon keresztül Kiskonti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Nagyon izgalmas témát hoztunk mára. Nyár végén, ősz elején járunk. Sokszor említettük már, hogy a bőrünk azért mindenre emlékszik. Mi történik ilyenkor az átmenet után a bőrünkkel, amikor tényleg vége van a nyárnak, azért sok minden érte. Hogyan tud regenerálódni, hogyan tudunk mi ebben segíteni a bőrünknek?
2: Ez egy nagyon jó téma, és ezt évről évre elővesszük így ősszel, de mégsem lehet eleget beszélni róla, mert azt látom, hogy erre mindig szükség van. Tehát nem elég egyszer elmondani, hogy mi történik, meg mire vigyázzunk. Ugye nyáron arról sokszor beszélünk, hogy hogyan vigyázzunk, hogy védekezünk a napsütés ellen. De így ősszel is ez mindig ilyen aktuális téma, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes, vagy lehet tenni. Nyilván mindenki a saját bőr állapotának megfelelően, de azért azt tudnunk kell, hogy nyár után nem csak barnább a bőrünk, jó esetben tényleg szépen barnulunk is, jó esetben egyenletesen, de akár egyenetlenebb színű is lehet, vagy szárazabb, vagy érzékenyebb, tehát hogy sok mindennek ki van téve azért a bőrünk nyáron, dehidratálódik, sokat éri a napszél, víz, tengerpartot, meg sós víz, tehát hogy egy csomó minden éri, és azt vehetjük észre, hogy a napfény hatására megváltozhat a bőrünknek ez az egyenletes színe, pigmentfoltok lesznek rajta. És ez most nem csak a szeplőkről szól, mert az egy természetes dolog, az genetikai adottság, hanem egyszerűen foltosodik, májfoltok tűnhetnek fel a bőrünkön. Tehát, hogy a nyárnak a kalandjai, azért, hogy így fogalmazza, meglátszanak a bőrünkön is, ugye itt UV-sugárzás, hőség, izzadás, klóros víz vagy sós víz, légkondicionáló, ugye erről ritkán beszélünk, pedig az is, ugye nagyon gyakori, mert most különösen, amikor ennyire meleg nyár van, ugye szinte mindenhol működik a légkondicionáló, és az is szárítja bizony a bőrt. Tehát most vegyük akkor például ugye a pigmentfoltot, mert ez egy nagyon-nagyon gyakori, hogy megváltozik ugye a bőrnek a melanin termelése, fokozódik a pigmentsejtek működése, és ezért sötétebbekké válnak azok a foltok is, amik már esetleg megvoltak, vagy újabbak is jelenhetnek meg. De közben, tehát a bőrnek ez a védő rétege is sérülhet a környezeti hatásoknak, vagy ugye nyáron egy kicsit lazábban ápoljuk a bőrünket, tehát az is lehet, hogy nem ideális, vagy nem pont olyan, mint amit megszokott a bőrünk, és emiatt ugye sérülhet a bőrnek a bőrbarrier, védő rétege a bőrnek, ami hogyha sajnos megbomlik, most egyébként a szakmai konferenciánkon is ez volt a fókuszban, hogy ez az alap, tehát hogy a bőrnek az egészségét, tehát ezt a bőrbarriernek a működését helyreállítani. És ez az egyik legfontosabb feladat így az ősszel, tényleg ezt emelném ki, meg így a pigmentfoltoknak az esetleges halványítását, hogyha van, arról is beszélek. Bőrbarrier, annak a megfelelő működése, ez alapvető fontosságú az, hogy a bőr megfelelően hidratált legyen, jó legyen a komfortérzetünk, és a védekező képessége, ugye a kórokozók ellen, aminek ugye folyamatosan ki van téve a bőrünk, és hogyha ez nem jó, ez a kis finom védőréteg, akkor mindenféle egyéb fertőzés vagy ekcéma is könnyebben megtalálja a bőrünket. De ha sérül, akkor igen, így az irritációk kialakulnak. Hát, hogy ez lenne így számomra ez a legfontosabb. Tehát még a pigmentfolt halványítás előtt is. Tehát, hogyha akarunk halványítani, akkor is előtte a kozmetikában végezzünk egy ilyen nagyon tápláló, könnyed, mégis hatásában erőteljes, ilyen bőrbarrier támogató kezelés. Tehát én így indítanám így az őszt, így a hölgyek helyében, és akkor utána lehet arról szó, hogy akkor ránctalanítunk, mert ugye a napsugárzás hatására nagyon sokat hunyorgunk, húzzuk össze a szemünket, és magára a barnulás is azt jelenti, hogy ugye szárazabbá válik a bőrünk, mert sokat érte a nap, és attól is alakulhatnak ki újabb ráncok. És akkor még mellé jön a pigment Na nézzük, hogy akkor mit is csinálunk. Először én azt javaslom, hogy készítsük elő a bőrünket, tehát hogy tápláljuk vissza a bőrbarriert, egy kicsit támogassuk meg, mielőtt bármilyen komolyabb és erőteljesebb kezelésbe kezdünk. Itt hát vannak olyan hatóanyagok, a ceramidok, eszenciális zsírsavak, amikről ugye azért mindenki hallott már, csak tehát nem biztos, hogy tudja, hogy pont ide való, de ide tartozik a glicerin, mint hidratáló, a hialuronsav is, mint hidratáló, pantenol, mint nyugtató, az urea, az is egy nagyon jó nyugtató, a szkvalán, ami ilyen visszazsírzó anyag, és különböző növényi olajok és vajak, amelyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát, hogy ilyenkor ezek kerüljenek előtérben, akár az otthoni ápolásban, akár a kozmetikai kezelésekben. Tehát, aki mondjuk kihagyott egy egész nyarat, nem járt kozmetikai kezelésre, akkor mindenképpen ezzel kezdem, ezzel nyitom az őszt, hogy egy ilyen energetizáló, erősítő kezelést csinálunk a bőrnek, hogy utána bírja az esetleges keményebb kezeléseket, hogy úgy mondjam, mint mondjuk egy ráncfelanítás, vagy a pigmentfolt halványítás. Na nézzük így a mondjuk a pigmentfolt halványítás. Ugye ez két lépcsőben történik, összehangolva egymással, az egyik a kozmetikai ápolás, a másik az otthoni ápolás. Tehát a kettő szorosan összefügg. Egyik sincs meg a másik anélkül. Az igazi eredményhez szükség van arra, hogy a kozmetikában erőteljesebb hatóanyag tartalmú kezeléseket végezzünk, de ha otthon nem követi ezt utóápolás, akkor csak fél siker lesz, vagy rövid távú siker ennek a kezelésnek. Tehát, hogy nagyon következetes otthoni ápolás is kell. Ami ugye a bőrbarrier helyreállítás alatt egy ilyen bőrfelszín megújítás, tehát, hogy ahhoz célzó krémeknek, szérumoknak a használata, és a peelinges, tehát, hogy a halványítás megkezdésekor, pedig ugye kozmetikában peelinges kezeléseket, főleg a hasavas kezeléseket végzünk. De ide tartozik a likorsav és a mandulasav, körülbelül ezeknek a kombinációjára épül maga a kezelés, tehát hogy ez is már úgymond egy kicsit igénybe veszi a bőrt, mert hámlasztunk is vele, beavatkozunk majd a pigmentáció folyamatába, de ezt nem javaslom otthon végezni az ilyen ahasavas hámlasztásokat, mert azért itt savakkal dolgozunk, ami okozhat károkat is, hogyha nem jól használjuk. Nem megfelelő a töménysége, nem megfelelően beállított például a pH tartalma, tehát ezek mind egy nagyon erőteljes szakmai konzultáción, kutatáson alapuló termékek, amelyeket mi használunk a kozmetikában. Tehát, hogy ezt nem ajánlanám otthoni használatra. De ugye az otthoni használat nélkül nincs eredmény, tehát például azt mondom, hogy a Matiz termékei, amivel én dolgozom, abba egy halványító kúra három otthoni ápoló lépcsőből áll. Az egyik egy eszencia, ami támogatja ugye a bőrnek a halványítását célzottan, és mindegyiknek van egy kicsit más hatása. Például benne van ez az eszencia, amit használunk, benne van egy szérum, és benne van egy krém. Mindegyiket tartalmaz niacinamidot. Ezt is már sokszor hallottuk, ugye ez a B3 vitamin, ami nagyon hatásos, hogyha pigmentfoltokat akarunk halványítani. Tehát ez szinte elengedhetetlen. Ezt minden erre irányuló termék már tartalmazza. De vannak ilyen növényi savakat utánzó termékek, ilyen például az alfa arbutin, ami szintén különböző módon az eszencia, a szérum és a krém avatkozik bele a pigmentképzés folyamatába, mert ugye azért egy hosszú folyamat. Tehát, hogy ezért szükséges az otthoni ápolás is. Mert itt megcsináljuk ezeket a hámlasztásokat, ami koptatja a bőrt, szintén az utóápolási termékekben, amit a kozmetikában is használunk a savazás után, már van célzottan halványító hatóanyag, és ez a kettő tud így együtt jól működni. Én talán még annyit tennék ehhez hozzá, hogy tényleg nem varázslat így önmagában egy kozmetikai kezelés. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy valaki bejön, és akkor két óra múlva távozik, így gyönyörűen fénylő, egészséges, folttalan, visszahidratált bőrrel. Azért ez egy folyamat, ennek meg kell adni az idejét, és akár ez hónapokat is igénybe vehet, tehát ez nem ilyen hip-hop gyors folyamat.
1: Megadod az idejét, megadod a módját, meg lesz az eredmény, csak tényleg türelmesnek kell lenni.
2: Igen,
1: tehát,
2: igen.
1: Azt ne várjuk csodát, nálatok sincs varázslat. más pálca, sajnos.
2: Nincs, jó lenne, nincs, és tényleg sokszor ezt várják el a hölgyek, hogy jó, néha egy kicsit viccesen elütik ezt a hangulatot, mikor megkérdezem, hogy mit szeretnének, vagy van-e valamiből probléma, és akkor mindenki rávágja kapásba, hogy 10 vagy 20 éve fiatalabbnak lenni. Na jó, ez viccesen így tényleg mókás, de hogy nem tudunk ilyet csinálni. És én nem gondolom, hogy ez baj. Tehát, hogy meg kell adni mindennek az idejét, meg a módját, ugyanúgy a főzésben is, a rendrakás, a takarítás, tehát bármi, amire időt szánunk, annak van szépen eredménye. És ezt bizony látom azokon a hölgyeken, akik rendszeresen járnak kozmetikai kezelésre, és tudom, hogy otthon is nagyon gondosan ápolják a bőrüket, tehát egyszerűen érzem, a masszázsnál nagyon jól lehet érezni például, hogy a bőr tömörödik. Tehát egyszerűen más a fogása, ugye, és ha rendszeresen jár, akkor azt én érzem, tehát ez gyakorlati dolog, hogy a felszíne is változik, tehát hogy minden nagyon szépen lehet látni, hogy a rendszeres ápolásnak van eredménye, úgyhogy én nagyon támogatom, vagy buszítom arra itt a rádióhallgatókat, a hölgyeket és az urakat is, hogy ha járnak kozmetikába, akkor ne felejtsék el az otthoni ápolást, mert ez a kettő csodálatos eredményre képes, és kell hozzá még egy jó adag türelem is.
1: Zászlónak szerintem ez tökéletes. Én köszönöm szépen, itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten egy hasonló izgalmas témával várlak. Szia!
2: Köszönöm szépen! Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Köszöntöm a rádió hallgatók.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk, a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon-nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig nem tudjuk biztosra, mert mondhatjuk úgy is, hogy még a mai napig is fedeznek föl újabb és újabb rózsafajtákat. Nem olyan rég, körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon is felfedezték egy újabb vadrózsafajtát, aminek ez lett a neve, egy Rosa fatalicum. Ez egy dr. Fasár Gézáról elnevezett vadrózsafajta lett, aki botanikában jártasabb, ő ismeri Fasár tanár úrnak a munkásságát, aki egész életében a rózsák kutatásával foglalkozott, és ezért róla lett ez így elnevezve. Csak mint egy kis színest említettem meg ezt most. Hát a legelső szempont az, hogy futórózsa vagy bokorrózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik. Tehát a futó rózsa az én 2-4-5-6 méter magasságban is föl tud futni. Általában ezből lugast szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokor rózsákat meg annyit tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy polianta rózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, teorózsák, tehát ezek hibridek, vannak ilyen százlevelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, kertvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell-e locsolnunk?
2: A rózsa az enyhén kötött, vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk északabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Bülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Ő volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezek mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választ. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy szálon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnét tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazániból a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább melegebbet, a forróbbat, bár most az a mostani időjárás elnézett, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kampónától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több százféle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszi. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is vezetnek be, tehát nem biztos, hogy az első pont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében, például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meglátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
2: Az a rossz hírem, hogy nem csak a levéltető károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint azt, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronoszpóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botritis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj borvidéken a szürkepenész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürkepenész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőkre és a különböző tetőkártételek ellen, hát lehet szervezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét. Tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol fennek zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert a hangyák, mint ahogy az tetveket támogatják, és a tetveket, mint házi állatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levordják a és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud tetézni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe és veszünk egy újabb tövet?
2: Ha elmegyünk egy kertészetbe és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültet. Tehát ahogy az a rá van írva a csomagolására, mint valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugvánnyal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle. Úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele nézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó petpalackot ráhúz a rózsatűre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának, tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre a célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő hormon, gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az körülbelül 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy, tehát mondjuk egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajban. Uh-huh. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszában lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa bent gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont ügyelni kell, hogy amikor tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amitől meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mészsel az üveget le lehet mosni, le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát házilag nagy dézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta, hogy

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislo Báci. Szia Báci, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Tradicionális őszi zöldségről fogunk most beszélgetni, ez pedig a káposzta. Nem a savanyú, az édes káposzta, de hát nyilván minden savanyú káposztának az anyja édes káposzta volt valamikor. Ilyenkor már tényleg friss idei káposztát lehet kapni, a szemfülesebbek már tálolják télire, és rengeteg mindent lehet káposztából készíteni. Na de hát nem veszem el a kenyeret, szóval káposztás ételek.
2: Ugye a magyar konyhának egy meghatározó és alapvető alapanyaga a káposzta, nem csak azért, mert nagyon-nagyon régen a része az embereknek a kultúrájának és a gasztronómiának, több mint 4000 éves múltra tekint vissza. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle létezik belőle, nagyon-nagyon-nagyon régi növény. Nyilván, amit ma ismerünk, ez az édesfejes káposzta, ez már ugye az évszázadok során nemesített fajta. Rendkívül jó C-vitamin forrás, rendkívül jól tartósítható, és szerintem ezáltal nyerte el ezt a méltán népszerű titulust. Ugye, hogy a káposztának a C-vitamin tartalma, ugye savanyítás során megőrzi a majdnem hogy 90%-át, amit térre rakunk a savanyított káposztát, azon föl pedig frissen, feldolgozva, frissen felhasználva, rendkívül finom és nagyon-nagyon sokféle étel készíthető belőle.
1: Nem olyan régen beszélgettünk a gombáról, és ugye ott is elmondtuk, hogy egy komplet menüsort lehet gombával készíteni, de a káposzta ugyanez, tehát a levestől, a főételi, és még desszertet is készíthetünk káposztából, sőt, nem is egyféle desszertet. Melyek a legnépszerűbb káposztás ételek hazánkban?
2: Hát szerintem, mivel magyarok vagyunk és mindent vagy megtöltünk, vagy kirántunk, azért maradjunk annál, hogy a káposzta levél az egy nagyon-nagyon hatékonyan és nagyon rugalmasan felhasználható alapanyag. Ugye, hogyha egy picit hőkezeljük, vagy egy picit leforrázzuk egy kis ízesített sós ecetes lében, akkor igazából kapok egy nagyon rugalmas és nagyon könnyen tölthető és csavargatható és gyűrögethető alapanyagot, amiben igazából onnantól kezdve nagyjából bármit be tudunk tölteni, és nagyon-nagyon sokféleképpen felhasználható, ugyanúgy akár a kelkáposzta is, ami igazából csak annyiban különbözik, hogy egy picit fodrosabb, kicsit gyűröttebbek a levelei, egy picit harsányabb, zöld színűre nő, és igazából egy picit jellegzetesebb íze van. De én azt gondolom, hogy hát talán a magyar konyhának nem kell bemutatni töltött káposzta, a hányház annyiféleképpen készítik. Valaki édes káposztával, valaki savanyú káposztával, valaki kelkáposzta levélbe tölti a húst. És igazából tulajdonképpen, amikor eszünk egy töltött káposztát, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen finom lesz a húsos töltelék, kapunk-e hozzá egy kis

0: füstölt húst vagy kolbászt, de mégis töltött káposztának hívjuk, tehát a nevében a káposzta dominál. Úgyhogy szerintem ez nagyon sok múlik azon, hogy milyen minőségi vagy milyen fajta káposztával készítjük, savanyúval, édessel, stb. De azt gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb káposztás étel a magyar konyhának. Azon kívül persze nagyon sok féleképpen készítjük nyersen, leleszelve, ledinsztelve, akár egy káposztás tészta, ami szerintem hát az egyik legegyszerűbb és legfinomabb magyar étel, ugye a krumplis tészta mellett.
1: Én nem is tudom egyébként, hogy a világban készítenek-e még ilyet, hogy káposztás tészta.
0: Tulajdonképpen én nem hallottam még róla. Vannak olyan konyhák és gasztronómiák, ahol előszeretettel használják a káposztát, de azt, hogy lereszelik, ledinsztelik sóval, borssal, és utána a tésztával összeforgatva, talán sehol máshol. Itt a Balkánon, Közép-Európában lehet, hogy egy-két országban ugye jelen van, de így, hogy hivatalosan, hogy én na most hazamegyek és készítek egy káposztás tésztát a családnak, szerintem ez csak mi magyarok, de szerintem szenzációs. Aki rendesen állati zsiradékon jól megpirítja, jól megborsozza, jól megsózza ezt a káposztát, és hagyja a cukrait kioldódni és karamellizálódni, és rendes színűre megpirítja. Egy jó házi lebencs tésztával, vagy csúszatésztával, vagy egy jó minőségű boltban kapható tésztával, szerintem az egyik legjobb, legegyszerűbb magyar kaja. És innentől kezdve, hogy a káposztát lereszeltük és ledinszteltük, és van egy nagyon-nagyon finom kész, hát tulajdonképpen egy ragúszerű anyag, ami akár lehet lila káposzta, vagy sima zöld édes káposzta. Ezt, ahogy ízesítjük, attól függően ebből akár nagyon finom köreteket is tudunk ugye készíteni. Akár, hogyha egy káposztás tésztát mondjuk megfordítunk, és mondjuk egy káposztával töltött mondjuk raviolit készítünk valamihez, vagy egy káposztás rétest, egy finom sült kacsához, én nagyon előszeretettel készítem itt az étteremben lila káposztával. Sült kacsa combhoz nagyon szeretik a vendégek, hál' Istennek. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finom. Tőlem egy picit távolabb áll a főzelék és a leves, amit káposztából készítünk, de mondjuk egy jó savanyú káposztás korhelyleves, vagy egy jó savanyú káposztás raguleves, akár sertésből, akár vadból, az nagyon-nagyon finom tud lenni. És hát ugye a magyar konyhának egy nagyon-nagyon finom és jellegzetes étel a székely káposzta, ugye, amit ugye savanyú káposztából, finom sertéspörköltből készítünk, vagy akár egy toros káposzta, amit ugye a hagyományosan a disznóvágásokon a friss pecsenye húsból, és hát az egy isteni dolog. De az már ugye a káposztának egy feldolgozott változat, ugye a savanyú káposzta. De én például nagyon meglepődtem, egyszer készítettem egy volt főnökömnek a kérésére, az ennek az édesanyja mindig csinált egy nyári töltött káposztát, és az mindig friss édes káposztából, ilyen kaprosan, ilyen nem paprikásan, ilyen nagyon kis visszafogott, ilyen nagyon vékony lével, nem sűrű, nem füstölt dolga, egy nagyon-nagyon finom nyári könnyedétel tud belőle születni. Ugye káposzta is egy szenzációs alapanyag, és hál' Istennek sok van belőle, és olcsó, úgyhogy hál' Istennek fel is tudjuk használni.
1: A savanyú káposzt mellett savanyúságként. Ti is készítetek itt az étteremben, jól tudom, káposztasalátát, sőt, csalamádét is, és ezeknek is kiváló alapanyaga, és ennek is ahány ház annyi szokás, tehát annyiféle receptje van. Milyen recept alapján készíted itt az étteremben?
0: Féltelenül egyszerű egyébként, só, cukor és ecet megfelelő arányú keveréke, és ahogy mondod is, hogy egy nagyon jó alapja ezeknek a csalamádéknak, mert hogy a sárgarépa, a vöröshagyma, a paprika, a tévé paprika mellett mindezeknek az összességének talán az egyharmadát teszik a csalamádénak, és a kétharmada pedig a káposzta, a gyarult édes káposzta, és elröntjük rá ezt a igazából végtelenül egyszerű sós, cukros, ecetes levet, és egy nagyon-nagyon finom csalamádi alapanyag. Azt, hogy most ki mit dobál hozzá, vagy milyen arányban az rá van bízva, de általában igen, a káposzta az alapja. Vagy hogyha elhagyjuk ezeket a töltelék zöldségeket, akkor magát a káposztából is egy isteni finom savanyúság készíthető, ami nem savanyított, nem ez az erjesztett dolog, hanem a külső kémiai behatással savanyított, ugye csalamádé, egy nagyon-nagyon finom dolog.
1: Itt az étteremben melyik az a káposztás étel, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend?
0: A csalamádénkat nagyon szeretik, mert azt ugye adjuk mindenhez, amihez jár és illik. Azt mindig üdvözlik a vendégek. A székely káposzta, de hát nyilván az ugye nem csak a káposztáról szól, de azt nagyon-nagyon kedvelik. Hogyha a kacsacombot sütünk, és káposztás rétest kínálok hozzá, az mindig nagyon népszerű, abból szinte nem tudok eleget készíteni. Illetve ugye minden nap van egy vegetáriánus fogásunk, amit ugye igyekszünk tartani. A káposztást fekedli, ami a tényleg a klasszikus, és a hál' Istennek a főnök úr mindig elmegy a piacra, és igazi fekedli tésztát vesz, ezt a szaboggal leért a 8 tojásost, ezt a piacosat. Én igyekszem a tőlem tehetőleg finomabb dinsztelt káposztát készíteni hozzá, és ez az is egy nagyon-nagyon népszerű. Még úgy is, hogy egyébként kínálunk hozzá általában sertéssültet, hogy aki nem akar vega maradni, de mégis ilyet szeret enni, ő választhat hozzá felár nélkül ugye plusz sertéssültet, de meglepő módon kevesen kérik hozzá, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a káposztás tészta az magába frissen őrölt borssal, sóval és tökéletes étel.
1: Én azt gondolom, hogy a káposztásról és a káposztás ételekről tudnánk még beszélgetni naphosszat, de hát sajnos ezt a témát is be kell, hogy zárjuk, de folytatjuk még. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten megint egy izgalmas tévával találkozunk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsora szombaton és szerdán délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A magas energiaszámlák és a rezsi elszámolási problémái ellen tüntetett pénteken a Kossuth téren a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és több rezsi károsult. A megmozdulás szervezői petíciót és törvénymódosító javaslatcsomagot adtak át a gazdasági és energetikai minisztérium képviselőjének a lakossági terhek enyhítéséért. A tüntetők egyebek mellett a rezsicsökkentett fogyasztási korlát eltörlését vagy megemelését, valamint az átláthatóbb számlázást és a rendszerhasználati díjak mérséklését szorgalmazzák. A megjelentek a hibás mérőórák, a napelemes visszatáplálási nehézségek, valamint a sokakat sújtó fagyoskodás és eladósodás veszélyre hívták fel a figyelmet. A minisztérium nevében a dokumentumot átvevő főosztályvezető megértését fejezte ki, és biztosította a résztvevőket, hogy a kormány mindent megtesz a helyzet rendezéséért. A kormány tudásalapú gazdaságot kíván építeni, amelyben példaként szolgálhat a magas hozzáadott értéket előállító exportképes magyar gyógyszeripar, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tartós gazdasági növekedéshez az egészségügy, az oktatás és a szakképzett munkaerő minősége is elengedhetetlen, ezért üdvözölte az önálló oktatási és egészségügyi tárca újbóli felállítását. Ismertetése szerint az ágazat szereplői évente több mint 100 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, termékeik több mint 100 országba jutnak el, így Magyarország globálisan is kiemelkedő helyet foglal el a gyógyszerexportban. Kitért arra is, hogy a jövőben diverzifikálni kell a gazdaságot és a külföldi működő tőke beruházások mellett nagyobb tudástranszfert, valamint a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi piacra jutásának segítségét várják el. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok. Jövő szombaton október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota a fővárosban. A Facebook oldalukon közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a fővárosi deáktéri evangélikus templomban, ahol a hazai protestáns felekezetek vezetői közös imával köszöntötték az esemény sorozatot. A megnyitón Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formálja az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében kiemelte, Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti a hívők számára. Az eseményt az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium rezes muzsikája, valamint több kórus és zenei együttes szolgálata tette ünnepélyessé. Az istentisztelet záró részében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagszervezeteinek egyházvezetői közös imádsággal adtak a hónap programjaihoz méltó nyitányt. Második alkalommal tettek fogadalmat a Diák Presbitérium tagjai a romániai Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceumban. A közösség a gyülekezeti presbiterekhez hasonlóan a hitben való példamutatást és a szolgálatot vállalja. Feladatuk, hogy saját osztályukban segítsék és támogassák társaikat, miközben a karitatív és missziós tevékenységből is kiveszik a részüket. A kezdeményezés azt is hangsúlyozza, hogy a hit megélése és a szolgálat nem életkor kérdése. A diák presbiterek ezért nem csak szavakkal, hanem mindennapi tetteikkel is igyekeznek példát mutatni társaiknak.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Magazinunk mai adásában Molnár Ildikóval, a Tisztán-Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: Találkozások. Emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Molnár Ildikót, a tiszáninneni református egyházkerület szeretetszolgálatának igazgatóját köszöntöm műsorunkban, akivel itt ebben az órában az idősek hónapjához kapcsolódóan fogunk elsősorban beszélgetni. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
1: Október 1-én hálaadó Isten tisztelet keretében nyitották meg az idősek hónapját, ugye a Bőcsi Református templomban. Azt szeretném kérni, hogy így beszélgetésünk elején erről az alkalomról szóljon nekünk.
2: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a Bőcsi Idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a Bőcsi Református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagytiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helytállt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választotta a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
1: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a Bőcsi Református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
2: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem oly sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolás, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő, igen. Azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét, mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogjanak el azok, akik végzik. De nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink. Lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk. És éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszánineni református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető. Az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelkivezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba. Hálát adtunk polgármester úrnak és az önkormányzatnak azért az együttműködésért, amit kiépítettünk, és amit irányunkba is tanúsítanak. Megköszöntük a családok bizalmát, és mindenek előtt az itt élőkét, az otthonban élőkét, hiszen enélkül az intézménynek nem is lenne értelme.
1: Néhány gondolat erejéig, hogyha visszatekinthetünk még erre a 20 évre, a megalakulásra, akkor mik lennének azok a legfontosabb állomások, amiket esetleg ki lehet emelni?
2: Sajnos írott anyag nagyon kevés van a Bőcsi Idősek Otthona történelméből, de ahogy a munkatársak és a 20 év átélői jelezték nekem, az otthon megalakításának ötlete az akkori bőcsi polgármesternek a gondolatából született. Ő Lipai Lajos polgármester úr volt, és az ő gondolatai alapján indultak el az első munkálatok. Az épület a Bőcsi Sörgyár munkásszállójaként üzemelt korábban, és ennek átalakítását kezdték el. 2006. október 2-án nyitotta meg kapuit. Sajnos már Lipai Lajos polgármester úr nem tudott jelen lenni ezen a megnyitón. Nagy László polgármester úr nyitotta meg az intézmény kapuit. Akkor még 54 fővel indult az otthon, a Bőcs község önkormányzata fenntartásában működve. Azt gondolom, hogy ennek különleges jelentőséget adott az, hogy október 1-e az idősek világnapja, tehát hogy ehhez kötötték az intézménynek a megnyitóját, mint egy jelezve azt a megbecsülést, amit a település idős lakói felé támasztanak. 2008-tól változott a fenntartó, gondolom, hogy ezt az akkori gazdasági helyzetek indokolták, és Miskolc kistérség több célú társulása vált a fenntartójává, majd 2011-től a Tiszáninéni Református Egyházkerület vette át a működtetést. Ilyen formában változtak a vezetők, mindeddig, mai napig, amit leszámítva, ugye, amit már említettem, 3 vezetője volt az intézménynek. Az első vezetője Murincsák Mária volt, őt követte Kovács Katalin, és már református fenntartás alatt Alexáni Pontság Gyöngyi lelkipásztor. Amikor 2011-ben az intézmény református fenntartásba került, a gondoskodás szakmai feladata mellé hangsúlyosan oda került a keresztény szolgálat felelőssége is. Jelenleg az otthonban 60 fő engedélyezett létszámunk, a férőhely számunk van, de emellett házi segítségnyújtást és étkeztetést is végez ellátási szerződés alapján az intézményünk. Én azt gondolom, hogy ebben a 20 évben kialakult valami, amit sem a szakmai programban, sem az intézmény dokumentumaiban, vagy házi rendjében nem találhatunk meg, és nem tudjuk leírni, és ez a háznak, az otthonnak a lelke volt. Talán ez a lélek az, ami híressé tette őt. Nem csak a megyében, hanem a megyén kívül is sokan jelzik azt, akár más megyéből, hogy szeretnének ebbe az otthonba költözni. És ugyanezt ezt a csodás lelket mutatja az is, hogy nagyon magas várakozó listánk van az intézménybe történő elhelyezésre.
1: Aminek a feltételeiről, ha esetleg szólhatunk még röviden, ami ugye nem csak a Bőcsi Református Idősek Otthonára, hanem a Tiszáninéni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának fenntartása alatt működő Berentei, Encsi és Szerencsi Idősek Otthonára is vonatkozik.
2: Valamennyi otthonunk ellátási területe országos hatáskörű. Az azt jelenti, hogy az ország bármely területéről jelentkezhetnek hozzánk. Nem minden intézményünk fogad demens ellátottakat, de a Bőcsi, az Encsi és a Szerencsi fogad demens ellátottakat is. A bekerülés feltétele az elsőrenden minden tagintézményünk saját hatáskörben kialakított egy kérelem nyomtatványt. Ennek a kérelem nyomtatványnak a kitöltése értelemszerűen az alapja a bekerülésnek, illetve emellé csatolni kell egy orvosi igazolást is, amit szintén ennek a kérelemnek mellékleteként átadunk az igénylők számára, vagy a kérelmezők, érdeklődők számára, mint ahogy egy jövedelem és egy vagyonnyilatkozat is melléklete ennek a kérelemnek. A kérelmezőknek fontos, hogy elinduljanak a házi orvosuk felé, hiszen a gondozási szükséglet alapozza meg a bekerülést, a gondozási szükségletnek pedig feltétele egy olyan adatlapnak a kitöltése, amit vagy a házi orvos, vagy a kezelő orvos tud majd érdemben kiadni, és mikor minden szépen egybe áll, és a legfontosabb orvosi leletek rendelkezésre állnak, amelyek meghatározzák a kérelmezőnek a jelenlegi egészségi állapotát, akkor ez beadásra kerül az intézményünk részére. Természetesen vannak még mellékes iratok, amelyek hát manapság már nem is olyan mellékesek, mint az adatvédelmi nyilatkozat, vagy egyéb nyilatkozat, ami megalapozza a gondozási, vagyis a jogosultságot, de ezeket majd a minden intézményben, minden tagintézményben a munkatársak koordinálják és segítik, hogy mi az a többlet dokumentáció, amire esetlegesen még szükség lehet. Amikor beadásra kerülnek és iktatásra a kérelmek, akkor nagyon rövid határidőn belül felveszik a munkatársak a kapcsolatot a hozzátartozókkal, vagy a kérelmezővel magával, és egy előgondozást végeznek az otthonában. Feltérképezik azt, hogy milyen körülmények közül jönne, milyen szociális helyzetből, milyen egészségi állapotban van, mely funkciók azok, amelyek még megvannak, amelyekkel tudja magát segíteni a mindennapokban, és melyek azok a funkciók, amelyeket már egy otthonnak kell helyettesíteni. Megbeszélik azokat a részleteket, amit tudni szükséges, akár a házi rendről, az intézménynek a mindennapjairól. Átadják a házi rendet és a megállapodás tervezetet, tájékoztatást adnak arról, hogy mi várja őt az otthonban, milyen lehetőségekkel tud majd élni, milyen elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani, az étkezés hányszor és milyen formába tudja igénybe venni, a mosodai szolgáltatásról, a gondozás, ápolás feladatköréről, az egészségügyi szolgáltatásról. Tehát egy teljes körű tájékoztatást nyújtanak a munkatársak, és ennek birtokába tudja mindenki eldönteni azt, hogy szeretne majd beköltözni akkor, amikor megkapja azt a levelet, amelyben tájékoztatják, hogy számára férőhely került kijelölésre, vagy még vár. Mindig el szoktam mondani a kérelmezőknek és a hozzátartozóknak azt is, hogy nem kötelező azonnal elfogadni, hogyha ő úgy gondolja, és az sem kötelezi semmire, hogyha ő beadja a kérelmet. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal el kell foglalni a férőhelyet, amikor számára kijelölésre kerül. Mindig van lehetőség arra, hogy átgondolja. Sőt, arra is van lehetőség, mivel több tagintézményünk van, hogy ahová a leghamarabb fölveszik, tehát ha több intézménybe beadja a kérelmét, ahová a leghamarabb férőhely kijelölése kerül a sor, szoktuk javasolni, hogy azt foglalja el, mert az intézményeink között van átjárhatóság. Természetesen ez sürgőségtől függően, mert ha valakinek ez nem annyira sürgető, hogy már a mindennapok is nehézséget jelentenek, akkor van ideje a várakozásnak, de mint említettem Bőcs kapcsán is, és nem csak Bőcsön van várólistánk, hanem valamennyi intézményünkbe, tehát elég hosszas várakozásra számíthatnak azok, akik hozzánk a kérelmeket beadják.
3: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával.

0: értékeljük, és a munkatársakkal, lakókkal közösen emlékezzünk. A Szerencsi Idősek otthonában október 7-én kerül sor az ünnepi istentiszteletre, ahol püspök úr szolgál majd körünkben. De mint említettem, nagyon sok programmal készülünk az idősek hónapjának és a reformáció hónapjának megünneplésére. A teljesség igénye nélkül néhányat szeretnék megemlíteni. Nagyon szeretjük azokat a programokat, amikor több generáció találkozhat. Amikor gyermekek, fiatalok érkeznek az otthonainkban, ennek egy egészen különleges, varázslatos hangulata van, és a tagintézményeink környezetében lévő iskolák, óvodák nagyon szívesen készülnek ezekre az alkalmakra, sőt évről évre már ők maguk jelzik, hogy jönnének és szolgálnának az időseink körébe. Azt gondolom, hogy egy gyermek mosolya nagyon felüdítő, vagy egy közösen elénekelt dal, vagy egy dalrészlet, amire még emlékeznek, vagy amit szívesen felidéznek, az többet jelent, mint egy ajándék az időseink számára.
1: És úgy gondolom, hogy az ilyen találkozások által mindenki épül.
0: Igen, mindenkire nagyon jó hatással van, és bár azt gondolnánk, hogy a gyermekek talán tartanak az idős korosztálytól, mert azt látják, hogy gyengék, vagy azt látja, hogy kerekes székbe ül, vagy hogy elesett, vagy biztos már nem tud úgy figyelni. De ezt meg kell, hogy cáfoljam, ugyanis amikor a gyerekek ajándékot hoznak egy-egy műsor alkalmával az időseinknek, készítik a saját kis kézműves kis dolgaikat, akár egy rajzot hoznak, vagy egy kifestett kis képecskét, ők szeretik odaadni. És ez olyan különleges élmény, ezt mindig igyekszünk megörökíteni is, hiszen olyan jó látni, ahogy a gyermekek kérik a pedagógusoktól az új és új kis tárgyat, ő szeretné odavinni, még ő visz, még ő ad. És az idős ember pedig várja, megöleli, jelzi, hogy ő még nem kapott. Azt gondolom, ezt meg kell élni, ezt ott kell lenni, ezt látni kell. Igen, valóban egymásnak nagyon sokat adnak, és nem véletlen, hogy évről évre ezt így tervezzük és így szervezzük. Minden évben igyekszünk a tagintézményeinkben őszi kézműves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglalkozások összehozzák, egybegyűjtik azokat, akik aktívak, akik szeretnek kézműveskedni. Szívesen ki is teszik, díszítik vele, dekorálják az intézményt. Ezen az éven az Encsi Idősek otthonában lesz egy társintézményi közös vetélkedő. Ez azt akarja, hogy minden tagintézményünkből néhányan, természetesen mindenkit nem tudunk ebben részesíteni, de néhányan az aktívabbak és a fennjáró lakóink közül eljönnek majd az Encsi intézménybe, ahol a munkatársak különböző ügyességi feladatokat, kézműves feladatokat, kvíz feladatokat készítenek, és hát ebben adnak számot a tudásaikról, és készülünk még egy díjazással is, természetesen vendéglátással, szeretett vendégséggel a részükre, és ilyen formában egy kicsit betekintést nyernek egyik intézmény a másiknak a mindennapjaiban is. Ezeket az alkalmakat visszatérve a saját lakóterükbe több napon keresztül emlegetik, és hát beszámolnak örömmel ezekről a lehetőségekről. Több intézményünk szervez a lakók számára is kirándulást. A Szerencsi intézményünk már megszervezte, ők Boldogkővár alján voltak a lakókkal, az Encsi intézményünk pedig Tokai hajókirándulást szervez, azért itt el kell mondani, hogy általában ezeket támogatásokból szoktuk fedezni, tehát sokszor vannak olyan segítőink, támogatóink, akik megfinanszírozzák ezeket a kirándulásokat. Aztán a Szerencsi, kicsit ugrálok itt a tagintézmények között, mert megvalom olyan dúsak a programok, olyan sok változatos programot szerveztek a munkatársak, hogy azt sem tudom, melyiket emeljem ki közülük, de Azt is el kell mondanom, hogy a Berentei Idősek Otthona munkatársai évről évre már lassan, mint egy színjátszó csoport úgy működnek, mert csodaszép műsorokat készítenek alkalmanként a lakóik számára. És tudomásom van róla, bár nem tudom, hogy mennyire publikus még, hogy ezen az éven is készülnek egy nagyon

0: Nagyon szép műsorral, amire majd november 7-én kerül sor. Ugyanígy az encsiek pedig egy kabaré délelőttel készülnek a lakók számára, és itt nagy öröm ez az is, hogy bár Encsen ennek nem volt hagyománya, hogy a munkatársak szerepeljenek, de beleláttam egyik próbájukba, és meglepődtem, hogy legalább 15 munkatárs volt jelen, akik szeretnék segíteni a mindennapokat, vagy egy kicsit vidámítani a lakók életét. Minden tagintézményünkben lesznek vidám szüreti mulatságok, lesz 90 évesek köszöntése, természetesen az új bornak a megünneplése, és azért általában ebben az időszakban kerül sor, reformációi istentiszteletre kerül majd sor.
1: Említette korábban, hogy közös kirándulások is megvalósulnak az intézményekben, és ez nem csak az otthon lakóit érinti, hanem a munkatársakat is. A mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatban arról a munkatársakkal való kapcsolattartásról, az egymás lelki támogatásáról szólna, hogy mindezeken a kirándulásokon, vagy akár a mindennapokban ez milyen formában valósulhat meg, valósul meg.
0: Nagyon fontosak számunkra a munkatársak, hiszen ők a motorja a teljes szeretett szolgálatnak. Nagyon fontos az ő képzésük, továbbképzésük, és ugyanakkor az ő rekreációjuk is. Azt gondolom, hogy ezek alkalmával feltöltődnek egy kicsit, és megújulnak, talán új erőre kapnak, és ők is érzik azt, hogy fontosak a számunkra. Éppen ezért minden tagintézmény igyekszik a saját munkatársi közösségét megjutalmazni azzal, hogy egy rövidebb, hosszabb távú kirándulást szervez számukra. Ezeken a napokon egy minimális dolgozói létszám marad a tagintézményekbe, akik még a feladatellátást el tudják végezni, és a munkatársak nagy többsége, akik vállalják ezt az utazást, részt vesz ezeken a feltöltődő kirándulásokon. Minden alkalommal szeretjük, hogyha, sőt kérem is azt a munkatársaktól, hogy az ige szólaljon meg a kiránduláson. Érintsünk egy templomot, annak a megtekintését. Egy kicsit érezzük azt, hogy kik is vagyunk, tudjuk magunkat elhelyezni, hogy nem egy turista csoport vagyunk, hanem egy összetartozó közösség. Éppen ezért ezek a kirándulások és ezek az alkalmak különlegesek és ajándékok számunkra. Azt gondolom, hogy a közös beszélgetések, ez a megélt út és az egymásra fordított idő erősítik a munkatársi közösséget, és a nekünk vezetőknek is a velük való kapcsolatot, hiszen mi is ilyenkor igyekszünk egy kicsit más szemlélettel feléjük fordulni. Az utolsó közös kirándulásunk az a központi irodai munkatársaknak és a házi segítségnyújtó szolgálatban dolgozóknak a közös kirándulása volt. Szeptember 22-én került erre sor, és az Akteleki karsztvidék volt az elsődleges célpontunk. Itt a Jósafői barlangba, a Akteleki Jósafői barlangba mentünk, ahol a vöröstói túrán vettünk részt, 100 perces gyaloglás volt. Azt gondolom, mindenki számára élvezetes volt. Jó volt látni, ahogy a munkatársak segítik esetleg a nehezebben járó munkatársakat, hiszen közöttünk is vannak már azért idősebb munkatársak, akinek meggyengült térde, dereka. De olyan jó látni ilyenkor, hogy egymást is mennyire tudjuk segíteni és támogatni. Lenyűgöző volt a barlang, és azt gondolom Isten egyik csodájában gyönyörködhettünk, és ezzel még nem is ért véget a mi kirándulásunk, hanem folytattuk az utunkat Betlére, és a betléri kastélyt is, az Andrássy kastélyt is megtekintettük. Itt is lehetőségünk volt ugye egy kicsit ismét a múlt idézésre, a magyarságunk identitásának erősítésére, és hát annak a csodás kertnek a megtekintésére, amit a betléri kastélyt is körbeveszi. Hálásak vagyunk ezért a napért is, a jó beszélgetésekért és az örömteli pillanatokért, és különösen hálát adunk Istennek azért, hogy megajándékozott bennünket teremtett világának ilyen csodáival, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt együtt fedezzük fel. Ennek a kirándulásnak a margójára egy igét is választottunk, mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok, 92. Zsoltár 5. verséből. Most csak ezt az egy kirándulást említettem bővebben, de természetesen a többi tagintézményünk is részt vett munkatársi kirándulásokon, és hát a kirándulásokon kívül, vagy azon felül, ugye, mint ahogy említettem, hogy figyelünk a továbbképzéseire a munkatársaknak, és ezeket is szeretjük úgy megszervezni, hogy akár több intézményből egy helyen képződjenek a munkatársak, és van lehetőségek és tapasztalatcserére, van lehetőség egymás munkájába belelátni, egymástól tanulni, a jó gyakorlatokat átvenni egyik intézmény a másiktól. Számomra ez nagyon fontos, hogy ez a közösség valahol hogy így alakuljon, hogy ne érezzük azt, hogy az egyik intézmény kisebb, a másik nagyobb, hiszen különbözőségek vannak, mert ezt ugye adják a körülmények, ezen nem tudunk változtatni, de az, hogy mennyire tudjuk a munkatársaknak a munkáját segíteni, ez viszont rajtunk áll.
1: Köszönöm szépen, hogy erről a kirándulásról, az október 1-i háladó istentiszteletről, és oly sok másról is beszélgethettünk, és Isten gazdag áldását kívánom itt az októberi tervezett programokra, és természetesen a mindennapokra is, az idősek otthonának, lakóinak, munkatársainak életére, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Molnár Ildikóval, a Tiszeninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Sikeresen megkezdődött a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat. A szűrésre hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Sikeresen megkezdődött csütörtökön a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat, amely tucatnyi protestáns zenei együttes bemutatkozásával is várja az érdeklődőket. A hónap második felében, október 18-án a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik meg a reformációi gálaestet, amelyen átadják a Ráth Mátyás díjat is. A gazdag program sorozatot október végén zárják le. Október 25-én az Agapé Pünkösdi gyülekezetben lesz úrvacsorás istentisztelet, október 31-én pedig a budapesti Reformáció Parkban tartják a záró megemlékezést. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település, és kerékpárosbarát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest hallják.
2: Azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik vagy a település lakosai mint többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például, ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul. És hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település típus, település méret részt vehet ezen a pályázaton, és a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe. Akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan a szempontokat, úgy, mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben.
1: Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. Így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti két turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a miskolci állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Mert a haza nem eladó.
1: Mert a haza nem eladó.
0: Ez is pénzre sem váltható.
1: Ez is pénzre sem váltható.
0: Mert a haza lelked része.

0: Gyulapikén,
1: Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter Esernyője, Házasságon innen,
0: Katalin,
1: a gyerek,
2: a Gólyakalifa,
0: Pacsirta,
1: Pilátus Testament, Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: Negyedik fejezet. Soha sem köthetsz kardot. A bujdosó família tagjai egyszerre összeröffentek mindenünnen, és elkezdtek háborogni és méltatlankodni.
1: A szemtelen prücsök, el kellene onnan seprűzni. Ez akarja mi diákunkat legyőzni?
0: Maga piskárosi Szilágyi Márton uram is így szólt. Nini, a rána rúgta a Fédrusz meséiből. Még akkor közönségesen ránának nevezték diákosan a békát, és azt akkor mindenki megértette. Most már magyarul nevezik az egyes állatokat, de valljuk meg, senki sem érti. Mert vajon ki tudhatná, hogy a sárhencser vatkan, a nyakorján zsiráf, a berkifutár szarvas, és hogy a béka másznok. A birkózó valóban a dobosék ingyenes diákja, Veres Pista volt, aki csak a nyakáig ért az óriás bekének. Hogy mi lesz már a világból, ha a veréb támadja meg a sólymot? A Cantus Prezes, az előénekes, aki különben torokbeli kincsekkel lévén megáldva lenézte a testi erőt, egy csípot vett most elő és belefújt. Ez volt a jel az összecsapásra. Épp úgy, mint Hajdanta Budán a tornákon, mikor még idehaza laktak a magyar királyok. Beke a csípőjére vágta az egyik kezét, mintha az fölösleges lenne, s csak úgy félkézzel kapta vállán Veres Pistát, hogy megropogtatván a válpercét a levegőbe emelje, s onnan a magasból egy ügyes csavarintással a földhöz csapja. Kulimásszá várik a szegény gyerek, úgy foly szét a földön, bízisten kanállal szedi majd fel dobos néni. De a Pista gyerek sem rest, hopp! Nekiugrott Bekének, s kápráztató gyorsasággal körültekergőzött annak a hosszú testén, mint egy kígyó. Lábával átfont a lábát, két kezével a nyakát, míg Beke egy rettenetes csapást mért öklével a mellére, amitől az egyszerre szédülni kezdett, s szemének a két karikája befelé fordult. De azért meg se sziszent, csak a karjai eresztették el lankadtan az óriás nyakát egy percre. Beke felhasználta ezt a percet, egyet lódított rajta, megingott tőle, felesett volna, ha nincs ott egy fa, amelybe belebotlott, de amely egyszer s mind leesni nem engedte. Nagyot koppant a feje a faderekán, de mint a labda visszaugrott egy jaguár ügyességével, s megragadta újra Bekét. Összefonódva kezdtek birkózni. Fejedelmi látványosság volt ez a debrecenieknek, mintha csak egyetlen egy alaktalan test lett volna négy kézzel, mely eszeveszetten kering, dübörög, mint az ördög motolla. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Teringette! Kiáltá a főbíró a kínos, ünnepélyes csöndben, és az izzadság csurgott le a homlokán a nagy érdeklődéstől. Rajta! Rajta! Hol az egyik vetett lábával gáncsot, hol a másik. A ravasz fogások, melyek a verekedés művészetét képezik, mind nem használtak semmit. Egyformán tudott velük bánni mind a kettő. Olyan volt a koldusdiák karja, mint a vaspánt. Szorítsd! Szorítsd, Pista fiam! Sűvített egy mennydörgős hang a magasból. Mindenki oda nézett. Hát Dovos bácsi ült ott fejük fölött a fán, két elálló ágba kapaszkodva. Beke megrezzent, az a hang megzavarta, azt hitte az égből hangzik alá, s önkéntelenül föltekintett, s eleresztette ellenfelét. Ez volt a veszedelme. Pista keresztül hajította magát az óriáson könnyedén, s egyet döfött rajta hátulról a két tért kalácsával. Egyike ez a legrafinírozottabb csellökéseknek, debreceni műnyelven kecsketúró. Úgyhogy az erős ember elbődült, s nagy zuhanással terült el a porban. Vivát, vivát, harsogott száz meg száz torokból, éljen a koldusdiák! Pista odaugrott Bekéhez, és rátérdelt, kezeivel pedig leszorította, hogy föl ne bírjon tápászkodni. A tömeg átszakította a sorompókat, és nagy riadalommal csörtetett be a küzdelem helyszínére. Dobos bácsi leugrott nagy örömében a fáról, de olyan szerencsétlenül esett hanyat, hogy majd eltörte a bal bordáját. De fájdalmas jajgatásai közben is eszébe jutott oda kiáltani Pistának.
2: Dömöckölt, fiam, ne erezd el! Hadd egyék egy kis homokot! Nem sokkal rosszabb az a bújdosó égkosztjánál.
1: Eresz, hörgé Beke, az ördög verekszik veled többet!
2: Szátisz! Elég, mondá az odaérkezett főbíró. A tavalyi fortissimus elmehet zabot hegyezni.
0: Erre újra fölhangzott az éjjelzés. A híres iskolai kantus rázendíté a Gerundium dalt, melynek mindig az volt a visszatérő sora. Különblegény Dávid, mint Góliát, vivát, vivát, vivát. A főbíró ünnepélyesen kezet szorított a győzővel. Dobos néni elérzékenyülten könnyezett, s hol a fiúhoz, hol megint vissza a katlanokhoz szaladt a gulyáslevest megkavarni. De a java még csak ezután jött. Előlépett a szépséges leányzó, Szilágyi Magda, talpig ünnepi ruhába öltözve, s szemlesütve hozta a győzőnek szánt jutalomdíjat. Egy kardkötő volt az idei prémium, gyönyörű kézi munka. Finom aranyszállal szatyára hímzett apró oroszlánok. Magda leányasszony arca olyan lett, mint a vérbe mártott liliom, mikor ezt a néhány szót elrebegte, amire nyilván az apja tanította be otthon, mert nagyobb professzorosan hangzott. Tisztelet adassék a testi erőnek, mert az erős lélek is az erős testet keresi lakóhelyéül. Dicsőséggel lógjon a kegyelmet kardja mindig, mindenkor ekötőn. Ok nélkül kineráncsa a hüvelyéből, s tisztesség nélkül vissza ne tegye a hüvelyébe. Az ifjú megdicsőült arccal állott ott. Úgy tetszett neki a leány hangja, míg a mondókat tartott, mintha a szférák zenéje lenne. Előtte a közönség zsivaja harmonikus, kellemes zsongássá olvadt össze, mely melegen csiklandozta és dagasztotta szívét. Az ég, noha fent egy pár foszlányos felhő futkározott, teljes pompájában nevetni látszott rá, és a nagy erdő minden lombja csak neki integetett mosolyogva. A dicsőségből is legédesebb az első csöpp. A koldus diák lelke csordultig megtelt azzal az egy csöppel. Dobos bácsi olyan vidám lett, hogy a süvegét haigálta fel a levegőbe. Nyakába borult az ismerőseinek, s váltig bizonykodott, noha senki sem cáfolgatta. Akárki mit mondjon, a testi táplálék a fő dolog. A táplálék csinálja a legnagyobb csodákat. Mit nem tesz a jókoszt? Helyno! Hova lettek egyszerre azok a bújdosóék? Hát bizazok szép csendben elpárologtak onnan. A nagy tiszteletű urak ellenben mind odajárultak Veres Pistához. De milyen szép fiú lett abból egy fél óra alatt. És kezet szorítottak vele, kinek még mindig reszketett a másik keze, amelyben a hímes kardkötőt tartotta. A nagy tiszteletű urak sorba nézegették a szép emlékjelt, s ott szemtől szembe megdicsérték Szilágyi Márton uramat, hogy olyan kedves hajadon leánya van, aki a varrásban annyira tökéletes. Ez bizony gyönyörű egy munka. Még öregkorában is örömmel fogja nézegethetni, domine. Nagy kár, jegyzi meg nagy tiszteletű Boglányi József uram, s nagy kár, hogy megjegyzi. Valóban nagy kár, hogy sohasem viselheti.
3: Nem viselheti?
0: Kérdi csodálkozva a főbíró.
1: Miért ne viselhetni?
2: Mert a nem-nemes ember nem köthet kardot, tehát a kardkötőre sincs szüksége.
0: A Pista fiú elhalványodott. Mintha egy hideg lehellettel egyszerre elfújták volna a tündérvárat, amit az ő lelke csak az imént épített. Abba az első édes csöbbe mindjárt beleesett az első méreg morzsa.
1: Együtt jár az azzal.
0: Úgy érezte, mintha e percben ő rá, az irigyelt diadalmasra, szánalommal vagy gúnnyal nézne mindenki. Hiszen nem is nemes ember fia, hiszen csak egy koldus diák. Maga a szép Szilágyi Magda is olyan szelíd részvéttel függeszté rá szemeit, mintha a nagy tiszteletű Boglányi professzor uram szavai volnának azokba a sötét szemekbe befestve. De kár, hogy sohasem viselheti a kardkötőt. A zene felharsant, a híres csomornyó banda húzta szíve fenekéről. A nagytér kitisztult a verekedőktől. Átvették az ölelkezők, ifjak, leányok deli táncra perdültek, előkullogván apródonként a megvert tábor legénysége is. Mindenki őrült, vigadott, csak a győző nem. Olyan nagyon megszúrta az a tövis. Elvonult búsan az erdő olyan részébe, ahol senki sem látta, ahol csak a természet volt, ahol a madarak vígan ugráltak ágról ágra, és csicseregtek kedvük szerint. Volt azok közt mindenféle madár, szarka, rigó, karvaj és pintyőke. Szeptolban járt az egyik, mint a másik, de azért nem lehetett észrevenni, hogy egyik lenézné a másikat. Nem vagyok nemes ember, sóhajtá megsemmisülten. Tehát miért nem vagyok az? Kérdé töprengve. A füvek, fák komoran bámultak rá, de meg nem magyarázták neki.

Ötödik fejezet. Kire marad a bolt? Pistát nem hagyta többé nyugodni a gondolat, hogy ő nemes emberré lehessen. Erről elmélkedett nappal, erről álmodozott éjszaka. Mióta úgy rápörköltek a nagy erdőn, valami felsőbb lénynek látszott előtte az, aki nemes. Minden gyermeknek és ifjúnak megvannak a maga ragyogó vágyai, de azok rendesen vagy alantabb járnak, vagy magasabban. Vagy király akarna lenni valami tündérországban, ahol az erdő aranyból van és muzsikál, ahol a patakban olvasztott ezüst csergedezik víz helyett. Vagy ha nem ilyesforma királyság jár az eszében, akkor bizonyosan kielégíteni egy új sarkantyú, vagy egy pusztra. De ki gondolna nemességre ilyenkorban? Hisz az csak a meggazdagodott bőrkereskedőknek és tábori liferánsoknak furdalja begyét, hogy né, hiszen én is úr lehetnék, ha a király akarná. Más emberfia ellenben abban az istenes békés tudatban nő fel, hogy minden úgy van jól, amint van. A hatalom és a rang Istentől való. A nagyobbik testvértől a kisebbikre is ráragadt az a mérhetetlen nagyra vágyás, az a szörnyű szomjúság a rang után. Látod, az apánkat se verették volna halálra, ha nemes ember lett volna. Nekünk is másképp menne a sorunk. Nézd csak a Gencsi Miskát, vagy a Szentpályi Gabit, az iskolatársainkat. Mennyivel különb öklöket adott nekem, meg neked az Isten, de azért mégis ők a hatalmasabbak. Az elnyert kardkötő mindig ott függött a Pista ágya fölött. Veszedelmes diadaljel volt. Az súgta neki ezeket a hóbortokat, melyek lassanként Alaci fejét is megcsavarták. Íme, itt van, és nem viselhetem sohasem. Más oda nem adná a világ minden kincséért. Nekem nem ér semmit. A könyvekhez nyúljak vigasztalásul. Azokban búvárkodjam, minek? A tudomány is csak a nemes embernek dísz. Nekünk csupán kenyér. A derék Dobos bácsinak abba kellett hagynia az eddigi esteli mesélgetéseit. Nem elég érdekes téma volt már a fiúknak, miképpen sétált a pataki diák a szűk cellájában. Fogadni mernék, hogy patakon meg debreceni diákot mondanak. Mi módon szólnak a különböző felekezetbeli harangok? A luteránus harangnyelve ezt ketyegi, se ide, se oda. A pápista harangé, Jézus Mária, Jézus Mária. Míg a kálvinista ekép mordul közbe, forgósatta teremtette. Felséges zamattal tudta ezt produkálni Dobos bácsi, hát még a fogyadiák féle históriákat. Apukkadásig nevetett volna annak még a holt ember is, csak ezek a holtkóros fiúk nem. Úgy hallgatták, mintha az orruk vére folyna. Hanem bezzeg csillogott a szemük, mikor a Molnár legényből vezérré lett Kinizsi Palkó történetet beszélte, vagy a Kályha fűtőből királyfi tutorává emelkedett Gyurka barátét. Egyikhez sem hazudott hozzá Dobos bácsi valami nagyon sokat. Laci könnyű vérű fickó lévén, ha a bátyját nem látta, szívesen engedett a nagy dics szombiból. Némelykor átadta magát a játéknak, mulatságnak, s tudott lenni boldog is. Igaz, hogy a szíve olyan lágy volt, mint a viaszk. Menten összeszorult, ha a bátyját látta búslakodni, s ha az megsarkantyúzta a saját fantáziáját, versenyt szalajtotta vele ez a magáét, mint a lustább lovat a szilajcsikó mellett. Az évek jöttek, mentek, s a két árva fiú ajka fölött pejhesedni kezdett immár a bajusz. Na, holnap emberszámba léptek, gyerekek, hajtotta Dobos néni, kinek nagy kedve telt a fiaiban. S a jó asszony komolyan gondolkozni kezdett a sorsukról, kivált a Pistájéról. Egy év még, s mind a fejében lesz, amit Debrecenben bele lehet tölteni. Hát már most csinálni kell a fejével valamit. Okos, tanult fiú. A professzorok nem győzik dicsérettel, s olyan írása van, hogy a szép gömbölyű betűit megcsodálják. Múltkor is vele másoltatták le a gratuláló iratot, amit a Palatinus neve napjára küldött a kollégium. Sok fejtörés után abban állapodott meg az asszonyság, hogy Pista legjobb lenne valami jó helységbe kántornak.
Egy az, hogy az ügyes betűvetést átplántálná a falusi gyerekekbe, akiket tanítana. Más az, hogy a hangja is kellemetes. Nem csak az orgona szót emelni, de a halotti búcsúztatók eléneklésében is ritkítaná párját. Hát, igazi gyönyörűség lenne falujában meghalni. Ami pedig Lacit illeti, az úgysem való tudósnak. Ha az iskolákat kijárja, hadd legyen belőle hentes. Legalább lesz valaki, akire a bolt rámaradhat. Laci nem is bánta, de Pista búsan rázta a fejét. Tán most is a híres Brunswick vitéz járt eszében, aki elindult a világba a rettenetes kardjával új címert keresni. Eddig griffmadár volt, oroszlánt akart ezentúl. Ő tökéletesen értette Brunswick vitézt. Ne rázd a fejed, kapacitált a dobos bácsi. Arany élet a kántor élet. Cantores amant humores. A kántorok szeretik a bort, a kántorokat pedig szeretik az emberek. Lám, Mátyás király milyen jó barátságban állt a cinkotai mesterrel. A cinkotai itce azonban egy csöppet sem csiklandozta a Pista becsvágyát. Azzal fenyegette dobosékat, hogy inkább a vízbe üli magát, vagy leugrik a toronyból. De hát mi akarsz lenni, édes fiam? Kérdi szeretettel dobosni. Hiszen én nem erőszakollak semmire. Ne tagadd el, mi volt a kép a szíved kívánsága, s én rajta leszek, hogy azzá légy. Pista elpirult, s szemei lázasan csillogtak. Legelőbb is nemes ember akarok lenni. Akkor aztán majd megmondom a többit. Dobosné összecsapta a kezeit ijetten. Jaj, fiam, azzal csak a király tehet meg. No hát, el fogok menni a királyhoz. Ó, te szerencsétlen! Hol szedted magadba ezt a szertelen nagyra vágyást? Ki tanított téged az ilyen hivalkodásra? Elmész a királyhoz? Verd ki a fejedből ezt a gondolatot. Azt gondolod te, hogy az csak egy ugrás ide, hogy fel kell húzni a mesebeli bocskort és azt mondani, hip-hop, ott legyek, ahol a király van. Először azon kezdem, hogy nem is hiszek a király létezésében, mert én soha se láttam. Azt mondják, Bécsben lakik. Azt mondom én erre, hogy nincs is Bécs nevű város Magyarországon. Akármennyire lohasztotta az ilyen beszéd, de a külső életben minden csak szította ezt a nagy vágyát. Pokol volt akkor az iskola a nem nemesnek, pokol volt megtanulni, hogy az Isten mind a maga képére egyformáknak teremtette az embereket, egyformán adott nekik lelket, hallást, látást, érzést, s az emberek eldönthetetlen válaszfalakat építettek. Kiskirály az egyik, párja a másik. Minden lépten nyomon érezte ezt, s azon felül gyakran kellett látni a doboséknál apja gyilkosát, Krucsait, ki iránt évei számával növekedett a gyűlölete. Valahányszor Krucsai jött, az a nap mindig a szomorúság napja volt, nem csak ő rá, de dobosékra is. Csüggetten, lehorgasztott fővel jártak, keltek, s a néni bezárkózott a szobájába, és sírt. Pista ökleit szorította össze ilyenkor. Hely, ha ő valaha, mint férfi a férfival szemben állva kérhetne számot tőle. Vajon miért jár ide? Mit akarhat? S miért szomorítja ezeket a jó embereket? Nem sokáig maradt titokban. Dobosék tartoztak neki. Régi időktől fogva hitelbe szedte a néni a sertéseket. Az adósság felgyűlt nagy összegre, úgyhogy többé nem bírtak vele. Egy szomorú napon megperdült a dob az udvaron, s doboséknak nem kellett többé a fejüket törni, kire marad a hentes bolt. Most már csak azon siránkoztak, hogy kire maradnak a diákok. Mindenük odaveszett, házuk, boltjuk, az összes házi bútoraik és a 30 láncos földjük künn a határban. Úgy maradtak szegények, mint a kis ujjam. És még most sem magukra gondoltak, hanem a két koldus diákra, akikből most már nem lesz semmi. Dobosnénak Szegeden lakott a Márta öccse, férjezett Vőneki Jánosné.
A sógornak számos bárkája és tutaja járt a Tisza vízén. Egyike volt a legmódosabb fakereskedőknek. Az megígérte, hogy alkalmazni fogja Dobost. A néni meg majd csak eltengődik a Márta mellett kegyelem kenyéren. Bizony, keserű annak az íze. De ha az Isten így rendelte, legyen meg az ő szent akarata. Volt nagy könyhullatás, mikor válniuk kellett. Magammal vinnélek, zokogta Dobosné a karjaiba szorítván a két fiút görcsösen, de magam is idegenbe megyek, én sem tudom, mi lesz a sorsom. A szekér már ott állott a kapunál. Dobos bácsi maga vitte ki a könnyű málhát, és a saragjába tette. Elfért oda könnyen, pedig benne volt abban a batyuban mindenök. Azután visszament, s ő is rendre ölelgette a fiúkat, mialatt deres szakálla átnedvesedett. Jó az Isten, jót ád, mondá elérzékenyülve, még megengedheti, hogy találkozzunk is valamikor. Legyetek jók és becsületesek. Voltam az igazgató professzornál, s az kieszközölte, hogy ételt kaptok a szegények konyhájáról, s lakástok lészen a kollégiumban. Nekem pedig azt is megígérte, vágott közbe Dobosné, hogy a nyáron legációba küldi Pistát, s ez ott pénzt szerezhet magának. Hogy gyertek ide, hadd csókoljalak össze még egyszer. És még azután is egyszer. Megsimogatta a hajukat, letörülgette a keszkenőjével a zápor módra ömlő könnyeiket. Ó, de jó az Isten, kiáltá fájdalmasan, hogy a magam gyermekeit elvette. A fiúk egy szót sem voltak képesek kiejteni a nagy szívfájdalomtól. Némán lesújtva hagytak tenni magukkal mindent, amint hol a bácsi, hol a néni kapta őket kézre, s beszélt hozzájuk majd szomorítón, majd vigasztalón. Nem hallottak ők abból semmit. Egy nagy káosszá olvadt össze nekik az egész világ.

0: Hatodik fejezet. A fehér és a fekete kutya. Egy vézna himlőhelyes alak dugta be a fejét a szobába. Gyerünk ki, fiasszonyka, mert nagy út áll előttünk.
1: Mindjárt, mindjárt, Pizsera uram.
0: Ez volt a híres szegények fuvarosa, Pizsera apó, aki bizonyos fogadás folytán, jótékonyságból ingyen fuvaroztatta az embereket, amikor kedve volt hozzá. Két rossz macska lova volt, Beta és Fecske. A gubódiákok és a botosdiákok rendesen ezen a két gebén tették az első kirándulást a Helikon felé. Azzal tudni illik, hogy régi időktől fogva szokásban volt a versfaragási mesterségben a két jámborállaton kezdeni az elmeköszörülést. Egy pár ilyen versezet a mai napig is fennmaradt. Pizsera bácsi büszke betája, s a Deli Fecske 30 szemzabot evett egy este. Pizsera apó magánkívül lett dühében, ha egy ilyen verset elkiáltottak a háza előtt a 13 városban. Elnyomordizom, adta, kiabálta, a klamán teszek után, nohogy 9 kopókölyök marja a torkotokat. Pizsera apó szállította dobosékat Szegedre, s most is arra játszotta magát, hogy a lovak türelmetlenkednek odakünn. Pedig azoknak eszük ágába sem jött a türelmetlenség, nem ismerték azok ezt az érzést. Örültek szegények, hogy élnek. De Pizsera apó mindenféle nemes gerjedelmet látott szerető szemeivel a lovaiban, amelyekre büszke volt, mert mind dicsekedni szokott, több jót tettek már ezek, mint egy püspök. A Pizsera sürgetésére csak ugyan kifejtőzött a fiúk karjaiból Dobosné. El ne felejtsetek, gondoljatok rám, mondá fuldokló hangon, s keresztül szaladt az udvaron a kocsihoz. A fiúk utána futottak. Ó, anyánk, kiáltá Pista szívfacsaró hangon, ne hagyj el minket. No, no, no, csillapítá őket színlelt vidám hangon Dobos. Teringette, gondoljátok meg, hogy ma holnap férfiak leszünk, mind a hárman. Magát is a gyerekek közé vette a szegény bácsi, pedig már ő belőle nehezen lesz férfi valamikor. A kocsinál már mind ott voltak összegyülekezve a Dobosék jó emberei, akik még egy Isten hozzádot akartak nekik mondani. Perecék a szomszédból, Majorosék, Bírliné asszonyom a Csapó utcából, a sok diák, akik valamikor náluk kosztoltak, sőt, még az ellenségek, Bújdosóik is eljöttek, s maga Bújdosóné asszonyom pityeregve ösmerte be a búcsúzásnál. Kegyelmed volt köztünk a királyné, kegyelmed mindnyájunkat fölülmúlt a főző kanalával. Mit nem adott volna azelőtt Dobosné ezért a meghódolásért, de most csak sírni tudott. Isten

0: üsertésnek a boltajtón, mintha könnyek szivárognának a behúnyt szeméből. A becsukott zsaluk, a fehér kémény a tetőn, még egyszer elfutottak a szeme előtt, s aztán nem látott többé semmit. Odaroskadt a dobos bácsi nyakára aléltan. Csak mikor elhagyták a várost, a szabad mezőn, a hűs szellő, amint megcsapta arcát, pillantott még egyszer szülővárosára. S íme látja, hogy az úton ott szalad utánuk a két veres fiú. Megálljon, Pizsera uram, megálljon! Azaz, hová beszélek? Jaj, már az eszemet sem tudom, menjünk, menjünk sebesebben, mert ha utolérnek a gyermekei, mindjárt megszakad a szívem. Csak ne sajnálja kegyelmed azt az ostort, ha Istent ösmer, rimánkodik Dobosné.
1: Ostort? Ezeknek? Duzogott sértődve. Csak senki se bikmag, hogy sárkányra hólyagot kössön.
0: Hanem azért mégis közibe vágott a két grifnek, úgyhogy azok igazán nekilódultak. A felporzott debreceni homok csak hamar a folyton távolodó diákokat is eltakarta előlük, s a diákok elől is a szekeret. Laci fáradt el előbb.
2: Hova lokoljunk tovább? Már úgy sem érjük utol a szekeret. Forduljunk vissza.
0: Pista megállott erre gondolkozva, miután előbb kifújta magát. Visszaforduljunk. Minek? Menjünk inkább, amerre a két szemünk visz. Valami titkos érzés azt súgja nekem, hogy megtaláljuk a szerencsét. Amit úgy értesz, hogy mint nemes emberek térünk majd egykor vissza Debrecenbe?
1: Nem ide.
0: Szegedre kell előbb mennünk, sóhajtott fel Pista. Ha valami lenne belőlem, nénit felkeresni volna a legsürgősebb dolgom, hogy az ő sorsán segítsek. Azután Krucsait venném számolóra, és csak akkor jönnék végre ide.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadúra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A gogyós gyümölcskertész.
7: Szent Péter esernyője.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: És a gyerek.
10: A gólyakalifa.
11: Foszti fiú esete.
12: Pilátus testament.
13: Szigetkék.
14: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a Deák téri evangélikus templomban, ahol a protestáns felekezetek vezetői közös imával emlékeztek meg az összefogásról. A rendezvényen Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formája az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti. Az eseményen közreműködtek különböző kórusok és rezesbandák, a záróprogramban pedig a MEÖT, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának egyházvezetői közös imádsággal fordultak az Úrhoz. A megnyitó ünnepségen a Luteránia ének és zenekar, valamint az összevont kórusok adták elő Johann Sebastian Bach egyik művét. A reformáció havi rendezvénysorozat a következő hetekben számos további programmal folytatódik országszerte a hívők közösségében. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezet népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. 160 új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi évvégéig meghosszabbított keretszerződés újranyitásával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eljárásban az Iveco és a Setra versenyez egymással a legkedvezőbb árakon történő szállításért. A meglévő megállapodás felhasználásával akár 9 hónappal is rövidebb lehet a folyamat, ráadásul a járműveket a 2023-as maximális árakon szerezhetik be. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz így az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő korszerű buszokkal frissítheti a flottáját. A várhatóan novemberben megkötendő szerződés eredményeként jelentős időt és pénzt takaríthat meg a tárca. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Regélő utazások. Kultúrtörténeti ínyenségek az Európa Rádió magazin műsorában.
1: Jó napot kívánok, Papp Beatrix vagyok. Mai magazin műsorunk Benedekelekről szól. Egy teljesen új arcát mutatjuk meg a nagy meseírónak. Petrányi Szőrannát, a Reku Alapítvány elnökét, az utazások főszervezőjét hallják.
2: Tóth Marian, a Benedek Elek Pedagógiai Főiskola egykori főtitkára ismertetett meg Bardóz Orsolyával. Benedek Elek legkisebb lányának egyeneságú leszármazottjával, tehát Benedek Elek ükunokájával. Úgy gondoltam, hogy ezt a gyönyörű életutat több oldalról is megvilágíthatnánk, hiszen nagyon sokan ismerik Benedek Eleket, mint meseírót, mint népmese gyűjtőt és székely ballada gyűjtőt. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy egy kiváló felnőtt író is. Bardóz Orsolya hívta fel a figyelmemet arra, hogy foglalkozzunk a Testamentum és Hat Levél című művével, amelyet 34 vagy 35 évesen írt 5 gyermekes családapaként. A Testamentum, ez nem egy hagyományos értelemben vett végrendelet, hanem a szellemi örökséget bízza rá a gyermekeire. Marcell fiát nem mondanám, hogy írónak szánja, hanem érzi, hogy író, esetleg újságíró lehet belőle, és hangsúlyozza az erkölcsiség fontosságát. Ugyanakkor talán tabu döntögető, hogy János fiát iparosnak szánja, hiszen felméri azt a képességét, hogy ő inkább a kétkező munkára lesz képes. És nagyon komoly szintézis teremt a Testamentum című művében a szellemiek, az erkölcsiség és a kétkező munka között. Néhány gondolatot mondanék. A édes anyaföldemből idézve, konkrétan Benedek Elektől, hogy ő hogyan értékelte, hogyan jellemezte ezt a művét. Azt írja nagyon szellemesen, hogy több újságnak, konkrétan 30 szerkesztőségnek elküldte a művét, hogy írjanak erről. Szerinte első sikeres kiskönyvéről. Ez nagyon érdekes, hogy ő úgy érezte, hogy ez az első sikeres kiskönyvem. De hát összesen két helyen jelent meg az erről szóló nagyon rövid, nem összefoglaló, hanem talán mondjuk úgy, hogy valamilyen beharangozó. Ugyanakkor az első magánkiadást a lakásából vitték el szinte. Olyan sokan érkeztek hozzá Szabadkáról, Szegedről, egy híres nőgyógyász is, és talán a legszellemesebb történet, amikor megkereste az egyik szerkesztő, elmondta a Magyar Szalon szerkesztője, hogy végig sírta az éjszakát, annyira meghatotta ez a mű, ugyanakkor egy mondatot nem ért róla. Ezután született Benedek Eleknek a 6. gyermeke, vált nagyon sikeres íróvá. Ő maga sem tudja megszámlálni, hogy hány éves író, és maga az ő fia Benedek Marcell tiltakozott az elskatujázás és nem beskatujázás ellen, hiszen Benedek Marcell is úgy ítélte meg, hogy az édesapja sokkal több annál, és ezt nem lekicsinlően mondom a mese és az ifjúsági irodalmat illetően, mint hogy beskatujázzuk szimplán meseírónak.
3: Kinek szól akkor a Testamentum?
2: A Testamentum felnőtteknek és ifjaknak szól. Mindenképpen erkölcsiség tanít. Egyébként Benedek Elek nagyon sokszor a meséjét Marci fiának, Marcell fiának, természetesen a gyermekeinek, csak ugye a lengyel Dénes könyvéből, monográfiájából konkrétan egy Marcellnek szóló utalást olvastam, amikor a mesébe belehelyezi a saját gyermekét, és az erkölcsi tanítást az ő saját személyes inspirációján keresztül adja tovább más gyermekeknek. Jelentős Benedek Elek az ifjúságirodalom megteremtésében, a gyermekirodalom mellett, ugyanakkor emeljük ki a magyar nyelv szeretetét, és nála a magyar nyelv fontosságának a hangsúlyozásán. Bardóz Orsolya külön megkért arra, hogy ne menjünk bele túlságosan az ő politikai pályafutásának elemzésében. Ugyanakkor azt el kell mondanunk, hogy végestelen végig kiállt a magyar nyelv használata mellett. Nem szeretném lejáratni, semmiképpen se pejoratív értelemben mondom, de talán még jobban, mint Mikszáth Kálmán és Jókai Mór. Benedek Elek megfogalmazását olvashatjuk vagyok az édes anyaföldemben. A két író kollégájával kapcsolatban tisztelte, becsülte őket, de Benedek Elek még náluk is jobban kiállt a magyar nyelv használata mellett. Konkrét utalásokat olvashatunk az ő parlamenti munkásságáról erre vonatkozóan.
3: Mennyire vált ismerté akkor a Testamentum ez a műve?
2: A Testamentum az Édes Anyaföldem című önéletírás szerint 6 kiadást élt meg addig, ameddig Benedek Elek követni tudta, illetve ha pontosak akarunk lenni, ugye 1859-ben született, 1929-ben meghalt, és ha jól értelmeztem, akkor a valamelyik világháborúban adták ki 6-szor a testamentumot. Nem tudom pontosan, hogy jól értelmeztem, hogy az első vagy a második világháborúban, tehát hogy életében, vagy az utókor is fontosnak tartotta, hogy örökül adja Benedek Elek az erkölcsiségről szóló gondolatait. Nagyon fontos gondolat még, hogy az ő gazdálkodó szüleit annyira tisztelte, hogy mindig asztalfőre ültette, akkor is, mikor úgymond idézőjelbe téve úri társaság, hiszen ő ezt az úri szót nem annyira kedvelte, jelent meg náluk, tehát amikor szellemi közegben mozogtak, akkor is a gazdálkodó szüleinek az asztalfőre ültetésével biztosította a demokráciát a családban és a baráti körben. Jellemző még rájuk, hogy nem volt faji és vallási megkülönböztetés, hiszen felesége zsidó származású árvalány volt, Fischer Mária. Benedek Elek végestelen végig kiállt a szerelmi házasságok mellett, és a Benedek Máriának a férje, Lengyel Miklós is zsidó származású tanító volt. Benedek Elek komolyan értelmezte a egyenlőséget, de nagyon fontosnak tartottam, hogy ő református vallású, erdélyi református, kisbaconi születésű, és a kisbaconi születés után, budapesti kitérők után Kisbaconba tért vissza, ott építette fel a családi házukat, jelenleg emlékmúzeumként funkcionál, úgy írta több munkájában, hogy minden egyes tégla egy-egy írás, egy-egy könyv, hiszen ő íróként kereste a kenyerét.
3: Mennyire tudják kezelni, illetve továbbvinni az ő szellemiségét az utódok?
2: Nagyon komolyan veszi, és nagyon nagy elkötelezettséggel ápolja Bardóz Orsolya a Benedek Elek emlékét, de ne feledkezzünk meg Benedek Marcellről, akinek, kár, hogy a kedves hallgatók nem látják, de kezemben az Irodalom Esztétika című könyv. És nagyon sok műfordításával is találkozhatunk. Lengyel Dénes monográfiájából már idéztem, Lengyel Lászlótól is a Testamentum és hat levéllel kapcsolatban, de hát amikor kamaszkoromban kezembe vettem Benedek István Aranyketresz című művét, akkor még nem sejtettem, hogy ő is a Benedek Elek unokája, Benedek Marcell fia. Tehát több író, újságíró működik a családban, Bardóz Orsolya egyébként feleleveníti a Székely truppot. A Székely truppról annyit szeretnék elmondani, még mielőtt majd ő megszólal a következő adásban, hogy Benedek Elek 1920-tól Trianon után küldetésének érezte a székely irodalom terjesztését. Igaz, hogy nem választotta igazán külön a magyar és a székely irodalmat, tehát ő magyar irodalomról beszél, de a Székely trupp székely művészekből, előadó művészekből, írókból áll, többek között Tamási Áronból is, és úgy gondoltam, hogy a magyar nyelv és a székelységnek a továbbélési lehetősége, hogy előadóestek formájában éltetik a szép magyar nyelvet. Amit most hallani fognak a kedves hallgatók, regéli utazás formájában fogjuk előadni a tavasz folyamán.

164 évvel ezelőtt született Székelyföldön, Kisbaconban és 1929-ben hunyt el Benedek Elek, a legnagyobb magyar meseíró, újságíró, országgyűlési képviselő, Erdély szimbóluma, minden magyar gyermek Elek apója. Benedek Elek 1885-től kezdve számos újságot alapított és szerkesztett. Az újságszerkesztés mellett tanító célzattal mesekönyveket jelentetett meg, verseket, színdarabokat, lányregényeket, történelmi és irodalomtörténeti műveket írt. 1894 és 1896 között a milléniumi ünnepségre készült el a nagyműve, az ötkötetes Magyar Mese és Mondavilág című munkája, ami Jókai Mór után legolvasottabb magyar íróvá tette Benedek Eleket. A világról alkotott értékrendjét, életfelfogását a Testamentum és Hat Levél című irodalmi végrendeletében, a Meleg Szív és Kemény Gerinc evangéliumában fogalmazta meg. Ezt a könyvet fiainak, Marcelnek és Jankónak, valamint aranyvirágnak becézett Mária lányának ajánlotta. A szilárd elkölcsi elvekre épült műben a szeretet, a család, a becsület, a tisztességes munka, a tanulás és a hazafiság értékeire hívja fel gyermekei figyelmét. Benedek Elek öröksége ma is aktuális intelmeket foglal magában. A közel 100 000-es példányszámú kötetet számtalan kiadásban adták ki, és több nyelvre is lefordították.

Marcinak. Megírom már most a végrendeletemet, fiam. Ne félj, még nem akarok meghalni. Szeretnék élni bár még annyi esztendőt, amennyit eddig éltem. Szeretném megérni bár azt a pillanatot, melyben szárnyadra eresztlek. Ha kisebb testvéreid szárnyra kelését is megérhetném, Istennek különös kegyelmét látnám-e nagy jó téteményben. De nem ismerek reményleni ennyi jót. Pedig mikor e sorokat írom, a legszebb férfikorban vagyok. Tele élet és munkakedvel. Szeretném, ha 100 kezem volna, hogy dolgozhatnám sokat, megmérhetetlen sokat. De vannak napok, eleinte csak pillanatok, később órák, most már napok, mikor lelkemre nehezedik valami megmagyarázhatatlan, sejtelmes borongás, és a két kezemet is sokallom, amikor sötétnek, hidegnek látom az egész világot, amikor csak egyetlen egy gondolatom van, a halál. A halál, mely orozva lep meg. Talán épp abban a pillanatban rántja ki kezemből a tollat, mikor áradozó szívvel írom, de szép az élet. Ó, de szép. Az élet semmilyen körülményei közt nem értem magam gyávaságon, fiam. De a haláltól félek. A halállal szemben megdöbbentően gyáva vagyok. Néha megesik, hogy menvén az utcán a szívem elszorul, és mintha egy láthatatlan kéz megmarkolná kegyetlenül, és fájdalmasan vonaglik. Tudom, hogy nincsen szívbajom, és én mégis megreszketek egész valómban. Istenem, ha meghalok itt az utcán messze tőled, tőletek egy búcsúszó, egy búcsúcsók nélkül. Épp hát csak megírom a végrendeletemet, fiam. Majd elolvasod, ha nagy leszel. Ha öregkort érek, talán ki is pótolom élő szóval vagy írással, ahogy lehet. Vagyonról nem rendelkezem, az nincs, nem is lesz. Egy pár könyv, amit írok, és írok még talán, amelyek második kiadást sohasem érnek, nyilván azért, mert elsőt sem kellett volna érniük, hát ez a te örökséged. Jó magyarán mondva, hatokörnek kötele, három vas villanyele. De ez téged ne búsítson, fiam. Voltak ugyan rövid időszakok az én életemben is, mikor bántotta magam szegénységes a mások gazdaságát irigyelém. Nem mintha kényelemben, pompában kívántam volna élni, de szerettem volna nagy jókat cselekedni. Letörülni az árvák, elhagyottak könnyeit, s szövetkezvén a jók legjavával megnépesíteni hazámat a nemzeti kultúra templomaival. Ám kérdés, hogyha milliókkal bírnék, ugyanígy gondolkoznám-e? A gazdagság, a jólét nem rontaná-e meg szívemet, nem ölné-e ki keblemből az idealizmust, s a sok izmus közt azt, mely a századvég modern, kozmopolita fiainak szemében a legnagyobb mértékben nevetségtárgya, a sovinizmust. Inkább maradjak szegény, sem hogy a vagyont kiforgasson valomból. Inkább maradj te is szegény, aki jó szívvel ad egy darab kenyeret a nálánál is szegényebbnek, sem hogy dúskálván a földi javakban, szív nélkül, tüntetőleg az egész világ szeme láttára dobj kalácsot az éhezőnek. Ameddig csak vissza tudok menni régi írások kalauzolása mellett, a mi familiánk az arany középszeren felül sohasem emelkedik. Sem anyagi, sem szellemi javakban. Épp annyia volt nagyapádnak, ükapádnak, hogy a maga lován, a maga kardjával szolgálta hazát és a királyt. Verekedtek törökkel, tatárral, burkussal, franciával, és ezen közben pusztult otthon a gazdaság. Soványodott és fogyott a föld. Nekem már sem ló, sem kard, sem föld nem maradt. Ami kevés földre ám nézett, kicseréltem tudományra. Tudományra? Kevés földdel még tudományt is keveset lehet venni, fiam. Ha megnősz, és én is élek, nem lesz nehéz észrevenned ismereteimnek nagy hiányosságait. Ám én az iskolákban, mesterekben nem válogathattam, édes fiam.
És mikor kiléptem az életbe, csak akkor láttam nagy szívbeli keserűséggel, mennyire el vagyok maradva a sors ama kegyeltjeitől, akiket tudós tanárok és nyelvmesterek kísérnek bölcsőtől a sírig. Hanem egyben mégis előnyben voltam fölöttük, fiam. Abban, hogy falun születtem. Gyermek és ifjúkorom javát a mezőn, mesélő, nótázó parasztok közt töltöttem el. Hogy megismertem fenékig a népnek minden örömét, búját, baját, sok nagy nyomorúságát. Nagy részem volt munkában, sanyarúságban, s ez megedzi testemet, lelkemet. Te fiú, neked hiányozni fog a falu egész életedben. Félek, hogy üvegházi növevény maradsz, mely az első szél fúvintásra elhárvad, letörik. Ha én nem élnék serdülőkorodban, nehogy te idegen országokba való tanulmány utakra indulj, ráérsz arra később is. Eredj le az atyád fiaihoz, azokhoz a derék, szorgalmas gazdaemberekhez, de nem uraskodni, hanem végy a kezedbe kapát, sarlót, kaszát, és dolgozz versenyt velük. Hidd meg nekem, hogy csak az a valamennyire egész ember, kinek könnyű a toll, s nem nehéz a kasza. Látod, fiam, ha én hivatalnok volnék, sohasem félnék a kormány ellen szavazni. Kiűzhetnének a hivatalomból, lehetetlenné tehetnének mindenféle pályán, volna még mindig egy biztos menedékem. A falu. A föld, az édes anyaföld, melyet ha becsületesen megművelsz, meg nem csal. Egyszer többet, másszor kevesebbet, de mindig át valamit. Hát én úgy nevelődtem, hogy az egyik kezemben sarló, a másikban könyv. A te nagyapád, ez a szegény öregember nevelt így. Aki sohasem olvasott pedagógiai könyveket, de a természetes esze többet ért sok tudományos, innét-onnét összeollózott könyvnél. Aki filozófusok könyveit sem olvasta, de életfilozófiája okvetlenül tisztább, többet érő volt annál, mint amit könyvekből össze-vissza szedhetsz. Ám azért csak olvasd el a könyveket is. Nem lehetetlen, hogy író lesz belőled. Már most sokat firkálsz, s korodhoz képest elég ügyesen. Meg lehet, hogy éppen az apád mesterségét folytatod. Újságot írsz. Csinálsz majd te is. Egy szóval sem tanácsolom, hogy újságíró ne légy. Te később ezen csodálkozol, mert hallani fogod, hogy a legtöbb apa maga mesterségét ócsárolja, s a fiának mindenféle pályát ajánl, csak a magáét nem. Fiam, tudván, hogy a soraimat érett korban olvasod, megmondhatom már most, hogy az apáknak ebben az egy dologban rendesen nincs igazuk. Minden pálya terhes többé-kevésbé, s azok az emberek, kik erősen megdolgoznak a mindennapért, nem látják a mások nehéz munkáját, talán mert nem érnek rá a magukétól. És nincs pálya, mely a kellemetlenségeknek, időnként lehanguló, elkeserítő momentumoknak egész sorával ne kedveskednék. De ha van pálya, ahol a szegény ember aránylag boldognak érezheti magát, az újságíró pálya ez. Az egyetlen, hol a szegény ember megőrizheti függetlenségét, szabadságát. Ezrek, milliók gondolatának, érzelmeinek lehet tolmácsolója egy egész életen keresztül. Tollával megvédelmezheti az elnyomottat, az ártatlanul üldözöttet. Egy cikkelmet úgy röptében vet a papírra, ezreket vigasztalhat meg. Egy röpke szózattal milliókat bátorít tüzel nemes akcióra. Egy rövidke újsággal leleplezi, pellengére állítja becstelent, ki köztiszteletet bitorolt addig, holott titkos üzelmeivel régen rászolgált a közmegvetésre. Egyáltalán a vagyonszerzést életed céljául ki ne tűzd. Jó, ha van, jó, ha Isten becsületes munkásságodat mindenképpen megjutalmazza. De amint föltetted magadban, pénzt és pénzt szerzek minél többet, számolj is le sok minden dologgal, amelyek bírása nélkül közelebb állsz az ördökhöz, mint az Istenhez. Ne mosolyogj e szóra, Isten, ne mosolyogj, te századvégi gyermek. Mind hazudik, aki tagadja Istennek létezését. Okosabbnak, bölcsebbnek akar látszani más teremtett lényeknél csupán, de amint bajba kerül, az Istenhez fohászkodik.
Az Istenhez, aki áll és ver. Aki megszomorítja a jókat is, nyilván azért, nehogy elbizakodjanak. Hiszen tanúja valál, hogy szegény nagymamát, kit fiatalkorában ért a bús özvegység, és ki egymaga nevelt föl 8 kisgyermeket, dolgozván, megtoldván a napot az éjjel, mikor már munka gond nélkül élhet vala, kényelemben szerető gyermekektől, unokáktól, környezetten, jön egy gyötrelmes betegség, s szörnyű halálnak halálával hal meg. Hol itt az igazság? Kérdezed. Miért nem a késő öregségben halhatott meg, nagy kínok nélkül, csöndesen? Igaz, igaz. De tudhatja-e a gyarló ember, mit rejt mélyében a jövő? Nem volt egy vajon csekély az a kín, mit szenvedett ahhoz képes, amely érheti valahatán egy gyermekét szerencsétlennek látja majd. És nem az volt-e vajon az ő rendeltetése, hogy nagyra nevelvén apró gyermekeit, még a testi kínok kínjait is szenvedje át, hogy azok, kik éltüket adták volna életéért, nagy fájdalmukban megkönnyebbedést érezzenek. Istenem, csak hogy már nem szenved. Fiam, a természet rendje szerint én előbb halok meg, mint édesanyád. Népes családom eltartása a te válladra nehezül talán. Jól megjegyezd, hogy azt a végtelen szeretetet, ezer gondot, aggodalmat, önfeláldozást, könnyet, azokat az átvirasztott éjszakákat soha vissza nem tudod fizetni az édesanyádnak. Lehetsz a legjobb fiú, a szíved arany, lehetsz figyelmes, gondos, anyádnak betegségben ápolója, század részét nem fizetted meg az anyai szeretetnek. Az apa is tud szeretni, semmi ez az anya szeretetéhez. Az apa kínlódhatik, hullathatja véres verejtékét éjnap, hogy meglegyen gyermekeinek a mindennapi, felét sem tette érettük annak, amit egy jó anya tesz. Nehogy azt hidd hát, hogy ha majd édesanyádnak adsz annyi pénzt, amennyiből megélhet, lerúgtad iránta minden tartozásodat. A szeretődet kifizethetett pénzzel, az édesanyádat nem. Szeretetért szeretetet vár az anyai szív. És ne feledd, hogy az anya, ha meg is szűnt dajkálni téged, nem szűnt meg aggódni éretted utolsó pillanatáig. Ismertem anyákat, kik a fióktól kapott járadékot titkon félrerakták, hogyha tár rosszra fordul fióknak a sorsa, fölsegítsék. Hol az a fiú, aki szüleitől kapott pénzből ezzel a gondolattal félretesz? És hát azt mondjam, hogy a legszegényebb anya hamarabb állít sírkövet meghalt gyermekének, ha még oly rossz vala is, mint a legjobb fiú az édesanyjának. Nem, nem, nem folytatom az összehasonlítgatást. Olyan jó nem tudsz lenni az édesanyádhoz, amilyen jó ő te hozzád. Hát én nem is kívánok tőled lehetetlent. Légy olyan jó, amilyen jó csak lenni tudsz. Példákban nem szűkölködöl. Ered János bácsihoz, nézd meg, hogy eteti, itatja, dajkája, őrzi az öreg nagymamát. Ez is semmi ahhoz, amire egy anya szerető szíve képes. A század végnek két sötét voltja, a stréberkedés és a hozományvadászat. Nehogy kísértetbe vigyen egy-két stréber könnyű szerencséje, fiam. Semmit meg ne kívánj, ami becsületes munkával el nem érhető. Sokszor félrelöknek talán utadból, de te ne csüggedj. Ha van benned tartalom, erő, stréberkedés, reklámhajhászat nélkül is elér a célodat, csak a célt erőthöz mérjed. Ha nem, akkor te is stréber vagy, fiam, és megérdemled, hogy visszaessél. Csak minél kevesebbet beszéljenek rólad. Mai világban nem csak az az asszony gyanús, akiről sokat beszélnek, hanem a férfiú is, ha csak nem politikus. Könyvet, ha írsz, ne bántson se a maliciózus kritika, se a maliciózus hallgatás. S bár a nagy közönség nem lát a kulisszák mögé, ne házalj a redakcióban reklámok után. Az a tudat, hogy bár egy embernek is igaz lelki gyönyört szereztél írásoddal, nekem legalább többet ér, mint 100 írótársnak a reklámja, émelygős hazug dicsérete. A házasságodba nem szólhatok bele. Remélem, oly nőt veszel feleségül, akit szeretsz,
és aki téged is szeret. Ma ugyanez nem szokás, de te csak ne szígyelj szeretni, fiam. Jó, ha pénzt hoz a házhoz a feleséged, de jobb, ha nem hoz. A férfi dolgozzék, az asszony tartsa rendben a házat, nevelje a gyermekeket. Nem is lehet igazi boldogság ott, ahol semmi gond a holnapra. Ez forrasztja, ez az élet gondja, egy lélek ki a férjet és a nőt. Nem tudom, mi célja lehet az oly életnek, mely mindent készen kapsz, csak arra van gondja, hogy hogyan verje el a pénzt és az időt. Hol a legtöbb boldogtalan házasság? A gazdagok közt, hol az asszonynak sohasincs alkalma megsimogatni a férj gondoktól redős homlokát, ahol sohasem érzik egy pár gyermekcipő megszerzésének az örömét, ahol nem veszi észre a férj, ha ma egy tál étellel több került az asztalra, mint tegnap, ahol van minden, de minden, csak gond nincs. Gúnyoljanak papucshősnek, filiszternek, ne törődj vele. Ne vessenek, hogy nem jársz kávéházakba, nem vacsorász kocsmákban, te csak siess haza a munkádat elvégezéd. Hidd el, sehol úgy nem örülnek neked, mint odahaza. Senki oly éles csókkal nem vár, mint a feleséged, gyermeked. Senki a te gyöngéid iránt nem oly elnéz, mint a feleséged, a családod. Sehol oly puha ágyat nem vetnek, mint otthon. Senki oly hamar észre nem veszi, ha bántja szívedet valami, mint a feleséged, és senki oly igaz lélekkel nem igyekszik megvigasztalni, mint a feleséged. Hát ne félj, ne szégyelj szeretni, fiam. És aztán ne félj, ne szégyeld szeretni a hazát. Ma a világpolgáriasság a divat, de te ne hódolj a divatnak. Inkább légy vadmagyar, mint szelíd hazafi. Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vadmagyarokra. Ám ezzel nem mondtam azt, hogy a politikában nagyon beleásd magadat. Legfőképpen honatyaságra ne aspirálj. Ez nem szegény embernek való. Várd meg az idők és emberek javulását, amikor pénz nélkül is meg lehet szerezni a dicsőséget, hogy mint törvényhozó szolgálhasd a hazát. De érzem, hogy ebbé tanácsom kárba veszhet. Tégy bölcs belátásod szerint. Most jel velem. Jel az udvarra ki, és hallgasd azt az édes bús éneket, mely a budai völgy öléből minden este fölszáll ide hozzánk. Tudod-e, miféle ház az ott odalent, fiam? Árvaház. Árvaház, fiam. Árva gyermekek énekelnek esteli imát. Hallod, fiam? Hallod? Hála éneket zengenek a jó Istenhez, aki az árvákat nem hagyja el. Aki gondot visel rád is, ha én meghalok.

Jankónak. Még 7 esztendő sem vagy, Jankó, s már eleltűnődöm, hogy mi lesz belőled. Úgy tetszik nekem, hogy a betű iránt nincs te benned valami nagy hajlandóság, s ha csak természeted meg nem változik, tudományos pályán alig ha boldogulsz. Valószínű, hogy nem csak kedved, de tehetséged sincs arra, hogy megharcold a tankönyvekkel való nem közönséges harcot, s amint én erről meggyőződtem, hidd el, fiam, jobban szeretlek, sem hogy erőszakolván arra, mire való nem vagy, megrontsam egész életedet. Már most megmondanám neked, ha megértenéd mondásom verejét, hogyha majd látom kedved és tehetséged hiányát, sohasem ijesztlek el azzal, tanulj, Jankó, tanulj, különben Schusterinasnak adlak.

munkásra, s zsebkéseddel nem egy csinos munkát végezél már. Fiam, Jankó, beadlak asztalosinasnak. Na, ne pityeregj, nincs abban semmi szégyenleni való. Szégyelje magát az a gyerek, ki ok nélkül költeti a szüleit, kit esztendőről esztendőre ajándékkal és könyörgéssel mentenek meg a bukástól. Te, fiam, légy büszke rá, hogy nem akarod csalni szüleidet, s még idejében oly pályára mégy, ahol talpig ember válhatik belőled. A becsületes munka nem szégyen, fiam, s ne hidd, hogy csak azokból a fiúkból lesznek boldog emberek, kik tehetséggel vagy tehetség nélkül végig tanulják az iskolákat. 100 példát mondhatnék neked arra, hogy gazdag és szegény szülők keservesen megsiratták a miért kedv és tehetség nélkül tanuló gyermeküket, végig erőszakolták az iskolában, s mikor már arra került a sor, hogy megéljenek a maguk emberségéből. Elzülöttek, mert csak név szerint jártak iskolába. Valójában lopták az időt, s szüleiknek a pénzét. Ismerek szülőket, fiam, kik minden vagyonukat gyermekük iskolázására költék, akik nem hittek a tanárok őszinte szavának, nem akartak hinni saját maguknak, s most midőn elfogyott a vagyon és az idő, kétségbe esetten vádolják magukat, hogy amikor még nem volt késő, miért nem adták mesterségre gyermeküket? Igazabban, miért szégyelték mesterségre adni gyermeküket? Mert jegyezd meg jól, fiam, minden szülő szereti gyermekét, az állat is szereti a magáét, de nem minden szülő szeret okosan. Nemrég kaptam egy levelet, melyben egy kétségbe esett apa tanácsot kért tőlem. Mit tegyen a fiával? Azt írja, a fiú jó, engedelmes, de nincs tehetsége. Azt szeretné, ha legalább addig tanulhatna a gimnáziumban, míg beadhatja a katonatiszti akadémiába. Kérti, ismerek-e oly iskolát, ahol jó pénzért keresztül viszik a fiát a hátralévő osztályokon? Mert, írja tovább, nem becstelenítheted meg családomat azzal, hogy fiamat iparosnak vagy kereskedőnek adjam. Aki ezt a levelet írta, előkelő földbirtokos fiam. Családja ős idők óta nemes, s ezért gondolja megbecstelenítőnek az iparosságot, a kereskedést. Ám azt nem tartja megbecstelenítőnek, hogy veszteséges áron tolja keresztül a fiát az osztályokon. Ha ez az apa, édes fiam, okosan szeretné a fiát, azt a pénzt, mit a manapság oly rettentő drága iskoláztatása, s ezen felül még a tanárok megvesztegetésére is szánt, szépen félretenni, esztendőről esztendőre, s mikor fia akár önálló iparos, akár önálló kereskedő lesz, mondaná neki: íme, fiam, ezt a pénzt a te számodra takarítottam meg. Kezdj vele valamit. Tudod-e, fiam, mi az igazi magyarázata annak, hogy úri szülők, kiknek különben néha a legszükségesebbeket is meg kell vonni saját maguktól, csak hogy gyermekük gond nélkül lehessen az iskolában, annyira féltik a gyermeküket az iparosságtól? Talán mert nehéz a kalapács, a gyalú, a bárd? Nem, fiam, hisz a gyalú, a kalapács, a bárd nem nehezebb a könyvnél, a tollnál, a cirkalomnál. Ezek a szülők nem a gyermekeiket, hanem saját magukat féltik. Attól félnek, mint ama levélíró.

0: tanulja is, hogy a mesterség megbecsteleníti a családot. Félnek azoktól a kérdésektől, melyeket majd ez is, az is intéz hozzájuk. Nos, mi lett a fiából? Hol van? Mit csinál? Hogy nekik azt kelljen válaszolni, a fiam asztalos, a fiam kereskedő. Félnek attól az időtől, midőn az iparos fiú elvesz egy magához illő, tisztességes, egyszerű leányt, s ezt is be kell mutatni. A menyem. Félnek azoktól az óráktól, mikor a kérges tenyerű fiú hazajön vasárnap a szülei házához, s a vendégeknek be kell mutatni őt is épp úgy, mint a Barfeld kendős jogász fiút. A fiam. Félnek attól a rettenetes eshetőségtől, hogy iparos fiokkal egyszer majd végig kell sétálni a Váci utcán, egyszer sorban kell haladni vele, éppen mintha édes gyermekük volna. Hát, édes fiam, aki a gyermekét a saját véréből való vért szégyenli, csak azért, mert mesterember, az a gyermekét nem szereti igazán. Fölháborodik a szívem, egész valóm arra a gondolatra, hogy lehetnek szülők, kik naplopó, gavallérkodó, léhűtő, a jó Isten tudja, miből élő fiok miatt nem pirulnak. Ellenben röstelik az utcán megindulni becsületes, tisztességes, iparos gyermekükkel. S bánt, erősen bánt, látván, hogy száz meg száz jóra való úri család inkább tönkre megy, s tönkre teszi egész életére a gyermekeit is, sem hogy iparosnak vagy kereskedőnek nevelje, akik becsületes iparkodással talán még visszaszerezhetnék az elzűlődött ősi birtokot, s kalapáccsal vagy rőffel, de visszaszereznék a család régi fényét. Bánt, végtelenül bánt, látván, miként pusztul az egykor erős, gazdag gentri, s csak mikor már az élet kegyetlenül a földhöz verte, megcibálta, mikor már nincs sem égen, sem földön semmi, akkor alászkodik le a kalapácshoz, a rőfhöz. Fiam, még ha jól is tanulsz is, akkor is örülnék, ha a kedved éreznél iparosságra, kereskedésre. Mert ma már az iparos is, kereskedő is, csak az boldogul igazán, ha nem csak a keze áll a munkára, de az esze is pallérozódott. Nem kell oly sokat forgatni a könyvet, mint a tanárnak, a doktornak, a fiskálisnak, de a neki való, mesterségébe vágó könyveket, cikkeket olvasgatni kell. Érdeklődni minden újítás, találmány iránt, és hogy egyszerűen ne csak iparos, ne csak kereskedő legyen. Ismernie kell hazája történelmét, irodalmát. Iparos is, kereskedő is, egész ember, csak így lehet. Bármi lesz belőled, meg kell szerezned az általános műveltséget, fiam. Ez adja meg az igazi jogot, hogy helyet foglalj mindenrendű és rangú emberek között. Az általános műveltség s mesterségednek tisztességes űzése. Ha e kettőt megszerezted, egyesek és társadalmi osztályok előítéletétől, elfogultságától, ne félj. Nincs joga senkinek, hogy lenézzen, megvessen téged. Ellenben te méltán sajnálhatod azokat, kik lenézni próbálnak téged. Manapság nem csak az úrnak fia akar úrnak maradni, de úrrá akar lenni a szegény ember fia is. Te ne akarj úr lenni, fiam. Ez az a pálya, mely leginkább el van árasztva a magyar hazában, s épp azért e pályán a legnehezebb a boldogulás. Valakinek dolgozni is kell, s hidd el nekem, az az igazi úr, aki semmihez sem jut, ingyen, munkanélkül. Ezt tesz magaddal megelégedetté, s a megelégedésnél nagyobb kényelmet én nem ismerek. Megértettél, Jankó? Ugye meg? Csak azt akarom, fiam, hogy megértsd. Kedved vagy sorsod vigyen bárhová, ne félj. Aggódó szeretetem árnyékodba jár. S kérges tenyérrel, ha majd megtérsz a szülei házhoz, ne lészen kisebb az én örömem, mint ha bátyád vagy öcséd diplomát lobogtat puha, finom kezében. S fogadnám a vendégeket ünnepi lakománkra. Boldogan, büszkén mutatok rád, János, az iparos fiam.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért mai magazin műsorunk. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Papp Beatrixet hallották, viszont hallásra.
2: Regélő utazások. Az Európa Rádió kultúrtörténeti magazinját hallották. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült Magyarország új innovációs és tudományos stratégiája, amelynek keretében a kormány 3 év alatt 225 milliárd forintra emeli az alap és innovációs kutatások állami forrásait. Horváth Péter államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján bejelentette, hogy a K+F ráfordítások aránya a 2030-as évekre elérheti a GDP 3%-át, elősegítve az egészségügyi, környezeti és technológiai fejlesztéseket. Orbán Gábor, a magyosz elnöke kiemelte, hogy a gyógyszeripar kiszámíthatóságot és az ellátásbiztonság erősítését várja a jövőben, miközben a szektor jelentős export teljesítménnyel és kutatási ráfordításokkal bír. Az élelmiszereknek az egészségfejlesztést kell szolgálniuk. Mindezért korszerűbb feltételekre és a fenntartható sertés tenyésztésre is szükség van a termelésben, Búza László államtitkár szerint. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztségviselője a kecskeméti Central European Pork Event rendezvényen bírálta az uniós szabályozást, mert az nem veszi figyelembe az afrikai sertéspestés miatt korlátozás alatt álló országok szempontjait. Kiemelte, hogy az Európai Unió nem kezeli megfelelően az érintett államokat, és ezt a hátrányos helyzetet Európának mielőbb észre kell vennie. A videó üzenetben hangsúlyozta a magasabb szintű állatjóléti követelmények és a határokat nem ismerő fertőzés megfékezése érdekében szükséges közös intézkedések jelentőségét. Közel 5,4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert az országos rendőrfőkapitányság irányításával. A beruházás elsődleges célja a határ átkelés gyorsítása, valamint az uniós határregisztrációs rendszerekhez kapcsolódó feladatok támogatása. A korszerűsítés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon, valamint a nemzetközi repülőtereken valósul meg a következő időszakban. A projekt keretében modern okmány és új lenyomat olvasókat, munkaállomásokat, valamint automatizált kapukat és önkiszolgáló kioszkokat szereznek be. A 2028. szeptemberéig tartó a Széchenyi terv plusz keretében zajló fejlesztés a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Új keresőfelület indult az Európai Uniós pénzek útjának nyomon követésére, amelyen keresztül pontosan ellenőrizhetővé válnak a megvalósult fejlesztések adatai és részletei. Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejelentése szerint a nyilvánosság a tisztességesen működő állam alapja, ezért a rendszer a Széchenyi terv plusz projektszállítóit is részletesen bemutatja. A kormány.hu tájékoztatója alapján a naponta frissülő oldalon a jelenlegi fejlesztési ciklus több mint 16 ezer támogatási szerződése és mintegy 5700 milliárd forintos kerete követhető nyomon, valamint bejelentések is tehetők. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium megbízásából a lekérdező felületről további részletek a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség annak mielőbbi elfogadását sürgetve. A Brenzovics László és Zubánics László által jegyzett dokumentum kiemeli, hogy a jogszabály a két kormányzati egyeztetések eredményeként jött létre. A tervezet átfogóan rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva az anyanyelv szabad használatát és az intézményhálózat fennmaradását. A kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek szerint a jogszabály mielőbbi elfogadása elengedhetetlen a jószomszédi kapcsolatokhoz és Ukrajna európai integrációjához. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
2: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
1: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
3: Van a Kéz a kézben jótékonysági kömlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat, amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
1: Ifjúsági munka a Beregi Református Egyház megyében.
4: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmációi oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
5: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni, illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Pocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelki gondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelki gondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számva, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
2: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
3: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szülőt, lehet egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de mi a gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással, és ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelkipásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát elvannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
2: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
3: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való, és ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet és kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
2: De nem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
3: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy-egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma is, arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek. És hát nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
2: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
3: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás, és talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldástra. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó, és az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
2: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni, van erre lehetőség itt Kárpátalján?
3: Hát én Zsongoron élek, Betesda szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Zsongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres. Szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengerem. Elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
2: Mi az a, nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért?
3: Aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben, szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
2: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ójus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ázsimás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közben szólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre. És akkor így folytatódott, tulajdonképpen hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
2: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyveknél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha ma például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkez. Mondjuk, hogy melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bárkapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
2: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
2: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
3: A könyves csoportban csak kizárólag könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például, voltak ilyen keltiszettek, függő hinták például, tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombola jegyet, egy tombola jegy ára ugye csak 10 lei, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
2: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
3: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni, akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk. nekünk.
2: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére szerveződik?
3: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöccsének Csuka a Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappalt az éjszakával, speciális székbe is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükség, gyógytornákra, illetve például a Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye? Tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
2: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
3: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket, például kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, azt nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
2: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
3: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy mint mondtam, ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tájpeszemé tudunk fogadni.
2: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
3: A szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vásárra.
2: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
3: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázs utalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermekfoglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
2: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
3: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, mindössze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
1: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól, éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik. Mit kell erről tudni?
3: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni, áhítattal, ige magyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmi programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
2: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
4: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
5: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekbe is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá.

0: evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetne a Krisztushoz. De gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
1: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzésnek a fel megszervezéséről, újraszervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, teszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten igéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomon hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgatót gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy gyerekeinket, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
2: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra. Ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő. Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három. De ez még mindig csak három óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt. Tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
3: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsát tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
2: Igen, hát korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
1: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
0: A káti oktatásunk többnyire információ alapú. Éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A Káténak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A Káté maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a Káténak a elkészítés, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikus automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT.

0: Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor még volt a fordulat, hogy megkezdődött a vallásszabadság, még a felnőttek is úgy voltak vele, hogy sokkal jobban ismerték más felekezeteknek a tanítását, mint a sajátjukat. Viszont a mai fiatalok már jól ismerik a saját egyházuknak a tanítását, és ezzel örvendetes találkozni mindig újra és újra. Tehát a KT mindenképp fontos szerepe kap abban, hogy megértsük a Szentírás tanítását.
1: Az elmúlt percekben Tóth Lászlóval, a Beregi Református Egyházmegye esperesével és Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával beszélgettünk.
2: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a koragyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án Szászfenesen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek, és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés Szászfenesen, a Játszunk Együtt koragyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
3: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
4: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt Szászfenesen.
3: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
4: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is. Illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
3: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
4: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás koragyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna nagyon könnyen kijavíthatott volna.
3: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
4: A legtöbb problémák 2 éves korban a határ, a határhúzás, a dac, korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta, vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például a lépcsőn való járás, az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
3: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszhasson?
4: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dac korszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
3: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
4: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
1: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
2: Határtalan, határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a Paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek -2 és +12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

A lélek szerint élni. Éljünk a lélek szerint. Pál levele a Galatákhoz 5. fejezet 25-ös vers. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint, mondja a Biblia. A problémák ott kezdődnek, amikor természetes módon pusztán emberi felfogással próbálod megérteni a lelki dolgokat. Ha valaki összeveti egymással a lelki és a természetes dolgokat, bolondságnak tűnhetnek számára Isten dolgai. Pál ezt mondja, a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Galatákhoz írt levél 5. fejezet 10-es vers, és különféleképpen nyilatkoztatja ki számunkra azokat. John Walker író így fogalmaz, egyé válni Jézussal azt jelenti, hogy lelki ítélőképességre teszünk szert, és elfogadjuk a lélektől eredő, olykor látszólag logikátlan indítatásokat. Isten különféle módokon szól hozzánk. Íme közülük három, amelyekre érdemes figyelni. Az első, stop táblák. Ezek figyelmeztetésül szolgálnak, hogy hová ne menj. Hogy ez mit is jelent, azt az egyik kutyám segítségével értettem meg. Pórászhoz volt szoktatva, és amikor kivittem és szabadon engedtem az egyik szomszédom földjén, elég volt rászólnom, és már is tudta, hogy távolabb nem mehet. Nem tett semmi rosszat, és nem feddésnek szántam a figyelmeztetést, hanem óvintézkedésnek, amely a saját biztonságát szolgálta. Másodszor ösztökélések. A lélektől jövő ösztökélés egy közelgő veszélyre figyelmeztet. A Szentlélek jelez, hogy vigyázz a szívedre. Egyszer az egyik barátom vezetés közben zöld lámpához ért, de erős késztetést érzett, hogy taposson a fékbe. Így is tett, és éppen ekkor száguldott át előtte keresztben a piroson egy teherautó. Ha nem engedelmeskedett volna azonnal, az az életébe került volna. Harmadszor csendre intések. Amikor beszélgetünk valakivel, Isten gyakran figyelmeztet, ha túl közel járunk egy bűnös témához, igazságtalan megjegyzéshez vagy pletykához. Ha pedig Isten csendre int, hallgass el! Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió Miskolci stúdiójának Svéd asztal című műsorát hallják. A szerkesztő Kojsza Péter köszönti a hallgatókat röviden mai magazinunk tartalmából. A tiszaninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. A díjazottal arról beszélgetünk, hogy számára mit jelent ez a kitüntetés.
2: Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy ezt a díjat én megkaptam. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy a pedagógus pályára vezérelt, és hogy végig kísér az utamon. Hálatelt szívvel köszönöm, hogy ebben az intézményben és ebben a tantestületben dolgozhatok. Köszönöm a fenntartónak, a tiszaninneni református egyházkerületnek és a kollégáimnak, hogy méltónak találtak erre a díjra. Hát én, amikor ezt megtudtam, nem gondoltam, hogy én ilyen díjat fogok kapni. Én mindig ezt a munkámat, ezt én szolgálatként élem meg, és a gyerekek szeretete és a szakmám iránti elhivatottságom úgy gondolom, hogy végigkísérte az eddigi pályafutásomat, és már ez lassan 40 éve, hogy én a pályán vagyok, és nagyon meghatódtam, és nagyon köszönöm ezt még egyszer.
1: Azt is megtudhatjuk, hogy hogyan történt személyes életében a pályaválasztás.
2: Nagyon kicsi voltam, alsó tagozatos voltam, és volt egy nagyon kedves tanítónéném, és én mindig azt szerettem volna, hogy én is olyan legyek, mint ő. Tehát én már alsós koromtól mindig tanítónéni szerettem volna lenni, és ez sikerült is nekem. A tanári szerepben nagyon fontos volt az életemben, mintát adott nekem. Példaként állt előttem, és most, hogy visszagondolva, akkor ez még nem is azonosult bennem annyira, hogy ő a Látszatcsékely református lelkipásztornak volt a felesége. Úgyhogy az ő gyermekek iránti szeretete és a szakmai tudása volt a példakép számomra.
1: És arról is hallhatunk, hogy a hit mindig fontos szerepet játszott az életében.
2: A hit és az Isten szeretete mindig fontos szerepet játszott az életünkben. 87-ben, mikor férhez mentem, akkor a tarcali református templomban volt a házasságkötésünk. Aztán, mikor megszülettek a gyerekeink, mi a Martin kertvárosban, akkor Martin telepnek nevezték még ezt a városrészt, ott éltünk. Az ottani gyülekezethez tartoztunk, és mindkét gyermekemet a Martin kertvárosi református gyülekezetben keresztelték meg. Akkor Keresztesi Laci bácsi volt a lelkész úr. Aztán a gyermekeim az iskolában, a Szilágyi Dezső általános iskolában jártak, és ott hittanra Gecse Attila bácsihoz jártak, akit nagyon-nagyon szerettek. Aztán úgy alakult az életünk, hogy a Szilágyi Dezső általános iskolából több gyerek, több osztálytársuk a Kossuth utcai református templomban ment, és így Bence és Klaudia is oda jártak, és ott konfirmáltak. Közben úgy hozta az életünk, hogy elköltöztünk Szirmára, és a szirmai református gyülekezetnek vagyunk azóta is a tagjai.
1: Tartalmas rádiózást!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A tiszáninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként vele beszélget Kisné Veres Viktória.
2: A református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként kapta meg ezt a díjat. Már néhány gondolatot megosztott velünk azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez az ön számára, de most így néhány hét, néhány hónap távlatából visszagondolva, és majd a pedagógusi pályáról az elmúlt évtizedekről is szólunk itt a következő percekben, de egy ilyen elismerés mit jelent egy pedagógus, egy vezető számára?
3: Hát én, amikor ezt megtudtam, nem gondoltam, hogy én ilyen díjat fogok kapni. Én mindig ezt a munkámat, ezt én szolgálatként élem meg, és a gyerekek szeretete és a szakmám iránti elhivatottságom úgy gondolom, hogy végigkísérte az eddigi pályafutásomat, és már ez lassan 40 éve, hogy én a pályán vagyok, és nagyon meghatódtam, és nagyon köszönöm ezt még egyszer.
2: Így, hogyha szólhatunk erről az útról, egészen a gyermekkorig, hogyha visszagondolhatunk, akkor arra szeretném kérni, hogy a kisgyermekkorra visszatekintve, azokra az értékekre, amelyeket a családi házból hozva is, illetve abból a református közösségből, amelynek gyermekként is a tagja volt, hogy mik azok az emberi értékek, amelyeket ön is a élete folyamán megélt, és tovább is adott itt a gyermekeinek, unokáinak.
3: Én egy nagyon kicsi faluban, a Bodrog közben, Seminben nevelkedtem. Ez a település, ez egy 300-400 főből állt, de egy nagyon református község volt ez. Szinte minden család református volt, és én a gyerekkorom óta folyamatosan minden vasárnap istentiszteletre jártunk, és én ezt a hitbeli elkötelezettségemet már gyermekkoromban megtapasztalhattam. Amit később úgy érzem, hogy végig az életemben ez egy nagy ajándék számomra, mert akkor még, amikor én gyerek voltam, nem volt teljesen elfogadott ez, hogy hittanórára járjunk. És az én szüleim ragaszkodtak hozzá, és én mindig nagyon boldogan is mentem a hittanórákra. A akkori lelkipásztorunk Bala Lajos bácsi volt az, aki elültette a mi szívünkben, lelkünkben a hit iránti szeretetet. És én ezt tovább is hoztam, és nagy ajándékként élem meg azt, hogy most egy református általános iskolában taníthatok.
2: A pedagógus pálya iránti elhívás mikor érkezett meg a szívébe?
3: Nagyon kicsi voltam, alsó tagozatos voltam, és volt egy nagyon kedves tanítónéném, és én mindig azt szerettem volna, hogy én is olyan legyek, mint ő. Tehát én már alsós koromtól mindig tanítónéni szerettem volna lenni. És ez sikerült is nekem. A tanári szerepe nagyon fontos volt az életemben, mintát adott nekem. Példaként állt előttem, és most, hogy visszagondolva, akkor ez még nem is azonosult bennem annyira, hogy ő a Látszatcsékely református lelkipásztornak volt a felesége. Úgyhogy az ő gyermekek iránti szeretete és a szakmai tudása volt a példakép számomra.
2: Ez már szilárd elhatározásnak mondható, hogy ekkor teljes bizonyossággal a pedagógusi pálya irányába terelődtek, ugye mind a tanulmányok, mind pedig a lélekben való rákészülés.
3: Igen, aztán felső tagozatban Ricsére kerültem, mert ott volt a körzeti általános iskola, ahol a kedvenc tantárgyaim a magyar volt és a matematika. De természetesen minden készségtantárgyat is nagyon szerettem, úgyhogy ezért is gondoltam, és ez volt a célom, hogy alsó tagozatban tanítsak majd, hisz ott minden tantárgyat fogok tudni tanítani. És a kisgyerekek mindig közel álltak a szívemhez, úgyhogy ezért is választottam ezt a pályát.
2: a középiskola éveire hogy emlékszik vissza?
3: A Sárospatakra jártam gimnáziumba, a Rákóczi Ferenc gimnáziumba, és ott is angol tagozatra jártam, de az élet úgy hozta, hogy az angol nyelv mégis elmaradt az életemből, amit nagyon sajnálok ma már, és aztán továbbiabban a gimnázium évei után a Comenius tanítóképző főiskolára jelentkeztem, ahová fölvettek a tanítóképzőbe.
2: Sárospatak milyen helyet foglal el a szívében?
3: Sárospatak egy igazi diákváros, nagyon-nagyon örömmel és mindig szeretettel gondolok erre a városra. Az osztálytársaimmal most már 2 évente találkozunk az érettségi után, mert nagyon-nagyon szerettük egymást. Én kollégista voltam, és a kollégistai élet az még jobban összekovácsolt minket. Nagyon szigorú volt a sárospataki gimnáziumban az élet, főleg a kollégiumban, de úgy gondolom, hogy ott is mindig csak a jóra tanítottak minket, és elvárták azt, hogy becsületesen és mindig őszintén kellett, hogy éljünk ott.
2: Ebben az életkorban a családi háztól való elszakadást is ugye jelentették a kollégium évei. Bizonyára ez önállóságra is tanítja a fiatalokat ilyenkor.
3: Nagyon nehéz volt elszakadnom otthonról. Elég sírós diák voltam az első években, mert nekem nagyon-nagyon boldog gyerekkorom volt az otthonomban, és akkor még nem lehetett hazamenni minden hétvégén, mert nem volt, csak minden második szombat volt szabad, tehát mi szombaton is még iskolába jártunk, és itt csak 2 hetente mentünk haza, de úgy érzem, hogy ez önállóságra is nevelt minket. Nehéz volt lelkileg ezt megélni gyerekként, hogy nem voltak ott a szülők, és mindenről magunknak kellett gondoskodni, de valahol igen, az életre is nevelt minket az önállóságra.
2: A tanulmányok mellett a magánéletből mik azok a meghatározó fordulópontok, amelyeket velünk is megosztana?
3: 1983-ban megismerkedtem a férjemmel, Mallár Zsolttal, akivel 1987-ben házasságot kötöttünk. Aztán ide is költöztünk Miskolcra, és Miskolcon dolgoztam először a 42-es számú általános iskolában 1 évet, mert szerződéssel tudtak csak alkalmazni, de nagyon kihívás volt számomra, mert napközibe kerültem.
2: Kezdő pedagógusként mik voltak azok a gondolatok, amellyel szakmai pályáját megkezdte?
3: Mindig úgy gondoltam, hogy a tudásomat szeretném átadni a gyerekeknek, hogy tőlem tanuljanak meg írni, olvasni, és ez egy fantasztikusan szép dolog, amikor az embernek erre lehetősége van, és alkalma is. Ezért is jelentkeztem, próbáltam olyan állást keresni, ahol nem csak napköziben, hanem taníthatnék is. És így kerültem Felső Zsolcára. 89-től vagyok Felső Zsolcán, akkor a Szent István általános iskolában, és első osztályt kaptam. Nagyon nagy izgalommal kerültem, és kezdtem a tanévet. Nem csak a gyerekek, én is izgultam, de nagyon jól sikerült. Megszerettem őket nagyon, és ők is engem, de az élet úgy hozta, hogy 1 évet dolgoztam, aztán megszületett 1990-ben első gyermekem, a fiam, és aztán 92-ben a kislányom is, úgyhogy a szakmai életutam itt egy kicsit megtorpant, és hosszú évekig otthon voltam, és majd újra ott folytattam munkámat a Szent István általános iskolában.
2: Az anyaság mit jelent az ön számára, illetve ahogy itt a bevezető gondolatokban ugye említettük, már unokái is vannak, de még itt az 1990-es évekre visszagondolva az anyai szerep.
3: Egy csodálatos érzés, egy csodálatos dolog ez az anyai érzés, ami soha nem múlik el. Valóban ez egy életre szóló kaland, mindig úgy érzem, és hogyha az embernek még vannak nehézségei is az életben, mert volt olyan élethelyzetünk, ami nagyon nehéz volt a számunkra, és az ima, az Isten iránti hitünk, az mindig megsegített ebben. Nagyon sokat imádkoztam, hogy ez a kapott nagyon nagy nehézség az életünkben ez megoldódott, és hogy hála Istennek, a jó Isten velünk volt, és megsegítette a gyermekemet. És az unokáim iránt egy, mindig azt mondtam, hogy gyerekeimtől jobban senkit nem lehet szeretni. És most, mióta tudom, hogy nagymama vagyok, hát ez meg egy teljesen más dimenzióba viszi az embert. Tehát egy olyan lelki feltöltődés, olyan boldogság, hogy velük lehetek, bár nagyon messze vannak tőlem, mert a lányom, aki szemészorvosként dolgozik Kecskeméten, ők ott laknak, ott van két unokám, és a fiam, ők Győrben laknak, ő gáz- és olajmérnök, ott is született már egy unokám, úgyhogy három unokával ajándékozott meg minket a Jóisten, és én ezt mindig úgy tekintem, hogy ez egy csoda, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt mi megkaphattuk. Egészségesek, okosak, és nagymama szemével természetesen nagyon szépek.
2: Jó egészséget kívánok a család minden tagjának is, sok örömöt az együtt töltött időkben, és a szakmai útban, ugye a Felsőzsolcai Szent István általános iskolába tért vissza tanítani a gyermekekkel otthon töltött évek után.
3: Igen, mikor visszakerültem, hosszú éveken keresztül voltam otthon, és mikor visszakerültem, akkor kisfelmenő rendszerben oktattam harmadikos, negyedikeseket. Nagyon-nagyon hosszú évekig ez folyamatos volt. Tehát nagyon sok gyermekkel, nagyon sok családdal így megismerkedhettem, hisz a harmadik, negyedik évfolyamon már egy kicsit a gyerekek önállóbbak voltak, és nagyon ragaszkodóak voltak. Én mindig a szeretetemmel próbáltam először is őket megfogni, és hogy azon keresztül próbáltam őket tanítani is. Mindig nagyon jó kapcsolatot ápoltam a szüleikkel is. Ekkor teljesedett ki a szakmai hivatásom, elkötelezettségem az oktatás iránt. Végtelen szeretetemmel sikerült elvarázsolnom a gyerekeket, pedagógusként törekszem arra, hogy a tanulók számára az ismeretszerzés mindig élményszerű és sikerorientált legyen. Fontosnak tartom a biztonságos támogató légkört kialakítani a gyermekek egyéni képességeinek figyelembevételével is. Próbáltam mindig a tanulás iránti motivációjakat is erősíteni. A szabadidő hasznos eltöltésére is mindig odafigyeltem. Akkor péntekenként emlékszem rá, hogy szerveztem nekik, egy ilyen játékos foglalkozás volt. Én nem voltam napközis, de délután ott maradtam velük, akkor még nem kellett nekünk négyig ott lenni a gyerekekkel, de mindig ott visszajöttek hozzám, és játszottunk különböző társas játékokkal, és a közösséget így próbáltam, a közösségünket így is építeni. Az iskolában akkor egy meseszobát is kialakítottam, amit nagyon-nagyon szerettek a gyerekek, és szívesen is töltöttük el egymással a péntek délutánokat. Nagyon aktív voltam a környezetvédelem nevelésében is, és erdeiskolákat szerveztünk közösen, még vagy két kolléganőmmel. Minden évben elvittünk erdeiskolába 5 napra gyerekeket, és ezzel a környezet iránti szeretetüket, a környezetre való nevelést nagyon fontosnak tartottuk már akkor is. Azok a gyerekek, akik lehet, hogy soha nem jutottak volna el a szüleikkel, mi ezt megtettük, ott tanultunk, és nagyon élvezték ezt a gyerekek, szerették ezt a programot mindig. Az iskolában én, mint fiatal pedagógus voltam, és gyakran megkértek engem arra, hogy bemutató órákat tartsak. Kihívás volt számomra, mert azért mindig izgultam ekkor is, hogy fognak sikerülni ezek az órák. A környező településről jöttek a különböző kollégák, és volt olyan, amikor a tankönyvíró is megjelent, emlékszem, egy magyar nyelvtan órámon, és nagyon jó érzés volt, hogy sikerült, és azt mondták, hogy nagyon jó volt az óra. A gyerekek is mindig meghálálták ezt nekem, mert nagyon aktívak voltak, a szeretetüket itt mindig megtapasztalhattam.
2: És ha megengedi, akkor itt megemlítem, hogy korábban 2 alkalommal is megkapta a szülők által alapított legjobb pedagógus díjat. Úgy gondolom, hogy a családok részéről, a gyermekek, a szülők részéről egy pedagógusnak egy ilyen visszajelzés is nagyon sokat jelent.
3: Igen, úgyhogy nagyon meg is lepődtem, hogy kétszer is megkaptam, de természetesen a többi kollégám is megérdemelte biztosan, hogy miért engem választottak, hát ez legyen az ő titkuk. Én bízom benne, hogy a szeretetet, amit adtam a gyerekeknek, azt ők is látták, és hazavitték a gyerekek ezt az érzést.
2: És ugye mindeközben különböző intézményekben képezte magát ön is, és később vezetői feladatokkal is megbízták önt, hogyha ezekről is szólhatunk.
3: 2005-ben alsós munkaközösség vezetőnek kért fel az igazgató engem, ami én soha nem akartam semmilyen posztot betölteni. Sőt, mindig mondtam, hogy lehet, hogy nem is nekem kellene ezt végezni, mert én inkább tanítani szeretnék, bár tanítottam akkor, tehát ekkor még tanítottam, de mindig lelkesen csináltam a dolgokat, hisz fiatal voltam. Akkor én, amikor munkaközösség vezető lettem, akkor a húsvéti és az adventi ünnepköröket is megszerveztem, és hívtuk oda magunkhoz a gyerekeket az óvodából. Ezzel is egy kicsit szerettük volna azt, hogy hozzánk jöjjenek majd iskolába. Tehát mindig már előre tekintettünk. 2009-től igazgatói helyettesi megbízást kaptam, amit akkor a családommal is megbeszéltünk, és én akkor kértem az igazgató urat, hogy azért két éjszakát én még hagyaludjak erre, mert nem szerettem volna elveszíteni az osztályomat, és akkor megállapodtunk, hogy még negyedikes voltam, és hogy a negyediket befejezhetem, és a következő évtől már igen. De nagyon hálás vagyok a vezetőimnek, Figecki Lászlónénak és Nagy Györgynek is, mert mindig támogattak a munkámban. Mindig mellettem álltak, és segítették azt, hogy én ebbe beletanuljak ebbe a feladatkörbe. És 2011-ben elvégeztem a közoktatás vezetői szakot, és ekkor már talán jobban beleláttam ezekben a feladatokba is. És azóta is folyamatosan igazgató helyettesként dolgozom, amit szeretek, de hiányoznak a gyerekek. Nagyon kevés órán van, már csak 6 órában tanítok, és ez egy kicsit olyan magányossá teszi talán az embert, a tanítónénit.
1: A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tótanikó, a Felsőzsolcai Kazinci Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. Hamarosan folytatjuk a vele készült beszélgetést. Maradjanak velünk!

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A tiszaninneni református egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tóth Anikó, a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc református általános iskola és óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként. Folytatjuk a vele készült beszélgetést, a riporter továbbra is Kisnéveres Viktória.
2: Műsorunk első részében, beszélgetésünk első részében már szó volt arról, hogy a hit, az Isten szeretete milyen meghatározó az önök családjának életében, még hogyha ezzel kapcsolatban néhány gondolatot megosztana velünk, hogy a mindennapokban ez miben valósult meg itt az elmúlt években, évtizedekben, családjuk életében?
3: A hit és az Isten szeretete mindig fontos szerepet játszott az életünkben. 87-ben, mikor férhez mentem, akkor a tarcali református templomban volt a házasságkötésünk. Aztán, mikor megszülettek a gyerekeink, mi a Martin kertvárosban, akkor Martin telepnek nevezték még ezt a városrészt, ott éltünk. Az ottani gyülekezethez tartoztunk, és mindkét gyermekemet a Martin kertvárosi református gyülekezetben keresztelték meg. Akkor Keresztesi Laci bácsi volt a lelkész úr. Aztán a gyermekeim az iskolában, a Szilágyi Dezső általános iskolában jártak, és ott ő hittanra Gecse Attila bácsihoz jártak, akit nagyon-nagyon szerettek, és a mai napig bármikor találkozom Attila bácsival, mindig megkérdezi, hogy hogy vannak a gyerekeim, tehát még mindig emlékszik rájuk. Aztán úgy alakult az életünk, hogy a Szilágyi Dezső általános iskolából több gyerek, több osztálytársuk a Kossuth utcai református templomban ment, és így Bence is és Klaudia is oda jártak, és ott konfirmáltak. Közben úgy hozta az életünk, hogy elköltöztünk Szirmára, és a szirmai református gyülekezetnek vagyunk azóta is a tagjai, az egész családunk. Hát a gyerekeink már nem, mert ők már elköltöztek, de én a férjemmel igen.
2: És ugye 2012-től református fenntartású intézményként működik a Kazinczy Ferenc általános iskola Felsőzsolcán, és már itt a kezdetektől a munkaközösség tagja volt ön is.
3: Igen, egy isteni csodaként éltem meg azt, amikor 2012-ben Felsőzsolcán megalakult a református egyházkerület fenntartása alá tartozó általános iskola. Megtiszteltetésnek tekintettem, hogy engem ott igazgatóhelyettes munkakörre kértek fel. Mivel mindig is református hitben éltem, ezért beadtam a pályázatomat tanítói állásra. És a tanítói állás helyett igazgatóhelyettes lettem, amit azóta is nagyon-nagyon köszönöm, és itt építkezhettünk föl ebben az iskolában az alapoktól kezdve. Először csak 12-ben elsőtől 5 osztályunk volt, és egy év folyamon 1 osztály. Most már eltelt ugye azóta már több mint 14 év, és azóta már most nagyon kinőttük szinte az iskolánkat. 18 osztályunk van, és 437 tanulóval dolgozunk. A Jóisten segítségével intézményünk folyamatosan fejlődik, gyarapszik. Mind gyereklétszámot, mind a tárgyi eszközöket tekintve. Úgy éljük a mindennapjainkat, hogy életünk zsinór mértéke a Biblia. A keresztény magatartást szeretnénk a gyerekek irányában és felé is ezt tükrözni. Ez ad számunkra útmutatást. Ez a keresztény magatartás megkönnyíti a csoportba, a közösségbe való tartozást, beilleszkedést. A gyermekek számára, hogy könnyebb legyen hozzánk a beilleszkedés, a leendő elsőseinknek már novembertől igyekszünk megkönnyíteni majd az iskolába érkezését, hogy megismerjenek minket, ezért iskolanyitogató foglalkozásokat tartunk minden hónapban egy hétfőn. Ilyenkor elbeszélgetünk a szülőkkel is, hogy miért szeretnék hozzánk hozni a gyerekeiket, és egy tájékoztatást adunk az intézményünk életéről.
2: Így az igazgató helyettesi, majd ugye főigazgató helyettesi munkakör tekintetében mik azok a feladatok, vagy az elsőrendű feladat, vagy legfontosabb feladatként kiemelhető területek, amelyek itt a munkája során megemlíthetők?
3: Több rétű a feladatunk. Ketten vagyunk ebben a feladatkörben, akik ezt mi próbáljuk igazgatónak, főigazgatónak segíteni a munkáját. Nagyon szertágazó, mert mind a szülőkkel tartjuk a kapcsolatot, társintézményekkel, a fenntartóval folyamatosan, és biztosítanunk kell a tanulóinknak is a megfelelő oktatási színvonalát. Fontosnak tartjuk, hogy minden tantárgyat megfelelő szakos kolléga tanítson, és ezt hála Istennek sikerül is megvalósítanunk. Mindig vannak újabb kollégák, akiket alkalmazunk, őket is nagyon támogatjuk. Az egész tantestületünk szakmailag nagyon jól felkészült, fiatalos tantestületünk van, és nagyon fogékonyak az új dolgoknak a bevezetésére. Így van nálunk LEGO matematika, aztán a informatikában, a digitális kultúrában a robotikát tanítanak, tehát a minden szempontból a kollégáknak a tovább

0: jártam az országban. Először Budapesten vizsgáztattam a szaktanácsadókat, mert akkor ők is akkor végeztek, kicsit később, mint ahogy a mi a szakértők. És én úgy érzem, hogy ezzel, hogy én járhattam és járok minősíteni, nem csak azoknak a kollégáknak segítek, akiket én meglátogatok, hanem nagyon sok mindennek gazdagodtam, és hazahoztam a kollégáimnak is, át tudom adni. Nagyon sok ötletet, nagyon sok jó gyakorlatot megismertem, és amivel én mindig is a alsós kollégákat, és természetesen felsős kollégákat is mindig támogattam ebben, hogy vegyék át, és ha úgy gondolják, akkor hasznosítsák is.
1: Az eddigiekben azt a keresztény értékrendet, amelyről hallhattunk itt a korábbiakban, és hogyan tudta a mindenkori napi munkájában is alkalmazni?
0: Mind a kollégáim felé próbálom, én az elfogadást és a tiszteletet úgy gondolom nagyon fontos, a szeretet az meghatározó a mi munkahelyünkön is, és a gyerekek irányában is minden egyes tanítási órámon példát mutatva, mintát adva szeretném azt átadni, hogy soha ne bántsák egymást, hanem az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a megbecsülés és az őszintesség hasát minden egyes napjukat, minden egyes pillanatukat, amit nagyon nehéz a gyerekekkel, mert azért hozzánk is gyerekek járnak, és a gyerekek nem mindig érzik még ezt. De bízunk benne, hogy amit itt mi átadunk nekik, az majd felnőtt korukba, majd egyszer csak visszatér. Ebbe bízunk, hogy az elültetett mag, az majd egyszer szépen kivirágzik az ő lelkükben is.
1: És ugye most itt az elmúlt hetekben megkezdődött a 2026-27-es tanév, néhány perc maradt még mostani műsoridőnkből, hogyha arról szólna, hogy itt az önök intézményében Felső Zsolcán hogyan indult a tanév, akkor mik lennének azok a gondolatok, amelyeket nem csak mint vezető, hanem mint tanító is esetleg a szülők, családok szívére helyezne, például egy kis elsős életében, akik most kezdték meg a tanulmányaikat, hogy hogyan tudják a családok is segíteni a beilleszkedést, a tanulmányok megkezdését, de igazából minden korosztály számára szívére, ha helyezne olyan gondolatokat, amelyek megerősítésül szolgálhatnak egy új tanév kezdetén.
0: A 26-27-es tanévet, mint említettem, 437 gyerekkel kezdtük. Hálát adunk a Jóistennek, hogy 69 elsős gyermekünk iratkozott be hozzánk, ami nem mindig nagy öröm, bár öröm, de három osztályt indítottunk, és már helyhiányban vagyunk. Kinőttük az iskolánkat, úgyhogy ők van egy külön kis épület a főépület mellett, és a három osztályt ott helyeztük el. Említettem, hogy novembertől ezek a gyerekek, akik most jöttek hozzánk elsősök, ők már ismerkedtek a tanítónénikkel, tanítóbácsikkal, és egymással is. Így talán már nem volt annyira nehéz nekik bejönni a mi iskolánkba, és augusztusban pedig egy sulivárót is tartottunk, egy háromnaposat, ahol már minden kicsi gyerek, minden leendő elsős gyermekünk a leendő tanítónénijével töltötte ezt a hétfő kedden szerdát, hogy ott egy kicsit ráhangolódjanak már a mi szokásainkra. Itt ők megtanultak imádságokat, énekeltek református, szép református énekeket, ezzel is készítjük őket elő a mi életünkre, a református életünkre. Nagyon jó érzés volt, amikor az évnyitón ez a 69 gyerek hangosan tudta mondani az Úrtól tanult imádságunkat. Egy felemelő érzés mindez. Én úgy gondolom, hogy a szülők is így élik meg. Természetesen vannak nehezebben beszokó gyerekek, akik még kicsit könnyezve, hogy engedik el anyát reggel, de eltelik egy fél óra, és már teljesen boldogan vannak ők is. Nagyon odafigyelünk rájuk, és sok-sok szeretettel fordulunk feléjük. Nagyon sok türelem kell hozzájuk, nagyon kis cserfesek,

0: nagyon beszédesek, igazi gyerekek. És hát a nagyok is, ugye mindenki megérkezett hozzánk, és mindenkinek azt kívánom, hogy ebben a tanévben is legyen nagyon sikeres, érezze jól magát az iskolánkban, és ne felejtse el azt, hogy mi egy református általános iskola vagyunk, és a hitünket, azt mi mindig gyakoroljuk. Minden hétfőn Isten tisztelettel kezdődik a napunk, a hetünk, aztán pedig minden egyes napon az első óra előtt van egy áhítat, egy olyan történet, egy tanulságos történet, amit később megbeszélünk a gyerekekkel. Bízom benne, hogy ezekkel a lelki neveléssel mi egy szép gyermekkort tudunk adni a gyermekeinknek. Minden hallgatónak és minden iskolában járó gyereknek én kívánok nagyon sikeres és eredményes 26-os, 27-es tanévet.
1: Az ő nevükben is köszönöm szépen, és mi is ezt kívánjuk a gyermekeknek, a családjaiknak, pedagógusoknak és az iskola minden dolgozójának. És mostani beszélgetésünket, ha egy igei gondolattal zárná főigazgató helyettes asszony.
0: Én Máté evangéliumából, az 5-ös részből 16-os verset szeretném elmondani. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ezzel az igével példát szeretnék mindenkinek adni, és biztatom a kedves kollégákat is, és én magam is próbálok így élni, hogy példát tudjak adni a felnövekvő nemzedéknek.
2: A Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatásért díjában részesült Mallárné Tótanikó, a Felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola és Óvoda főigazgató helyettese, a református nevelés oktatás terén végzett kiemelkedő szolgálatának elismeréseként a riporter Kisné Veres Viktória volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: A svéd asztal első órájának végéhez értünk. Maradjanak velünk a folytatásban is. Hamarosan jönnek a hírek, majd a nap legfontosabb dátumaival a kalendárium jelentkezik. Számítok a figyelmükre a folytatásban is.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A magas energiaszámlák és a rezsi elszámolási problémái ellen tüntetett pénteken a Kossuth téren a Hallassuk a hangunkat szövetségesei és több rezsi károsult. A megmozdulás szervezői petíciót és törvénymódosító javaslatcsomagot adtak át a Gazdasági és Energetikai Minisztérium képviselőjének a lakossági terhek enyhítéséért. A tüntetők egyebek mellett a rezsicsökkentett fogyasztási korlát eltörlését vagy megemelését, valamint az átláthatóbb számlázást és a rendszerhasználati díjak mérséklését szorgalmazzák. A megjelentek a hibás mérőórák, a napelemes visszatáplálási nehézségek, valamint a sokakat sújtó fagyoskodás és eladósodás veszélyre hívták fel a figyelmet. A minisztérium nevében a dokumentumot átvevő főosztályvezető megértését fejezte ki, és biztosította a résztvevőket, hogy a kormány mindent megtesz a helyzet rendezéséért. A kormány tudásalapú gazdaságot kíván építeni, amelyben példaként szolgálhat a magas hozzáadott értéket előállító exportképes magyar gyógyszeripar, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a tartós gazdasági növekedéshez az egészségügy, az oktatás és a szakképzett munkaerő minősége is elengedhetetlen, ezért üdvözölte az önálló oktatási és egészségügyi tárca újbóli felállítását. Ismertetése szerint az ágazat szereplői évente több mint 100 milliárd forintot fordítanak fejlesztésekre, termékeik több mint 100 országba jutnak el, így Magyarország globálisan is kiemelkedő helyet foglal el a gyógyszerexportban. Kitért arra is, hogy a jövőben diverzifikálni kell a gazdaságot és a külföldi működő tőke beruházások mellett nagyobb tudástranszfert, valamint a hazai kis- és középvállalkozások nemzetközi piacra jutásának segítségét várják el. Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium, így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok. Jövő szombaton október 10-én újra látogatható lesz a Sándor Palota a fővárosban. A Facebook oldalukon közölt információk szerint a jelentkezők vezetett séta keretében tekinthetik meg a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit, és hallhatnak különleges történeteket a palota históriáiból. A titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök rejtélyes haláláról, a szalonok kulisszatitkairól, vagy éppen a berendezési tárgyak és szobrok misztikus többlet jelentéseiről. A jelentkezés feltételei a Sándor Palota honlapján olvashatók. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a fővárosi deáktéri evangélikus templomban, ahol a hazai protestáns felekezetek vezetői közös imával köszöntötték az esemény sorozatot. A megnyitón Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formálja az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében kiemelte, Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti a hívők számára. Az eseményt az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnázium rezes muzsikája, valamint több kórus és zenei együttes szolgálata tette ünnepélyessé. Az istentisztelet záró részében a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagszervezeteinek egyházvezetői közös imádsággal adtak a hónap programjaihoz méltó nyitányt. Második alkalommal tettek fogadalmat a Diák Presbitérium tagjai a romániai Péterfalvai Magyar Tannyelvű Református Líceumban. A közösség a gyülekezeti presbiterekhez hasonlóan a hitben való példamutatást és a szolgálatot vállalja. Feladatuk, hogy saját osztályukban segítsék és támogassák társaikat, miközben a karitatív és missziós tevékenységből is kiveszik a részüket. A kezdeményezés azt is hangsúlyozza, hogy a hit megélése és a szolgálat nem életkor kérdése. A diák presbiterek ezért nem csak szavakkal, hanem mindennapi tetteikkel is igyekeznek példát mutatni társaiknak.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok! Ez itt továbbra is az Európa Rádió délutáni adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kojsza Péter. A folytatásban először kalendáriumot hallhatnak, melyben felköszöntjük névnaposainkat, és megtudhatják, milyen jeles események kötődnek a mai dátumhoz. Ezt követően útra való gondolattal, 16:30 pedig regionális hír összefoglalóval jelentkezünk. Az óra második felében dr. Drexler Donát, a Budapesti Betesda Gyermekkórház gyermekszemész szakorvosa lesz a vendégünk, a kicsik szemvizsgálatáról, az okos eszközök használatáról és a szemvitaminokról beszélgetünk.
2: Számomra, mint gyakorló szülő számára megdöbbentő, hogy nagyon gyakran találkozom azzal az esettel, hogy óvodáskorú vagy akár bölcsödéskorú gyermek telefonozik. Ez kifejezetten káros. Mind a szem, mind az agy fejlődése szempontjából. Számos tanulmány jelent meg, hogy ez mennyire káros. Tehát a kisgyermek kezében kütyüt nem adunk. Ez orvosilag egy rendkívül erős szabálynak tudom mondani.
1: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, október 3-a Helga nevenapja van. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekbe belenézek, akkor 1534. október 3-án első Ferdinánd osztrák főherceg értesül Lodovico Gritti haláláról, és ezt első Szulajmán oszmán szultán előtt Szapolyai János király ellen kívánja felhasználni. 1564-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem csapatai elfoglalják Szatmárt. 1831-ben a magyar királyság területén feloldják a kolera zárlatot. 1860-ban megindul az Ábrányi Kornél szerkesztette Zenészeti Lapok című kiadvány. 1866. szeptember 3-án aláírják a bécsi békét, mely lezárja a porosz-osztrák-olasz háborút. 1906-ban ezen a napon az SOS-t hivatalos nemzetközi segélykérő jelzésé nyilvánítja a Nemzetközi Rádiótávírási Konvenció Berlinben. 1921-ben aláírják a Nyugat-Magyarország átadásáról szóló jegyzőkönyvet, ennek helyszíne Sopron volt, résztvevői pedig Hegedűs Pál magyar, Gorton, Hamelin és Ferrario tábornokok, olasz, angol és francia tábornokok. 1926-ban megkezdődik a Pán-Európai Unió első kongresszusa Bécsben. 1940-ben Románia felmondja az összes a Kisantantból és a Balkán Szövetségből fakadó kötelezettségét. 1960-ban Kádár János elmondja beszédét a magyar kérdésről az ENSZ közgyűlésén. 1972. október 3-án hatályba lép a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok által kötött a rakéta elhárító védelmi rendszerek korlátozásáról szóló SALT 1-es szerződés. 1975-ben elhelyezik a paksi atomerőmű alapkövét.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallott.

A csavaros csoda. Ki gondolná, hogy egy elveszett csavar megkerülése után valakinek megváltozik a világlátása? Mindezt a mosógépemből elkóborolt csavar idézte elő, ami majdhogy nem a jézusi példázatok elveszett bárány történetével vetekedett. Szóval, ami ezeket a fémes apróságokat illeti, valójában hárman voltak, egyformák. Majd két évtizeden át szorosan egymás mellett együtt dolgoztak. Aztán az egyik csavar észrevétlenül kereket oldott. A rossz példa ragadós, hamarosan követte a másik. A magára maradt, képtelen volt három helyet dolgozni, feladta. Innentől kezdve, mint a lavina zúdult rám a baj. A már csak egy csavaros műanyag lapocska elmozdult a helyéről, nem védte többet a ruhát, és a gép mosás helyett elkezdte bedarálni a szennyest. Leállítani is alig lehetett. Már az is fél csoda, hogy éppen a közelben voltam, és meghallottam a gyanús zakatolást. Nem tudom, ki hogy van vele, de ha egy ilyen hűséges cseléd, mint a mosógép váratlanul munkaképtelenné válik, az a magamfajta szűk pénztárcájúnak kisebb fajta világvége. A szerelők, akiket hosszas cserkészés után sikerült csak telefon végre kapni, egyfolytában a beteg kora felől érdeklődtek. Még öreg otthon vezető koromban, amikor időseket kísértem az orvoshoz, kidolgoztam magamban a stratégiát, hogy a beteg kora helyett inkább a nyavajára tereljem a szót. Így tettem most is a szerelőkkel, akik láthatatlanban különböző mosógép márkákat ajánlottak, és a részletfizetés előnyeit kecsegtették. Nem, nincs hitelfelvétel, és maradjunk annyiban, hogy a tárgyalási alap az én Hajdú Energomatom. Kötöttem az ebet a karóhoz, vagyis a témát a mosógépjavításhoz. Igaz, a koráról, mint az egykori szépasszonyokéről hallgattam, a hiba felől pedig a hit útjára tereltem a szót. Remélem, hogy nincs nagy baj, csak a hiányzó alkatrészt kell visszaszerelni. Amikor végre szakember közelbe került a mosógépem, hitemben meg nem szégyenülten hallgattam a diagnózist. Igen, a gép működik, csak hát a hiányzó csavarokat honnan pótoljuk. Az egyikre véletlenül ráleltem a szűrő kitisztításakor, már csak az elkóborolt harmadik kellett volna. Mégpedig ötös, oktatott a szerelő. Ma már ilyen rozsdamenteset nem is gyártanak. Úgy hallgattam, mint a fenyegetőzést. Bátortalanul megjegyeztem, hogy van egy szerszámos ládám. Elő is kerestem. Éppenséggel a szöget a csavartól meg tudom különböztetni, vittem is mutatóba egyet-kettőt a mesternek, de csak legyintés volt a válasz. Tehetetlenül ácsorogtam, és abban az órában én voltam a világon az az ember, akinek az álmai csúcsa egy ötös rozsdamentes csavar. Na lássuk csak, szánt meg a szerelő, és belekotort a ládába. Itt vanni, kapott ki egy csavart. Éppen azt az egyet. A bűvös ötöst, a rozsdamenteset. Hát ez hogy került ide? Ezt jó magam is szerettem volna tudni, bokros teendőim és széthullásaim közepette alig bírok a tárgyakkal magam körül, és akkor itt van egy csavar éppen a helyén. Magától odagurult. Lehet, hogy segítkeztem én is ebben, csak már nem emlékszem rá. Vagy egy angyal csente a szerszámos ládába, valamelyik ismerősöm kezét használva. Ámulatomból magamhoz térve bizonyságtételbe kezdtem. Tudja, ma reggel, miközben a mosógép doktorra vártam, imádkoztam az Úristenhez a beteg gyógyulásáért. Biztosan ő vezette a kezét annak, aki rátapintott a bajra, vagyis a csavarra. Na még egy ilyen ügyfél, és magam is templompadkoptató leszek, mormogta a szerelő, és elém tolta a még kifizethető számlát. Használja egészséggel, és már ott se volt. Ne becsüljük le a csavarokat. Tudnak ők még prédikálni is, ha a helyükre kerülnek.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Sikeresen megkezdődött a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat. A szűrésre hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják 2026. október 3-án, szombaton 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Sikeresen megkezdődött csütörtökön a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat, amely tucatnyi protestáns zenei együttes bemutatkozásával is várja az érdeklődőket. A hónap második felében, október 18-án a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik meg a reformációi gálaestet, amelyen átadják a Ráth Mátyás díjat is. A gazdag programsorozatot október végén zárják le. Október 25-én az Agapé pünkösdi gyülekezetben lesz úrvacsorás istentisztelet, október 31-én pedig a budapesti Reformáció Parkban tartják a záró megemlékezést. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők két évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest hallják.
2: Azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi, vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik, vagy a település lakosai, mint többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például, ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul, és hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település típus, település méret részt vett ezen a pályázaton, és a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe. Akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan a pontokat, úgy, mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben.
1: Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. Így a helyi önkormányzatok október 22-éig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember 2. felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a 3. Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
3: Hány éves korban ajánlott szemészeti szakvizsgálatra vinni a gyermeket? Okozhatnak egy gyulladást az okos eszközök, és van-e szükségük a kicsiknek szemvitaminokra? Ezekre a kérdésekre válaszol a következő percekben dr. Drexler Donát, a Budapesti Betesda Gyermekkórház gyermekszemész szakorvosa.
4: Ugye a szem az működik úgy, mint a legtöbb szervünk, megteszi a dolgát, sejtek, szövetek építik fel. Ennek megfelelően beszéltünk az úgynevezett valódi szembetegségről, amelyek gyulladástól kezdve a daganaton át a különböző speciális adott szövettípusra jellemző betegségek lehetnek. Emellett azonban a szem funkciójából adódóan egy speciális feladatot lát el, ez pedig ugye az éles látás biztosítása, tehát törőközegek vannak benne, amelyek a fényt egy megfelelő helyre fókuszálják. Ezek úgynevezett fénytörési hibák nem tekinthetők úgymond valódi betegségnek, de való igaz, hogy a látás élességet jelentősen befolyásolják. Persze a határ nem éles, mert egy közepes vagy nagyobb fokú rövidlátás már a szem több szövetét is érintő elváltozás, tehát ott mindenképpen szembetegségről beszélhetünk. Ugyanígy, hogyha kancsalság jelentkezik, a szemizmok betegsége, fejlődési rendellenessége bármi okán, az betegség. Ugyanígy, hogyha a kancsalság egy fénytörési hibatalajjal jelentkezik, az is betegségnek számít.
3: Amikor látunk mondjuk gyerekeket szemtapasszal, akkor ugye rögtön arra gondolhatunk, hogy itt kancsalságról van szó, hiszen ez az egyik kezelési módja ennek a betegségnek. Ez mennyire gyakori a gyerekek körében a kancsalság? Milyen gyakran találkozik ez?
4: Ugye hozzám gyakran azok a gyerekeket küldik, eleve egy szűrt csoporttal találkozunk, akit a gyerekorvos már kancsalság gyanúja miatt is beküld, tehát nyilván nagyobb számban látom, mint a valódi prevalenciája ennek a betegségnek. A kancsalság nagyon sok okból léphet fel. A leggyakoribb oka a rejtett túllátás talaján fellépő kancsalság. Erről azért kell külön beszélni, mert ez az a kancsalság, amely megelőzhető. Ez egy olyan kancsalság, amik egy következménye egy fénytörési hibának, a rejtett túllátásnak a következményeként lép fel, tehát ha rejtett túllátás időben észleljük, akkor nem is fog fellépni. Valamint, hogyha nagyon hamar, nagyon korai stádiumban észleljük akár a jelentkező kancsalságot, még akkor is nagyon könnyen kezelhető egy szemüveggel úgy, hogy ne alakuljon ki belőle valódi kancsalság. Ugyanis, ha valódi kancsalság kialakul, az azt jelenti egy gyermek esetében, hogy nem jelentkezik a kettős kép, mint egy felnőtt esetében, hanem az egyik szemet azonnal kikapcsolja az agy, és nem használja. Kettőszemünk viszont nem azért van, hogy a látótér legyen szélesebb vagy tartaléknak az egyik szem, hanem a térlátást is két szem biztosítja, hiszen a két szem egy adott pontot, egy adott tárgyat eltérő szögből lát, és ebből a kicsit eltérő képből tud az agy összerakni egy háromdimenziós képet. Tehát az a gyermek, aki kancsal, biztos, hogy nem rendelkezik térlátással. A térlátás fejleszthető, fejlődik, gyermekkorban, 6-7 éves korig tart ez a fejlődési szakasz, utána már leáll. Tehát ha addig nem oldjuk meg a kancsarságot, nem állítjuk vissza a megfelelő szemállást, akkor a térlátása a gyermeknek már soha nem lesz. Ez pedig azért számos foglalkozást eleve ki fog zárni az ő életéből. A másik probléma a kancsarsággal az is, hogy egy gyermek esetében, ha az egyik szemet elkezdi nem használni, így szokták mondani a köznyelvben, hogy nem tanul meg az a szem látni, de valójában itt

0: két teljes értékű szeme legyen, és a látássérültség mindkét szemén teljes tudjon lenni. Ez is 6-7 éves korig fejleszthető, utána már nem.
1: A gyerekkori szembetegségek nagy része azok vele született betegségek, amelyekre genetikai tényezők hajlamosítanak, vagy inkább gyakoribb az, hogy ezek mondjuk később alakulnak ki?
0: Kezdve a fénytörési hibákkal. A fénytörési hibák túlnyomó részében genetikai hajlam áll. Ez nem egyértelmű, előre definiált viszony, de bizonyos helyzetekben ez ki tud fejlődni, ha genetikai hajlam van. Legeklatánsabb példája ennek a gyermekkorban kialakuló rövidlátás. A rövidlátás az nem fejlődik ki mindenkiben. Van, akiben akkor is kifejlődik, ha semmiféle környezeti hatás nem éri, de a legtöbb gyermekben, pláne az enyhefokú rövidlátás azért fejlődik ki, mert csak a hajlam van genetikailag kódolva, és környezeti terhelés játszik szerepet abban, hogy ez megjelenjen. Ez pedig a túl sok közelnézés, az úgynevezett kütyüzés. Tehát tablet, telefonozás, az online oktatásban a monitor bámulása, a folyamatos közelnézés egyre több gyermekben hozza ki a rövidlátást, ami nem fejlődne ki, hiába van genetikailag a hajlam bennük, hogyha többet lennének a szabadba, többet sportolnának, és a szabadidőt azt nem 20 centire fixálva, meretten fixálva töltenék el.
1: Ezek az eszközök egyébként szerepet játszhatnak például valamilyen gyulladásban, és elképzelhető, hogy ez is hatással van mondjuk akár egy, nyilván a fertőző gyulladásnál nem, mert ott egy másik ok van, de mondjuk egy ilyen gyakori eszköz használatnál begyulladhat a szem a gyerekeknél?
0: Igen, előfordul, méghozzá nem is ritka. Ennek az az oka, hogy normál esetben 15-20 másodpercenként pislantunk egyet. Ha valaki egy monitort bámul, akkor több perc is eltelik, mire pislog. Gyerekek könyvtermelési állapota, helyzete, a könnyösszetétele az kifejezetten jónak mondható. Tehát náluk ritkában jelentkezik egy ilyen szemszárasságból fakadó krónikus kötőátjagyulladás a monitorozástól, de pláne téli időszakban, amikor a fűtés miatt, és ahogy gyermek van, ott általában nem 19-20 fokot tartanak az emberek, hanem akár 24-et is, nagyon száraz a benti levegő, bizony téli időszakban nagyon gyakran jön úgy gyermek, hogy krónikus kötőátjagyulladása van, amelynek a talaján a télen túl sok időt tölt a gyermek a telefonnal, és kiszárad a szeme, és ezzel.
1: Vannak olyan betegségek, amelyek mondjuk ilyen iskolás korig lappanghatnak, ilyen 6-7 éves korig, és valójában csak mondjuk akkor derül rájuk fény, amikor elkezdik az iskolát?
0: Igen, gyermek ugyanis, tehát amit mi úgy érezzük, hogy éles a látásunk, azért érezzük annak, mert ezt szoktuk meg. Halkan jegyzem meg, hogy bizonyos madarak látásélessége 4-8 szorosa az emberének. Ha ők úgy látnának, mint mi, akkor elég hamar elpusztulnának a természetbe, ők ezt rendkívül gyenge látásnak élnék meg. Tehát amit mi teljesnek érzünk, az csak egy relatív fogalom. Ha a gyermeknek rossz a látása, ő ezt nem éli meg, és nem szól, és a szülők se veszik észre. Még egy nagyobb fénytörési hibával is látja az égen a repülőt, fölszedi az apró szöszöket, és nagyon-nagyon gyakran nem derül ki a fénytörési hiba óvodáskorban, hanem csak iskoláskorban, amikor a tanítónéni szól, hogy nagyon belehajol a gyerek a füzetébe, vagy úgy vette észre, hogy nem látja a táblát.
1: Honnan tudhatja a szülő, milyen jelek utalhatnak arra, hogyha valami nem stimmel a gyermeke látásával, mire kell figyelnie?
0: A nagy durva fejlődési rendellenességek, amelyek ugye látszanak, a születéskor kiszűrésre kerül, vagy az első gyermekorvosi vizsgálatok során a nagyobb kancsalságot, nagyobb fokú kancsalságot a gyermekorvos védőnő észleli, küldi a gyermeket. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy 1-3 és 6 éves korban minden gyermeket érdemes szemészakorvoshoz vinni. A legtöbb esetben egészségesnek találjuk, hiszen a durvább hibákat, ahogy mondtam, védőnő gyermekorvos észleli. De bizony azért érzékelhető százalékban találunk az egészségesnek hitt gyermekek között is olyan problémákat, amelyek kezelését idejében el kell kezdeni, hogy a gyermek teljes értékű életet élhessen, legalábbis látás szempontjából. Tehát 1-3 és 6 éves korban nagyon erősen ajánljuk a gyermekek szemészeti szakvizsgálatát.
1: Melyek a leggyakoribb kezelési formák? Nyilván rövidlátásnál, távollátásnál a szemüveg lehet a megoldás, de mondjuk akár a kancsalságnál, vagy mondjuk a gyulladásoknál milyen kezelési módszereket alkalmaznak?
0: A gyulladások elég egyszerűek, a gyermekek elég könnyen szednek össze bakteriális kötőátjagyulladás, ennek a kezelése megfelelő szemcsepp készítmény. A legtöbb szemcseppet, főleg az elsőként választandókat a gyermekorvos is fel tudja írni, fel is szokták egyébként írni. Ha arra nem reagál, akkor jön a személy szakorvos, olyan cseppet írunk, amit a mi szakvizsgánkhoz kötötte lehet csak felírni. Ezekkel nem szokott probléma lenni. Speciális

0: szembetegségek, retinaelváltozás, érhártya elváltozás, bármiféle egyéb zavar nagyon ritkák szerencsére a gyermekek esetében. Ugyanígy nagyon ritka vele született szürkehályunk, de van ezek kezelése. Ha lehetséges, mondjuk a szürkehályt azt meg lehet műteni, a bizonyos öröklődő genetikailag determinált súlyosabb látóhátrédek, hátja betegségeket, azokat még nem mindig tudjuk gyógyítani. A fénytörési hibák kezelése az döntően szemüveg, a kancsalság kezelése pedig oki, amennyiben fénytörési hiba áll a háttérben, elsődlegesen a hibát korrigáljuk szemüveggel, és jó esetben így meg is oldódik a kancsalság. Ha ettől nem oldódik meg, mert mások erősebb az összetevő, vagy fixálódott, akkor jön a takarás, és bizonyos kancsalság betegségek esetén szemitom egyensúlyzavarok, vagy nagyon erős ilyen-olyan kancsalságnál még a műtét is szóba jön. De ritkán szoktunk gyermeket óvodáskorban kancsalság miatt műteni, mert az eredmények rövid távon jók, de hosszú távon, ahogy fejlődik a szemgödör, a csontos részek, az arckoponya, ilyen-olyan irányba elhúzódhat a szem, nem ad mindig jó eredményt. Tehát a kancsalság műtétet azt nagyon óvatosan és nagyon ritkán szoktuk alkalmazni.
1: Milyen jó tanácsokat tudna megfogalmazni, amelyekkel hosszú távon megelőzhetik a szülők a gyermeküknek a szembetegségét? Itt, amikor iskolába járnak a tanuláshoz, az íráshoz, az olvasáshoz, mire figyeljenek? Illetve olyan szülőt is ismerek, aki például kifejezetten szemvitamint szeret a gyermekével, van-e ennek haszna?
0: Nagyon jó kérdések. Kezdem ott, hogy számomra, mint gyakorló szülő számára megdöbbentő, hogy nagyon gyakran találkozom azzal az esettel, hogy óvodáskorú vagy akár bölcsödéskorú gyermek telefonozik. Ez kifejezetten káros. Mind a szem, mind az agy fejlődése szempontjából. Számos tanulmány jelent meg, hogy ez mennyire káros. Tehát a kisgyermek kezében kütyüt nem adunk. Ez orvosilag egy rendkívül erős szabálynak tudom mondani. A következő, nézheti a gyermek tévét. Természetesen igen, vannak olyan mesék, amelyek jó hatással tudnak rá lenni. Ezeket nézheti, de a tévét távolról kell nézni, 3 méternél lehetőleg messzebbről, és lehetőleg nem sötét szobában. Ez lehet. Aztán jön az iskoláskor. Iskoláskorban óhatatlan egyébként a digitális technika használata. De ha kérhetem itt is, vagy javasolhatunk valamit, monitor és lehetőség szerint távol. Tehát a laptopnál jobb a monitor, hiszen az távolabbról nézi a gyermek, lehetőség szerint 1 méterről, vagy még annál is messzebbről érdemes nézni. Telefon, tablet nem jó. Semmilyen módon nem jó. Nyilván közösségi életet élni kell, gyakran az osztálytársak itt beszélik meg a házi feladatot, a dolgozatot, nem lehet tiltani, de napi fél óránál többet nem ajánlunk, hogy gyermek telefonozzon, kütyüzzön. Ha játszani akar, akkor vegyék meg inkább a szülők a videójátékokat, és a tévéről játszon a gyerek, és a tévé legyen 3 méter, vagy annál messze személyzetileg. Személyzeti vitaminokra a gyermekeknek semmilyen szüksége nincs. Az egészséges táplálkozás nagyon fontos, ahogy ezt bárki ki is hangsúlyozza, de a gyermekek számára az egészséges táplálkozás, a zöldség, gyümölcs, megfelelő, jó minőségű fehérje bevitel, nyilván állati eredetű fehérjére van szükség, mert azt vartam, hogy minden aminosavat, amely kell a fejlődő szervezetnek. Erre kell figyelni, szemvitaminokat szedetni a gyermekekkel nem kell, teljesen felesleges.
1: Hány éves korban ajánlott szemészeti szakvizsgálatra vinni a gyermeket? Okozhatnak egy gyulladást az okos eszközök, és van-e szükségük a kicsiknek szemvitaminokra? Ezeket a kérdéseket válaszolta meg az elmúlt percekben dr. Drexler Donát, a budapesti Betesda Gyermekkórház gyermekszemész szakorvosa.
2: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Adásunkat újra meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, a hangtár menüpont alatt. Honlapunkon egyébként stúdióink elérhetőségeit is megtalálják, keressenek minket bizalommal. Hamarosan jönnek a hírek, de előtte napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Kojsze Pétert hallották. Maradjanak velünk! A folytatásban is. Viszont hallásra.
2: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
3: Isten igéjét Mózes második könyve 15. fejezetének első, valamint a Zsoltárok könyve 66. fejezetének válogatott verseiből hallgassuk meg. Akkor ezt az éneket énekelte Mózes, Izrael fiaival az Úrnak. Örvendj egész föld az Istennek, mondjátok Istennek, milyen félelmetesek a te tetteid. Olyan jó azt megtapasztalni, hogy a mi hatalmas Istenünk keres bennünket. Hányszor eltévejedünk, messze kerülünk tőle, s ő mégis keres bennünket. Igaz, hogy sokszor félelem van az ember szívében. Sokszor gondol a tévejgések között vergődő ember arra, hogyan állhatna meg a nagyhatalmú Isten előtt, hiszen olyan félelmetes dolgokat tett a választott nép életében, és a miénkben is. Mégis valahányszor elfog a félelem bennünket, mindig megtapasztaljuk a mi hatalmas Urunk szeretetét, amellyel átölel bennünket. Ilyenkor eltűnik szívünkből a félelem, és imádattal telik meg. Az ilyen találkozások egy életre szólóan meghatározhatják az életünket. Hatalmas Istenünk, aki szerető atyánk is ugyanakkor, szeretetével elűzi a sötétséget a szívünkből, és megsemmisíti a sötét hatalmak minden tervét. A világi szorongattatások, bűneink, betegségeink, kicsinyhitűségünk és a halál félelmetessé, gyötrelmessé teheti életünket. Ellenben mindezekben ott van, jelen van a mi szerető Istenünk. Izraelt is kinyújtott erős karral csodákon át vezette az Úr a pusztában. Bennünket is így vezet életünk pusztaságában. Ezért méltó, hogy imádjuk és dicsőítsük őt. Az idők teljességében a nyájuk mellett éjszaka is őrködő pásztorok hallják az angyal biztatását. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek, mely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Nagy öröm az, hogy Isten Jézus Krisztusban közel jött az ő választott népéhez és a világ minden népéhez. Mélységes tisztelettel és hódolattal állunk meg ma is és mindenkor a mi Urunk előtt, aki Jézus Krisztusban közel jött hozzánk. Milyen félelmetes, megrendítő látni lelki szemeinkkel a Golgotai kereszten értünk, a világért, az ellenségeiért imádkozó szenvedő Jézusunkat. A halál nem tartotta őt fogva. Harmadnap feltámadott. Félelemmel, s mégis hódolattal állunk lélekben a Golgotai kereszt előtt, és öröm tölti be a mi szívünket, amikor az üres sír hirdeti, nincs ott, feltámadott. Ő él. A mi szívünkben is. A mai igemagyarázat a Bihar Szent Jánoson szolgáló Csomai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
2: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamos energiatermelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Több mint 266%-os növekedést ért el a magyarországi új autópiacon a BYD kínai automárka 2026 első 9 hónapjában a majdnem 3500 darabos értékesítéssel. A gyártó ezzel továbbra is az első helyen áll a tisztán elektromos és plug-in hibridek, valamint önmagában a tisztán elektromos autók kategóriájában is. A teljes hazai személygépkocsi piacon a BYD a 11. helyet foglalja el, piaci részesedése pedig már eléri a 3,2%-ot. A dinamikus növekedést a széles modellpalettának, a népszerű plug-in hibrid technológiának és a bővülő országos hálózatnak köszönhetik. A cég tervei szerint az év végéig további 4 új kereskedés nyílik vidéki városokban, tovább erősítve a márka piaci jelenlétét. Feljelentést tett a honvédelmi miniszter amiatt, hogy a korábbi honvédelmi vezetés 108 páncélozott szállító harcjárművet mintegy 500 000 000 forint értékben adott el Szerbiának. Lucin Sandy Romulus pénteki videójában feltette a kérdést, hogy 108 katonai jármű érhet-e mindössze 500 000 000 forintot. A miniszter tájékoztatása szerint a járművek értékét egy korábban ingatlanbecsléssel foglalkozó céggel becsültették fel az üzlet előtt. A tárcavezető jelezte, hogy a hatóságok fogják kideríteni, történt-e bármilyen visszaélés az ügylet során. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. A legfrissebb 2025-ös Központi Statisztikai Hivatal által közzétett adatok szerint a férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon. Az első házasságkötés átlagos életkora, ennél alacsonyabb, a férfiaknál 33, a nőknél pedig 30 év volt, ami jelentős kitolódást mutat az 1980-as adatokhoz képest. Az első gyermek születésének átlagos életkora országos átlagban 29 év volt a nők körében, a legmagasabb Budapesten, a legalacsonyabb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt. A házasságon kívüli élveszületések aránya Észak-Kelet-Magyarországon és a Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb, míg a legalacsonyabb arányt Budapesten és a nyugati vármegyékben mérték. A demográfiai adatok mellett Zalavár megye mutatta a legidősebb korösszetételt, míg az idős otthoni férőhelyek tekintetében Békés vármegye áll az első helyen.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban megismerhetnek egy fiatal vállalkozót, Péteri Zsombort, aki használt mászó kötelekből készít öveket.
2: Mászókötél az nem csak egy tárgya mászók számára, ez szentimentális értéket hordoz, tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyáz rá az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél, és hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy bács, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
1: Mai vendégünk tehát Péteri Zsombor. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Használt mászó kötelekből készít öveket Péteri Zsombor fiatal vállalkozó, Zsombor középiskolás, napközben az iskolában áll helyt, az öveket varni suli után és hétvégén van ideje. Mellette építi a vállalkozását, hirdetéseket szervez, közösségi médiát, irányít és partnerekkel tárgyal. Már több mint 1000 ilyen övet eladott, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is keresik termékeit. Zsombor azt is vállalja, hogyha egy mászó elküldi neki a használt kötelét, úgy 60 méter egy ilyen kötél, egy övet küld érte cserébe ugyanabból a kötélből. Ennek jelentőségét azok értik igazán, akik másznak, magyarázza Zsombor, aki 4 éves kora óta szintén mászik. Ezek a kötelek éveken át, akár 5 évig is kísérik a sportolókat, és gyakorlatilag az életüket, testi biztonságukat biztosítják, így óhatatlanul kialakul egy érzelmi töltet is a kötélhez, így azt akkor is nehéz kidobni, ha már elhasználódott, és nem biztonságos annak használata. Ám arra, hogy egy nadrágot a derekunkon tartson, még sokáig elég erősek, és így egy darabot meg is őrizhetnek még a mászók a szeretett kötelükből. Az övekről, a környezetvédelmi szempontokról, a vállalkozásról, a szülői támogatásról és a kortársak véleményéről is kérdezem a következő percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját. Kezdjük ott, hogy kérlek meséld el az első öved történetét. Hogy merült föl benned az, hogy készíts egy ilyen övet?
2: Először az ötlet onnan jött, hogy apának volt otthon egy használt mászókötele, amit nem szerettem volna kidobni, és így nem igazán tudtam, hogy mit tudok ezzel a kötéllel kezdeni, és egyszer csak úgy jött az ötlet a derültékből, hogy amúgy egy öv az mennyire egy király ötlet lenne, és csináltam egyet magamnak, meg egyet egy barátomnak, és így egyre több ember mondta, hogy amúgy ez jól néz ki, ez neki is tetszik, és akkor egy héten belül körülbelül jött az ötlet, hogy akkor ebből lehetne pénzt is keresni, és csak Facebookra kiraktam egy posztot, hogy sziasztok, Zsombor vagyok, akkor még 15 éves, ezeket az öveket csinálom, ha szeretnél egyet, akkor írjál rám, és akkor összefuthatunk testen, és adok egyet, és hát elég szépen kinőtte magát azóta a vállalkozást, tehát onnan, hogy 15 évesen személyesen hordozgattam ki az öveket itt Budapesten, onnan most már ott tartok, hogy teljes Európába szállítok, az Unió minden országába.
1: Mindjárt eljutunk ide, és csak még a kezdetekről egy kicsit, tehát 15 évesen, egy hét alatt, ha így visszagondolsz, hogy jutottál benned az a gondolat, hogy ebből pénzt is lehet keresni, tehát feltételezem, hogy ebben támogatást kaphattál a szüleidtől, vagy valami ilyesmire gondolok, hogy nem lejegeltek, hogy ugyan kisfiam, menjél vissza matekházit írni, és majd felnőttként foglalkozz
2: ezzel. Igen. A szüleim nagyon támogatóak voltak, és azt mondták, hogy persze egy próbát megér, és a családban mindig is ez volt a hozzáállás, hogy igazából mi a legrosszabb, ami történhet, hát nem fog sikerülni, de akkor is legalább megpróbáltad, szóval ezt köszönöm nekik itt is, remélem majd hallgatják, és akkor hallják, hogy megköszöntem. De az, hogy honnan jött az ötlet, hogy én ebből pontosan pénzt is tudok keresni, őszintén, nem feltétlenül tudom, egy cél volt bennem, akartam magamnak venni egy Patagonia baseball sapkát, ami akkoriban ilyen 20 ezer forint körül volt, és akkor nem tudom, akartam egy módot arra, hogy én ezt megvehessem magamnak, és ne a szüleimtől kelljen pénzt keresni, és ez úgy kb. Egy időben történt, és gondolom, hogy az a vágy, hogy lehessen egy ilyen sapkám, az így ebbe teljesült ki, hogy akkor ebből lehet talán pénzt keresni.
1: És meg lett a sapka?
2: Nem, a sapkát sose vettem meg. Vettem másik sapkát, de pontosan azt a sapkát sohasem.
1: De és azt miért nem vetted meg végül?
2: Úgy sose jutottam el oda, hogy megvegyem azt a sapkát végül. Annyira hirtelen történtek utána a dolgok, annyira hirtelen nagyon sok embernek elkezdett tetszeni, hogy minden figyelmem és a befolyó pénz is arra ment el, hogy újabb és újabb öveket készíthessek, és még több eladás legyen, és még több szín lehessen.
1: Hogy ugorjak vissza az egyik első mondatodra, azt mondtad, hogy apukádnak volt egy ilyen használt mászó kötele, amit nem akartál kidobni. Ezt meg tudod fogalmazni, hogy honnan gyökerezik benned ez, hogy nem kidobni, hanem valami értelmet keresni neki?
2: Az van, hogy egy mászókötél az nem csak egy tárgyal mászók számára, egy szentimentális értéket hordoz. Tehát ez a kötél tényleg az életedet menti meg minden egyes mászásnál. Egy csomó helyen ott van veled, azért egy kötél, hogyha vigyáz rá az ember, akkor is legalább 4-5 évig azért kitart egy kötél. És hosszú év mászások után egy ilyen kötelet kidobni, az egy ilyen nehéz döntés. Szóval ez nem feltétlenül onnan indult, hogy én újra szeretném hasznosítani, hanem volt bennem egy bács, hogy itt van 60 méter kötél, ami porosodik a polcon, és nem tudok vele mit csinálni. És tökre szerettem volna ebből egy használati tárgyat csinálni, amit utána emberek, vagy hát elsősorban én tudok használni, és nem kerül a teljes kötél a kukába.
1: És te is mászol egyébként?
2: Igen, én is. Körülbelül 4 éves korom óta mászok, a szüleim hegymászók voltak, szóval ez egy ilyen családi vonás, hogy nálunk mindenki mászik.
1: A szüleid is ilyen övet hordanak már, amit te készítesz mászókötélben?
2: Igen, mióta csinálom ezeket az öveket, azóta mindig van egy-egy szín, amiből kérnek egyet, és akkor anyának van lila, meg rózsaszín, meg sötétkék. Apa nagyon szereti, hogyha a átlagos munkaruházatát fel tudja dobni, és például a szinges nadrág kombót egy narancssárga övvel szokta hordani. Szóval igen. A családban csak az én övemet hordja mindenki.
1: És feltételezem, hogy büszke szülőként, hogy az ő fiúk készítette, igen. És milyen sikeres vállalkozó lett közben.
2: Igen, igen. Mindig hallom, hogy ja, én vagyok a fiúk, igen, én vagyok a fiúk, és büszke vagyok, hogy a fiúk lehetek.
1: És hogy kezelt téged a családon túli közeget? Tehát mondjuk az iskolád, a tanáraid, a diáktársad, amikor megjelent az első posztod, amikor megjelent veled az első interjú, amikor eladtad a 100. követ, és a többi. Tehát, hogy először legyintettek rád, vagy ott is egy ilyen támogató közegben voltál, vagy?
2: Amúgy ez vicces, mert én azt érzékelem, hogy a társadalom egy nagy része eléggé pessimista, és amikor így először mondtam embereknek, hogy én ezt fogom csinálni, akkor így azt hallgattam, hogy jaj, ebből nem lesz semmi, ez nem fog működni. És aztán úgy szépen lassan, ahogy így növekedett, akkor úgy látták, hogy ez így van. De én azt gondolom, hogy az első alkalom, amikor ez így igazán úgy megértették, hogy ezt nem csak hobbiból csinálom, vagy ugye a hobbim az most már a munkám is lett, az az első Forbes. És ezt így nem nagyon vertem nagy dobra az elején, hogy ez lesz, csak amikor kijött, akkor megosztottam Instagramon, meg Facebookon, hogy na, ez sikerült elérnem, és így benne vagyok, és szerintem az volt az a pont, amikor úgy realizálták, hogy oké, akkor én tényleg csinálok valamit, ami nem csak egy vicc, és lehet, hogy érdemes rá figyelni.
1: És ha erre az interjúra visszaemlékszel, akkor hogy vetted te azt, hogy érezted magad, amikor megkerestek a Forbes-tól, tudtad-e mi ez az újság, és aztán hogy érezted magad ebben az interjúban, aztán hogy megjelent, és a többi.
2: Igen, én akkoriban nagyon is jelen voltam így a pénz, meg a gazdaság világában, és egy ideje már úgy szemezgettem az a de jó lenne a Forbes-ba benne lenni, és egyszer csak kaptam egy SMS-t az egyik újságírótól, hogy ő látta a Facebook hirdetésemet, és vett 2 övet, és nagyon tetszik neki, és szeretne írni erről. És így iszonyúan meglepődtem, tehát hogy egy sokként ért az, hogy én ott, akkor még nem tudom mennyi voltam, 16 körülbelül, hogy egy ilyen neves újságíró van.
1: És aztán a visszajelzések, tehát úgy érzed, hogy ezután kezdett a családodon kívüli közeg úgymond komolyan venni, mikor ez az interjú elkészült, vagy megjelent?
2: Igen, azt gondolom, hogy amikor ez az interjú elkészült, az úgy segített abban, hogy a családomon kívüli közeg úgy elfogadja, hogy oké, én akkor nem csak hobbiból varrogatok, hanem ez egy kis vállalkozásnak minősül. Illetve abban is segített, hogy más neves médiaportálok felfigyeljenek rám, és ennek köszönhetően voltam tévében, rádióban, másik újságokban, szóval azt gondolom, hogy az, hogy benne lehettem az újságban, az egy tök jó alap volt arra, hogy utána ez így szépen kinőhesse magát.
1: És akkor feltételezem, hogy az eladási, rendelési számok is ennek megfelelően növekedtek a különböző média megjelenések után.
2: Igen, igen. Sőt, azt is tudom mondani, hogy nem csak az eladások növekedtek, hanem az, hogy mennyi kötelet kapok. Tehát én a köteleket mászóktól, illetve mászótermektől kapom, és amikor megjelent az első cikk, és benne volt, hogy én gyűjtöm ezeket a köteleket, nagyon sok mászó rám jött, hogy ez neki is egy problémája, hogy ott a kötél, és nem tud vele mit kezdeni. Ezt így sikerült elindítanom, hogy akkor most van tolódjon a rendszer, hogyha te adsz egy kötelet, akkor cserében küldök neked egy övet abból a kötélből, amit te adtál, és akkor ide mászók megtarthatnak egy kis darabot a kötelükből emlékként, viszont nem kell 60 méter kötelet kerülgetni.
1: És azt, hogy az előbb elmagyaráztad, hogy ennek milyen érzelmi töltete van.
2: Igen.
1: És milyen praktikus, igen. Hogy könnyebben elfér otthon az az öv, és még hasznos is.
2: Igen, mindenképp.
1: És tulajdonképpen ugye te is jól jársz ezzel, mert a maradék 59 méter kötelet pedig további övekre tudod feldolgozni és tovább adni.
2: Hát azért nem pontosan 59 méter, de igen, a maradék kötelet pedig el tudom adni, ami egy win-win szituáció mindenkinek. Ja.
1: Milyen hosszú egy öv akkor, ha nem egy méter?
2: Az övek eleinte 110 cm-esek voltak, azt gondoltam, hogy ez az a méret, ami nekem jó, ami a szüleimnek jó, és akkor ez biztos úgy mindenkinek meg fog felelni. És aztán úgy elkezdtem látni, hogy azért vannak emberek, akik magasabbak nálam, vagy szélesebb a csípőjük, vagy szintén csak kell nekik egy nagyobb méret, és akkor mostantól a 110 cm mellett van 140 cm-s öv is.
1: Oké, így valóban nem jön ki az 59 méter, köszönöm a pontosítást.
2: Illetve egy öv az 200 kötélből épül fel, tehát egy öv az általában olyan 3-3,5, maximum 4 centi körül szokott lenni szélességben, mert hogy két kötélszában egymás mellé rakva esetenként akár három.
1: Hogyan készülnek az övek? Tehát ezeket te az elején azt olvastam, amit te készítetted, de mindent te csinálsz rajta, tehát a te kezed munkája, és ez hogyan fejlődött? A Forbes-os interjúban azt nyilatkoztad, hogy akkor az igény, hogy muszáj lenne bevonni másokat is, és akkor azt írtad, hogy valamiféle diák munka keretében szeretnéd ezt megvalósítani. Szóval két kérdést tettem fel, hogy készülnek az övek, és milyennek a folyamata?
2: Hát az övek eleinte csak általam készültek, és úgy nézett ki, hogy én kaptam egy kötelet, azt utána kimostam, feldolgoztam, levartam az övet, csat, logó, aztán megvártam a rendelést, azt én becsomagoltam, én feladtam, és hát ez így, amikor már több száz rendelés jön egy hónapban, akkor nehezen kivitelezhető, és kerestem rá segítséget, és a Forbes-nak pont nyilatkoztam, hogy tökre szeretnék valami olyan megoldást találni erre, ami beleillik abban a szemléletemben, hogy így ne Kínában rendeljük a dolgokat, tehát az, hogy kiküldöm a köteleket, és ott valami gyerekmunkás levarja, az nem lehetett megoldás. Viszont a diákokkal volt több jogi probléma is, mint például az, hogy általában nincsenek 18 évesek, és így a munkaviszony, illetve a papírozás az nehezebb. És most nemrég elkezdtem segítséget kapni a varrásban, illetve a szállításban egy non-profit cégtől, akik megváltozott munkaképességű embereknek csinálnak munkát, és akkor ők csinálják a varrásnak egy részét, illetve a szállítást ők csinálják, ami nekem egy nagyon nagy segítség, hogy reggel nem kell feladnom a csomagokat suli előtt, és ez azért is jó, mert így a vásárlók is hamarabb megkaphatják az övüket.
1: És akkor az, hogy azt mondod, hogy egy részét csinálják, az azt jelenti, hogy van olyan, amit neked kell csinálni?
2: Még mindig szeretek varni, tehát hogy az, hogy ez most már kinőtte magát oda, hogy ez egy nagy vállalkozás, attól még az, hogy én varhatom és részt vehetek ennek a gyártásában, az még mindig örömet okoz nekem. Ezért én még mindig benne vagyok a folyamatban, még mindig én készítem minden övből legalább az első darabot, de vannak kötelek, amik annyira tetszenek, hogy azzal otthon én elpepecselek, és tényleg a mai napig vannak kötelek, amiket én csinálok.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával, aki használt mászó kötelekből készít öveket, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zöggenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 hazai legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet. Közös levelükben hívják fel a figyelmet az oktatást, a foglalkoztatást és az egészségügyet érintő rendszer szintű kihívásokra. A szervezetek célja, hogy a legmagasabb döntéshozói szinten egyeztessenek az önálló életvitelt, a szolgáltatásokat és a finanszírozási feltételeket biztosító ügyekről. Kiemelték, hogy a támogató szolgálatok, a jelnyelvi tolmácsszolgálat és a támogatott lakhatás fenntartása százezrek mindennapjaihoz elengedhetetlen. A közlemény szerint a fogyatékossággal élő emberek nem különleges bánásmódot, hanem egyenlő esélyeket kérnek egy befogadó Magyarország megteremtése érdekében. Lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, amely a vezérigazgatói pályázat kiírása előtt vonta be a szervezeteket a stratégiai kérdésekbe. A júliustól augusztusig tartó időszakban 125 beadvány érkezett, amelyek a közönség bizalmának erősítését, a szerkesztői függetlenséget és a transzparens működést jelölték meg legfőbb feladatnak. Széles körű támogatást kapott a közmédia egységes, platform független működése, valamint a válsághelyzetekben nyújtott megbízható tájékoztatás és az archívum modernizálása. Az összegzett javaslatokat a független közmédia testület a vezérigazgatói pályázat elkészítéséhez is felhasználhatja. Visszautasította az Alapjogokért Központ, hogy működése során jogszabályt sértett volna, miután a miniszterelnökség hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett. A szervezet közleményében hangsúlyozta, hogy tevékenységüket a hatályos szabályok szerint teljes pénzügyi és szakmai elszámolással végezték, és készek együttműködni bármilyen eljárásban. A miniszterelnökség pénteki bejelentése szerint a Jogállam és Igazság Nonprofit Kft.-nek 2021 és 24 között juttatott összesen 410 millió forintos támogatás vizsgálata során bruttó 188,5 millió forint elszámolását kell tisztázni. Az ügyben az iratok között olyan szerződéseket is találtak, amelyeket a megbízó és a megbízott oldalán is Szántó Miklós, a központ vezetője írt alá. Megkezdte működését a teljes laboratóriumi automatizálási rendszer a Szolnoki Hetényi Géza Kórház rendelőintézet központi laboratóriumában. A több mint 500 millió forintos állami támogatással megvalósult fejlesztés lehetővé teszi a több beteg minta fogadását és a gyorsabb eredménykiadást. A projekt részeként a térség laboratóriumi ellátását is egységesítették, így a Szolnoki Központhoz a Jászberényi, a Karcagi és a Mezőtúri intézmények egységei is kapcsolódnak. Az átadó ünnepségen hangsúlyozták, hogy a korszerű labordiagnosztika a biztonságos gyógyító ellátás alapköve. A Gálos Petriben és Szalacson működő dr. Kéri muzeális gyűjtemény kapta az év Tájháza 2026 elismerést a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségétől az Orfűi Országos Találkozón. A Parciumi Érmellék épített és szellemi örökségét bemutató díjazott intézmény több portán, kúrián és tematikus kiállításon keresztül tárja fel a térség egykori lakóinak életét. A szakmai elismerés a Kéri Gáspár több évtizedes munkájára épülő, következetes, örökségmentő tevékenységet jutalmazta, míg a doroszlói és kiskunmajsai tájházak munkáját oklevéllel ismerték el.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, már is folytatom a beszélgetést Péteri Zsomborral, a Climb alapítójával. Ő az a fiatal vállalkozó, aki használt mászó kötelekből készít öveket. Hallgassuk tovább az ő történetét. Számolod még, hogy hányat készítettél el, vagy hányat adtál el az öveidből?
2: Igen, egy olyan körülbelüli számot tudok neked most mondani, de már bőven 1000 fölött járok. Azt számoltam most legutóbb, hogy ráadásul 11 európai országban már szállítottam.
1: A külföldi szállítás miért volt fontos neked? Egyszerűen igényként jött, írtak, hogy Zsombor, én szeretnék Portugáliába is egy övet, léci, küld már el?
2: Az első ilyen kérdés az Ausztriában élő magyaroktól jött, hogy oda is szállítok, és akkor az volt a gondolatmenetem, hogy azért Magyarország nem a legnagyobb mászó ország, és akkor érdemes lenne szállítani olyan országokba is, ahol a mászásnak igazai nagy kultúrája van. Illetve én hiszek abban, hogy ha egy sikeres vállalkozást akarsz építeni, akkor mindenképpen legalább Európába nyitni kell az embereknek, hiszen azért Magyarországon mégiscsak mennyi, körülbelül 10 millió emberrel, és abban hányan másznak. És akkor utána így szépen lassan kinőtte magát, hogy eleinte csak Ausztriába és Szlovákiába szállítottam, és aztán úgy egyesével szépen hozzáadtam az országokat, és azóta rendeltek Dániából, Portugáliából, Észtországból, Finnországból, szóval tényleg egy globális márka felé haladok.
1: És akkor jól gondolom, hogy ezek között az országokból érkező rendelések között már vannak olyanok, akik nem magyar anyanyelvűként találtak rá, hanem egyszerűen mondjuk a mászó közegben megy a híre a te övednek, és akkor valakinek szimpatikus lesz és rendel egyet?
2: Igen, azt kell mondanom, hogy a legtöbb külföldi rendelésem az most már nem magyar kivándorló emberektől jön, vagy magyar nyelvű kint élő emberektől, hanem helyi lakosoktól. Én social médián hirdetek, főleg Facebookon és Instagramon, meg most már van TikTok oldalam is, és én azt látom, hogy ezek az emberek találkoztak egy videómmal, egy posztommal, látják valahol, hogy ez van, én futtatok néha fizetett hirdetéseket is, és ezek szerint sikerül elérnem ezeket az embereket. Ami még egy érdekesség, hogy a vásárlók nagy része az nem is feltétlenül mászó. Csomó olyan ember is veszi a öveket, akik nem azért veszik, mert mászóöv, hanem azért, mert sportos, színes, vagy azért, mert újrahasznosított. Sőt, azzal is találkoztam már, hogy valaki úgy állt hozzá ehhez az egészhez, hogy az öv amúgy nem annyira az ő világa, de vesz egyet csak azért, hogy engem támogasson, és utána találkoztam vele egy pár hónappal később, és mondta, hogy úgy megvette az övet, úgy hordta egyszer-kétszer, és realizálta, hogy amúgy ez neki nagyon tetszik, mert hogy ilyen fiatalosnak és sportosnak érzi magát tőle, szóval nem csak mászok veszik az öveket.
1: És ez meglepett egyébként, mondjuk az első, nem tudom, 100 eladás után, hogy milyen különböző indokokkal fognak emberek venni, akár a környezeti szempont, hogy ez egy újrahasznosított termék, vagy az, hogy fiatalos, sportos, amiket most felsorol, vagy hogy támogatnak, mondjuk, hogy ezek megleptek?
2: Az a rész, hogy tökre meglepett, hogy az emberek mennyire szívesen támogatnak egy fiatal vállalkozót abban, hogy az ötletét megvalósítsa. Tehát ahhoz képest, hogy onnan indultunk, hogy amikor ez csak egy ötlet volt, és ezt meséltem embereknek, akkor azt reagálták rá, hogy jaj, de hát ebből nem lesz semmi, ahhoz képest, amikor már ez volt valami, akkor viszont nagyon szívesen támogattak. Ez egy tök pozitív csalódás volt számomra. Az, hogy milyen típusú emberek veszik, ez nem feltétlenül lepett meg, én nem úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy én ezt csak mászoknak szeretném adni, mert körülbelül a világon mindenki hord nadrágot, szóval az öv az egy elég univerzális kiegészítő, és mivel vannak fiúsabb és lányosabb színek is, ezért kb. Mindenkinek eladhatom. Az, hogy emberek milyen indokkal veszik, meglepetésként nem ért az, hogy milyen indokkal veszik az emberek az öveket, de tökre örülök, és tökre szeretem, amikor valaki megírja nekem, hogy neki mi tetszik ebben az övben, vagy ő 5.4 az, ami meglepte, hogy neki mi tetszik benne.
1: Nem félsz attól, hogy az ötletedet valaki ellopja, és akár külföldön egy tiédhez hasonló vállalkozást elindít?
2: Külföldön van másik hasonló vállalkozás. Pont olyan, mint az enyém nincsen, de a kérdésedre válaszolva, attól én nem félek, hogy valaki el fogja lopni az ötletemet. Tehát, hogy én a szívemet, lelkemet beleteszem, a hitelességemet nem fogja tudni senki ellopni. Tehát, hogy az meg, hogy vannak más emberek is a piacon, akik ilyet gyártanak, az belefér, nem egy cég gyárt cipőket és futócipőket, szóval én azt mondom, hogy ez teljesen rendben van. Van másik cég is, főleg Amerikában, meg azt hiszem van egy Új-Zélandon, meg egy Franciaországban és egy Németországban, akik hasonló öveket csinálnak. Pont olyan öveket, mint én, nem hiszem, hogy csinálna bárki, meg ezzel a névvel nem csinál senki öveket.
1: Volt-e olyan, hogy szembe jött veled a saját öved az utcán? Tehát, hogy nyilván nem ismersz minden vásárlót, mentél a nem tudom, buszon, metron, valahol, és láttad valakinek a derekán az övedet?
2: Először az övemben mászóteremben találkoztam, valakin volt, és oda ment, hogy tetszik az övet, mit csinálta, és mondta, hogy hát egy ilyen fiatal srácotól vette, és akkor mondtam, hogy akkor hadd mutatkozzak be, mert tőlem vette, az egy nagyon pozitív élmény volt. És azóta több nevesebb eseményen is láttam, a Forbes szokott tartani ilyen különböző eseményeket és összejöveteleket, és a múltkor ott láttam valakin egy rózsaszín övet az öltönyével, szóval látom, hogy embereknek ez egy tök jó lehetőség arra, hogy a feszes munkaruhát valamivel feldobják, ami színes.
1: Hogyan tervezel a jövőre nézve? Tehát
2: én nem szeretném magamat behatárolni ilyen típusú gondolkodásra, tehát amikor emberek azt kérdezik, hogy a kövi 5 évvel mi a célom, nem tudom, majd adja a sors és meglátjuk. Én azt gondolom, hogy amíg ez nőhet, és amíg élvezem csinálni, én addig biztosan csinálni fogom ezeket az öveket. Tehát ez egy tök pozitív élmény minden alkalommal látni, hogy valaki hajlandó pénzt kiadni valamiért, amit én csinálok, és tetszik annyira nekik az ötlet, hogy ők ezért fizessenek. Szóval én ezért biztosan csinálni fogom. Én tervezek egyetemre menni. Én azt gondolom, hogy az egyetem az nem csak az oktatásról szól, hanem egy tök jó lehetőség arra, hogy új emberekkel találkozzál, hogyha külföldre mész egyetemre, akkor ez egy tök jó lehetőség, hogy egy új kultúrát megnézhess, és segíti a beilleszkedést abba a kultúrába, szóval ilyesmi terveim vannak. Én szeretnék a Climb-ból egy globálisan elismert márkát csinálni, és nem mellesleg segíteni a földünkön egy kicsit legalább annyival, hogy ezeket a köteleket újra hasznosítom, és nem a szemétben végzik.
1: Oda visszagordom, amikor mondtad, hogy megvartad az elsővet, hogy előtte bármit te vartál életedben? Tehát volt tapasztalatod, hogy nem tudom, hogy kell valami ilyesmit csinálni, vagy egyszerűen a helyzet hozta azt, hogy ezt meg kellett tanulnod?
2: Részben igen, részben nem. Előtte nem sokkal tanultam megvarni. Én láttam, ahogy anya var otthon néha meg. Annó anya varta nekem a farsangi jelmezeimet, és akkor őt láttam így varni, de én úgy nagyon dolgokat nem vartam talán, egy-két kis táskát, és ezt ugye a helyzet volt, hogy kénytelen voltam kitalálni azt, hogy abból a két szál kötélből hogyan lehet egy övet fabrikálni, és azóta is folyamatosan változtatok, hogyha látom, hogy valami nem

0: hogy hogyan készüljön egy jó, az a nehéz, mint maga az, hogy a falrúgép hogyan működik. Amikor viszont volt elakadásom, mert például most nemrég vettem egy új ipari varrógépet magamnak, hogy még gyorsabban tudjak varni, akkor YouTube videók azok mindig nagy segítséget nyújtanak, illetve a legtöbb varrógéphez lehet találni leírást online, ami mindig megkönnyíti az ember dolgát.
1: És pont erre gondoltam, hogy gondolom már nem anyukád varrógépén varsz, és akkor ezt most megválaszoltad, hogy ipari varrógép.
0: Nem, nem. Anyának a varrógépét sajnos félre kellett tennem, mert azért a kötelek egy elég vastag anyagnak számítanak, és otthon a kis ruhavarrógépe az elég hamar elkezdett nyikorogni attól, hogy én ezeket az öveket vartam rajta, és akkor először váltottam egy régi fém szerkezetes Neumann varrógépre, még arra jó régi 70-es éves varrógépére, és aztán azóta volt lehetőségem befektetni egy jobb, egy ipari varrógépbe.
1: Kíváncsi vagyok, hogy hogy néz ki egy napod, egy heted? Ugye te még a korodból fakadóan is iskolába jársz, ráadásul középiskolába, ugye mondtad, hogy majd az egyetem, tehát hogy hogyan tudod beosztani az idődet, hogy elvégezd az ilyen tanulási feladataidat, elkészítsd a leckédet, felkészülj a dolgozatokra, mellette varsz, vállalkozást vezetsz, mennyit alszol, hogy néz ki egy napot, heted?
0: A heteim mindig nagyon változatosak, tehát szerencsém van abban, hogy egyik napon sem néz ki ugyanúgy. A 8 órás iskolába járási kötelezettségem az még mindig él, és szerintem a szüleim örülnének, hogyha lenne egy jó érettségem, szóval tanulnom is kell valamennyit. Abban szerencsés vagyok, hogy az iskola, ahova járok, a közgazdasági politechnikum, ők nyitottak abba és támogatnak abba, hogy én ezt folytassam, és hogyha esetleg el kell jönnöm egy iskolai napról, vagy hiányzom az utolsó óráról, mert valahova megyek, akkor azt úgy elnézik, és ebből nem csinálnak nagy dilemmát. De én azt gondolom, hogy az a legfontosabb dolog az, hogy az ember hogyan osztja be az idejét. Tehát eldöntheti az ember, hogy olvas a vonaton, vagy dolgozik, vagy görget, vagy alszik, vagy zenét hallgat. Én az őszintét megvan mindegyiket csinálom, én tökre szeretek dolgozni, és tök nagy örömöt lel az, hogyha embereknek kérdése van, és embereknek tudok válaszolni, és valahogy kapcsolódni tudok a vevőimmel, de emellett tényleg a szabadidőmet ezzel töltöm. Tehát ha van egy szabad 15 percem, akkor válaszolok egy e-mailre, feltöltök egy övet a webshopba, este, amikor hazaérek a suli után, akkor levarok 2-3 övet. A hétvégén, hogyha van szabad időm, akkor ezzel foglalkozom. Szóval én az ilyen kicsi időket töltöm ki azzal, hogy vállalkozzak. Kérdésed volt még az alvás. Amikor a vállalkozást kezdtem, akkor az volt így a status quo, amivel itt találkoztam, hogy jaj, hogyha egy sikeres startupot akarsz építeni, akkor nem alszol. Na már most ez egy teljesen egészségtelen dolog. Nemrég találkoztam ilyen kutatásokkal, hogy kell az a napi 8 óra alvás, mert a rák veszélye nő attól, hogyha nem alszol. Szóval én azóta nagyon figyelek arra, hogy aludjak. Füldugó, szemkötő, csönd van a szobámban, telefonom ki van kapcsolva, és le van némítva, meg ilyenek. Szóval én most már figyelek arra, hogy sokat aludjak. Azt gondolom, hogy ha van egy-egy este, amikor ugye az ember azt érzi, hogy neki most nagyon dolgoznia kell, és ott van, persze belefér, de hónapokon keresztül 4 óra alváson élni az elég kellemetlen, és tökre nem segít abban, hogy jól teljesítsen az ember.
1: Nagyon tiszteletre méltó az a tudatossága, hogy erről is beszél, szerintem sok felnőtt nem méri ezt föl. A kortársaid hogy vannak veled? Tehát az osztálytársaid azok inkább, hogy érzed, inkább irigykednek rád, vagy motiválod őket, vagy ugyanúgy kezelnek, és nem tudom, a suliról dumáltok, vagy megkérdezik, hogy hogy vannak az öveid, vagy hogy megy a vállalkozásod?
0: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Az őszinte válasz az, hogy nem tudom. Szerintem ez nagyon változik attól függően, hogy kivel beszélgetek. Vannak emberek, akiket tökre érdekel, hogy én ezt hogyan csinálom, miért csinálom. Vannak emberek, akik azt se tudják, hogy csinálom, mert sose jött szóba. Van, aki találkozott vele, de nem feltétlenül érdekli, és akár hidegen hagyja őket, hogy én ezzel foglalkozom. Én azt gondolom, hogy minden egyes embernek megvan az a dolog, amiről őt ismerik, vagy ami, hogyha az adott illetőről beszélsz, akkor az a dolog, van, aki, nem tudom, sportoló, van, akiről azt tudod, hogy jaj, ő az, aki jól focizik. Rólam ezt tudják, hogy én vagyok az, aki ezeket az öveket készítem, de nem tudom, hogy a kortársaim mit gondolnak. Én biztos vagyok benne, hogy van, akinek ez nem feltétlenül tetszik, hogy én ezt csinálom. Eleinte tök sok kommentet kaptam arra, hogy jaj, én állandóan dolgozom, és hogy a fiatalságom és a tínédzser korom el fog úszni, de azt gondolom, hogy Én sokkal

0: szívesebben töltöm a tínédzser koromat azzal, hogy vállalkozom, és tényleg kielem magamat ilyen formában, mint azzal, hogy én most bulizni járjak. Biztos, hogy jót tenne nekem is az, hogy egy kicsit lazítani tudnék, és néha el tudnám engedni azt, hogy állandóan csak a munka jár a fejembe, de ezen még dolgoznom kell.
1: Nem tudom, hogy van-e benned ilyen igény, de ha most kérdezem, és van rá ötleted, akkor kíváncsi vagyok, hogy mit mondasz, hogy te hogyan motiválnád a kortársaidat, hogy belemerjenek vágni valami hasonlóba. Tehát tényleg azt szerintem tök fontos volt, amit mondtál, hogy a szüleid téged ebben támogattak. De tételezzük fel, hogy másnak is van egy támogató közege, de ő nem mer belevágni egy ötlet megvalósításba, hogy mit javasolnál nekik, hogy merjék megtenni ezeket az első lépéseket?
0: Két dolgot szeretnék nekik javasolni. Az első dolog az, hogy csomóan szerintem túl gondolják, és azon agyalnak, hogy mások mit fognak róluk gondolni, és akkor őket szeretném megnyugtatni, hogy az emberek semmit sem gondolnak rólad. Tehát amíg te nem nyújtasz nekik valami értéket, addig abszolút nem is érdekled őket. Majd, hogyha tetszik nekik az ötlet, akkor arra 10-15 percre emlékezni fognak rá, hogy ez mennyire jó. Tehát, hogyha valaki nem szereti azt, amit csinálsz, hogy kiraksz egy videót, ami nem tetszik nekik, mert kirosnak érzik, 3 perc múlva nem is fog rá senki emlékezni. Szóval igazán azt gondolom, hogy érdemes belevágni, mert ilyen szempontból semmit se veszíthetsz. A másik, amit pedig tanácsolnék, hogy ne hallgasson senki senkire. Tehát, hogyha van egy ötleted, amit azt gondolod, hogy jó, akkor csináld meg, mi a legrosszabb dolog, ami történhet, az, hogy nem sikerül. Arra hallgatni, hogy mások azt mondják neked, hogy ez úgyse fog sikerülni, hát az biztosan nem fog előrébb vinni az életbe sehova. És hogyha kipróbáltad, akkor is legalább elmondhatod, hogy kipróbáltad. Tudom, hogy ez egy nagyon ilyen klisé dolog ezt mondani, de hogy ez közben igaz, tehát, hogy megpróbálod fiatalként, igazán nincs mit veszítened, tehát, hogy egy próbát megél.
1: Benned van-e valami, amit még elmeséltél volna, de nem abba az irányba tereltem a beszélgetést?
0: Igazából két dolgot szeretnék még hozzácsatolni. Egy, hogyha a hallgatók közül bárkinek van használt mászókötele, akkor a clmbbelt.com oldalon azt le tudja nekem adni, és akkor kapcsolébe egy jövet abból a kötélből, amit ő adott. Illetve szeretném jelezni, hogy az OTP Junior piacra lépők második évadjában én is szerepelek, amit október 4-től a Viaszat 3-on lehet nézni, és tök boldog vagyok, hogy benne lehettem. És ott még többet meg fognak tudni arról, hogy én ki is vagyok, mik is ezek az övek, lehet látni az öveket élőben.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Péteri Zsombort, a Climb alapítóját hallották, azt a fiatal vállalkozót, aki használt mászó kötelekből készítőveket. We'll be right back.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a deák-téri evangélikus templomban, ahol a protestáns felekezetek vezetői közös imával emlékeztek meg az összefogásról. A rendezvényen Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formálja az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti. Az eseményen közreműködtek különböző kórusok és rezesbandák, a záróprogramban pedig a MEÖT, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának egyházvezetői közös imádsággal fordultak az Úrhoz. A megnyitó ünnepségen a Luteránia ének és zenekar, valamint az összevont kórusok adták elő Johann Sebastian Bach egyik művét. A reformáció havi rendezvénysorozat a következő hetekben számos további programmal folytatódik országszerte a hívők közösségében. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. 160 új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi évvégéig meghosszabbított keretszerződés újranyitásával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eljárásban az Iveco és a Setra versenyez egymással a legkedvezőbb árakon történő szállításért. A meglévő megállapodás felhasználásával akár 9 hónappal is rövidebb lehet a folyamat, ráadásul a járműveket a 2023-as maximális árakon szerezhetik be. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz így az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő korszerű buszokkal frissítheti a flottáját. A várhatóan novemberben megkötendő szerződés eredményeként jelentős időt és pénzt takaríthat meg a tárca. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsora az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, kollégáim nevében is köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallják. A Nomád mai adásában először Kisonti Csilla kozmetikus stílus tanácsadóval a nyári időjárás által megviselt bőrünk őszi regenerációjáról beszélgettünk.
2: Ugye a nyáron arról sokszor beszélünk, hogy hogyan vigyázzunk, hogy védekezünk a napsütés ellen. De így ősszel is ez mindig ilyen aktuális téma, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes, vagy lehet tenni, nyilván mindenki a saját bőr állapotának megfelelően.
1: Majd Bábel László kertészmérnököt a rózsa őszi gondozásáról kérdeztem.
3: Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét.
1: Adásunk végén Szaniszló Bertalan Schiffel káposztás ételekről beszélgettünk.
4: Vannak olyan konyhák és gasztronómiák, ahol előszeretettel használják a káposztát, de azt, hogy lereszelik, ledinsztelik sóval, borssal, és utána a tésztával összeforgatva, talán sehol máshol. Itt a Balkánon, Közép-Európában lehet, hogy egy-két országban ugye jelen van, de így, hogy hivatalosan, hogy én na most hazamegyek és készítek egy káposztás tésztát a családnak, szerintem ez csak mi magyarok.
1: Akiket érdekelnek témáink, ha tehetik, töltsük velünk az elkövetkezendő egy órát.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam a telefonon keresztül Kisconti Csilla, állandó kozmetikus stílus tanácsadónk. Szia Csilla, szép jó reggelt kívánok neked!
2: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szia Mese!
1: Nagyon izgalmas témát hoztunk mára. Nyár végén, őszelején járunk. Sokszor említettük már, hogy a bőrünk azért mindenre emlékszik. Mi történik ilyenkor az átmenet után a bőrünkkel, amikor tényleg vége van a nyárnak, azért sok minden érte? Hogyan tud regenerálódni, hogyan tudunk mi ebben segíteni a bőrünknek?
2: Ez egy nagyon jó téma, és ezt évről évre elővesszük így ősszel, de mégsem lehet eleget beszélni róla, mert azt látom, hogy erre mindig szükség van. Tehát nem elég egyszer elmondani, hogy mi történik, meg mire vigyázzunk. Ugye a nyáron arról sokszor beszélünk, hogy hogyan vigyázzunk, hogy védekezünk a napsütés ellen. De így ősszel is ez mindig ilyen aktuális téma, hogy mi az, amit ilyenkor érdemes, vagy lehet tenni. Nyilván mindenki a saját bőr állapotának megfelelően, de azért azt tudnunk kell, hogy nyár után nem csak barnább a bőrünk, jó esetben tényleg szépen barnulunk is, jó esetben egyenletesen, de akár egyenetlenebb színű is lehet, vagy szárazabb, vagy érzékenyebb, tehát hogy sok mindennek ki van téve azért a bőrünk nyáron, dehidratálódik, sokat éri a napszél, víz, tengerpartot, meg sós víz, tehát hogy egy csomó minden éri, és azt vehetjük észre, hogy a napfény hatására megváltozhat a bőrünknek ez az egyenletes színe, pigmentfoltok lesznek rajta. És ez most nem csak a szeplőkről szól, mert az egy természetes dolog, az genetikai adottság, hanem egyszerűen foltosodik, májfoltok tűnhetnek fel a bőrünkön. Tehát, hogy a nyárnak a kalandjai, azért, hogy így fogalmazza, meglátszanak a bőrünkön is, ugye itt UV-sugárzás, hőség, izzadás, klóros víz vagy sós víz, légkondicionáló, ugye erről ritkán beszélünk, pedig az is, ugye nagyon gyakori, mert most különösen, amikor ennyire meleg nyár van, ugye szinte mindenhol működik a légkondicionáló, és az is szárítja bizony a bőrt. Tehát most vegyük akkor például ugye a pigmentfoltot, mert ez egy nagyon-nagyon gyakori, hogy megváltozik ugye a bőrnek a melanin termelése, fokozódik a pigmentsejtek működése, és ezért sötétebbekké válnak azok a foltok is, amik már esetleg megvoltak, vagy újabbak is jelenhetnek meg. De közben, tehát a bőrnek ez a védő rétege is sérülhet a környezeti hatásoknak, vagy ugye nyáron egy kicsit lazábban ápoljuk a bőrünket, tehát az is lehet, hogy nem ideális, vagy nem pont olyan, mint amit megszokott a bőrünk, és emiatt ugye sérülhet a bőrnek a bőrbarrier, védő rétege a bőrnek, ami hogyha sajnos megbomlik, most egyébként a szakmai konferenciánkon is ez volt a fókuszban, hogy ez az alap, tehát hogy a bőrnek az egészségét, tehát ezt a bőrbarriernek a működését helyreállítani. És ez az egyik legfontosabb feladat így az ősszel, tényleg ezt emelném ki, meg így a pigmentfoltoknak az esetleges halványítását, hogyha van, arról is beszélek. Bőrbarrier, annak a megfelelő működése, ez alapvető fontosságú az, hogy a bőr megfelelően hidratált legyen, jó legyen a komfortérzetünk, és a védekező képessége, ugye a kórokozók ellen, aminek ugye folyamatosan ki van téve a bőrünk, és hogyha ez nem jó, ez a kis finom védőréteg, akkor mindenféle egyéb fertőzés vagy ekcéma is könnyebben megtalálja a bőrünket. De ha sérül, akkor igen, így az irritációk kialakulnak. Hát hogy ez lenne így számomra ez a legfontosabb. Tehát még a pigmentfolt halványítás előtt is. Tehát hogyha akarunk halványítani, akkor is előtte a kozmetikában végezzünk egy ilyen nagyon tápláló, könnyed, mégis hatásában erőteljes, ilyen bőrbarrier támogató kezelés. Tehát én így indítanám így az őszt, így a hölgyek helyében, és akkor utána lehet arról szó, hogy akkor ránctalanítunk, mert ugye a napsugárzás hatására nagyon sokat hunyorgunk, húzzuk össze a szemünket, és magára a barnulás is azt jelenti, hogy ugye szárazabbá válik a bőrünk, mert sokat érte a nap, és attól is alakulhatnak ki újabb ráncok. És akkor még mellé jön a pigment Na nézzük, hogy akkor mit is csinálunk. Először én azt javaslom, hogy készítsük elő a bőrünket, tehát hogy tápláljuk vissza a bőrbariert, egy kicsit támogassuk meg, mielőtt bármilyen komolyabb és erőteljesebb kezelésbe kezdünk. Itt hát vannak olyan hatóanyagok, a ceramidok, eszenciális zsírsavak, amikről ugye azért mindenki hallott már, csak tehát nem biztos, hogy tudja, hogy pont ide való, de ide tartozik a glicerin, mint hidratáló, a hialuronsav is, mint hidratáló, pantenol, mint nyugtató, az urea, az is egy nagyon jó nyugtató, a szkvalán, ami ilyen visszazsírzó anyag, és különböző növényi olajok és vajak, amelyek szintén nagy népszerűségnek örvendenek. Tehát, hogy ilyenkor ezek kerüljenek előtérben, akár az otthoni ápolásban, akár a kozmetikai kezelésekben. Tehát, aki mondjuk kihagyott egy egész nyarat, nem járt kozmetikai kezelésre, akkor mindenképpen ezzel kezdem, ezzel nyitom az őszt, hogy egy ilyen energetizáló, erősítő kezelést csinálunk a bőrnek, hogy utána bírja az esetleges keményebb kezeléseket, hogy úgy mondjam, mint mondjuk egy ráncszalanítás, vagy a pigmentfolt halványítás. Na nézzük így a mondjuk a pigmentfolt halványítás. Ugye ez két lépcsőben történik, összehangolva egymással, az egyik a kozmetikai ápolás, a másik az otthoni ápolás. Tehát a kettő szorosan összefügg. Egyik sincs meg a másik anélkül. Az igazi eredményhez szükség van arra, hogy a kozmetikában erőteljesebb hatóanyag tartalmú kezeléseket végezzünk, de ha otthon nem követi ezt utóápolás, akkor csak fél siker lesz, vagy rövid távú siker ennek a kezelésnek. Tehát, hogy nagyon következetes otthoni ápolás is kell. Ami ugye a bőrbarrier helyreállítás alatt egy ilyen bőrfelszín megújítás, tehát, hogy ahhoz célzó krémeknek, szérumoknak a használata, és a peelinges, tehát, hogy a halványítás megkezdésekor pedig ugye kozmetikában peelinges kezeléseket, főleg a hasavas kezeléseket végzünk. De ide tartozik a likorsav és a mandulasav, körülbelül ezeknek a kombinációjára épül maga a kezelés, tehát hogy ez is már úgymond egy kicsit igénybe veszi a bőrt, mert hámlasztunk is vele, beavatkozunk majd a pigmentáció folyamatába, de ezt nem javaslom otthon végezni az ilyen ahasavas hámlasztásokat, mert azért itt savakkal dolgozunk, ami okozhat károkat is, hogyha nem jól használjuk. Nem megfelelő a töménysége, nem megfelelően beállított például a pH tartalma, tehát ezek mind egy nagyon erőteljes szakmai konzultáción, kutatáson alapuló termékek, amelyeket mi használunk a kozmetikában. Tehát, hogy ezt nem ajánlanám otthoni használatra. De ugye az otthoni használat nélkül nincs eredmény, tehát például azt mondom, hogy a Matisse termékei, amivel én dolgozom, abba egy halványító kúra 3 otthoni ápoló lépcsőből áll. Az egyik egy eszencia, ami támogatja ugye a bőrnek a halványítását célzottan, és mindegyiknek van egy kicsit más hatása. Például benne van ez az eszencia, amit használunk, benne van egy szérum, és benne van egy krém. Mindegyiket tartalmaz niacinamidot. Ezt is már sokszor hallottuk, ugye ez a B3 vitamin, ami nagyon hatásos, hogyha pigmentfoltokat akarunk halványítani. Tehát ez szinte elengedhetetlen. Ezt minden erre irányuló termék már tartalmazza. De vannak ilyen növényi savakat utánzó termékek, ilyen például az alfa arbutin, ami szintén különböző módon az eszencia, a szérum és a krém avatkozik bele a pigmentképzés folyamatába, mert ugye azért egy hosszú folyamat. Tehát, hogy ezért szükséges az otthoni ápolás is, mert itt megcsináljuk ezeket a hámlasztásokat, ami koptatja a bőr, szintén az utóápolási termékekben, amit a kozmetikában is használunk a savazás után, már van célzottan halványító hatóanyag, és ez a kettő tud így együtt jól működni. Én talán még annyit tennék ehhez hozzá, hogy tényleg nem varázslat így önmagában egy kozmetikai kezelés. Tehát nem úgy kell elképzelni, hogy valaki bejön, és akkor 2 óra múlva távozik, így gyönyörűen fénylő, egészséges, folttalan, visszahidratált bőrrel. Azért ez egy folyamat, ennek meg kell adni az idejét, és akár ez hónapokat is igénybe vehet, tehát ez nem ilyen hip-hop gyors folyamat.
1: Megadod az idejét, megadod a módját, meg lesz az eredmény, csak tényleg türelmesnek kell lenni.
2: Igen.
1: Azt ne várjuk csodát, nálatok sincs varázslat. varázspálca, sajnos.
2: Nincs, jó lenne, nincs, és tényleg sokszor ezt várják el a hölgyek, hogy jó, néha egy kicsit viccesen elütik ezt a hangulatot, mikor megkérdezem, hogy mit szeretnének, vagy van-e valamiből probléma, és akkor mindenki rávágja kapásba, hogy 10 vagy 20 évvel fiatalabbnak lenni. Na jó, ez viccesen így tényleg mókás, de hogy nem tudunk ilyet csinálni. És én nem gondolom, hogy ez baj. Tehát, hogy meg kell adni mindennek az idejét, meg a módját, ugyanúgy a főzésben is, a rendrakás, a takarítás, tehát bármi, amire időt szánunk, annak van szépen eredménye. És ezt bizony látom azokon a hölgyeken, akik rendszeresen járnak kozmetikai kezelésre, és tudom, hogy otthon is nagyon gondosan ápolják a bőrüket, tehát egyszerűen érzem, a masszázsnál nagyon jól lehet érezni például, hogy a bőr tömörödik. Tehát egyszerűen más a fogása, ugye, és ha rendszeresen jár, akkor azt én érzem. Tehát ez gyakorlati dolog, hogy a felszíne is változik. Tehát, hogy minden nagyon szépen lehet látni, hogy a rendszeres ápolásnak van eredménye. Úgyhogy én nagyon támogatom, vagy buszítom arra itt a rádióhallgatókat, a hölgyeket és az urakat is, hogy ha járnak kozmetikába, akkor ne felejtsék el az otthoni ápolást, mert ez a kettő csodálatos eredményre képes, és kell hozzá még egy jó adag türelem is.
1: Zászlónak szerintem ez tökéletes. Én köszönöm szépen, itt voltál velem. További szép napot, jó munkát, jó pihenést. Jövő héten egy hasonló izgalmas témával várlak. Szia!
2: Köszönöm szépen! Szia!

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, a telefonvonal másik végén köszöntöm Báber László kertészmérnököt. Szép jó napot kívánok!
2: Ez is alkalmas, köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: A mai délelőtt témája a nagyon nagy kedvencünk, a rózsa lesz. Melyek azok a rózsafajok, amelyek jó szívvel ajánl kertbe?
2: Tényleg nagyon-nagyon sok rózsafajta van. Körülbelül 100 és 200 közé esik a rózsafajták száma. Igazán még mindig nem tudjuk biztosra, mert mondhatjuk úgy is, hogy még a mai napig is fedeznek föl újabb és újabb rózsafajtákat. Nem olyan rég, körülbelül 10 évvel ezelőtt Magyarországon is felfedeztek egy újabb vadrózsafajtát, aminek ez lett a neve, egy Rosa Fasaricum. Ez egy dr. Fasár Gézáról elnevezett vadrózsafajta lett, aki botanikában jártasabb, ő ismeri Fasár tanár úrnak a munkásságát, aki egész életében a rózsák kutatásával foglalkozott, és ezért róla lett ez így elnevezve. Csak mint egy kis színest említettem meg ezt most. Hát a legelső szempont az, hogy futórózsa vagy bokorrózsa. Mert nagyon nem mindegy, hogy melyik. Tehát a futórózsa az én 2-4-5-6 méter magasságban is föl tud futni. Általában ezből lugast szoktak csinálni, pergolára szokták fölfuttatni. A bokorrózsákat, mert onnét tudjuk megismerni, hogy ezek általában, amik itt parkokban vannak, tehát ezek a parkrózsák, vagy poliantrózsák, amik kertben is vannak, tehát ilyen többvirágú rózsák, tearózsák, tehát ezek hibridek, vannak ilyen 100 levelű rózsa társai, és ezeknek vannak különböző fajtái, illatosak, nem illatosak, szimplák, kertvirágúak.
1: Mit kell tudnunk alapvetően a rózsáról? Tehát, hogy milyen talajt szeret, milyen éghajlatot szeret, kell-e locsolnunk?
2: A rózsa az enyhén kötött, vagy kötöttet talajt szereti, és az enyhén messzes talajt szereti. Gyakorlatilag tőlünk északabbra nem nagyon fordulnak elő ezek a természet rózsafajták. Inkább ez mediterrániumból jöttek a rózsák, tehát a magyar történelemben is a 150 éves Tibet megszállásnak az egyik emléke a rózsadomb, ahol Gülbaba az egész területet rózsákkal ültette be, és ez volt az ő rózsás kertje. Ő Gülbaba, ő volt Budának az akkori pasája, és ő nagyon szerette a rózsákat, ezért is ültette be a rózsadombot rózsákkal. Valójában Magyarországon vannak őshonos rózsafajták, ezek a különböző vadrózsák, amik itt vannak, de hát ezen mellett az emberek elmennek nagyon sokan, mert nem is gondolják, hogy az is rózsa lenne, de népnyelv úgy is ismeri a rózsát, hogy csipkebokor, ami gyakorlatilag a vadrózsának a termése, magyarán a hecsegli, vagy csipkebogyó, és ebből lekvárt is szoktunk készíteni. Tehát az, hogy hogyan válaszunk rózsát, az megint mindenki ízlése szerint tanácsos választ. Vannak, akik sok virágú polianta rózsákat szeretik, tehát azt szeretik, hogy egy szálon akár 3-4-5 virág is képződik. Van, aki azt szereti, hogy egy nagy virág legyen a rózsának. A kertben terjesztett rózsák esetében például metszéssel gyakorlatilag folyamatosan tudjuk a rózsánál a virágzást biztosítani. Olyan szinten, hogy amikor elvirágzott a rózsa, akkor a rózsát a megfelelő helyen le kell vágni. Tehát érdemes ezt megnézni, a rózsatöveket, hogy a kertben tartott rózsák esetében úgynevezett összetett levelük van, alulról fölfelé nézve 7 levélkéből állnak a rózsalevele, aztán jön az 5 levélkés szint, és jön a legvégén a virágnál a 3 levélkés szint. Ha a rózsa elvirágzott, akkor az fölülről nézve, tehát a 3 levélkés szint alatti első 5 levélkénél kell elvágni a rózsát, mert onnét tud akkor újra hajtani, és újabb virágot kihoz. Magyarán hosszú szárral kell levágni a rózsát, úgyhogy a 3 levélkés rész alatt még az első 5 levélkés részt is hozzávágjuk. Uh-huh. És onnét képes újra megújulni a rózsa. Igazániból a magyarországi nemesítésű rózsákat célszerű választani, tehát a magyar nemesítésű rózsákat, méghozzá egyetlen egy praktikussági szempontból. Itteni klímára vannak kinemesítve, bár a holland rózsák is nagyon szépek, meg a spanyol rózsák is nagyon szépek, de az ottani klímához vannak adaptálva, tehát egy holland rózsa inkább a párásabb, hűvösebb klímát szereti, a spanyol rózsa az inkább a melegebbet, a forróbbat, bár most az a mostani időjárás elnézett, nem panaszkodhatunk mi sem melegre, de ez nem lehet egy igazán nagy szempont. És hát vannak nagyon híres magyar nemesítők, akik különböző rózsafajtákat nemesítettek. Budapesten van például a Kampónától nem messze egy rózsanemesítő központ, és ott meg is lehet nézni a különböző magyar rózsafajtákat. Tehát ott is több százféle rózsa van kiültetve a kertbe tavasztól őszi. A rózsákat érdemes locsolni, most, hogy elég meleg van, és helyenként még vízkorlátozásokat is vezetnek be, tehát nem biztos, hogy az első pont az, hogy ezeket a rózsákat minden nap akár meglocsoljuk, de erre is vannak különböző trükkök, amivel lehet kompenzálni a vízhiányt a rózsák esetében, például úgy, hogy múcsozzuk a talajokat, vagy különböző talajtakaró növényekkel ültetjük be, amit meglátolják a talaj párolgását.
1: Ugye a rózsának azért elég gyakori kártevője a levéltető. Hogyan védekezhetünk ellene, illetve van-e valami házi szer, amivel mi otthon elkészítünk, és a környezetet se károsítjuk, viszont ezeket a hát bosszantó kis rovarokat el tudjuk távolítani a rózsánkról.
2: Az a rossz hírem, hogy nem csak a levéltető károsítja a rózsákat, hanem gyakorlatilag a rózsáknál könnyebb lenne azt megmondani, hogy milyen kártevő nem károsítja, mint azt, hogy mi károsítja. Uh-huh. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok betegség, nagyon sok kártevője van a rózsának. Tehát nem csak levéltető, hanem többek között a bajstetű, szabómély, a különböző lombrágók, különböző levéldarazsak vannak, amik a tipszek, amik magát a rózsát károsítják. Gombabetegségek közül például ilyen a lisztharmat, a peronospóra, ami a rózsát károsítja. Károsítja a botritis, ami ismertebb nevén szürkepenész. Tokaj-Borvidéken a szürkepenész hatására alakul ki az aszú. Nagyon sok esetben káros, de bizonyos esetekben még hasznos is a szürkepenész, mert gazdasági jelentősége van. Visszatérve a levéltetőkre és a különböző tetű kártételek ellen, hát lehet szervezni a közismert vegyszerekkel, de én azt megint csak a legutolsó szerként ajánlom, legutolsó megoldásként ajánlom. Én, akik ismernek, azok tudják, hogy hozzám inkább az integrált növényvédelem áll közel, hogy annak az a lényege, hogy a vegyszereket használja az ember legeslegutoljára, előtte mindenféle egyéb más praktikákat megpróbál. Például ilyen praktika az, hogy a rózsák esetében a kártevőknek az ellenségeinek biztosítom az életfeltételét. Tehát különböző garázsgarázsokat építek, ami borzasztó egyszerű dolog, de nagyon bonyolultnak hangzik. Semmi más nem kell csinálni, csak különböző szárvastagságú, üreges szárvastagságú növényeket össze kell kötözni, tehát ez szalmát, nádat, ilyeneket jelent, és ezt le kell tenni a kertnek egy védettebb zugába, ahol fennek zavarva ezek a rovarok, és ezeket elkezdik majd a különböző levéltetőket predálni. Célszerű a levéltetők esetében hangyáknak a feljutását is meglátolni, mert a hangyák, mint ahogy a tetveket támogatják, és a tetveket, mint háziállatokat tartják a hangyák, mert a mészharmatot választanak ki a szívogatások hatására, azt a tetvek nem bírják megemészteni, és ezt viszont a hangyák levarják a ba, és ezzel táplálják a királynőt, aki ennek hatására tud fertőzni.
1: Hogyan szaporítsuk a rózsát? Érdemes-e nekünk otthon neki fogni rózsát szaporítani, vagy jobban járunk, ha elmegyünk a kertészetbe és veszünk egy újabb tövet?
2: Ha elmegyünk egy kertészetbe és veszünk egy újabb tövet, akkor nagyon nagy biztonsággal lehet mondani azt, hogy meg fog eredni az a rózsa, hogyha megfelelő módon, megfelelő időben ültet. Tehát ahogy az a rá van írva a csomagolására, mint valaki mégis szeretne rózsát házilag szaporítani, mert valahol volt, kapott valami szép rózsát, látott, úgynevezett dugvánnyal lehet szaporítani a rózsát. Ha mégis úgy adódik, hogy véletlenül letört valahol, vagy talál egy letört rózsa ágat, és ezt hazaviszi, akkor három rügyes dugványt vágjon belőle, tehát úgynevezett három szemes dugványt készítsen belőle. Úgy kellene eldugni, hogy a rózsatőnek az anatómia helyzetébe, vagyis azt jelenti, hogy ami a szárnak az a vége, amelyik a föld fele nézett, azt a felét kell ledugni a földbe, méghozzá úgy, hogy két rügyet kell a földbe bedugni, és a harmadik rügyet a föld fölött. Az első és a harmadik rügy alatt, illetve fölött körülbelül fél centire kell visszavágni a rózsát. Régen úgynevezett csirkézéssel csinálták, amikor azt csinálták, hogy földdel fölpacolták a teljes rózsa tövet, hogy ne száradjon ki, de most már gyakorlatilag ettől sokkal-sokkal egyszerűbb megoldásokat is lehet csinálni, hogy fogja az ember, vagy egy átlátszó petpalackot ráhúz a rózsatűre, vagy egy dunsztos üveget, például nekem a nagyanyám az rendszeresen dunsztos üveg alatt szaporította a rózsatöveket, és abban az időben még nem volt gyökeresztető por, ő idejében meghasította a vesszőt, és az aljába, a hasítékba betett egy szem árpát, ugyanis amikor az árpa elkezdett csírázni, akkor auxint képzett a csírázás következtében, és az auxin nevű hormon az segítette a gyökeresedését a rózsának, tehát egy ilyen régi-régi trükk volt a növények szaporításánál, például az árpa. De erre a célra szolgálnak most már ezek a gyökeresítő hormon, gyökeresítő porok is, amikkel lehet ezt elősegíteni. A rózsa az körülbelül 6 hét alatt képes meggyökeresedni, de az a helyzet, hogy amikor egy, tehát mondjuk egy dunsztos üveget ráhúzunk, akkor nap alatt esetenként elkezd a rózsa kihajtani, ha kellő nedvesség van a talajban. Uh-huh. De nem szabad megörülni, hogy hurán már begyökeresedett a rózsa, mert levelet hozott. Az azért van, mert a rózsaszárban lévő tartalék tápanyagból a rózsa elkezd nőni. Akkor lehet tudni azt, hogy a rózsa valószínűleg megerett, amikor már legalább egy ilyen 5 centis hajtást is kihozott, nem csak egy pár levelet. Akkor sem szabad még ezt a rózsáról levenni a búrát, mert ez a rózsa bent gyakorlatilag 100%-os páratartalomban X hőmérsékleten van. Arra viszont ügyelni kell, hogy amikor tűző nap éri ezt a rózsát, akkor valamilyen árnyékolást kell rátenni, mert egy ilyen búra alatt akár 60-70 fok is lehet, amitől meg fog égni a rózsán. Esetenként lehetne rátenni egy ilyen zöld hálót, egy rasel hálónak hívott valamit, vagy üvegházak esetében szoktak meszelést használni, tehát egy ilyen nagyon híg mészsel az üveget le lehet kenni, hogy egy ilyen derengő fény legyen. Lehet azt is csinálni, hogyha akarjuk, akkor azt a rózsát a házilag nagy dézsákba tesszük, és ugyanígy borítjuk búrával, és őszig érdemes rajta hagyni ezt a búrát, amikor bejött a rossz idő, tehát október-novemberben már a rózsák úgy eldobják a levelüket, minden, akkor le lehet venni róluk ezt a búrát, és akkor ki lehet ültetni esetleg a végleges helyükre.
1: Mindent elmondtunk a rózsák ápolásáról, szaporításáról, kártevőiről, úgyhogy a következő alkalommal egy újabb virágzó kerti növényről fogunk majd beszélni, mégpedig a leanderről. Én jó munkát kívánok, jó pihenést, és akkor jövő héten újból találkozunk, volt velem.

0: Nomád, az erdők, vizek és ízek szerelmeseinek.
1: Kedves hallgatóink, beszélgető társam, állandó séfünk Stanislo bácsi. Szia bácsi, szép jó napot kívánok neked.
2: Szia Mese, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
1: Tradicionális őszi zöldségről fogunk most beszélgetni, ez pedig a káposzta. Nem a savanyú, az édes káposzta, de hát nyilván minden savanyú káposztának az anyja édes káposzta volt valamikor. Ilyenkor már tényleg friss idei káposztát lehet kapni, a szemfülesebbek már tálolják télire, és rengeteg mindent lehet káposztából készíteni. Na de hát nem veszem el a kenyeret, szóval káposztás ételek.
2: Ugye a magyar konyhának egy meghatározó és alapvető alapanyaga a káposzta, nem csak azért, mert nagyon-nagyon régen a része az embereknek a kultúrájának és a gasztronómiának, több mint 4000 éves múltra tekint vissza. Nagyon-nagyon-nagyon sokféle létezik belőle, nagyon-nagyon-nagyon régi növény. Nyilván, amit ma ismerünk, ez az édesfejes káposzta, ez már ugye az évszázadok során nemesített fajta. Rendkívül jó C-vitamin forrás, rendkívül jól tartósítható, és szerintem ezáltal nyerte el ezt a méltán népszerű titulust. Ugye, hogy a káposztának a C-vitamin tartalma, ugye savanyítás során megőrzi a majdnem, hogy 90%-át, amit térre elrakunk a savanyított káposztát, azon föl pedig frissen, feldolgozva, frissen felhasználva, rendkívül finom és nagyon-nagyon sokféle étel készíthető belőle.
1: Nem olyan régen beszélgettünk a gombáról, és ugye ott is elmondtuk, hogy egy komplett menüsort lehet gombából készíteni, de a káposzta ugyanez, tehát a levestől, a főételi, és még desszertet is készíthetünk káposztából, sőt, nem is egyféle desszertet. Melyek a legnépszerűbb

0: egy picit harsányabb, zöld színűre nő, és igazából egy picit jellegzetesebb íze van. De én azt gondolom, hogy hát talán a magyar konyhának nem kell bemutatni töltött káposzta, a hányház annyiféleképpen készítik. Valaki édes káposztával, valaki savanyú káposztával, valaki kell káposztalevélbe tölti a húst. És igazából tulajdonképpen, amikor eszünk egy töltött káposztát, akkor arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen finom lesz a húsos töltelék, kapunk-e hozzá egy kis füstölt húst vagy kolbászt, de mégis töltött káposztának hívjuk, tehát a nevében a káposzta dominál. Úgyhogy szerintem ez nagyon sok múlik azon, hogy milyen minőségi vagy milyen fajta káposztával készítjük, savanyúval, édessel, stb. De azt gondolom, hogy ez a legmeghatározóbb káposztás étel a magyar konyhának. Azon kívül persze nagyon sok féleképpen készítjük nyersen, leleszelve, ledinsztelve, akár egy káposztás tészta, ami szerintem hát az egyik legegyszerűbb és legfinomabb magyar étel, ugye a krumplis tészta mellett.
1: Én nem is tudom egyébként, hogy a világban készítenek-e még ilyet, hogy káposztás tészta.
0: Tulajdonképpen én nem hallottam még róla. Vannak olyan konyhák és gasztronómiák, ahol előszeretettel használják a káposztát, de az, hogy lereszelik, ledinsztelik sóval, borssal, és utána a tésztával összeforgatva, talán sehol máshol. Talán itt a Balkánon, Közép-Európában lehet, hogy egy-két országban ugye jelen van, de így, hogy hivatalosan, hogy én na most hazamegyek és készítek egy káposztás tésztát a családnak, szerintem ez csak mi magyarok, de szerintem szenzációs. Aki rendesen állati zsiradékon jól megpirítja, jól megborsozza, jól megsózza ezt a káposztát, és hagyja a cukrait kioldódni és karamellizálódni, és rendes színűre megpirítja. Egy jó házi lebbencs tésztával, vagy csúszatésztával, vagy egy jó minőségű boltban kapható tésztával, szerintem az egyik legjobb, legegyszerűbb magyar kaja. És innentől kezdve, hogy a káposztát lereszeltük, és ledinszteltük, és van egy nagyon-nagyon finom kész, hát tulajdonképpen egy ragúszerű anyag, ami akár lehet lila káposzta, vagy sima zöld édes káposzta. Ezt, ahogy ízesítjük, attól függően ebből akár nagyon finom köreteket is tudunk ugye készíteni. Akár, hogyha egy káposztás tésztát mondjuk megfordítunk, és mondjuk egy káposztával töltött mondjuk raviolit készítünk valamihez, vagy egy káposztás rétest, egy finom sült kacsához, én nagyon előszeretettel készítem itt az étteremben lila káposztával. A sült kacsa combhoz nagyon szeretik a vendégek, hál' Istennek. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finom. Tőlem egy picit távolabb áll a főzelék és a leves, amit káposztából készítünk. De mondjuk egy jó savanyú káposztás korhelyleves, vagy egy jó savanyú káposztás raguleves, akár sertésből, akár vadból, az nagyon-nagyon finom tud lenni. És hát ugye a magyar konyhának egy nagyon-nagyon finom és jellegzetes étel a székely káposzta, ugye, amit ugye savanyú káposztából, finom sertéspörköltből készítünk, vagy akár egy toros káposzta, amit ugye a hagyományosan a disznóvágásokon a friss pecsenye húsból, és hát az egy isteni dolog. De az már ugye a káposztának egy feldolgozott változata, ugye a savanyú káposzta. De én például nagyon meglepődtem, egyszer készítettem egy volt főnökömnek a kérésére, hogy neki az édesanyja mindig csinált egy nyári töltött káposztát, és az mindig friss édes káposztából, ilyen kaprosan, ilyen nem paprikásan, ilyen nagyon kis visszafogott, ilyen nagyon vékony lével, nem sűrű, nem füstölt dolga. Egy nagyon-nagyon finom nyári könnyedétel tud belőle születni. Ugye káposzta is egy szenzációs alapanyag, és hál' Istennek sok van belőle, és olcsó, úgyhogy hál' Istennek fel is tudjuk használni.
1: A savanyú káposzt mellett savanyúságként. Ti is készítetek itt az étteremben, jól tudom, káposztasalátát, sőt, csalamádét is, és ezeknek is kiváló alapanyaga, és ennek is ahányház annyi szokás, tehát annyiféle receptje van. Milyen recept alapján készíted itt az étteremben?
0: Féltelenül egyszerű egyébként, só, cukor és ecet megfelelő arányú keveréke, és ahogy mondod is, hogy egy nagyon jó alapja ezeknek a csalamádéknak, mert hogy a sárgarépa, a vöröshagyma, a paprika, a tévé paprika mellett mindezeknek az összességének talán az egyharmadát teszik a csalamádénak, és a kétharmada pedig a káposzta, a gyarult édes káposzta, és erre öntjük rá ezt a igazából végtelenül egyszerű sós, cukros, ecetes levet, és egy nagyon-nagyon finom csalamádi alapanyag. Azt, hogy most ki mit dobál hozzá, vagy milyen arányban, az rá van bízva, de általában igen, a káposzta az alapja. Vagy hogyha elhagyjuk ezeket a töltelék zöldségeket, akkor magát a káposztából is egy isteni finom savanyúság készíthető, ami nem savanyított, nem ez az erjesztett dolog, hanem a külső kémiai behatással savanyított, ugye csalamádé, egy nagyon-nagyon finom dolog.
1: szoktak itt az étteremben, melyik az a káposztás étel, ami nagyon nagy népszerűségnek örvend?
0: A

0: nagyon szeretik, mert azt ugye adjuk mindenhez, amihez jár és illik. Azt mindig üdvözlik a vendégek. A székely káposzta, de hát nyilván az ugye nem csak a káposztáról szól, de azt nagyon-nagyon kedvelik. Hogyha a kacsacombot sütünk, és káposztás rétest kínálok hozzá, az mindig nagyon népszerű, abból szinte nem tudok eleget készíteni. Illetve ugye minden nap van egy vegetáriánus fogásunk, amit ugye igyekszünk tartani. A káposztást fekedli, ami a tényleg a klasszikus, és a hál' Istennek a főnök úr mindig elmegy a piacra, és igazi fekedli tésztát vesz, ezt a szaboggal leért a 8 tojásost, ezt a piacosat. Én igyekszem a tőlem tehetőleg finomabb dinsztelt káposztát készíteni hozzá, és ez az is egy nagyon-nagyon népszerű. Még úgy is, hogy egyébként kínálunk hozzá általában sertéssültet, hogy aki nem akar vega maradni, de mégis ilyet szeretne enni, ő választhat hozzá felár nélkül ugye plusz sertéssültet, de meglepő módon kevesen kérik hozzá, mert nagyon sokan úgy vannak vele, hogy a káposztás tészta az magába frissen őrölt borssal, sóval és tökéletes étel.
1: Én azt gondolom, hogy a káposztásról és a káposztás ételekről tudnánk még beszélgetni naphosszat, de hát sajnos ezt a témát is be kell, hogy zárjuk, de folytatjuk még. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, rám szented az idődet. Én további szép napot, jó munkát, jó pihenést, és jövő héten megint egy izgalmas tévával találkozunk. Szia!
0: Én köszönöm a lehetőséget, minden jót, sziasztok!

0: értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba. Kollégáim nevében is búcsúzom, a szerkesztő műsorvezetőt, Horváth Emesét hallották. További szép napot és kellemes pihenést kívánok mindnyájuknak.
0: Vadászok a magas lesen, horgászok a vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió szabadidős műsorát hallották.

esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Sikeresen megkezdődött a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat. A szűrésre hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. Köszöntöm Önöket, Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Sikeresen megkezdődött csütörtökön a 29. alkalommal életre hívott október a reformáció hónapja országos eseménysorozat, amely tucatnyi protestáns zenei együttes bemutatkozásával is várja az érdeklődőket. A hónap második felében, október 18-án a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban rendezik meg a reformációi gálaestet, amelyen átadják a Ráth Mátyás díjat is. A gazdag programsorozatot október végén zárják le. Október 25-én az Agapé Pünkösdi gyülekezetben lesz úrvacsorás istentisztelet, október 31-én pedig a budapesti Reformáció Parkban tartják a záró megemlékezést. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium, valamint a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet idén is meghirdette a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Települések, munkahelyek és közintézmények nyerhetik el ezeket a címeket az elmúlt évben megvalósított fejlesztéseikkel és szemléletformáló programjaikkal. A pályázatokat október 30-áig nyújthatják be, az eredményhirdetés novemberben várható. A kezdeményezés célja, hogy a mindennapi közlekedés során a kerékpárt részesítsék előnyben. A pályázatról Berta Tamás közlekedésbiztonsági igazgató helyettest hallják.
2: Azt szeretnénk, hogy a kerékpározást, mint közlekedési eszközt, nem csak mint turisztikai vagy szabadidős eszközt is népszerűsítsük, és tudatosítsuk a döntéshozók, legyen az városi, vagy akár egy szervezetnek a döntéshozója körében, a döntéshozók körében, hogy ők is tehetnek azért, hogy egyébként a munkavállalóik, vagy a település lakosai mind többen használják ezeket az aktív közlekedési módokat, és azt is igyekszünk ezeken a kampányokon keresztül elmondani, hogy milyen előnyökkel jár ez. Nem csak a dugók lesznek kisebbek, de egészségesebbek lesznek az emberek is, és most már sok-sok-sok nemzetközi kutatás van arról, hogy egyébként akik például ha csak ennyit megtesznek, hogy a munkába, iskolába kerékpárral mennek, mennyivel hosszabbítják meg a saját jó minőségű egészséges életszakaszukat. Úgyhogy mi ezt tűztük ki célul, és hát mindig vannak újabb és újabb ötletek, elképzelések, kik azok, akiket ebbe be lehetne vonni. A település érthető, mindenféle település típus, település méret részt vett ezen a pályázaton, és a munkahelyek körében például azt gondoltuk, hogy ne csak mondjuk gazdasági társaságok tudjanak jelentkezni, hanem például közintézmények is, és ezért bevontuk az óvodákat, iskolákat és különféle közintézményeket is ebbe a körbe. Akik a kerékpáros barát település vagy munkahely címre pályáznak, ők azért általában az átlagnál többet tettek már azért, hogy a feltételek is rendelkezésre álljanak. Pontosan a pontokat, úgy, mint a szociális helyiségek megléte, a megfelelő kerékpártárolóknak a megléte, vagy éppen az infrastruktúra, vagy annak a fejlesztési szándékai szerepelnek a szempontok között, és általában azért, akik itt indulnak, ők valamilyen módon már előbb járnak ezekben az ügyekben.
1: Meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés kitöltési határidejét az Oktatás és Gyermekügyi Minisztérium. Így a helyi önkormányzatok október 22-ig jelezhetik fejlesztési igényeiket. A hivatalos tájékoztatás szerint a felmérés célja, hogy pontos képet kapjanak a helyi szükségletekről, és ennek alapján tervezhessék meg a jövőbeli bölcsődei fejlesztéseket. Az EBR 42 rendszerben elérhető kérdőívben az új férőhelyek igénye mellett a meglévő intézmények korszerűsítésével kapcsolatos elvárásokat is jelezhetik az önkormányzatok. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti két turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az Állatok Vasárnapi Világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Köszönöm a figyelmet, Önök az Európa Rádió régió krónikáját hallották, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

ez a hely, amit sokszor boldogan elhagyni. És itt ez az élet, amit sokszor

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, Prókai Árpád vagyok, a Boldvai Gyülekezet lelki pásztora. Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 26. fejezet 23. verséből. Azután Uzziá pihenni tért őseihez, és eltemették ősei mellé a királyi temető mezeibe, mert megállapították róla, hogy poklos. A Biblia egyik legszomorúbb és leginkább intő életrajza zárul le ezzel a rövid, rideg mondattal. Az előző alkalommal láttuk, hogy Uzziá király elképesztő magasságokba emelkedett. 52 évig uralkodott. Legyőzte az ellenségeit. Modernizálta az országot. És amíg az urat kereste, Isten sikert adott neki. A hírneve eljutott egészen Egyiptom határáig, mert csodálatos módon megsegítette őt az Isten. De a krónikás feljegyzése szerint Uzziá tragédiája pontosan a sikere csúcsán kezdődött. Miután megerősödött, felfúvalkodott a szíve, és bűnt követett el az Úr ellen. Bement a templomba, hogy saját maga mutasson be füstölő áldozatot, ami kizárólag a papok feladata lett volna. Amikor a papok megállították és figyelmeztették, ő nem bűnbánattal reagált, hanem düvel. És abban a pillanatban a haragja közepette, megjelent a homlokán a lepra. Élete utolsó éveit egy elkülönített házban, magányosan, a templomból és a közéletből kirekesztve élte le. És amikor meghalt, még a királyi sírboltba sem temethették el a többi uralkodó közé, csak a mellette lévő mezőben kapott helyet, mert a neve mellé örökre odaégett a bélyeg, poklos volt. Eszembe jut egy történet egy elismert építészmérnökről, akinek a sikeres indulásból tragikus bukás lett. Ez a mérnök évtizedeken át tervezte a legszebb és legbiztonságosabb felhőkarcolókat és hidakat. Minden munkáját hajszálpontos számítások, a fizika törvényeinek szigorú betartása és mély alázat jellemezte. Idős korára óriási hírnevet szerzett, és elhitte magáról, hogy tévedhetetlen. Amikor egy új, monumentális híd tervezésébe fogott, a fiatal kollégái jelezték neki, hogy az alapozásnál elszámolt egy fontos statikai adatot, s a pillérek nem fogják bírni a terhelést. A mérnök azonban dühösen lekiabálta őket. 30 éve vagyok a munkában. Az én nevemből él ez az iroda. Ti akartok engem tanítani a statikára? Nem hallgatott senkire, és a saját feje után építette meg a hidat. Néhány hónappal az átadás után egy nagyobb viharban a híd a hibás alapozás miatt kártyavárként omlott össze, és dőlt bele a folyóba. Ez a zseniális ember nem az út elején bukott el, hanem a végén. Egész életművét és hírnevét eltemette az az egyetlen pillanat, amikor a büszkesége miatt azt hitte, felette áll a törvényeknek. Uzziá király pontosan ebbe a hibába esett bele. A sikerei elvakították, elfelejtette, hogy a nagysága nem a saját zsenialitásából, hanem Isten kegyelméből fakad. Azt hitte, hogy az 52 évnyi hűség és eredmény feljogosítja őt arra, hogy átlépje Isten szent határait. Amikor pedig a papok szembesítették a hibájával, a büszkesége megakadályozta a bűnbánatban. A lepra, a poklosság az ő életében nem csak egy testi betegség volt, hanem a szívében lévő gőg látható, külső megnyilvánulása. Ez a megrendítő záróakkord egy nagyon komoly kérdés szegez nekünk. hogyan akarjuk befejezni az életünket és a hitünk futását. A keresztény életben nem csak az számít, hogyan indulunk el, és nem csak az, hogy milyen látványos sikereink vannak az út közepén. A legfontosabb kérdés az, hogy hogyan érkezünk meg a célba. Sokan indulnak el nagy tűzzel, alázattal, Isten arcát keresve, de a sikerek, az elismerések, vagy éppen a megszokás évei lassan büszkévé és öntelté teszik őket. Elhisszük, hogy mivel régóta vagyunk hívők, vagy mert sokat tettünk a gyülekezetért, ránk már nem vonatkoznak a mindennapi önvizsgálat és engedelmesség szabályai. Érzéketlenné válunk a kritikára, és megsértődünk, ha Isten igéje vagy egy testvér figyelmeztet a bűneinkre. Uzziát tragikus temetése arra figyelmeztet minket, hogy Isten előtt nincs lelki nyugdíj. Az alázatot és az Istenre utaltságot nem lehet kinőni. Jótám, a fia úgy lett király, hogy látta az apja bukását és magányát. És a Szentírás feljegyzi, hogy Jótám tanult a példából, és nem ment be az Úr templomába úgy, mint az apja. Tanuljunk mi is Uzziá életéből. Ne engedjük, hogy a sikereink elválasszanak minket Istentől. Kérjük ma az Urat, hogy tartson meg minket az őszinte bűnbánatban, és az alázat talaján, hogy futásunk végén ne a bűneink bélyegét hordozzuk, hanem tiszta szívvel, hűséges szolgaként térhessünk meg a mi mennyei gazdánkhoz. Amen. Mennyei Atyánk, mindenható Istenünk, megrendült szívvel állunk meg előtted látva Uzziá király életének szomorú és magányos végét. Köszönjük ezt az intő példát, amely rávilágít a mi saját szívünk legveszélyesebb ellenségére, a büszkeségre és az önelégültségre. Megvalljuk neked őszintén, Urunk, hogy sokszor a te áldásaid közepette felejtjük el a legnagyobb alázatot. Bocsásd meg, amikor a sikereinket, vagy az elért eredményeinket a saját érdemünknek tulajdonítjuk, és azt hisszük, hogy ez felment a te parancsolataid alól. Bocsásd meg, amikor megsértődünk. Ha figyelmeztettél minket a bűneinkre, és ahelyett, hogy bűnbánattal leborultunk volna, inkább a haragot és a dacot választottuk. Urunk, könyörgünk hozzád, óvd meg a mi lelkünket a gőg és a felfúvalkodottság leprájától. Kérünk, Szentlélek Isten, tartsd meg minket a mindennapi alázatban. Add, hogy minél nagyobb áldásokat kapunk tőled, annál kisebbé tudjunk válni a te szent jelenlétedben. Segíts, hogy ne csak jól induljunk, hanem jól és hűségesen is fejezzük be a hitünk futását. Úr Jézus Krisztus, te, aki a mindenség királya vagy, megaláztad a magadat, és engedelmes voltál, mint halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Formáld a mi szívünket a te szentséges szíved szerint, hogy az életünk végén ne a magunk dicsőségét, hanem egyedül a te nevedet magasztalhassuk. Amen.

Ady Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Rablófogás. Kardamonban megint minden úgy volt, mint azelőtt. Az ünnep régen elmúlt. Zsófi néni is a maga házában éldegélt újra, hiszen a rablók visszalopták. Basztián rendbiztos nyugodtan alhatott. De a Pék meg a Hentes nem alhatott olyan nyugodtan, mint a rendbiztos meg a többiek. Fél éjszaka virrasztottak, füleltek, hogy nem hallanak-e gyanús neszeket a boltjukból. Egy sötét éjszakán történt, hogy a Hentes hirtelen felriadt. Úgy rémlett neki, mintha járkálnának a boltban. Felverte a feleségét is. Itt vannak a rablók, most elfogom őket! Azzal felkelt, és gyorsan felhúzta a nadrágját. Egyedül nem boldogulsz velük, mondta a Hentesné, hiszen hárman vannak.
1: Mint azt én is tudom.
0: Okvetlen segítséget kell hívnod.
1: Hívok is,
0: mondta az ura. Óvatosan kiosont a kapun. A pékmester a mellette levő házban lakott, és hálószobája ablakát soha se csukta be éjszakára. A Hentes lábujjhegyen odalopakodott, és bedugta fejét a nyitott ablakon.
1: Kelj fel, szomszéd, kelj fel hamar!
0: Valami baj van? Kérdezte a pék.
1: Itt vannak a rablók, kirabolnak bennünket, hő a terem buráját!
0: A pékmester kiugrott az ágyból, és gyorsan belebújt a nadrágjába.
1: Hol vannak?
0: Nálam, a Hentes üzletben hárman vannak a jó madarak.
1: Akkor csak jöjjön velünk Basztián rendbiztos is, keltsük fel!
0: Keltsük fel! Siettek a rendbiztoshoz, bezörgettek az ajtaján.
1: Rendbiztos úr, keljen fel, jöjjön hamar, itt vannak a rablók!
0: Az lehetetlen, mondta Basztián rendbiztos.
1: De igen, ott vannak nálam, a boltban,
0: mondta a Hentes.
1: Most okvetlenül elfogjuk őket.
0: Okvetlen, mondta Basztián, és ő is felhúzta a nadrágját. Elindultak nagy óvatosan, vigyázva lépkedtek az utcán, meg a másik utcán és a harmadikon, amíg a Hentes üzlethez nem értek.
1: Lépjünk óvatosan, vigyázva csendesen, hogy elfogjuk a rablókat és nyugságunk legyen.
0: Dehogy kiméljük őket, én amondó vagyok, hogy börtönt érdemelnek a hitvány kóficok.
1: Tőle murkát loptak, és kolbászt, sülteket, meg füstölt sertés oldalast és sonkabégeket.
0: Dehogy kiméljük őket, én amondó vagyok, hogy börtönt érdemelnek a hitvány kóficok.
1: Tőlem zsemlét loptak, meg cukros perecet, és mazsolás kalácsot, és 10-20 kenyeret.
0: De több cukrot nem nyalnak, én amondó vagyok, hogy börtönt érdemelnek a hitvány kóficok.
1: Lépjünk óvatosan, vigyázva, csendesen, hogy elfogjuk a rablókat és nyugságunk legyen.
0: Dehogy kiméljük őket, én amondó vagyok, hogy börtönt érdemelnek a hitvány kóficok.
2: A Hentesbolt előtt csöndesen megálltak, és hegyezték a fülüket. Belülről gyanús neszek hallatszottak.
0: Halljátok? Kérdezte a Hentes. Halljuk. Most kifogunk rajtuk, mondta Basztián. Te, Pék barátom, ide állsz a ház elé, és vigyázol, hogy erre ki ne szökhessenek. Mi ketten meg hátra kerülünk. Rendben van?
2: Rendben, mondta a Pék, és elfoglalta őrhelyét. A másik kettő pedig az udvaron keresztül a hátsó ajtóhoz lopódzott.
1: Oda néz, suttogta a rendbiztos. Nyitva van az ablak.
0: Titokzatos dolog.
2: Csak ugyan nyitva van.
0: Hogy is, mikor nyithatták ki?
2: Titokzatos, mondta a Hentes.
0: Basztián rendbiztos előbb gondolkodott, hogy mi legyen a következő lépés, csak azután döntött.
1: Te bemászol az ablakon. Én meg ugyanakkor benyitok itt a hátsó ajtón.
0: Rajtuk ütünk. Rendben van?
2: Rendben, felelte a Hentes. Úgy is történt. Basztián hirtelen belökte az ajtót, és ugyanakkor elkiáltotta magát.
1: Letartóztatlak a törvény nevében!
2: Sötét volt a helyiség, de tompa puffanást hallottak, és homályosan látták, hogy a pult mögé ugrik valaki,
0: vagy valami.
1: Gyere csak elő,
2: szólt rá a rendbiztos.
1: Hiába bújsz el, úgyis megláttunk.
2: Egy pillanatig csend volt. Aztán bozontos fej bújt elő a pult mögül. A rendbiztos meg a Hentes ugyancsak nagyot néztek, mert a veszedelmes rabló, akit sikerült elfogniuk, Bobby volt, a Rémó kutyája.
1: Ez bizony nagy kár, mondta a hentes.
2: Mire mondod? Kérdezte Bastián.
1: Hát, hogy nem a rablók vannak itt, mert most elfogtuk volna mind a hármat, bizonyosan.
2: Bizonyosan? Én se kételkedem benne.
1: Jó, de akkor le kell tartóztatni helyettük a kutyát.
2: Azt hiszed?
1: Követelem, a rendbiztos úr is látja, milyen nagy a hasa. Teleette magát kolbásszal, hússal.
2: Bastián rendbiztos letartóztatta Bobit a törvény nevében. Madzagot kötött a nyakszíjára, és elvezette.
1: A ház előtt ott állt a Pék, és izgatottan kérdezte tőlük. No, sikerült? Hol vannak a rablók?
2: Ez volt a rabló, mondta Bastián. Letartóztattuk, és elvezette Bobit az őrszobára.
1: Másnap egy kisfiú kopogtatott az őrszoba ajtaján.
2: Tessék!
1: Szólt ki a rendbiztos, mire belépett Rémó.
2: Ja, úgy, te vagy az?
3: Elvezett a kutyám, mondta Rémó.
2: Csak nem?
3: De igen, már az este eltűnt, egész éjjel nem jött haza.
2: A kutyádat letartóztattam, mondta Bastián rendbiztos. Kolbászt meg húst lopott az éjjel.
3: Bobby nem tesz ilyet, nem ő volt.
2: Bizony, hogy ő volt.
3: És most hol van?
2: A börtönben. De nincs rossz dolga.
1: Bastián rendbiztos levezette Rémót a börtönbe. Bobby egy pokrócon feküdt és aludt az éjszakai kirándulás meg a bőséges vacsora után. Mikor gazdáját meglátta, örömében bolondul rázta a farkát.
3: Nem szégyelled magad,
1: szólt rá szigorúan Rémó.
3: Hát szabad kolbászt lopni, mi?
1: A kutyus erre lehajtott a fejét,
2: és látszott a pofiján, hogy nagyon, de nagyon szégyelli magát.
3: Azt mondja, soha többé nem teszi,
1: mondta Rémó a rendbiztosnak.
2: Na jó, akkor ez egyszer elengedjük neki a büntetést. Meg hát magam is úgy gondolom, hogy a hentes jobban tenni, ha éjszakára becsukná az ablakot.
4: Csillagoknak teremtője, vigyázz minden kicsi kőre, fűre, fára, szőlőtőre, minden téged dicsélőre. Ámen.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült Magyarország új innovációs és tudományos stratégiája, amelynek keretében a kormány 3 év alatt 225 milliárd forintra emeli az alap és innovációs kutatások állami forrásait. Horváth Péter államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján bejelentette, hogy a K plusz F ráfordítások aránya a 2030-as évekre elérheti a GDP 3%-át, elősegítve az egészségügyi, környezeti és technológiai fejlesztéseket. Orbán Gábor, a magyar elnöke kiemelte, hogy a gyógyszeripar kiszámíthatóságot és az ellátásbiztonság erősítését várja a jövőben, miközben a szektor jelentős export teljesítménnyel és kutatási ráfordításokkal bír. Az élelmiszereknek az egészségfejlesztést kell szolgálniuk. Mindezért korszerűbb feltételekre és a fenntartható sertéstenyésztésre is szükség van a termelésben, Búza László államtitkár szerint. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztségviselője a kecskeméti Central European Pork Event rendezvényen bírálta az uniós szabályozást, mert az nem veszi figyelembe az afrikai sertéspestés miatt korlátozás alatt álló országok szempontjait. Kiemelte, hogy az Európai Unió nem kezeli megfelelően az érintett államokat, és ezt a hátrányos helyzetet Európának mielőbb észre kell vennie. A videó üzenetben hangsúlyozta a magasabb szintű állatjóléti követelmények és a határokat nem ismerő fertőzés megfékezése érdekében szükséges közös intézkedések jelentőségét. Közel 5,4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert az Országos Rendőrfőkapitányság irányításával. A beruházás elsődleges célja a határ átkelés gyorsítása, valamint az uniós határregisztrációs rendszerekhez kapcsolódó feladatok támogatása. A korszerűsítés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon, valamint a nemzetközi repülőtereken valósul meg a következő időszakban. A projekt keretében modern okmány és új lenyomat olvasókat, munkaállomásokat, valamint automatizált kapukat és önkiszolgáló kioszkokat szereznek be. A 2028. szeptemberéig tartó a Széchenyi terv plusz keretében zajló fejlesztés a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Új keresőfelület indult az Európai Uniós pénzek útjának nyomon követésére, amelyen keresztül pontosan ellenőrizhetővé válnak a megvalósult fejlesztések adatai és részletei. Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejelentése szerint a nyilvánosság a tisztességesen működő állam alapja, ezért a rendszer a Széchenyi terv plusz projektszállítóit is részletesen bemutatja. A kormány.hu tájékoztatója alapján a naponta frissülő oldalon a jelenlegi fejlesztési ciklus több mint 16 ezer támogatási szerződése és mintegy 5700 milliárd forintos kerete követhető nyomon, valamint bejelentések is tehetők. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium megbízásából a lekérdező felületről további részletek a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség annak mielőbbi elfogadását sürgetve. A Brenzovics László és Zubánics László által jegyzett dokumentum kiemeli, hogy a jogszabály a két kormányzati egyeztetések eredményeként jött létre. A tervezet átfogóan rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva az anyanyelv szabad használatát és az intézményhálózat fennmaradását. A kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek szerint a jogszabály mielőbbi elfogadása elengedhetetlen a jószomszédi kapcsolatokhoz és Ukrajna európai integrációjához. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Magazinunk mai adásában Molnár Ildikóval, a Tisztán-Innenni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk Önök is, kellemes rádiózást kívánunk!

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Molnár Ildikót, a tiszáninneni református egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatóját köszöntöm műsorunkban, akivel itt ebben az órában az idősek hónapjához kapcsolódóan fogunk elsősorban beszélgetni. Áldás békesség, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
1: Október 1-én hálaadó Isten tisztelet keretében nyitották meg az idősek hónapját, ugye a Bőcsi Református templomban. Azt szeretném kérni, hogy így beszélgetésünk elején erről az alkalomról szóljon nekünk.
2: A hálaadó Isten tisztelet gondolata természetesen sokkal korábban megfogalmazódott, mint ahogy a szervezés elkezdődött. Az intézményeink életében ezek a jubileumi alkalmak nagyon fontosak, hiszen egy-egy mérföldkövet rakunk le ilyenkor, és ezáltal kicsit értékeljük az elmúlt éveknek a történéseit, eseményeit, és felkészülünk az új előttünk álló feladatokra. Október 1-én a Bőcsi Idősek otthona hálát adott az Úrnak fennállásának 20. éves évfordulója alkalmából. A hálaadó istentisztelet helye a templomban volt, a Bőcsi Református templomban, ahol főtiszteletű Barna Sándor püspök úr hirdette az igét. Máté evangéliuma alapján, mely a meghívón is szerepelt, igen, atyám, mert így láttad jónak. Az alkalomra nagyon szép számban megjelentek nem csak az intézménynek a dolgozói, hanem a fennjáró, vagy még mobilizálható időseinket és lakóinkat is elvittük az ünnepségre, és természetesen több meghívott vendégünk is volt. A szeretett szolgálat égisze alatt dolgozó, munkálkodó tagintézményeink vezetői, lelkipásztorai részt vettek, de részt vett rajta, és köszöntőt is mondott természetes módon a Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese, nagy tiszteletű Szőnyi Tamás esperes úr, és a tagintézményünknek új vezetője van szeptember 1-től, Tóth Göndör Enikő, akinek ez volt talán az első ünnepi beszéde, de hát büszkén mondhatom, hogy ő is szépen helytállt ezen az ünnepségen. Nagy öröm volt számomra az, hogy részt vettek és emelték az ünnepség fényét a felsőzsolcai Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola tanulói. Ők több alkalommal, évente akár több ünnepségünkön is megjelennek, elhozzák a maguk kis fényét az intézményünkbe, és itt is szolgáltak. Az is egy különleges dolog volt számomra, hogy elhozták azt az igét is énekben, amelyet Szőnyi esperes úr választott a tagintézményünk számára, és ezen az éven a közösségi térbe fel is került a falra, hogy emlékeztesse majd az ott lakókat, a következő nemzedéket is, és az úgy szól, hogy Ézsaiás proféta könyvéből választotta az igét, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ige, és nem csak a maiaknak, hanem valóban az utánunk következőknek is biztatást ad.
1: Igazgatónő és köszöntő gondolatokkal, ünnepi gondolatokkal szólt a jelenlévőkhöz, hogyha ennek üzenetéből velünk is megosztana néhány olyan érzést, olyan gondolatot, amit október 1-én a Bőcsi Református templomban a jelenlévők szívére helyezett.
2: Amikor készültem erre az ünnepségre, akkor azt gondoltam, hogy nagyon furcsa lenne, hogyha én az elmúlt 20 évnek a történelméből beszélnék, hiszen én ezt nem éltem meg. Én ebből az időszakból 3 évet éltem aktívan, vagy láttam aktívan az intézmény életéből, és azt is tudtam, hogy nagyon sokan vannak ott az ünnepségen olyanok, akik ennek a 20 évnek tanúi voltak. Hiszen még vannak az intézményben dolgozók közül 10 olyan munkatársak, akik ott kezdték, amikor az első lakó beköltözött az intézménybe, már ott voltak, és még mai nap is ott dolgoznak, tehát hűséggel és nagy lojalitással vannak az intézményünk felé. Ezért nem arról beszéltem, hogy mi történt, vagy mit láttam ebből a 20 évből, hiszen abból nem olyan sokat, hanem inkább erről a 3 évnek a gondoskodásáról. Erre próbáltam a hangsúlyt helyezni, és Szőnyi Tamás Esperes úr Ézsaiás proféta könyvéből választott igéjét helyeztem a hallgatók és az ott lévők, az ünneplők szívére, amit már említettem, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vezetőként az ember napjának jelentős részét nagyon prózai dolgok töltik ki. A költségvetés, a létszámhiány, a gazdasági feladatok, a férőhelyek, a jogszabályok, sokszor a határidők. És azt gondolom, hogy ezekkel foglalkoznom kell nap mint nap, de soha nem felejthetjük el azt, hogy mindez kiért van. Hiszen egy bentlakásos intézményben pontosan meghatározható a szakmai feladatköre az intézménynek, amit nagyon sokszor hallunk, ugye, hogy ápolást, gondozást nyújtunk azoknak, akik életkoruk, szociális és egészségügyi állapotuk miatt folyamatos segítségre szorulnak. De az egyéni bánásmód számomra több ennél a szakmai követelménynél. És itt a neveden szólítottalak, azt gondolom, hogy ideillő. Igen, azt jelenti, hogy nincs két egyforma ember, nincs két egyforma élet sem. És aki ide beköltözik az otthonba, az nem itt kezdi az életét, hanem jön egy saját családból, egy saját otthonból, hoz magával évtizedeket, hoz magával munkát, emlékeket, döntéseket. Nagyon sokszor veszteségek érik az életében, de érik örömek is, szokások. És azt is, amit szeret, vagy azt, amit nehezen visel. Ezért a neveden szólítottalak számomra egy konkrét mérce. Arra figyelmeztet, hogy ne csak azt tudjuk valakiről, hogy mire van szüksége, hanem azt is, hogy ki ő. Tudjuk meg róla, hogy ki ő. Aztán ott van a ne félj. Az idősödés együtt járhat veszteséggel, bizonytalansággal, sokszor kiszolgáltatottsággal, félelemmel. És az otthonba költözés nem egy könnyű döntés azoknak, akik ezt meghozzák. Sem annak, aki beköltözik, sem az őt körülvevő családnak, hozzátartozóknak. Nem gondolom, hogy nekünk ilyenkor az lenne a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy nincs mitől félni. Mert ez nem igaz. Inkább azt, hogy amikor van mitől félni, akkor van valaki a közelben, és mi nem vagyunk egyedül. És ne félj, mert Isten ott van veled. Akkor is ott van, amikor erősek vagyunk, amikor mi segítünk másoknak, és akkor is, amikor mi szorulunk segítségre. Akkor is ott van, amikor tudjuk, hogy mi történik körülöttünk, vagy akkor is, amikor az életünknek már egy olyan szakaszába érünk, amikor nehéz elfogadni a változásokat. Számomra ebben van ennek a mondatnak az ereje. Aztán ott van az enyém vagy. Talán ez az ige legszemélyesebb mondata. Azt mondja ki, hogy Istenhez tartozunk. Nem azért, mert ezt kiérdemeltük, nem azért, mert hasznosak, erősek vagy önállóak vagyunk, hanem mert ő teremtett, megváltott és néven szólított bennünket. És ennek különös jelentősége van az életnek abban a szakaszában, amikor sok minden megváltozik. Amikor megfogyatkozik az erő, romol az egészség, szűkül az önállóság, és egyre több dologban mások segítségére szorulunk. De van valami, ami mindettől nem változik meg, hogy a mi egészségi állapotunk, vagy a mi kiszolgáltatottságunk megváltozik, és ez az, hogy Isten ugyanúgy magáénak vallja az embert ebben a helyzetben is. És azt gondoltam, és talán ezért is választottam ezt az igét, mert keresztény intézményként nekünk ebből kell kiindulni. A ránk bízott ember, aki beköltözik, nem egyszerűen lakó, nem egyszerűen ellátott, nem egyszerűen gondozott, hanem egy olyan ember, akit Isten jól ismer, nevén szólít, és magáénak mond. Ez pedig számunkra is mérce. Arra kötelez bennünket, hogy az ember méltóságát akkor is tiszteletbe tartsuk, amikor egyre több segítségre szorul. És amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk javítani az itt élők életminőségén, akkor ennek ezt kell jelenteni, hogy meghallgatni őket, komolyan venni a véleményüket, meghagyni a döntések lehetőségét, mindabban, amiben lehet, hogy ne csupán elszenvedői, hanem továbbra is alakítói legyenek a saját mindennapjainknak. Mert az enyém vagy végső soron arról a kapcsolatról beszél, amelyet sem az életkor, sem a betegség, sem emberi erőfogyása nem tesz semmissé. Nagyjából ez volt az ige, amit választottam, és amiről szólni kívántam a jelenlévőkhöz. Ezen kívül természetesen megszólítottam a munkatársaimat is, hiszen nagyon jól tudom, hogy nap mint nap milyen nehéz az a feladat, amit elvégeznek. És tudom, hogy vannak fárasztó napok, vannak az intézményeinkben is létszámgondok időnként, vannak nehéz helyzetek és konfliktusok, és van úgy, hogy egyszerűen csak túl sok feladat jut egy-egy emberre, egy-egy munkatársra. Ezeket a feladatokat, ezeket a gondokat vezetőként azt gondolom, hogy komolyan kell vennem, és ezekkel is foglalkozni kell. Éppen ezért, amikor a következő évekről gondolkodom, akkor itt a fenntarthatóság nem azt jelenti, hogy rendelkezésre állnak-e a megfelelő anyagi körülmények, vagy az infrastruktúra, vagy a szakmai feltételek, hanem azt is jelenti, hogy lehet ezt a munkát hosszú távon vajon jól végezni, úgy, hogy közben ne fogyjanak el azok, akik végzik. Tehát nagyon fontos számunkra a munkatársaknak a megbecsülése, nagyon fontos az ő erkölcsi, anyagi elismerésük. Mert van az az egyéni bánásmód, amihez nem elég a szakmai tudás, hanem kell hozzá az idő, a figyelem és a türelem is a részükről. Aztán szóltam a lakókhoz is néhány szót természetesen, akiknek megköszöntem a bizalmát, azt a bizalmat, amit belénk helyeztek az intézményünk felé, és azt a bizalmat, amivel a hozzátartozók bennünket megjutalmaznak, amikor a számukra a legdrágábbat, a saját rokonukat, édesanyjukat, nagyszüleiket ránk bízzák. Nagyon sokszor az intézményünkben nem is a jelentésekből tudjuk meg, hogy hogy működik egy intézmény. Elég leülni egy kicsit beszélgetni egy-egy idős lakóval, aki elmeséli a napját, elmondja a történetét, akár a saját élettörténetét, de elmeséli azt, hogy mi történt vele aznap, előző nap, milyen programon vett részt, minek örült, mi volt a bánata, mire vágyik, és azt gondolom, hogy ezekből lehet megismerni igazán az intézményt, hiszen az ott lakóknak is lehet véleménye, lehet humora, sőt, nagyon jó humorúak egyes lakóink. Lehet egy rossz napja, lehet egy ragaszkodása, és fontos az, hogy őt is komolyan vegyék. Úgyhogy nagyon könnyű azt mondani, hogy mindent megteszünk az idős lakóinkért, de ez nem a hétköznapokban azért nem olyan egyszerű, mint ahogy mi ezt kimondjuk, és éppen ezért nem szerettem volna nagy ígéretet tenni a következő 20 évre, de azt azért elmondtam munkatársaknak, jelenlévőknek, hogy nagyon szeretnénk, hogy azt az egy gondolatot magunkkal vinni, hogy amit teszünk, annak a középpontjában az ott élő ember legyen mindig. És hogyha erre gondolok, akkor azt mondom, hogy ez nem csak elvben, nem egy szakmai programban kell jelen legyen, vagy egy alapító kiratban, hanem egy átlagos hétfő délelőttön is így történjen, nem csak egy ünnepség alkalmával. És hogyha 20 év múlva is erre jó lelkiismerettel tudunk igennel válaszolni, akkor azt gondolom, hogy jól cselekedtünk. Egy ilyen alkalom, jubileumi alkalom ünnepségén azt gondolom, hogy az első szó a hálaadásé. Hálát adtunk ennek az intézménynek a megalakulásáért, a 20 év alatti fennmaradásáért. Hálát adtunk azért, hogy a tiszánineni református egyházkerület ilyen gondos gazdája ennek az intézménynek, hogy fejlődhet, és egyre jobb híre van. A Borsod-Gömöri református egyházmegye elnökségének is hálával tartozunk, hiszen folyamatosan vigyázó szemüket rajta tartják az intézményünkön. de hálát kell adnunk azokért, akik létrehozták ezt az intézményt. És amint később megtudtam, az intézményben több vezető is volt, 3 vezető. Az ő munkájukért is hálaadás. Hála a lelkipásztorokért, akik a lelki vezetést végezték ebben az intézményben 20 éven keresztül. Azokért a munkatársakért, akik a legjobb tudásukat tették bele a feladatokba. Hálát adtunk polgármester úrnak és az önkormányzatnak azért az együttműködésért, amit kiépítettünk, és amit irányunkba is tanúsítanak. Megköszöntük a családok bizalmát, és mindenek előtt az itt élőkét, az otthonban élőkét, hiszen enélkül az intézménynek nem is lenne értelme.
1: Néhány gondolat erejéig, hogyha visszatekinthetünk még erre a 20 évre, a megalakulásra, akkor mik lennének azok a legfontosabb állomások, amiket esetleg ki lehet emelni?
2: Sajnos írott anyag nagyon kevés van a Bőcsi Idősek Otthona történelméből, de ahogy a munkatársak és a 20 év átélői jelezték nekem, az otthon megalakításának ötlete az akkori bőcsi polgármesternek a gondolatából született. Ő Lipai Lajos polgármester úr volt, és az ő gondolatai alapján indultak el az első munkálatok. Az épület a Bőcsi sörgyár munkásszállójaként üzemelt korábban, és ennek átalakítását kezdték el. 2006. október 2-án nyitotta meg kapuit. Sajnos már Lipai Lajos polgármester úr nem tudott jelen lenni ezen a megnyitón. Nagy László polgármester úr nyitotta meg az intézmény kapuit. Akkor még 54 fővel indult az otthon, a Bőcs község önkormányzata fenntartásában működve. Azt gondolom, hogy ennek különleges jelentőséget adott az, hogy október 1-e az idősek világnapja, tehát hogy ehhez kötötték az intézménynek a megnyitóját, mint egy jelezve azt a megbecsülést, amit a település idős lakói felé támasztanak. 2008-tól változott a fenntartó, gondolom, hogy ezt az akkori gazdasági helyzetek indokolták, és Miskolc kistérség több célú társulása vált a fenntartójává, majd 2011-től a Tiszánineni Református Egyházkerület vette át a működtetést. Ilyen formában változtak a vezetők, mindeddig, mai napig, amit leszámítva, ugye, amit már említettem, 3 vezetője volt az intézménynek. Az első vezetője Murincsák Mária volt, őt követte Kovács Katalin, és már református fenntartás alatt Alexáné Pontság Gyöngyi lelkipásztor. Amikor 2011-ben az intézmény református fenntartásba került, a gondoskodás szakmai feladata mellé hangsúlyosan oda került a keresztény szolgálat felelőssége is. Jelenleg az otthonban 60 fő engedélyezett létszámunk, a férőhely számunk van, de emellett házi segítségnyújtást és étkeztetést is végez ellátási szerződés alapján az intézményünk. Én azt gondolom, hogy ebben a 20 évben kialakult valami, amit sem a szakmai programban, sem az intézmény dokumentumaiban, vagy házi rendjében nem találhatunk meg, és nem tudjuk leírni, és ez a háznak, az otthonnak a lelke volt. Talán ez a lélek az, ami híressé tette őt. Nem csak a megyében, hanem a megyén kívül is sokan jelzik azt, akár más megyéből, hogy szeretnének ebbe az otthonba költözni. És ugyanezt ezt a csodás lelket mutatja az is, hogy nagyon magas várakozó listánk van az intézménybe történő elhelyezésre.
1: Aminek a feltételeiről, ha esetleg szólhatunk még röviden, ami ugye nem csak a bőcsi református idősek otthonára, hanem a Tiszánineni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának fenntartása alatt működő Berentei, Encsi és Szerencsi idősek otthonára is vonatkozik.
2: Valamennyi otthonunk ellátási területe országos hatáskörű. Az azt jelenti, hogy az ország bármely területéről jelentkezhetnek hozzánk. Nem minden intézményünk fogad demens ellátottakat, de a Bőcsi, az Encsi és a Szerencsi fogad demens ellátottakat is. A bekerülés feltétele az elsőrenden minden tagintézményünk saját hatáskörben kialakított egy kérelemnyomtatványt. Ennek a kérelemnyomtatványnak a kitöltése értelemszerűen az alapja a bekerülésnek, illetve emellé csatolni kell egy orvosi igazolást is, amit szintén ennek a kérelemnek mellékleteként átadunk az igénylők számára, vagy a kérelmezők, érdeklődők számára, mint ahogy egy jövedelem és egy vagyonnyilatkozat is melléklete ennek a kérelemnek. A kérelmezőknek fontos, hogy elinduljanak a házi orvosuk felé, hiszen a gondozási szükséglet alapozza meg a bekerülést, a gondozási szükségletnek pedig feltétele egy olyan adatlapnak a kitöltése, amit vagy a házi orvos, vagy a kezelő orvos tud majd érdemben kiadni, és mikor minden szépen egybe áll, és a legfontosabb orvosi leletek rendelkezésre állnak, amelyek meghatározzák a kérelmezőnek a jelenlegi egészségi állapotát, akkor ez beadásra kerül az intézményünk részére. Természetesen vannak még mellékes iratok, amelyek hát manapság már nem is olyan mellékesek, mint az adatvédelmi nyilatkozat, vagy egyéb nyilatkozat, ami megalapozza a gondozási, vagyis a jogosultságot, de ezeket majd a minden intézményben, minden tagintézményben a munkatársak koordinálják és segítik, hogy mi az a többlet dokumentáció, amire esetlegesen még szükség lehet. Amikor beadásra kerülnek és iktatásra a kérelmek, akkor nagyon rövid határidőn belül felveszik a munkatársak a kapcsolatot a hozzátartozókkal, vagy a kérelmezővel magával, és egy előgondozást végeznek az otthonában. Feltérképezik azt, hogy milyen körülmények közül jönne, milyen szociális helyzetből, milyen egészségi állapotban van, mely funkciók azok, amelyek még megvannak, amelyekkel tudja magát segíteni a mindennapokban, és melyek azok a funkciók, amelyeket már egy otthonnak kell helyettesíteni. Megbeszélik azokat a részleteket, amit tudni szükséges, akár a házi rendről, az intézménynek a mindennapjairól. Átadják a házi rendet és a megállapodás tervezetet, tájékoztatást adnak arról, hogy mi várja őt az otthonban, milyen lehetőségekkel tud majd élni, milyen elhelyezési körülményeket tudunk biztosítani, az étkezés hányszor és milyen formába tudja igénybe venni, a mosodai szolgáltatásról, a gondozás, ápolás feladatköréről, az egészségügyi szolgáltatásról, tehát egy teljes körű tájékoztatást nyújtanak a munkatársak, és ennek birtokába tudja mindenki eldönteni azt, hogy szeretne majd beköltözni akkor, amikor megkapja azt a levelet, amelyben tájékoztatják, hogy számára férőhely került kijelölésre, vagy még vár. Mindig el szoktam mondani a kérelmezőknek és a hozzátartozóknak azt is, hogy nem kötelező azonnal elfogadni, hogyha ő úgy gondolja, és az sem kötelezi semmire, hogyha ő beadja a kérelmet. Tehát az nem azt jelenti, hogy akkor azonnal el kell foglalni a férőhelyet, amikor számára kijelölésre kerül. Mindig van lehetőség arra, hogy átgondolja. Sőt, arra is van lehetőség, mivel több tagintézményünk van, hogy ahová a leghamarabb fölveszik, tehát ha több intézménybe beadja a kérelmét, ahová a leghamarabb férőhely kijelölése kerül a sor, szoktuk javasolni, hogy azt foglalja el, mert az intézményeink között van átjárhatóság, természetesen ez sürgőségtől függően, mert ha valakinek ez nem annyira sürgető, hogy már a mindennapok is nehézséget jelentenek, akkor van ideje a várakozásnak, de mint említettem, Bőcs kapcsán is, és nem csak Bőcsön van várólistánk, hanem valamennyi intézményünkben, tehát elég hosszas várakozásra számíthatnak azok, akik hozzánk a kérelmeket beadják.
3: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Molnár Ildikóval, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával.

0: találkozások, emberek, történetek, életutak.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik találkozások című magazinműsorunk. Molnár Ildikóval beszélgetünk, a Tiszáninneni Református Egyházkerület szeretett szolgálatának igazgatójával. Ugye október 1-e az idősek világnapja, október az idősek hónapja és a reformáció hónapja. Műsorunk első részében szóltunk arról a központi megnyitó ünnepségről, amellyel az idősek hónapját a Szeretet Otthon keretein belül is megnyitották, illetve arról a hálaadó istentiszteletről, arról az ünnepségről is szóltunk, amelyet a Bőcsi Református Idősek Otthon a 20 éves fennállásáért tartottak. Itt a folytatásban, hogyha még október hónap programjairól szólhatunk, hiszen mindegyik idősek otthonában megemlékeznek természetesen az idősek hónapjáról, ha jól gondolom, át is adom a szót igazgatóasszonynak.
2: Igen, az idősek hónapja minden évben egy kiemelt időszak az intézményeinkben. Természetesen egész évben az idősekért dolgozunk, ezért számunkra ez nem azt jelenti, hogy októberben hirtelen nagyobb figyelmet kapnak, hanem inkább azt szeretnénk, hogy ez a hónap ünnep legyen. És keresztény intézményként nem csak az idősek hónapja kerül középpontban a tagintézményeinkben, hanem a reformáció hónapjaként is számon tartjuk. Ilyenkor az intézményeink különböző programokkal készülnek, minden tagintézményünk megtartja a maga megnyitó istentiszteletét, hiszen minden tagintézményben ez az ünnep istentisztelettel kezdődik. És ezeket az alkalmakat, ünnepi alkalmakat követik a hétköznapokban szervezett különböző programok. A tagintézményeink igyekeznek változatos, színes programokat szervezni, és olyanokat, amelyekben a lakóink nem csak hallgatói vagy nézői a műsoroknak, hanem aktív résztvevői vagy cselekvői is ezeknek a tevékenységeknek és programoknak. Tehát arra szoktunk figyelni, ne csak műsort adjunk, hanem hogy ők is részesei legyenek ennek, hiszen nem róluk szeretnénk ünnepelni, hanem velük együtt. És akkor ennek kapcsán elmondom, hogy az Encsi Idősek Otthonában szeptember 30-án került sor az ünnepi alkalomra, istentisztelet keretében, amikor nagy tiszteletű Kósnyér Lászlóné hirdette az igét. Külön öröm volt számomra, hogy a munkatársak egy kis műsorral készültek, és ezzel kedveskedtek a lakóinknak ezen az ünnepi alkalmon, és néhány lakó is vette a bátorságot, és kiállt, és szavalt, ami azért nagyon jól tudjuk, hogy ebben a korban már nem is olyan kis teljesítmény, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk minden alkalommal, amikor a mi lakóink vállalnak szolgálatot. Ennek az ünnepi alkalomnak Berentén az időpontja október 6, Szerencsén pedig október 7-e. A berentei idősek otthona ugyanerre a napra tervezte az aradi vértanúkra való megemlékezést is, hiszen ez is nagyon fontos, hogy a múltat értékeljük, és a munkatársakkal, lakókkal közösen emlékezzünk. A Szerencsi Idősek Otthonában október 7-én kerül sor az ünnepi istentiszteletre, ahol püspök úr szolgál majd körünkben. De mint említettem, tehát nagyon sok programmal készülünk az idősek hónapjának és a reformáció hónapjának megünneplésére. A teljesség igénye nélkül néhányat szeretnék megemlíteni. Nagyon szeretjük azokat a programokat, amikor több generáció találkozhat. Amikor gyermekek, fiatalok érkeznek az otthonainkban, ennek egy egészen különleges, varázslatos hangulata van, és a tagintézményeink környezetében lévő iskolák, óvodák nagyon szívesen készülnek ezekre az alkalmakra, sőt évről évre már ők maguk jelzik, hogy jönnének és szolgálnának az időseink körébe. Azt gondolom, hogy egy gyermek mosolya nagyon felüdítő, vagy egy közösen elénekelt dal, vagy egy dal részlet, amire még emlékeznek, vagy amit szívesen felidéznek, az többet jelent, mint egy ajándék az időseink számára.
1: És úgy gondolom, hogy az ilyen találkozások által mindenki épül.
2: Igen, mindenkire nagyon jó hatással van, és bár azt gondolnánk, hogy a gyermekek talán tartanak az idős korosztálytól, mert azt látják, hogy gyengék, vagy azt látja, hogy kerekes székbe ül, vagy hogy elesett, vagy biztos már nem tud úgy figyelni. De ezt meg kell, hogy cáfoljam, ugyanis amikor a gyerekek ajándékot hoznak egy-egy műsor alkalmával az időseinknek, készítik a saját kis kézműves kis dolgaikat, akár egy rajzot hoznak, vagy egy kifestett kis képecskét, ők szeretik odaadni. És ez olyan különleges élmény, ezt mindig igyekszünk megörökíteni is, hiszen olyan jó látni, ahogy a gyermekek kérik a pedagógusoktól az új és új kis tárgyat, ő szeretné odavinni, még ő visz, még ő ad. És az idős ember pedig várja, megöleli, jelzi, hogy ő még nem kapott. Azt gondolom, hogy ezt meg kell élni. Ezt ott kell lenni, ezt látni kell. Igen, valóban egymásnak nagyon sokat adnak, és nem véletlen, hogy évről évre ezt így tervezzük és így szervezzük. Minden évben igyekszünk a tagintézményeinkben őszi kézműves foglalkozásokat tartani. Ezek a foglalkozások

0: feladatokat, kézműves feladatokat, kvíz feladatokat készítenek, és hát ebben adnak számot a tudásaikról, és készülünk még egy díjazással is, természetesen vendéglátással, szeretett vendégséggel a részükre, és ilyen formában egy kicsit betekintést nyernek egyik intézmény a másiknak a mindennapjaiban is. Ezeket az alkalmakat visszatérve a saját lakóterükbe több napon keresztül emlegetik, és hát beszámolnak örömmel ezekről a lehetőségekről. Több intézményünk szervez a lakók számára is kirándulást. A Szerencsi intézményünk már megszervezte, ők Boldogkőváralján voltak a lakókkal, az Encsi intézményünk pedig tokai hajókirándulást szervez, azért itt el kell mondani, hogy általában ezeket támogatásokból szoktuk fedezni, tehát sokszor vannak olyan segítőink, támogatóink, akik megfinanszírozzák ezeket a kirándulásokat. Aztán a Szerencsi, kicsit ugrálok itt a tagintézmények között, mert megvalom olyan dúsak a programok, olyan sok változatos programot szerveztek a munkatársak, hogy azt sem tudom, melyiket emeljem ki közülük, de azt is el kell mondanom, hogy a Berentei Idősek Otthona munkatársai évről évre már lassan, mint egy színjátszó csoport úgy működnek, mert csodaszép műsorokat készítenek alkalmanként a lakóik számára. És tudomásom van róla, bár nem tudom, hogy mennyire publikus még, hogy ezen az éven is készülnek egy nagyon szép műsorral, amire majd november 7-én kerül sor. Ugyanígy az Encsiek pedig egy kabaré délelőttel készülnek a lakók számára, és itt nagy öröm ez az is, hogy bár Encsen ennek nem volt hagyománya, hogy a munkatársak szerepeljenek, de beleláttam egyik próbájukba, és meglepődtem, hogy legalább 15 munkatárs volt jelen, akik szeretnék segíteni a mindennapokat, vagy egy kicsit vidámítani a lakók életét. Minden tagintézményünkben lesznek vidám szüreti mulatságok, lesz 90 évesek köszöntése, természetesen az újbornak a megünneplése is azért általában ebben az időszakban kerül sor, reformációi istentiszteletre kerül majd sor.
1: Említette korábban, hogy közös kirándulások is megvalósulnak az intézményekben, és ez nem csak az otthon lakóit érinti, hanem a munkatársakat is. A mostani beszélgetésünk végén néhány gondolatban arról a munkatársakkal való kapcsolattartásról, az egymás lelki támogatásáról szólna, hogy mindezeken a kirándulásokon, vagy akár a mindennapokban ez milyen formában valósulhat meg, valósul meg.
0: Nagyon fontosak számunkra a munkatársak, hiszen ők a motorja a teljes szeretett szolgálatnak. Nagyon fontos az ő képzésük, továbbképzésük, és ugyanakkor az ő rekreációjuk is. Azt gondolom, hogy ezek alkalmával feltöltődnek egy kicsit, és megújulnak, talán új erőre kapnak, és ők is érzik azt, hogy fontosak a számunkra. Éppen ezért minden tagintézmény igyekszik a saját munkatársi közösségét megjutalmazni azzal, hogy egy rövidebb, hosszabb távú kirándulást szervez számukra. Ezeken a napokon egy minimális dolgozói létszám marad a tagintézményekbe, akik még a feladatellátást el tudják végezni, és a munkatársak nagy többsége, akik vállalják ezt az utazást, részt vesz ezeken a feltöltődő kirándulásokon. Minden alkalommal szeretjük, hogyha, sőt kérem is azt a munkatársaktól, hogy az ige szólaljon meg a kiránduláson. Érintsünk egy templomot, annak a megtekintését. Egy kicsit érezzük azt, hogy kik is vagyunk, tudjuk magunkat elhelyezni, hogy nem egy turista csoport vagyunk, hanem egy összetartozó közösség. Éppen ezért ezek a kirándulások és ezek az alkalmak különlegesek és ajándékok számunkra. Azt gondolom, hogy a közös beszélgetések, ez a megélt út és az egymásra fordított idő erősítik a munkatársi közösséget, és a nekünk vezetőknek is a velük való kapcsolatot, hiszen mi is ilyenkor igyekszünk egy kicsit más szemlélettel feléjük fordulni. Az utolsó közös kirándulásunk az a központi

0: irodai munkatársaknak és a házi segítségnyújtó szolgálatban dolgozóknak a közös kirándulása volt. Szeptember 22-én került erre sor, és az Aggteleki karsztvidék volt az elsődleges célpontunk. Itt a Jósafői barlangba, Aggteleki Jósafői barlangba mentünk, ahol a Vöröstói túrán vettünk részt, 100 perces gyaloglás volt. Azt gondolom, mindenki számára élvezetes volt. Jó volt látni, ahogy a munkatársak segítik esetleg a nehezebben járó munkatársakat, hiszen közöttünk is vannak már azért idősebb munkatársak, akinek meggyengült térte dereka. De olyan jó látni ilyenkor, hogy egymást is mennyire tudjuk segíteni és támogatni. Lenyűgöző volt a barlang, és azt gondolom Isten egyik csodájában gyönyörködhettünk, és ezzel még nem is ért véget a mi kirándulásunk, hanem folytattuk az utunkat Betlére, és a betléri kastélyt is, az Andrássy kastélyt is megtekintettük. Itt is lehetőségünk volt, ugye egy kicsit ismét a múlt idézésre, a magyarságunk identitásának erősítésére, és hát annak a csodás kertnek a megtekintésére, amit a betléri kastélyt is körbeveszi. Hálásak vagyunk ezért a napért is, a jó beszélgetésekért és az örömteli pillanatokért, és különösen hálát adunk Istennek azért, hogy megajándékozott bennünket teremtett világának ilyen csodáival, és lehetőséget kaptunk arra, hogy ezt együtt fedezzük fel. Ennek a kirándulásnak a margójára egy igét is választottunk, mert megörvendeztettél tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak újongok. 92. Zsoltár 5. verséből. Most csak ezt az egy kirándulást említettem bővebben, de természetesen a többi tagintézményünk is részt vett munkatársi kirándulásokon, és hát a kirándulásokon kívül, vagy azon felül, ugye, mint ahogy említettem, hogy figyelünk a továbbképzéseire a munkatársaknak, és ezeket is szeretjük úgy megszervezni, hogy akár több intézményből egy helyen képződjenek a munkatársak, és van lehetőségek és tapasztalatcserére, van lehetőség egymás munkájába belelátni, egymástól tanulni, a jó gyakorlatokat átvenni egyik intézmény a másiktól. Számomra ez nagyon fontos, hogy ez a közösség valahol hogy így alakuljon, hogy ne érezzük azt, hogy az egyik intézmény kisebb, a másik nagyobb, hiszen különbözőségek vannak, mert ezt ugye adják a körülmények. Ezen nem tudunk változtatni. De az, hogy mennyire tudjuk a munkatársaknak a munkáját segíteni, ez viszont rajtunk áll.
1: Köszönöm szépen, hogy erről a kirándulásról, az október 1-i háladó istentiszteletről, és oly sok másról is beszélgethettünk, és Isten gazdag áldását kívánom itt az októberi tervezett programokra, és természetesen a mindennapokra is, az idősek otthonának, lakóinak, munkatársainak életére, és köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is a meghívást.
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában Molnár Ildikóval, a Tisztánineni Református Egyházkerület szeretetszolgálatának igazgatójával beszélgettünk itt az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
2: Találkozások. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a Paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint két óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Mert a haza nem eladó.
1: Mert a haza nem eladó.
0: Ez is pénzre sem váltható.
1: Ez is pénzre sem váltható.
0: Mert a haza lelked része.
1: Mert

0: reklám.
1: Abigén.
2: A bogyós gyümölcske. Szentpéteresen. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Boromisza Dóra előadásában hallják.

0: Negyedik fejezet. Soha sem köthetsz kardot. A bujdosó família tagjai egyszerre összeröffentek mindenünnen, és elkezdtek háborogni és méltatlankodni.
1: A szemtelen prücsök, el kellene onnan seprűzni. Ez akarja mi diákunkat legyőzni?
0: Maga piskárosi Szilágyi Márton uram is így szólt. Nini, a rána rúgta a Fédrusz meséiből. Még akkor közönségesen ránának nevezték diákosan a békát, és azt akkor mindenki megértette. Most már magyarul nevezik az egyes állatokat, de valljuk meg, senki sem érti. Mert vajon ki tudhatná, hogy a sárhencser vatkan, a nyakorján zsiráf, a berkifutár szarvas, és hogy a béka másznok. A birkózó valóban a dobosék ingyenes diákja, Veres Pista volt, aki csak a nyakáig ért az óriás bekének. Hogy mi lesz már a világból, ha a veréb támadja meg a sólymot? A Cantus Prezes, az előénekes, aki különben torokbeli kincsekkel lévén megáldva lenézte a testi erőt, egy csípot vett most elő és belefújt. Ez volt a jel az összecsapásra. Épp úgy, mint hajdanta Budán a tornákon, mikor még idehaza laktak a magyar királyok. Beke a csípőjére vágta az egyik kezét, mintha az fölösleges lenne, s csak úgy félkézzel kapta vállán Veres Pistát, hogy megropogtatván a válpercét a levegőbe emelje, s onnan a magasból egy ügyes csavarintással a földhöz csapja. Kulimásszá válik a szegény gyerek, úgy foly szét a földön, bízisten kanállal szedi majd fel Dobos néni. De a Pista gyerek sem rest. Hopp, nekiugrott Bekének, s kápráztató gyorsasággal körültekergőzött annak a hosszú testén, mint egy kígyó. Lábával átfont a lábát, két kezével a nyakát, míg Beke egy rettenetes csapást mért öklével a mellére, amitől az egyszerre szédülni kezdett, s szemének a két karikája befelé fordult. De azért meg se sziszent. Csak a karjai eresztették el lankadtan az óriás nyakát egy percre. Beke felhasználta ezt a percet, egyet lódított rajta, megingott tőle, felesett volna, ha nincs ott egy fa, amelybe belebotlott, de amely egyszer s mind leesni nem engedte. Nagyot koppant a feje a faderekán, de mint a labda visszaugrott egy jaguár ügyességével, s megragadta újra Bekét. Összefonódva kezdtek birkózni. Fejedelmi látványosság volt ez a debrecenieknek, mintha csak egyetlen egy alaktalan test lett volna négy kézzel, mely eszeveszetten kering, dübörög, mint az ördög motolla. A nézők még a lélegzetüket is elfojtották. Teringette! Kiáltá a főbíró a kínos, ünnepélyes csöndben, és az izzadság csurgott le a homlokán a nagy érdeklődéstől. Rajta! Rajta! Hol az egyik vetett lábával gáncsot, hol a másik. A ravaszfogások, melyek a verekedés művészetét képezik, mind nem használtak semmit. Egyformán tudott velük bánni mind a kettő. Olyan volt a koldusdiák karja, mint a vaspánt. Szorítsd! Szorítsd, Pista fiam! Sűvített egy mennydörgős hang a magasból. Mindenki oda nézett. Hát Dobos bácsi ült ott fejük fölött a fán, két elálló ágba kapaszkodva. Beke megrezzent, az a hang megzavarta, azt hitte az égből hangzik alá, s önkéntelenül föltekintett, s eleresztette ellenfelét. Ez volt a veszedelme. Pista keresztül hajította magát az óriáson könnyedén, s egyet döfött rajta hátulról a két tért kalácsával. Egyike ez a legrafinírozottabb csellökéseknek, debreceni műnyelven kecsketúró. Úgyhogy az erős ember elbődült, s nagy zuhanással terült el a porban. Vivát, vivát, harsogott száz meg száz torokból, éljen a koldusdiák! Pista odaugrott Bekéhez, és rátérdelt, kezeivel pedig leszorította, hogy föl ne bírjon tápászkodni. A tömeg átszakította a sorompókat, és nagy riadalommal csörtetett be a küzdelem helyszínére. Dobos bácsi leugrott nagy örömében a fáról, de olyan szerencsétlenül esett hanyat, hogy majd eltörte a bal bordáját. De fájdalmas jajgatásai közben is eszébe jutott oda kiáltani Pistának.
2: Dömöckölt, fiam, ne erezd el! Hadd egyék egy kis homokot! Nem sokkal rosszabb az a bújdosó égkosztjánál.
1: Eresz, hörgébeke, az ördög verekszik veled többet!
2: Szátisz! Elég, mondta az odaérkezett főbíró. A tavalyi fortissimus elmehet zabot hegyezni.
0: Erre újra fölhangzott az éjjelzés. A híres iskolai kántus rázendíté a Gerundium dalt, melynek mindig az volt a visszatérő sora. Különblegény Dávid, mint Góliát, vivát, vivát, vivát. A főbíró ünnepélyesen kezet szorított a győzővel. Dobos néni elérzékenyülten könnyezett, s hol a fiúhoz, hol megint vissza a katlanokhoz szaladt a gulyáslevest megkavarni. De a java még csak ezután jött. Előlépett a szépséges leányzó, Szilágyi Magda, talpig ünnepi ruhába öltözve, s szemlesütve hozta a győzőnek szánt jutalomdíjat. Egy kardkötő volt az idei prémium, gyönyörű kézi munka. Finom aranyszállal szatyára hímzett apró oroszlánok. Magda leányasszony arca olyan lett, mint a vérbe mártott liliom, mikor ezt a néhány szót elrebegte, amire nyilván az apja tanította be otthon, mert nagyobb professzorosan hangzott. Tisztelet adassék a testi erőnek, mert az erős lélek is az erős testet keresi lakóhelyéül. Dicsőséggel lógjon a kegyelmet kardja mindig, mindenkor ekötőn. Ok nélkül kineráncsa a hüvelyéből, s tisztesség nélkül vissza ne tegye a hüvelyébe. Az ifjú megdicsőült arccal állott ott. Úgy tetszett neki a leány hangja, míg a mondókat tartott, mintha a szférák zenéje lenne. Előtte a közönség zsivaja harmonikus, kellemes zsongássá olvadt össze, mely melegen csiklandozta és dagasztotta szívét. Az ég, noha fent egy pár foszlányos felhő futkározott, teljes pompájában nevetni látszott rá, és a nagy erdő minden lombja csak neki integetett mosolyogva. A dicsőségből is legédesebb az első csöpp. A koldus diák lelke csordultig megtelt azzal az egy csöppel. Dobos bácsi olyan vidám lett, hogy a süvegét haigálta fel a levegőbe. Nyakába borult az ismerőseinek, s váltig bizonykodott, noha senki sem cáfolgatta. Akárki mit mondjon, a testi táplálék a fő dolog. A táplálék csinálja a legnagyobb csodákat. Mit nem tesz a jó koszt? Hejnó! Hova lettek egyszerre azok a bújdosóék? Hát bizazok szép csendben elpárologtak onnan. A nagy tiszteletű urak ellenben mind odajárultak Veres Pistához. De milyen szép fiú lett abból egy fél óra alatt. És kezet szorítottak vele, kinek még mindig reszketett a másik keze, amelyben a hímes kardkötőt tartotta. A nagy tiszteletű urak sorba nézegették a szép emlékjelt, s ott szemtől szembe megdicsérték Szilágyi Márton uramat, hogy olyan kedves hajadon leánya van, aki a varrásban annyira tökéletes. Ez bizony gyönyörű egy munka. Még öregkorában is örömmel fogja nézegethetni, domine. Nagy kár, jegyzi meg nagy tiszteletű Boglányi József uram, s nagy kár, hogy megjegyzi. Valóban nagy kár, hogy sohasem viselheti.
3: Nem viselheti?
0: Kérdi csodálkozva a főbíró.
1: Miért ne viselhetni?
2: Mert a nem-nemes ember nem köthet kardot, tehát a kardkötőre sincs szüksége.
0: A Pista fiú elhalványodott. Mintha egy hideg lehellettel egyszerre elfújták volna a tündérvárat, amit az ő lelke csak az imént épített. Abba az első édes csöbbe mindjárt beleesett az első méreg morzsa.
1: Együtt jár az azzal.
0: Úgy érezte, mintha e percben ő rá, az irigyelt diadalmasra, szánalommal vagy gúnnyal nézne mindenki. Hiszen nem is nemes ember fia, hiszen csak egy koldus diák. Maga a szép Szilágyi Magda is olyan szelíd részvéttel függeszté rá szemeit, mintha a nagy tiszteletű Boglányi professzor uram szavai volnának azokba a sötét szemekbe befestve. De kár, hogy sohasem viselheti a kartkötőt. A zene felharsant, a híres csomornyóbanda húzta szíve fenekéről. A nagytér kitisztult a verekedőktől. Átvették az ölelkezők, ifjak, leányok deli táncra perdültek, előkullogván apródonként a megvert tábor legénysége is. Mindenki őrült, vigadott, csak a győző nem. Olyan nagyon megszúrta az a tövis. Elvonult búsan az erdő olyan részébe, ahol senki sem látta, ahol csak a természet volt, ahol a madarak vígan ugráltak ágról ágra, és csicseregtek kedvük szerint. Volt azok közt mindenféle madár, szarka, rigó, karvaj és pintyőke. Szeptolban járt az egyik, mint a másik, de azért nem lehetett észrevenni, hogy egyik lenézné a másikat. Nem vagyok nemes ember, sóhajtá megsemmisülten. Tehát miért nem vagyok az? Kérdé töprengve. A füvek, fák komoran bámultak rá, de meg nem magyarázták neki.

Ötödik fejezet. Kire marad a bolt? Pistát nem hagyta többé nyugodni a gondolat, hogy ő nemes emberré lehessen. Erről elmélkedett nappal, erről álmodozott éjszaka. Mióta úgy rápörköltek a nagy erdőn, valami felsőbb lénynek látszott előtte az, aki nemes. Minden gyermeknek és ifjúnak megvannak a maga ragyogó vágyai, de azok rendesen vagy alantabb járnak, vagy magasabban. Vagy király akarna lenni valami tündérországban, ahol az erdő aranyból van és muzsikál, ahol a patakban olvasztott ezüst csergedezik víz helyett. Vagy ha nem ilyesforma királyság jár az eszében, akkor bizonyosan kielégíteni egy új sarkantyú vagy egy pusztra. De ki gondolna nemességre ilyenkorban? Hisz az csak a meggazdagodott bőrkereskedőknek és tábori liferánsoknak furdalja begyét, hogy né, hiszen én is úr lehetnék, ha a király akarná. Más emberfia ellenben abban az istenes békés tudatban nő fel, hogy minden úgy van jól, amint van. A hatalom és a rang Istentől való. A nagyobbik testvértől a kisebbikre is ráragadt az a mérhetetlen nagyra vágyás, az a szörnyű szomjúság a rang után. Látod, az apánkat se verették volna halálra, ha nemes ember lett volna. Nekünk is másképp menne a sorunk. Nézd csak a Gencsi Miskát, vagy a Szentpályi Gabit, az iskolatársainkat. Mennyivel különb öklöket adott nekem, meg neked az Isten, de azért mégis ők a hatalmasabbak. Az elnyert kardkötő mindig ott függött a Pista ágya fölött. Veszedelmes diadaljel volt. Az súgta neki ezeket a hóbortokat, melyek lassanként Alaci fejét is megcsavarták. Íme, itt van, és nem viselhetem sohasem. Más oda nem adná a világ minden kincséért, nekem nem ér semmit. A könyvekhez nyúljak vigasztalásul, azokban búvárkodjam, minek? A tudomány is csak a nemes embernek dísz, nekünk csupán kenyér. A derék Dobos bácsinak abba kellett hagynia az eddigi esteli mesélgetéseit. Nem elég érdekes téma volt már a fiúknak, miképpen sétált a pataki diák a szűk cellájában. Fogadni mernék, hogy patakon meg debreceni diákot mondanak. Mi módon szólnak a különböző felekezetbeli harangok? A luteránus harang nyelve ezt ketyegi, se ide, se oda. A pápista harangé, Jézus Mária, Jézus Mária. Míg a kálvinista ekép mordul közbe, forgósatta teremtette. Felséges zamattal tudta ezt produkálni Dobos bácsi, hát még a fogyadiákféle históriákat. A pukkadásig nevetett volna annak még a holt ember is, csak ezek a holtkóros fiúk nem. Úgy hallgatták, mintha az orruk vére folyna. Hanem bezzeg csillogott a szemük, mikor a Molnár legényből vezérré lett Kinizsi Palkó történetet beszélte, vagy a Kályha fűtőből királyfi tutorává emelkedett Gyurka barátét. Egyikhez sem hazudott hozzá Dobos bácsi valami nagyon sokat. Laci könnyű vérű fickó lévén, ha a bátyját nem látta, szívesen engedett a nagy dics szombiból. Némelykor átadta magát a játéknak, mulatságnak, s tudott lenni boldog is. Igaz, hogy a szíve olyan lágy volt, mint a viaszk. Menten összeszorult, ha a bátyját látta búslakodni, s ha az megsarkantyúzta a saját fantáziáját, versenyt szalajtotta vele ez a magáét, mint a lustább lovat a szilajcsikó mellett. Az évek jöttek, mentek, s a két árva fiú ajka fölött pejhesedni kezdett imára bajusz. Na, holnap emberszámba léptek, gyerekek, hajtotta Dobos néni, kinek nagy kedve telt a fiaiban. S a jó asszony komolyan gondolkozni kezdett a sorsukról, kivált a Pistájéról. Egy év még, s mind a fejében lesz, amit Debrecenben bele lehet tölteni. Hát már most csinálni kell a fejével valamit. Okos, tanult fiú. A professzorok nem győzik dicsérettel, s olyan írása van, hogy a szép gömbölyű betűit megcsodálják. Múltkor is vele másoltatták le a gratuláló iratot, amit a Palatinus neve napjára küldött a kollégium. Sok fejtörés után abban állapodott meg az asszonyság, hogy Pista legjobb lenne valami jó helységbe kántornak.
Egy az, hogy az ügyes betűvetést átplántálná a falusi gyerekekbe, akiket tanítana. Más az, hogy a hangja is kellemetes. Nem csak az orgona szót emelné, de a halotti búcsúztatók eléneklésében is ritkítaná párját. Hát, igazi gyönyörűség lenne falujában meghalni. Ami pedig Lacit illeti, az úgysem való tudósnak. Ha az iskolákat kijárja, hadd legyen belőle hentes. Legalább lesz valaki, akire a bolt rámaradhat. Laci nem is bánta, de Pista búsan rázta a fejét. Tán most is a híres Brunswick vitéz járt eszében, aki elindult a világba a rettenetes kardjával új címert keresni. Eddig griffmadár volt, oroszlánt akart ezentúl. Ő tökéletesen értette Brunswick vitézt. Ne rázd a fejed, kapacitált a dobos bácsi. Arany élet a kántor élet. Cantores amant humores. A kántorok szeretik a bort, a kántorokat pedig szeretik az emberek. Lám, Mátyás király milyen jó barátságban állt a cinkotai mesterrel. A cinkotai itce azonban egy csöppet sem csiklandozta a Pista becsvágyát. Azzal fenyegette dobosékat, hogy inkább a vízbe öli magát, vagy leugrik a toronyból. De hát mi akarsz lenni, édes fiam? Kérdi szeretettel dobosni. Hiszen én nem erőszakollak semmire. Ne tagadd el, mi volt a kép a szíved kívánsága, s én rajta leszek, hogy azzá légy. Pista elpirult, s szemei lázasan csillogtak. Legelőbb is nemes ember akarok lenni. Akkor aztán majd megmondom a többit. Dobosné összecsapta a kezeit ijetten. Jaj, fiam, azzal csak a király tehet meg. No hát, el fogok menni a királyhoz. Ó, te szerencsétlen! Hol szedted magadba ezt a szertelen nagyra vágyást? Ki tanított téged az ilyen hivalkodásra? Elmész a királyhoz? Verd ki a fejedből ezt a gondolatot. Azt gondolod te, hogy az csak egy ugrás ide, hogy fel kell húzni a mesebeli bocskort és azt mondani, hip-hop, ott legyek, ahol a király van. Először azon kezdem, hogy nem is hiszek a király létezésében, mert én soha se láttam. Azt mondják, Bécsben lakik. Azt mondom én erre, hogy nincs is Bécs nevű város Magyarországon. Akármennyire lohasztotta az ilyen beszéd, de a külső életben minden csak szította ezt a nagy vágyát. Pokol volt akkor az iskola a nem nemesnek, pokol volt megtanulni, hogy az Isten mind a maga képére egyformáknak teremtette az embereket, egyformán adott nekik lelket, hallást, látást, érzést, s az emberek eldönthetetlen válaszfalakat építettek. Kis király az egyik, párja a másik. Minden lépten nyomon érezte ezt, s azon felül gyakran kellett látni a doboséknál apja gyilkosát, Krucsait, ki iránt évei számával növekedett a gyűlölete. Valahányszor Krucsai jött, az a nap mindig a szomorúság napja volt, nem csak ő rá, de dobosékra is. Csüggetten, lehorgasztott fővel jártak, keltek, s a néni bezárkózott a szobájába, és sírt. Pista ökleit szorította össze ilyenkor. Hely, ha ő valaha, mint férfi a férfival szemben állva kérhetne számot tőle. Vajon miért jár ide? Mit akarhat? S miért szomorítja ezeket a jó embereket? Nem sokáig maradt titokban. Dobosék tartoztak neki. Régi időktől fogva hitelbe szedte a néni a sertéseket. Az adósság felgyűlt nagy összegre, úgyhogy többé nem bírtak vele. Egy szomorú napon megperdült a dob az udvaron, s doboséknak nem kellett többé a fejüket törni, kire marad a hentes bolt. Most már csak azon siránkoztak, hogy kire maradnak a diákok. Mindenük odaveszett, házuk, boltjuk, az összes házi bútoraik és a 30 láncos földjük künn a határban. Úgy maradtak szegények, mint a kis ujjam. És még most sem magukra gondoltak, hanem a két koldus diákra, akikből most már nem lesz semmi. Dobosnénak Szegeden lakott a Márta öccse, férjezett Vőneki Jánosné.
A sógornak számos bárkája és tutaja járt a Tisza vízén. Egyike volt a legmódosabb fakereskedőknek. Az megígérte, hogy alkalmazni fogja Dobost. A néni meg majd csak eltengődik a Márta mellett kegyelem kenyéren. Bizony, keserű annak az íze. De ha az Isten így rendelte, legyen meg az ő szent akarata. Volt nagy könyhullatás, mikor válniuk kellett. Magammal vinnélek, zokogta Dobosné a karjaiba szorítván a két fiút görcsösen, de magam is idegenbe megyek, én sem tudom, mi lesz a sorsom. A szekér már ott állott a kapunál. Dobos bácsi maga vitte ki a könnyű málhát, és a saragjába tette. Elfért oda könnyen, pedig benne volt abban a batyuban mindenök. Azután visszament, s ő is rendre ölelgette a fiúkat, mialatt deres szakálla átnedvesedett. Jó az Isten, jót ád, mondta elérzékenyülve, még megengedheti, hogy találkozzunk is valamikor. Legyetek jók és becsületesek. Voltam az igazgató professzornál, s az kieszközölte, hogy ételt kaptok a szegények konyhájáról, s lakástok lészen a kollégiumban. Nekem pedig azt is megígérte, vágott közbe Dobosné, hogy a nyáron legációba küldi Pistát, s ez ott pénzt szerezhet magának. No, gyertek ide, hadd csókoljalak össze még egyszer. És még azután is egyszer. Megsimogatta a hajukat, letörülgette a keszkenőjével a zápor módra ömlő könnyeiket. Ó, de jó az Isten, kiáltá fájdalmasan, hogy a magam gyermekeit elvette. A fiúk egy szót sem voltak képesek kiejteni a nagy szívfájdalomtól. Némán lesújtva hagytak tenni magukkal mindent, amint hol a bácsi, hol a néni kapta őket kézre, s beszélt hozzájuk majd szomorítón, majd vigasztalón. Nem hallottak ők abból semmit. Egy nagy káosszá olvadt össze nekik az egész világ.

0: 6. fejezet. A fehér és a fekete kutya. Egy vézna himlőhelyes alak dugta be a fejét a szobába. Gyerünk ki, fiasszonyka, mert nagy út áll előttünk.
1: Mindjárt, mindjárt, Pizsera uram.
0: Ez volt a híres szegények fuvarosa, Pizsera apó, aki bizonyos fogadás folytán, jótékonyságból ingyen fuvaroztatta az embereket, amikor kedve volt hozzá. Két rossz macskalova volt, Beta és Fecske. A gubódiákok és a botosdiákok rendesen ezen a két gebén tették az első kirándulást a Helikon felé. Azzal tudni illik, hogy régi időktől fogva szokásban volt a versfaragási mesterségben a két jámborállaton kezdeni az elmeköszörülést. Egy pár ilyen versezet a mai napig is fennmaradt. Pizsera bácsi büszke betája, s a Deli Fecske 30 szemzabot evett egy este. Pizsera apó magán kívül lett dühében, ha egy ilyen verset elkiáltottak a háza előtt a 13 városban. El nem ordizom, adta, kiabálta, a klamán teszek után, nohogy 9 kopókölyök marja a torkotokat. Pizsera apó szállította dobosékat Szegedre, s most is arra játszotta magát, hogy a lovak türelmetlenkednek odakünn. Pedig azoknak eszük ágába sem jött a türelmetlenség, nem ismerték azok ezt az érzést. Örültek szegények, hogy élnek. De Pizsera apó mindenféle nemes gerjedelmet látott szerető szemeivel a lovaiban, amelyekre büszke volt, mert mind dicsekedni szokott, több jót tettek már ezek, mint egy püspök. A Pizsera sürgetésére csak ugyan kifejtőzött a fiúk karjaiból dobosni. El ne felejtsetek, gondoljatok rám, mondá fuldokló hangon, s keresztül szaladt az udvaron a kocsihoz. A fiúk utána futottak. Ó, anyánk, kiáltá Pista szívfacsaró hangon, ne hagyj el minket. No, no, no, csillapítá őket színlelt vidám hangon dobos. Teringette, gondoljátok meg, hogy ma holnap férfiak leszünk, mind a hárman. Magát is a gyerekek közé vette a szegény bácsi, pedig már ő belőle nehezen lesz férfi valamikor. A kocsinál már mind ott voltak összegyülekezve a dobosék jó emberei, akik még egy Isten hozzádot akartak nekik mondani. Perecék a szomszédból, majorosék, Birliné asszonyom a Csapó utcából, a sok diák, akik valamikor náluk kosztoltak, sőt, még az ellenségek, bújdosóik is eljöttek, s maga bújdosóné asszonyom pityeregve ösmerte be a búcsúzásnál. Kegyelmed volt köztünk a királyné, kegyelmed mindnyájunkat fölülmúlt a főzőkanalával. Mit nem adott volna azelőtt dobosné ezért a meghódolásért, de most csak sírni tudott. Isten áldja meg, néni, Isten áldja meg, komasszony! Köszöntötték minden oldalról. Legyen szerencsés, legyen boldog! Pizsera apu maga is ellágyult, s szemére húzván a kalapját, kibontá az ostort, s meglegyintette a Deli Fecskét és a büszke Betát, mire a két jámborló nagy immel ámmal megmozdult. Dobosné még egy pillantást vetett a körülállókra, és a házra, mely az övé volt. Az eperfalombja búsan integetett az udvaron, s annak a piros bélű sertésnek a boltajtón, mintha könnyek szivárognának a behunyt szeméből. A becsukott zsaluk, a fehér kémény a tetőn, még egyszer elfutottak a szeme előtt, s aztán nem látott többé semmit. Odaroskadt a dobos bácsi nyakára aléltan. Csak mikor elhagyták a várost, a szabad mezőn, a hűs szellő, amint megcsapta arcát, pillantott még egyszer szülővárosára. S íme látja, hogy az úton ott szalad utánuk a két veres fiú.
1: Megálljon, Pizsera uram, megálljon! Azaz, hová beszélek? Jaj, már az eszemet sem tudom, menjünk, menjünk sebesebben, mert ha utolérnek a gyermekei, mindjárt megszakad a szívem. Csak ne sajnálja kegyelmed azt az ostort, ha Istent ösmer, rimánkodik dobosni.
2: Ostort? Ezeknek? Duzogott sértődve. Csak senki se bikmag, hogy sárkányra hólyagot kössön. hanem azért mégis közibe vágott a két griffnek, úgyhogy azok igazán nekilódultak. A felporzott debreceni homok csak hamar a folyton távolodó diákokat is eltakarta előlük, s a diákok elől is a szekeret.
1: Laci fáradt el előbb. Hova lokoljunk tovább? Már úgysem érjük utol a szekeret. Forduljunk vissza.
2: Pista megállott erre gondolkozva, miután előbb kifújta magát. Visszaforduljunk. Minek? Menjünk inkább, amerre a két szemünk visz. Valami titkos érzés azt súgja nekem, hogy megtaláljuk a szerencsét. Amit úgy értesz, hogy mint nemes emberek térünk majd egykor vissza Debrecenbe? Nem ide. Szegedre kell előbb mennünk, sóhajtott fel Pista. Ha valami lenne belőlem, nénit felkeresni volna a legsürgősebb dolgom, hogy az ő sorsán segítsek. Azután Krucsait venném számolóra, és csak akkor jönnék végre ide.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Mikszáth Kálmán a Két koldus diák című regényéből hallottak részletet Boromi Szadóra előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: Abigén.
6: A Gogyós Gyümölcskertész.
7: Szent Péter Esernyőse.
8: Házasságon innen.
9: Katalin.
8: És a
10: gyerek. A Gólya Kalifa.
11: Paszti fiú
12: esete.
13: Pilátus testament.
14: Szigetkék.
15: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
4: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a deák-téri evangélikus templomban, ahol a protestáns felekezetek vezetői közös imával emlékeztek meg az összefogásról. A rendezvényen Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formálja az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti. Az eseményen közreműködtek különböző kórusok és rezesbandák, a záróprogramban pedig a MEÖT, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának egyházvezetői közös imádsággal fordultak az Úrhoz. A megnyitó ünnepségen a Luteránia ének és zenekar, valamint az összevont kórusok adták elő Johann Sebastian Bach egyik művét. A reformáció havi rendezvénysorozat a következő hetekben számos további programmal folytatódik országszerte a hívők közösségében. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezett népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. 160 új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi évvégéig meghosszabbított keretszerződés újranyitásával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eljárásban az Iveco és a Setra versenyez egymással a legkedvezőbb árakon történő szállításért. A meglévő megállapodás felhasználásával akár 9 hónappal is rövidebb lehet a folyamat, ráadásul a járműveket a 2023-as maximális árakon szerezhetik be. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz így az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő, korszerű buszokkal frissítheti a flottáját. A várhatóan novemberben megkötendő szerződés eredményeként jelentős időt és pénzt takaríthat meg a tárca. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcs hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Queen The Game lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Game a brit Queen rock együttes 8. stúdió albuma 1980. június 30-án jelent meg, a producerei az együttes tagjai és Reinhold Mack voltak. A felvételek során számukra addig ismeretlen helyen és környezetben a müncheni Musicland stúdióban dolgoztak.

Az együttes korábbi korszakának aprólékosan kidolgozott albumai után meg új munkamódszerével rendkívül gyorsan haladtak a felvételek, bár még így is több hónapig eltartottak. Az új munkamódszer bevezetése nem volt konfliktusmentes, de egy nagyon termékeny időszak után 40 dalból választották ki azt a 10-et, amely az albumra került.

A változás a dalok stílusában is érződött, egy részük a kevesebb, több elvét figyelembe véve az együttestől szokatlanul visszafogott volt, a gitár hangzás visszaszorult, a ritmus szekció pedig előtérbe került.

Minden addigi lemezüknél sokszínű volt, hiszen tartalmazta az együttesre jellemző drámai, túlprodukált dalokat, ugyanakkor a funk rock és az R&B jellegű dalaival jól idomult az akkoriban divatos klubkultúrához is.

Maga az album vegyes fogadtatásban részesült, de világszerte jelentős kereskedelmi sikere volt. Angliában és Amerikában is az első helyre jutott az eladási listán, csak az Egyesült Államokban több mint 4 millió példányban kelt el. Összességében az együttes egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett. One, two, three, four, one.

Az Another One Bites the Dust sikere példátlan volt az együttes történetében, jól szerepelt az amerikai R&B Dance és Black Singles slágerlistákon is, két Grammy díj jelölést kapott, az év producere kategóriában is az Another One Bites the Dust a legjobb vokális rockzenekar kategóriában, de egyiket sem nyerték meg.

0: Zeneshout című műsorunkat hallották, melyben a Queen The Game lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült Magyarország új innovációs és tudományos stratégiája, amelynek keretében a kormány 3 év alatt 225 milliárd forintra emeli az alap és innovációs kutatások állami forrásait. Horváth Péter államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján bejelentette, hogy a K+F ráfordítások aránya a 2030-as évekre elérheti a GDP 3%-át, elősegítve az egészségügyi, környezeti és technológiai fejlesztéseket. Orbán Gábor, a magyosz elnöke kiemelte, hogy a gyógyszeripar kiszámíthatóságot és az ellátásbiztonság erősítését várja a jövőben, miközben a szektor jelentős export teljesítménnyel és kutatási ráfordításokkal bír. Az élelmiszereknek az egészségfejlesztést kell szolgálniuk. Mindezért korszerűbb feltételekre és a fenntartható sertés tenyésztésre is szükség van a termelésben, Búza László államtitkár szerint. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztségviselője a kecskeméti Central European Pork Event rendezvényen bírálta az uniós szabályozást, mert az nem veszi figyelembe az afrikai sertéspestés miatt korlátozás alatt álló országok szempontjait. Kiemelte, hogy az Európai Unió nem kezeli megfelelően az érintett államokat, és ezt a hátrányos helyzetet Európának mielőbb észre kell vennie. A videó üzenetben hangsúlyozta a magasabb szintű állatjóléti követelmények és a határokat nem ismerő fertőzés megfékezése érdekében szükséges közös intézkedések jelentőségét. Közel 5,4 milliárd forintos uniós támogatásból fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert az országos rendőrfőkapitányság irányításával. A beruházás elsődleges célja a határ átkelés gyorsítása, valamint az uniós határregisztrációs rendszerekhez kapcsolódó feladatok támogatása. A korszerűsítés a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakaszon, valamint a nemzetközi repülőtereken valósul meg a következő időszakban. A projekt keretében modern okmány és új lenyomat olvasókat, munkaállomásokat, valamint automatizált kapukat és önkiszolgáló kioszkokat szereznek be. A 2028. szeptemberéig tartó a Széchenyi terv plusz keretében zajló fejlesztés a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. Új keresőfelület indult az Európai Uniós pénzek útjának nyomon követésére, amelyen keresztül pontosan ellenőrizhetővé válnak a megvalósult fejlesztések adatai és részletei. Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter bejelentése szerint a nyilvánosság a tisztességesen működő állam alapja, ezért a rendszer a Széchenyi terv plusz projektszállítóit is részletesen bemutatja. A kormány.hu tájékoztatója alapján a naponta frissülő oldalon a jelenlegi fejlesztési ciklus több mint 16 ezer támogatási szerződése és mintegy 5700 milliárd forintos kerete követhető nyomon, valamint bejelentések is tehetők. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium megbízásából a lekérdező felületről további részletek a pályázat.gov.hu oldalon érhetők el. Közös nyilatkozatban üdvözölte az ukrán parlament elé terjesztett új kisebbségi oktatási törvénytervezetet a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség annak mielőbbi elfogadását sürgetve. A Brenzovics László és Zubánics László által jegyzett dokumentum kiemeli, hogy a jogszabály a két kormányzati egyeztetések eredményeként jött létre. A tervezet átfogóan rendezi a nemzeti kisebbségek oktatási jogait, biztosítva az anyanyelv szabad használatát és az intézményhálózat fennmaradását. A kárpátaljai érdekvédelmi szervezetek szerint a jogszabály mielőbbi elfogadása elengedhetetlen a jószomszédi kapcsolatokhoz és Ukrajna-európai integrációjához. A turisztikai lehetőségekről, kulturális értékekről és a helyi vendéglátás szerepéről tartottak teltházas fórumot Miskolcon. A rendezvényen a résztvevők egyetértettek abban, hogy a városnak nem új értékeket kell kitalálnia, hanem a meglévőket kell még láthatóbbá tennie a vendégek számára. A beszélgetéseken szóba került a helytörténet, az épített örökség, a Bükk és Lilafüred, valamint Diósgyőr és a kevésbé ismert miskolci történetek is. A kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó szakemberek kiemelték, hogy a látogatók számára az éttermek, kávézók és üzletek által nyújtott élmény is meghatározó. A szervezők célja, hogy a fórum egy hosszabb, a civil közösségek és vállalkozások együttműködésére épülő párbeszéd indítója legyen a jövőben.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyolfelhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Család és párok lelki gondozása.
2: Megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás.
1: Kéz a kézben jótékonysági vásár.
3: Van a Kéz a kézben jótékonysági kömlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat, amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél.
1: Ifjúsági munka a Beregi Református Egyház megyében.
4: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak.
1: Játszunk együtt, nyílt nap, százfenesen.
5: Tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban a kora gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. A következő beszélgetésünkben szó esik arról, hogyan hat a háború, a szétszakítottság és a mindennapi bizonytalanság a kárpátaljai családok és házaspárok életére. Pocsainé Tövisi Tíma, a református lelkipásztor, család és pár lelkigondozó, mentálhigiénész szakember arról beszél, hogyan segíthet a lelkigondozó a visszatérő konfliktusok, az elhidegülés vagy éppen a válás gondolatának megjelenésekor. Megtudhatjuk azt is, mikor érdemes külső segítséget kérni, hogyan működhet a páros lelki gondozás, és mit tehetnek a házastársak otthon, egymásra időt számba, és újra megtanulva beszélgetni. A lelkipásztor végül arról is szól, miért fontos számára a családok segítése, és milyen bátorítást adna a nehézségekkel küzdő házaspároknak.
2: 2026-ban Kárpátalján talán nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az, hogy család és párok lelki gondozása, hiszen úgy a családokban és a párok életében is annyi megpróbáltatás van jelen, ami akarva akaratlanul is, de hozza magával azt, hogy egyre több diszfunkcionális család jelenik meg, egyre több kapcsolatban problémák. Hogyan látja ön ezt a helyzetet itt Kárpátalján, és mivel lehetne ezen segíteni?
3: Az a tapasztalatom, hogy nagyon nagy mélységben van a házasságok legnagyobb része Kárpátalján. Hát az elmúlt időszak az rányomta a bélyegét minden család életére, és ugye már az 5. éve folyik a háború, és nincs kilátásban, hogy vége lesz, és azok a családok, akik szétszakítottságban vannak még mindig, mert azt vállalták, hogy egyik fél itt Kárpátalján marad, a másik meg egy másik országban, semmiképpen sincs szó ott családépítésről, vagy úgy családról, mint fogalomról, mert a gyerek elveszítette egyik szüleit egészen biztosan, a másik szülőt is valamilyen szinten, mert az, aki Kárpátalján maradt, az a mindennapi megélhetésért küzd, és hogyha anya és apa szerepet visz egyik fél teljes mértékben, akkor nem tud ott lenni, mint szülő a gyerekének az életében úgy, ahogy ott kellene lennie, és szerintem nagyon sok család szenved, de mi a gyerekek és férj és feleség is egyaránt, akik itt együtt élnek még, és egy családként vannak jelen Kárpátalján, őnekik is megvannak a hasonló nehézségeik, mert felgyorsult az élet. Tehát ott van a lelki terhe annak, hogy egy nyomáson, ha van felmentése egy férfinak, ha nincs, akkor is van egy nyomás, egy háborús nyomás, a megélhetésért folyó küzdelem, és nagyon ritka az meglátásom szerint, amikor a családok, a házastársak arra koncentrálnak, hogy hogyan töltsünk minőségi időt egymással, és ez a háború a családokat lopta meg, mert nincs együtt töltött idő úgy a nagy családban sem, tehát a generációk sem töltenek, több generáció sem tölt időt egymással, és így a gyerekek teljesen kiszakadnak meglátásom szerint, és hát én azt tapasztalom, hogy gyülekezetemken belül, hogyha a lelkipásztoroknak a tekintete erre kinyílik, hogy lelki gondozni kell a családokat, akkor azokban a gyülekezetben tekben nagyon intenzíven, aki igényes magára és a lelki életére és a családjára, ő részt vesz bizonyos alkalmakon, de ahol nincs lehetőség, vagy talán nincs meg az az ember, aki odafigyelne rájuk koncentráltan, ott a saját maguk problémáival küzdenek, és hát elvannak, és a probléma az mindig mélyre van elrakva, és a hétköznapi dolgokkal foglalkoznak az emberek, és a hétköznapi dolgok őrlik fel az egész életet, és ami mélyen van, az lehet soha nem is fog előkerülni.
2: Miben tud segíteni egy lelki gondozó, aki kimondottan a családokra és a párokra koncentrál?
3: Hát elsősorban meghallgat. Szerintem egy lelki gondozó mindig abban a legnagyobb segítség, hogy bizalommal hozzá lehet fordulni, mert ami elhangzik egy beszélgetésen, az ott marad. Közben meg az Isten jelenlétében történik ez a beszélgetés, mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nem emberi segítségen fog múlni egy család életében sem a segítségnyújtás, hanem Isten avatkozik be és Isten kínálja fel azt a megoldást, ami szerinte való. És ezért nagy kincs ma egy lelki gondozó és egy lelki gondozóhoz elmenni, akár egyéni beszélgetésre, akár házastársként vagy családként, ne talán együtt, hogy megtalálni azokat a pontokat a házasságunkban, a családunk életében, ahol elakadásaink vannak, ahol valamit mélyre elraktároztunk, és nem merünk róla beszélni, mert hogyha beszélnénk, akkor abból csak veszekedés lenne, és szerintem nagyon sok családban ez ismerős, hogyha valami nézeteltérés, konfliktus előkerül, akkor a veszekedésen túl nincsen megoldás, és a lelki gondozó jelenlétében meg talán ez törhet meg, hogy halljuk hangosan kimondva a saját érzéseinket is, gondolatainkat is, és a társunkét is, ne talán gyerekeinkét is, hogyha a család nagyobb létszámban érkezik, és minden egyet kimondott szónak súlya van. És néha csak annyi kell, hogy koncentráltan időt szánjunk arra, talán egy külső embert bevonva segítségként, hogy kimondjuk azt, ami van. Mert onnan tudunk építkezni, hogy tudjuk, hogy hol tartunk. Tehát ha én nem tudom, hogy hol tartok, akkor nem tudom, hogy még mennyi mindenre van szükségem arra, hogy fölépítsek esetleg egy házat. De ha látom, hogy hol tartok, mondjuk, hogyha most egy épület építésén gondolkodunk, akkor tudom, hogy még mennyi keretem van erre, még hogyan oszthatom be az időmet, energiámat, és ez ugyanígy működik egy család egy házasság életében is.
2: Bennem felmerül végig, ahogy beszélgetünk, az a kérdés, hogy hogyan lehet párokkal dolgozni? Tehát amikor egy egyéni beszélgetésről van szó, akkor valóban áthagyjuk magunkat, és meghallgatjuk azt az egyént ítélkezésmentesen. De amikor két emberről van szó, ott már mondhatjuk azt, hogy akár két tűz közé is kerülhet a lelki gondozó, hogy nyilvánvalóan nem adhatunk egyik félnek vagy másiknak igazat, de jelen kellene is mind a két fél támogatni egyfajta módon, hogy mind a két fél felé azt közvetíteni, hogy én itt vagyok, és megértlek, és meghallgatlak téged. Hogy hogyan tud ez pároknál működni?
3: Mindig is foglalkoztam párokkal, és nagyon szeretem a párokkal való foglalkozásban azt, hogyha tehát nyilván a lelki gondozó pártatlan marad. Tehát egy lelki gondozóhoz nem azért megyünk el, hogy valamelyik félnek igazat adjon, mert nem fog igazat adni az, aki valóban oda szeretne figyelni a párkapcsolatra. Nagyon fontos, hogyha valaki megkeres párként egy lelki gondozót, akkor azt a kapcsolat érdekében tegye meg. És hogyha ez le van tisztázva az ő gondolataikban, az ő érzéseikben, hogy mi a kapcsolatot meg szeretnénk menteni, vagy elakadtunk, és innen szeretnénk tovább jutni, és erre van szükségünk segítségre, akkor ebben tud segíteni a lelki gondozó, és ugye megvannak a technikák, hogy hogyan folytatunk egyéni lelki gondozói beszélgetést is, de lényegében ugyanezt történik a páros lelki gondozói beszélgetésben is, hogy egyik és másik fél meg van hallgatva, meg van értve, és lehet, hogy ki van hangosítva egy olyan gondolat, amit talán ők lehet, hogy elsiklik az ő beszélgetésükben, de én, mint harmadik fél kívülről látom, hogy talán ott a probléma, és arról kellene többet beszélni, vagy arról a mélységről kellene levenni a leplet, és ebben segíthetek. És hát nincs két egyforma pár, és nincsen két egyforma párkapcsolat, és nincs két egyforma probléma, még akkor sem, hogyha egyformának tűnik, mert mindannyian egyéniségek vagyunk, és külön egyéniségemet viszem bele abba a kapcsolatba, és hát szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy lássa mind a lelki gondozó, mind a házas pár azt, hogy itt a kapcsolatért szeretnénk tenni valamit a kapcsolat érdekében.
2: Ez is bizonyára mindegyik párnál más, de mikor jön el, vagy mikor érezhetjük, hogy itt van az a pont, amikor most már külső segítségre van szükségünk? Hogyan ismerheti fel ezt egy házas pár?
3: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy akkor szoktak megkeresni, amikor visszatérő konfliktusok vannak, amire nincs megoldás. És talán már annyira elhidegül egy pár egymástól emiatt, hogy lehet, hogy legyintve azt mondják, hogy jó, akkor ezt a témát fel se hozzuk erről, inkább nem fogunk beszélni pont azért, mert úgysem tudjuk a megoldást rá. És ilyenkor van igényük, de ez egy enyhébb változat szerintem, de nagyon sokszor azért keresnek meg a párok, mert megfogalmazódik a válás gondolata, hogy jobb lenne külön. És hát egy lelki gondozó viszont arra viszi vissza a pár figyelmét, hogy amikor házasságra léptek, amikor szövetséget kötöttek, akkor nem azt fogadták meg egymásnak, hogy egy bizonyos időre, hanem élethosszig tartó kapcsolatról van szó, és az, hogy elromlott, az nem azt jelenti, hogy nem megjavítható valami. Tehát én meg vagyok győződve, hogy minden egyes kapcsolatot meg lehet gyógyítani, és Isten segítségével ki lehet jönni a mélységből, ha mindkét fél akarja. Tehát ezt azért hangsúlyoznám. Azért elmenni nem érdemes, hogy valaki megmondja az én társamnak, hogy nekem van igazam, és jól jönni ki egy konfliktusból, de azért elmenni érdemes, hogyha én meg vagyok győződve, hogy most baj van, innen nem látom a kiutat, és csak megyünk lefele, és a fal köztünk épül egyre magasabbra, de én szeretnék ezért tenni, hogy ez a kapcsolat megmeneküljön, akkor érdemes segítséget kérni, mert van megoldás.
2: Kárpátalján is sajnos, de az a negatív tendencia van előttünk, hogy egyre több házasságban van probléma, egyre több házasságban döntenek úgy a felek, hogy na ez már nem megoldható, itt már nincs más kiút, csak a válás, vagy a különlét. Hogyan jelentkezhetnek, vagy hol van mód rá arra, hogy akár ilyen alkalmakon részt vegyenek, hogyha mondjuk most valaki hallja és felismeri, hogy igen, most már nekünk is erre szükségünk van, és mi szeretnénk akár igénybe venni. Van erre lehetőség itt Kárpátalján?
3: Hát én Csongoron élek, Betesd a szenvedélybeteget mentő missziót vezetem, és minden nyáron házaspároknak alkalmakat szervezünk, alkalmat, egy hosszabb hétvégét szoktunk szervezni, általában július közepén van ez a hétvége, ahová gyerekeikkel együtt eljöhetnek. Utóbbi időben az a tapasztalat, hogy a gyerekeket már otthon hagyják, mert tényleg minőségi időt szeretnének a párok egymással tölteni. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy lehet egy ilyen közösségi alkalmat választani. És a másik megoldás, hogy van rá mód, hogy egyéni lelki gondozói beszélgetésen részt venni, vagy párként eljönni, vagy akár családként, ha úgy érezzük, hogy ennek a családnak van szüksége gyógyulásra. Tehát Csongoron szívesen időpont egyeztetéssel fogadok bárkit, aki megkeres. Szoktak egyébként megkeresni Facebookon, interneten, Messengerem. Elérhető és megtalálható vagyok, úgyhogy ha van igényre, akkor szívesen.
2: Mi az a, nem tipp, nem is üzenet, hanem mondjuk jó tanács, amivel mondjuk ellátna azokat a párokat, akik mondjuk a háború okozta helyzet miatt nem tudnak mondjuk elmenni egy-egy ilyen alkalomra, mert ugye akár csak az egyik fél tud mozogni, de szeretnének javítani a házasságukon. Mi az azok a támpontok, amelyekkel mondjuk elkezdhetjük otthon is, hogy mondjuk mi ketten teszünk a házasságunkért?
3: De aki bezártan éli az életét, és azért sok házas pár egyik fele bezárva van az utóbbi időben, szerintem az internet adta lehetőség óriási. Tehát, hogyha mi szeretnénk a házasságunk érdekében tenni, akkor egészen biztos, hogy akár ha csak a YouTube-ot használjuk, a YouTube-on találunk olyan előadásokat, ami konkrétan a házasság gondozásra épül, és arra ad nekünk tanácsot. A másik pedig, hogy hát nekem az a személyes tanácsom, hogy töltsenek időt együtt. Tehát igen, bezárva van egyik fél, igen, a másik teljesen el van havazva sok munkával. Hetente egy órát szerintem nem olyan nagy luxus kiszakítani ebből a körforgásból, amikor csak rólunk van szó. Tehát nem kell oda külső ember, hogy mi arról beszéljünk, hogy mi van bennünk. És hogyha ez elkezdődik hetente egy órával, akkor én meg vagyok győződve, hogy egy idő után több alkalom is lesz, és akár olyan dolgok is visszajönnek a házasságunkba, bár nem tudunk kilépni otthonról, amire oly régóta vágyunk, már csak nem mertük megfogalmazni. Beszélgessünk. Amikor nincs kommunikáció, ott elhidegül egymástól a pár. Kimondatlan dolgok vannak, amik ott vannak mélyen mind a két félbe. És próbáljunk visszagondolni arra az időszakra, amikor összekötöttük az életünket. Mi történt akkor? Hát akkor is beszélgettünk, udvaroltunk egymásnak. Újra kell rendezni az életet ezen a téren, és így időt szánni egymásra, mert másképpen nem fog működni. Az nem működik, hogy egymás gondolatait kitaláljuk. Egészen biztos, hogy nem tudom, hogy a másik mire gondol. Meg kell fogalmazni. Ha fájó, meghallgatni, a másikat akkor is meg kell hallgatni, és akkor hogyha mindkét fél meghallgatja a másikat, akkor az már egy kiindulási pont.
1: Az elmúlt percekben Pocsainé Tövisi Tímát, református lelkipásztort, család és pár lelki gondozót hallhatták.

0: Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. Jótékonysági vásárt szervez október 24-én Kolozsváron a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoport. Az eseményre már előzetesen is várják a felajánlásokat, a tombolához pedig támogatókat keresnek. Hogy milyen adományokra van szükség, hogyan zajlik majd a vásár és hogyan lehet bekapcsolódni, arról Gábor Izabellát, a csoport önkéntesét kérdezte Ungvári Szende.
2: Először is mesélni egy kicsit a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportról. Mikor indult ez útjára, illetve kivel kezdődött mindez?
3: Az egész Ólyus Noár Robert megsegítésére kezdődött, ugye egy ásmás kisgyermek volt. Ez 2020 februárjában indult a csoport. Eredetileg úgy terveztük, hogy fizikai vásárt fogunk tartani, de mivel ugye a pandémia közbeszólt, ezért akkor nem sikerült megtartani a fizikai vásárt, így maradtunk az online térben. Könyvliciteket raktunk fel, illetve a nagy csoportban ugye más tárgyakat is raktunk licitekre. És akkor így folytatódott, tulajdonképpen hát már közel 6,5 éve folyik ez a csoport, és folyamatosan jönnek a könyvlicitek, illetve ugye a tombola nyereményeket is szoktunk felrakni.
2: Hogyan működik maga a könyvlicit? Mit kell tudnia annak, aki szeretne bekapcsolódni, illetve Facebookon vagy webfelületen lehet könyvekre licitálni?
3: Tehát van a Kéz a kézben jótékonysági könyvlicit és tombola csoportunk, ez a Facebook csoportunk, és itt bárki bekapcsolódhat. Amúgy nagyon egyszerűen lehet licitre felrakni tárgyakat, vagyis könyveket. Maga a lépések azok kb. Úgy néz ki, hogy ugye lefotozod a licitre szánt könyvet, ezt kiposztolod a csoportba, raksz ugye egy kezdő licitet, egy licit lépcsőt, hogyha szeretnél, akkor ugye a végét, tehát hogy mikor zárodik a licit, általában a könyvetnél 3 napot szoktunk rakni, és akkor az órát is odaidottad például este 9 óra, akkor, és akkor nem tudom, ha van például kirakod, akkor 3 nap múlva, akkor megnézed, hogy akkor mennyi licit érkezik. Melyik a legnagyobb összeg, és akkor ugye este 9-kor például zárod a legnagyobb összeggel a nyert, és akkor fel kell töltse a bizonylatot, és utána akkor egyeztetünk az átadásról, tehát akárki bekapcsolódhat nyugodtan, és felrakhat licitre könyveket.
2: Hogyha Facebookon egy személy ugye felteszi a könyvét, akkor nektek el szokta egyből küldeni a befolyt összeget?
3: Tehát az a Facebook csoportunknak a borítóképén ugye ott van az egyesületnek a számlaszáma, és akkor oda kell utalni ugye a számlaszámra a pénzt, és akkor erről kell feltölteni ugye a bizonylatot, hogy akkor már történt az utalás, ugye? Illetve ugye az is fontos, hogy például valaki nem kolozsvári, és szeretne feltölteni licitre könyveket, akkor ugye odaírja, hogy személyes átadás például csak Kolozsváron, vagy csak Váradon például, vagy pedig hogy postázza is. Tehát mi azért szoktuk postázni is, de van, aki mondjuk ezt nem vállalja be, az se gond, tehát teljesen rendben van, ugye csak hogy specifikálja, hogy akkor postázza vagy nem a könyvet.
2: A könyvek mellett ugye tombolát is szoktatok szervezni, ez hogyan működik, és igazából itt is könyveket szoktatok felajánlani, vagy tárgyakat, eseményeket?
3: A könyves csoportban csak kizárólag könyveket szoktunk tombolára is felajánlani. Van egy másik nagy csoportunk is, az a Kéz a kézben jótékonysági licit csoportunk, oda szoktunk más tárgyakat is licitre is felrakni, illetve tombolára is. Ott lehet akár például kávégépre tombolázni, vagy napozó ágyra például, voltak ilyen kertiszettek, függő hinták például, tehát amúgy mindenkit bárhogy teorítok, hogy nyugodtan vegyen tombolajegyet, egy tombolajegy ára ugye csak 10 le, és nagyon-nagyon szuper nyereményeket lehet nyerni. Nálunk a könyves csoportban ugye könyveket, illetve mondom a nagy csoportban lehet kávégépet is, úgyhogy mindenki szeretettel bátorítok. Még én is volt, hogy nyertem egy napozó ágyat, illetve könyvcsomagot is, úgyhogy tényleg bátorítom mindenkit.
2: Október 24-én lesz ugye a jótékonysági vásár Kolozsváron. Mit kell tudni erről az eseményről, és hogyan zajlik majd a vásár, és pontosan hol?
3: Így igaz, október 24-én szombaton várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel a Vibe of Season-be itt Kolozsváron. Ez a Sixtil Puskárió 2 szám alatt található. Volt ott a hátul a konzulátus udvara mellett, ugye. Ez 15 óra és 22 óra között fog zajlani, ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk. Itt lesznek könyvek, illetve a könyvek mellett még találhatóak ruhák, felnőtt, illetve gyerekruhák is, cipők, kézműves termékek, tehát akár karácsonyra is, hogyha valaki szeretne vásárolni akkor karácsonyi ajándékot, akkor nagy-nagy szeretettel várjuk, és mindenkit bátorítunk arra, hogy eljöjjön erre a vásárra, hiszen nagyon-nagyon jó vagány cuccokkal készülünk.
2: És ez a vásár konkrétan most valakinek a gyűjtésére segítésére szerveződik?
3: Igen, két beteg kisfiú megsegítésére, Csuka Dávid Gábor és kisöcsének Csuka a Bencinek. Csuka Dávid már 8 éves, ilyen születés körüli oxigén hiányt szenvedett, illetve kimutattak egy genetikai rendellenességet is, amely módosítja vagy súlyosbíthatja ugye az idegrendszeri tüneteit és a mozgászavart is. Az izomzata ugye még mindig feszes, tehát állandó görcsbe van, sokszor felcseréli például a nappal az éjszakával, speciális székben is van, és állandó megfigyelésre, ugye felügyeletre szükséges. Kisöcsinél is, Bencinél is, aki már 2 éves, kimutattak ugyancsak egy genetikai rendellenességet. Neki a mozgás és a beszéd fejlődése az egy pár hónapos baba szintjén van, így a fiúknak ugye állandó terápiára van szükség, gyógytornákra, illetve például Bowen terápiára, drága vitaminokra, és ebben szeretnénk segíteni, hogy akkor a vásáron befolyt összeget akkor a fiúk részére adjuk, ugye, tehát, hogyha megállna a gyűjtés, akkor a fiúk akkor nem tudnának menni tovább a kezelésre, és akkor ez akár visszaeshetnének, tehát, hogy eddig, amit ugye elértek, és amiért harcoltak, akkor visszaeshetnének.
2: Az eseményt egy előzetes adománygyűjtő akció is megelőzi. Milyen adományokat vártok jelenleg?
3: Tehát jelenleg ugye várunk például gyerekruhákat, akár felnőtt ruhákat is, cipőket, tehát bármilyen tárgy, ami van otthon, ami új, vagy nagyon-nagyon jó állapotban van, tehát aki olyan tárgyakat várunk, amit más is szívesen megvásárolna, új kiadású könyveket például, kézműves termékeket, akár ékszereket, csuprokat, tehát bármi, ami mondjam, azt nem nagy, tehát például nem egy hűtőre gondolok itten. Tehát tényleg, ami nagyon-nagyon jó állapotban van, vagy új állapotú tárgyakat várunk felajánlásra.
2: És ezeket a tárgyakat hol lehet leadni?
3: Ezeket személyesen nálam, én privátban lehet érdeklődni, ugye Facebookon Iza Gábor név alatt megtalálhatóak, és ezt csak azért mondom, mert ugye mellette dolgozok is, és akkor így akkor nem annyira flexibilis mondjam azt a programom, és akkor mindenkivel egyeztetünk akkor, hogy kinek hol jó az átadás, de akár például a suliknál is, suli kapujánál is le lehet adni, csak ugye, hogy szóljanak, hogy akkor tudjuk, hogy hova, mert hogy akár mi is utána tudunk menni oda például. Bármilyen tárgyat várunk ugye felajánlásra, akár ugye játékokat, vagy, mint mondtam, ugye könyveket, új kiadású könyveket, viszont ugye a tárolási kapacitásunk miatt ugye maximum csak 10 tájpe személy tudunk fogadni.
2: Ezeket az adományokat meddig lehet leadni?
3: Szeptember végéig várjuk az adományokat, hogy akkor tudjuk összegezni, illetve ugye rendszerezni, és akkor, hogy tudjunk felkészülni az október 24-i vására.
2: A tombolához is támogatókat kerestek, mert ugye az eseményen tombola is lesz. Milyen felajánlásokkal tudnak bekapcsolódni azok, akik szeretnének segíteni?
3: Bármilyen felajánlásról legyen szó, akár például ajándékutalványról, egy konkrét termékcsomagról, vagy szolgáltatásról, tehát például egy masszázsutalványt is elfogadunk ugye a tombolákra. Az eseményen lesz ugye tombola, tehát amint mondtam, ez a csoportban is egy tombola jegyára 10 le, illetve még készülünk gyermekfoglalkoztatókkal, és egy irodalmi kvízestel is készülünk, valamint most már elárulhatom, hogy lesz egy meglepetés koncertünk is, méghozzá Miklós Gyuri gitárest.
2: Mit üzennél azoknak, akik még nem ismerik a kéz a kézben kezdeményezést, de szívesen szeretnének csatlakozni?
3: Én mindenkit bátorítok arra, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, akiben még megvan a segíteni akarás, a jó szándék, hisz szerintem ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, hogy akármilyen kicsivel is hozzá tudunk járulni valakinek a megsegítésére, hisz rengeteg beteg gyermek várja azt, hogy segítsünk, és nekünk ugye sokszor egy tombola jegyára, mint ahogy említettem, össze csak 10 lejbe kerül, de viszont nekünk az egy reménycsepp a kezeléshez és a fejlődéshez, úgyhogy mindenkit bátorítok, hogy vegyen részt ebbe a kezdeményezésben.
1: Az elmúlt percekben Ungvári Szende összeállítását hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Az ősz beköszöntével a református gyülekezetekben is újraindul a közösségi és hitbeli élet. Megkezdődik a konfirmandusok felkészítése, folytatódik a hittanoktatás, és a fiatalok számára is egyre több lehetőség nyílik a közösséghez való kapcsolódásra, a hit elmélyítésére és az együttlétre. De hogyan készülnek a gyülekezetek az új tanévre, milyen szerepet kap a fiatalok megszólítása és a hitben való megerősítése? Erről beszélgetünk Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye esperesével, valamint Szilágyi Károly református lelkésszel, a missziói bizottság tagjával. Aki kérdez, Birta Zoltán és Rajkó Balázs.
2: Számos rendezvény zajlik a Beregi Egyházmegyében, illetve mondhatnánk, hogy eddig is minden hétvégezét a gyülekezetek életében különböző programokról szól, ami éppen kiskörzeti kórus találkozó volt tegnap Dédában, fantasztikus élmény volt, és azért a következő napok, illetve hetek is rengeteg megyei programtól lesznek zsúfoltak. Érdemes megemlítenünk a sokadik alkalommal megrendezésre kerülő konfirmandus ifjúsági napot, amely ezen a héten kerül megrendezésre, több száz fiatal készülődik, mit kell erről tudni.
3: Hál' Istennek, hogy még a gyülekezetekben vannak olyan fiatalok, akik elkezdhették az idén is a konfirmáció oktatást, nyáron táborokba vehettek részt, és pont egy ilyen találkozást szeretnénk nekik szervezni, hogy ez már nem az a nyári életérzés, hanem egy kicsit már az iskola, egy kicsit már a tanulás, de azért mégis hadd találkozzanak egymással azok a fiatalok, akik nyáron együtt táboroztak. Nem csak arról szól természetesen, hogy találkozunk és jól érezzük magunkat, hanem Isten közelébe szeretnénk őket hívni, áhítattal, ige magyarázattal, közös érdekléssel, imádsággal, együtt étkezéssel, reménység szerint jó lesz az idő, és ott szépen leterítjük a kis pokrócokat a templom körül, és ott fogyasztjuk el majd az ebédünket. Ezek mindig olyan alkalmak, programok, amelyek azt üzenik számunkra, hogy azokkal a fiatalokkal, akik itt vannak még, nagyon komoly munkát kell végezni azért, hogy a jövőben is számíthassunk rájuk, és azok a gyülekezetek, amelyekből ők jönnek, valamikor majd ott ők, mint gyülekezeti tagok, mint presbiterek, szolgálattevők jelen legyenek. Ez is a célja ennek a mostani alkalomnak, ami szintén az éves téma alapján kerül majd megszervezésre, ami a magvetésről szól.
2: Milyen funkció jut a gyülekezeteinkben az ifjúságra? Nagyon féltünk, hogy elfogynak, de közben azt látjuk, hogy több száz fős ifjúsági rendezvényeink vannak, és azt látjuk, hogy ott vannak a közösségeikben, sőt, látunk saját kezdeményezést, látunk különböző közösségi tereket, ahol a szolgálat jelen van. Milyen funkciót töltenek be az egyházaink, a közösségeinknek, a gyülekezeteink életében a fiatalok?
4: Mivel azt tapasztaljuk, hogy az ifjúság azért fogyóban van a gyülekezeteinkben, szeretnénk valahogy megerősíteni az itthon maradókat, és szeretnénk összetartani azokat a közösségeket, amelyek igazából most már bezárkóznak a szobáikba, sokszor a mobiltelefon vagy a komputer mögé, és a közösségek elveszítik az értékeiket. Én évek óta azt tapasztalom, hogy az ilyen közösségi alkalmak után a fiatalok egy kicsit megelevenednek. Lelkileg buzgóbbak, az ifjúsági alkalmakon is jobban megjelennek, és azok a dolgok, amiket hallanak, azért ott hagyják a nyomukat a szívükbe. Szeretnénk hinni, hogy ugyanazzal az eredménnyel, ami évekkel ezelőtt mi is átéltünk a ma saját fiatalkorunkban, hogy talán el tudjuk mondani, hogy volt egy ige, ami megragadott, volt egy gondolat, ami oda kényszeretett a Krisztushoz, és ha talán most még nem is konkrétan hat, de lehet, hogy egy-két év múlva, vagy amikor nehéz helyzetbe kerülnek, ezek a gondolatok visszatérnek, és azok a fiatalok, akik most még talán nem mindig tudják, hogy mit szeretnénk tőlük, akkor majd megértik.
5: Ez azt is jelentheti egyébként, hogy mondjuk haladva a korszellemmel, vagy a változásokkal ezek a konfirmandus hétvégék, vagy ezek mondjuk megsokszorozódnak az év során. Ahogy lelkész úr mondta, hogy egy-egy ilyen találkozó után mindig felpesdül az élet a kisebb közösségekben is, és nyitottabbá válnak, aktívabbá válnak. Lehet, hogy ez volna a nagyobb mértékű aktivitás előidézésének egyik módja?
4: Hát mindenképpen szeretnénk elérni, hogy ne csak megyei szinten legyenek rendezvények, hanem a Beregi Egyházmegye körzetekre van felosztva, és ezek a körzetek maguk szintjén is rendezvényeket végeznek, így például abban a körzetben, ahol én szolgálok, a Mérce körzet váralja, ott október 10-én már készül egy újabb ifjúsági alkalom, amikor fölmegyünk Munkács mellett a fesztikép kilátóhoz, és onnan szeretnénk egy közös imádsággal, evangelizációval a fiatalokat közelebb vezetni a Krisztushoz. Krisztushoz, de gondolom ugyanúgy minden körzetben azért ott vannak az ifjúsági vezetők, és a Kriszt is igyekszik tenni arról, hogy a kis csoportok azok megelevenedjenek és életre keljenek.
2: Szeptember időszaka az iskola kezdésről szól, a gyülekezetekben pedig a hittan és a konfirmációs képzésének a fel megszervezéséről, újra szervezéséről és váltásáról szól. Miért fontos, hogy azt a meghökkentően sokan teszünk bizonyságot Isten szín előtt, hogy akár keresztülőként, szülőként, illetve a közösség tagjainként. Én ezzel felszoktam csodálkozni, hogy amikor beregszászi református templomban megkeresztelek egy gyermeket, akkor felteszi a lelkész a kérdés, hogy én a közösség, aki hallgatja ezt, teszek-e mindent afelől, hogy a gyermek Isten igéhez közel kerül, és mindig azt mondom, hogy igen, ezt hittel vallom és fogadom. És azon gondolkoztam, hogy 38-35 éve a templomban hány gyermeknek mondhattam ezt én, hogy vállalom, mint hallgatót gyerekkoromtól kezdve ezt a fogadalmat, úgyhogy van felelősségünk a felelő gyermekünk ezt a szülők, keresztülők által ígért dolgot majd a konfirmációnál. Ennek a képzésben való részvételkor felelevenítsük. Miért fontos ez, hogy a gyerekeinket, keresztgyerekeinket eljutassuk ilyenkor a konfirmációs képzésre?
3: Hát nagyon fontos azt látni, hogy ez egy bibliai tanítás. Tehát, hogyha mi keresztények vagyunk, Krisztust valljuk, Krisztust követjük, akkor mi ebben valószínűleg jól érezzük magunkat, megtaláltuk benne azt, ami az életünkhöz szükséges és elengedhetetlen, és ugye egy szülő, vagy egy közösség a kisebbekre, a kicsikre, a gyermekekre úgy tekint, hogy nekik is szeretnénk jót, és ezek a hittanórák és ezek a programok, alkalmak, amelyek a gyermekek számára vannak szervezve, pontosan ezt célozzák meg a gyülekezet részéről, hogy segítsünk a szülőknek. Én ezt nagyon alá szeretném húzni, mert mi nem a szülők helyett vagyunk keresztény szülei a gyermekeknek, vagy keresztülei a gyermekeknek, hanem mi besegítünk. Mert a gyülekezet az egy héten, hogyha tart egy hittanórát, tegyük fel, az egy óra. Ha van még egy gyermekistentisztelet, az kettő. Lehet még van valami gyermekprogram, tegyük fel, akkor az már három. De ez még mindig csak három óra egy héten, ahol mi a Krisztus tanítását tudjuk feléjük közvetíteni. A gyermek legtöbbet a családban tölt időt. Tehát ott kell a szülőknek, mert ez az igei tanítás is, ott kell a szülőknek azt a kötelezettséget, amit magukra vettek, mondjuk így, bár ezt nem nagyon szeretjük így hangoztatni, de megígértük és megfogadtuk, hogy keresztény hitben fogjuk nevelni és neveltetni. És a gyülekezet az már egy következő szint, ahol már ezek a gyerekek, akik így nevelkednek, neveltetnek otthon, találkoznak egymással a hittanórán, és ezért van hitoktatónk, ezért van nagyon sok gyülekezetben olyan önkéntes szolgálattevő, aki ebben a munkában segít, és így kialakul egy ilyen szolgálati terület. Tehát én úgy látom, hogy Bereg megyében, meg más egyházmegyékben is a gyermekekkel való foglalkozás az egy elég nagy prioritást élvez a gyülekezetekben.
5: Egy ilyen konfirmandus alkalom egy picit lehetőséget teremt arra is, hogy a gyermekeket vagy a fiatalokat egyfajta kapocsá tegyék a családok, az otthoni felfogás, az otthoni neveltetés és az egyház között? Ha esetleg ebben mondjuk valami hiátus lépne föl?
3: Igen, hát korábban volt olyan gyermek egy gyermektáborba, mondjuk Isten igéjét hallva, nagyon közel került az Istenhez, Krisztus követőjévé lesz, és akkor ő hazamegy, és otthon a szülőket is elkezd evangelizálni. De azért lássuk be azt, hogy a bibliai modell az nem teljesen így néz ki, hanem a szülő az, aki valamikor megkereszteltek, és ha ő részt vesz a gyülekezet közösségében, akkor ő nagyon sok olyan dolgot magába tudott szívni, ami az ő életét olyanná teszi, amiben példával is tud elöljárni a gyermeke előtt otthon a családban, mert az egy dolog, hogy én azt mondom a gyerekemnek, hogy imádkozz, de én nem teszem ezt. Az egy dolog, hogy azt mondom, hogy olvasd az igét, de én mondjuk nem olvasom vele együtt.
2: Konfirmáción mit is ad pluszban a gyermekek életében?
4: A KT oktatásunk többnyire információ alapú, éppen ezért fontos, hogy azok az ifjúsági alkalmak is, amiket szervezünk, azok egy megtoldják egy lelki töltettel. A KT-nak pontosan az a lényege, hogy azokat a bibliatanításokat, amelyeket mi akár felolvasunk nekik, vagy ők találkoznak vele, egy rendszerbe foglalja. A KT maga a hitvallásunk, ami rendszeré alkotja a Bibliának a tanítását református szemmel, és évek múlva azok a kérdések, amik úgy rögzülnek a tanulásban, nagyon jó a KT-nak a elkészítése, hogy kérdés és felelet, amit megtanulnak, hogy ha előkerül egy kérdés, akkor neki már a felelet ott van benne, ilyen automatikus automatikusan megszületik, és saját magát magyarázza a KT. Tehát ez a rendszer mindenképp a hitvallás ismeretében, az egyházának az ismeretében nagyon fontos szerepet játszik. Én emlékszem arra, hogy amikor

0: Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Erdély. A kisgyermekkor meghatározó időszak, amikor a játék, a család, a kapcsolatok és a közösség mind fontos szerepet játszanak a gyermek fejlődésében. Erről, valamint a szülők támogatásáról és a kora gyermekkori foglalkozások jelentőségéről beszélgetünk a Játszunk Együtt nyílt napja kapcsán. A rendezvényt szeptember 28-án 150-esen tartották, ahol a kisgyermekes családok több szakmai nézőponttal is találkozhattak, kérdezhettek, ismerkedhettek és közösen gondolkodhattak arról, hogyan támogathatjuk jól a gyermekek fejlődését. Az eseményről és arról, hogyan indult el a Játszunk Együtt kezdeményezés 150-esen, a Játszunk Együtt kora gyermekkori közösségi program alapítójával és vezetőjével, Nagy Tímával beszélgettünk. A reporter Szabó Anita.
2: Hogyan indult ez az egész kezdeményezés, a Játszunk Együtt, és mi adta az ötletet?
3: Ezelőtt 2 évvel született meg bennem ez az ötlet. Én is kigyerekes anyuka vagyok, és ebből jött az igény, mivel az első kisfiam kevésbé volt nyitott az énekes, zenés foglalkozásra, és akkor próbáltam keresni más stílusú programokat. Találtam is a városba több ilyen programot, de hogy anyanyelvünkön, magyar nyelven nem igazán találtam, és mivel a szakmám is és a végzettségem is nagyon közel áll ehhez, és előtte is volt tapasztalatom kisgyerekekkel, ezért úgy gondoltam, hogy létrehozok én egy ilyet itt 150-esen.
2: És mik a tapasztalatok, hogy általában milyen igényekkel, kérdésekkel érkeznek hozzátok a kisgyermekes szülők, mivel keresnek meg elsősorban?
3: A foglalkozások is részben azzal a céllal születnek meg minden alkalommal, hogy a szülőknek megmutassuk azt, hogy milyen korosztályú gyerekeknek milyen játék típusokat, mivel érdemes kitölteni maga a játékidőt otthon is. Illetve a workshopjaink azok tematikusak szoktak lenni. Volt olyan workshopunk, amiknek a témáját például a hiszti kezelés adta, az érzelmi kezelés, vagy voltak olyan workshopok, amik direkt szülőknek születtek. Úgyhogy mindig az aktuális igények határozzák meg, hogy mik a témáink.
2: A kezdeményezés középpontjában a kisgyermekkor áll. Miért olyan fontosak egy gyermek életében a korai évek?
3: A korai éveknek a figyelése tulajdonképpen, mint prevenció vagyunk mi jelen ebben a korszakban. A tapasztalás koragyermekkorban az a mód, ahol a gyerekek tanulnak. És ha én, mint szakember, ha látom a foglalkozáson, vagy már a szülő is bizonyos kérdésekkel jönnek hozzánk, főleg az édesanyák, és ebbe tudok nekik segíteni információval. Az információ alatt itt azt értem, hogy célom már az elejétől az volt, hogy egy hálózatot építsünk ki. Ebbe a hálózatba kinetoterapeuták, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, pszichológusok bekerülnek, mivel hogy nekem ezek nem szakterületeim, ezért a szülőket el tudom irányítani egy megfelelő szakemberhez. És hogyha bármi probléma van, az már időbe kiderül, és nem 5-6 éves korba jelennek meg olyan problémák, amiket, hogyha koragyermekkorban 2-3 konzultáció vagy egy-egy TSM torna, nagyon könnyen kijavíthatott volna.
2: Igen, sok szülőben felmerül ez a kérdés, hogy vajon a gyermekem jól fejlődik-e a saját ütemében. Esetleg mik lehetnek azok a jelek, amik már szakembert igényelhetnek?
3: A legtöbb problémák 2 éves korban a határ, a határhúzás, a dac korszak, az érzelmi kezelés, a kimerültség a szülők részéről, a kúszás, mászás. Jönnek a foglalkozásra, hogy a szülők mondják, hogy hát, hogy a kúszás, mászás az kimaradt, de hogy hát nem is baj. Nem baj, természetesen vannak szakaszok, amik nem minden gyereknél történnek meg, de hogyha a kúszás, mászás kimarad, akkor azokat a mozgásokat más mozgásokkal lehet helyettesíteni, és például egy kinetoterapeuta vagy egy TSM szakember ezeket meg tudja tanítani a szülőknek, és közösen a foglalkozásokon megtanulják, és látják a szülő is, és mikre kell figyeljenek. Vagy például, hogyha kimarad a kúszás-mászás, csak egy egyszerű dolog, hogy a futóbiciklivel való menés, a lábnak a váltó mozgása, vagy például

0: A lépcsőn való járás az már nagyon sokat segít, mert konkrétan a kúszás-mászás az ugye a mozgásról szól, de tulajdonképpen az idegrendszer és az agy fejlődéséről szól. Az a lényeg, hogy ez az idegrendszeri stimulálás megtörténjen.
1: A programban nagy szerepet kap, nagy hangsúlyt kap a mozgás, a játék, a szabad játék. Miért olyan fontos egy kisgyermek életében, hogy szabadon játszhasson?
0: A szabad játék, ami konkrétan fejleszti maga a kreativitást, illetve a szabad játékon keresztül a szülő is megtapasztalja a kapcsolódást a gyerekkel, a kommunikációt. Az, hogy a gyerekek együttműködők legyenek a későbbiekben, mikor már 3-4 éves korba beüt a hatalmas dackorszak, ezek adják meg az alapot. Ezek a közös játékok tanítják meg a gyereket arra, hogy ezt most nem lehet, kicsit megtanítja a gyereket arra, hogy késleltesse egy kicsit az igényeit, és ezeken a játékokon keresztül a gyerek játszva megtanulja, és a szülő is már akkor megtapasztalja, hogy a gyerek igen akarja, és a gyerek akarja abba a korba. És a szülőnek is például a foglalkozásokon is elmondjuk, hogy az a teljesen normális, hogy a gyerek akarja a dolgokat. Nekünk, mint szülőnek a feladatunk a határok tartása. Csak ennyit tanítunk a szülőknek mindig, hogy egy határozott nemet hogy tud megtanulni. És ez már 4-5 éves korig a gyereknek, nem a szülőnek, akkora muníciót ad, ami segíti, hogy ne legyen kimerült folyamatosan, és hogy a határoknak a tartása, ez a magabiztosság, amit ad, szerintem felbecsülhetetlen.
1: Mik a jövőbeli céljaid például ezzel az egész programsorozattal? Mit szeretnél még kialakítani? Említettél valami kapcsolati hálót is például, vagy hogy a közösséghez jobban eljusson? Mik a tervek a jövőre nézve?
0: Igen, tervünk az, hogy ez a kapcsolati háló minél több rétű legyen, minél több szakembert be tudjunk vonni. Illetve jelen pillanatban akkor a gyermekkorra fókuszálunk, de szeretném, hogyha egy olyan programot is el tudnánk indítani, ami például óvodába és iskolába is be tudnánk vinni, mert hogy még az óvodások és a kisiskolásoknak is a mindennapjában a játék benne van, és arra gondoltam, hogy náluk már a stresszkezelésre, vagy az érzelmek feldolgozására is fókuszálhatnánk, mert hogy konkrétan a játék az, amikor a gyerekek játszanak, akkor megnyílnak, akkor mondják el, hogy mi volt az iskolába, mi volt az óvodába, mik azok a problémák, és ezeknek a módszereknek a segítségével, és szeretnénk, hogyha minél több szülőt is ebbe a mentalitásba és ebbe a meglátásba be tudnánk vonni.
2: Nyílt napot tartottak, 100 fenesen, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
3: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Meg kell fontolni az árrésstopp kivezetését, mert az intézkedés tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök kisvárdai országjárásán. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi korlátozás miatt alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok olcsó külföldi termékeket hoznak be a veszteségek elkerülésére. Kiemelte, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt ment tönkre, miközben az intézkedést csak a nagy láncok bírták ki. Mivel a jelenlegi infláció alacsony és több élelmiszer ára is csökkent, a kamarákkal és az üzletláncokkal együttműködve időszerűvé vált az árrésstopp újragondolása. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az agráriumnak és a hazai kiskereskedelemnek a tisztességes piaci versenyre van szüksége a fennmaradáshoz. Lezárult az MVM földgáz felhasználókat kiszolgáló informatikai rendszerének frissítése, így ismét teljes körűen elérhető a földgáz ügyintézés. A szeptember második felében végrehajtott korszerűsítés az egyszerűbb, gyorsabb és kényelmesebb ügyintézés megalapozását szolgálta. Újra zökkenőmentesen intézhetők az ügyek a személyes és telefonos ügyfélszolgálatokon, az online felületeken, valamint a mobil alkalmazásban is. Ismét működik a mérőállás, diktálás, az online bankkártyás számlafizetés, az egyenleg lekérdezés és az előre fizetős gázórák méréseinek feltöltése. A szolgáltató felhívta a figyelmet arra, hogy az átállás miatt a megszokottnál később érkezhet az első számla, és elindul az elmaradt csoportos beszedések feldolgozása is. Pótullagos támogatásban részesült 6700 olyan gyermek, akik ügyviteli és adatszolgáltatási akadályok miatt maradtak ki a korábbi kifizetésekből. A Szociális és Családügyi Miniszter bejelentése szerint a jogosultak a 100 millió forint összértékű program keretében elsőként 50 ezer forintot kapnak meg 15 napon belül. A támogatás második, szintén 50 ezer forintos részletét november 30-áig utalják ki iskolai utalvány formájában a többi érintettel egy időben. A helyettes államtitkár tájékoztatása alapján az utalványt nem csak iskolaszerekre, hanem ruházatra, könyvekre, vitaminokra vagy akár szemüvegre is fel lehet majd használni. Bár új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban, a paksi atomerőmű termelése teljesen biztonságban van, jelentette ki Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tájékoztatása szerint a paksnál várt 603 köbméter per másodperces vízhozam alacsonyabb lesz az eddigi 630-as negatív rekordnál, de a három működő blokk megfelelő teljesítményt nyújt. Rámutatott, hogy a korábban megépített fenékküszöb eddig mintegy 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg, miközben maga az építkezés ennél sokkal olcsóbb volt. A biztonsági tartalék jelenleg 21 cm-es mozgásteret biztosít, és a vízügyi szakemberek szükség esetén további mederszűkítéssel is felkészültek a helyzet kezelésére. Országos rendőri ellenőrzés indul október 5-e és 11-e között a vezetés közbeni mobiltelefon használat és a figyelmet elvonó tevékenységek kiszűrésére. A Roadpol európai szintű kezdeményezéséhez csatlakozva a Focus on the Road elnevezésű akcióban a sofőröknél a kézben tartott telefont és az elektronikus eszközök böngészését figyelik. Az ORFK közleménye szerint a cél a figyelmetlenségből eredő balesetek számának csökkentése és az általános közlekedés biztonság javítása. A hatóság hangsúlyozza, hogy menet közben az üzenetírók, olvasók vagy videót nézők súlyosan veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Több mint 70 csapat részvételével rendezték meg a harmadik Zoománia vetélkedőt a Miskolci Állatkertben az állatok vasárnapi világnapjához kapcsolódóan. A pénteki eseményen a diákok játékos és ügyességi feladatokon keresztül több mint 2 óra alatt járták körbe az intézmény területét. A versenyzőknek egyebek mellett békás ügyességi játékkal, koponya felismeréssel, valamint a kihalt állatok szoborparkjához kapcsolódó tesztekkel is meg kellett birkózniuk. A zoopedagógus tájékoztatása szerint a program elsődleges célja az volt, hogy a fiatalokat a természet és az állatok szeretetére neveljék.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Szokatlanul sűrű volt a nyár a Miskolci Léva József Református Gimnáziumban. Az intézmény gőzerővel készült a 8 osztályos képzés bevezetésére, emiatt felújítások zajlottak a kollégiumi szányban, és a középiskola pedagógiai munkáját is fel kellett készíteni az 5-esek érkezésére. Nem csak erről az új mérföldkőről, hanem az idei tanév terveiről is beszélgetünk ebben az órában dr. Simon Zoltán főigazgatóval, aki már itt is van velünk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásomat.
2: Én köszönöm a lehetőséget, és áldás békesség, üdvözlök tisztelettel mindenkit.
1: Minden készen áll az új diákok érkezésére a Lévaiban?
2: Nagyon jó hírem van, minden készen áll, 170 új diákunk érkezett, és a tanévet 21 osztállyal, és a stúdióba való megérkezésem előtt összesítettem 675 pillanatnyilag 675 diákkal kezdjük, a diákotthonunkban pedig 150 fővel, 4 lánycsoporttal és 2 fiúcsoporttal.
1: Meglehetősen nagy számok ezek. Lehet-e tudni, hogy az újonnan érkező 5-es diákok hányan lesznek pontosan? És hány osztály indul ebben a képzésben?
2: Igen, természetesen ezt hosszú előkészítő munka előzte meg, és jól átgondolt pedagógiai elvek alapján egy osztállyal jelenleg, bár a jelentkezések száma messze túlmutatott ezen, és nagyon nehéz volt dönteni, de hát részben ezek objektív tényezők segítettek, ugye az írásbeli és a szóbeli pontszámainak a matematikai átlaga, tehát ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van az ember igazgatóként is, egy ilyen nagyfokú túljelentkezés esetén. Válaszolva a kérdésre, egy osztállyal indul a 2026-27. Tanévben a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk 32 fővel.
1: Milyen tagozaton?
2: Alapvetően alapozás, tehát egy általános tagozat, ként indul, de a Lévaiban meglévő 6 osztályos és 4 osztályos struktúránkba beépülve igazából lehet mondani, hogy angol és matematika. Bár az 5.-6. osztályban alapozás, de továbbmenőleg integrálva a 6 osztályos gimnáziumi rendszerbe, illetve az azt követő 4 osztályosba, valamint a meglévő tehetséggondozó rendszerünkbe, mentorprogramba igazából matematika és angol.
1: Mennyiben jelent új kihívást a Lévai számára, hogy mostantól már 10, illetve 11 éves diákok is lesznek az intézményben? Mennyire írja át ez a Lévainak a mindennapjait, a pedagógiai munkáját?
2: Teljes mértékben a nyitó értekezleten a kedves kollégák felé többször ismételve magam hangsúlyoztam, hogy ez nem csak az iskolában egy szerkezeti váltás, a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünk indítása, hanem értelemszerűen ez egy pedagógiai kultúra, egy új pedagógiai kultúra meghonosítása és egyelőre tanulása. De válaszolva még inkább az előzetesen feltett kérdésre, hogy mi előzte meg, értelemszerűen, ahogy mondtam, objektív és pedagógiailag átgondolt, de gyakorlatorientált térképezés is, feltérképezése, elsődlegesen országos szinten, tehát regionális és országos szinten, de leginkább országos szinten mozdultunk el a tekintetben, hogy az országban meglévő református, hasonló szerkezettel, 6-8-4 osztályos, vagy csak 8 osztályos gimnáziumi képzéssel működő iskolákat kerestünk meg. Először egyrészt egy pilot, egy általános ismerkedés, egyfajta megállapodás, és ez például a szentendrei iskolával oda vezetett, hogy a képzésünkön tanító tanárokkal már tavasztól jól átgondoltan 2 ütemben hospitálási céllal érkeztünk. De ugyanígy Kiskunhalasra, ahol szintén hasonló szerkezetű iskolák, tehát hogy próbáltuk megelőzni, és mosolyogtak is a kedves igazgató társak, amikor megérkeztünk mindkét iskola esetében, elmondtam, hogy mi azért jöttünk, hogy tanuljunk a hibátokból. Tehát, hogy persze nincs hibájuk, hanem tapasztalatuk van, és azt a töbletet, azokat a hiátusokat, hiányokat már igyekeztünk úgy felépíteni, és kialakítani a kerettantervünket, fizikai, tárgyi feltételeinket, pedagógiai elvünket, ügyeleti rendünket, szülőkkel való kapcsolattartást, hogy ezeket a meglévő tapasztalatokat már beépítve lehetőleg kerüljük el. De hát természetesen az út, az a tapasztalás útja nekünk a 8 év folyamos gimnáziumi képzés tekintetében különösen állunk elé, nem fogunk, én azt gondolom, kétségbe esni, hanem reflektív módon igyekszünk válaszokat adni a fellépő vagy velünk szembe jövő új pedagógiai feladatokra, célokra.
1: Tulajdonképpen ilyen okok indokolták ennek a 8-osztályos képzésnek a bevezetését. Mi volt az oka annak, hogy így döntött a lévai, hogy el kell mozdulni ebbe az irányba?
2: Két szempontból közelíteném meg. Az első, a tiszáninnani református egyház kerület jól átgondolt pedagógiai elvek alapján és kiegészülve azzal, hogy a missziós munkának tekintette is valóban többször az egyházkerület elnökségével beszélve megerősödött és használtuk is ezt a fogalmat, hogy az utolsó pillanatban lépett a fenntartó a 8 évfolyamos gimnáziumi képzés beindításával. Miért? Mert hogy köztudott dolog, hogy a szülők jó egy évtizede, két évtizede én is azt tapasztalom, hogy a társadalmi közbeszédben a hatosztályos, majd ugye a 8 évfolyamos gimnáziumi képzések tekintetében úgy gondolják, és én azt mondom, hogy pedagógiailag helyesen gondolják, hogy az a többletidő, amivel bekerül egy intézménybe, a tantárgyakra fordított többszörös idő, a vertikális, elmélyítő és gyakorlatorientáltabb tanulás jobban kedvez annak, hogy majd a gyermeke céltudatosabban tanuljon tovább, válassza meg azt a szakot, ahol, amelyel egyetemi évek alatt magasabb szintre jut, és egyben megalapozza a jövőjét. Tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek a társadalmi köztudatban van egy primátusa. És ennek vannak pedagógiai céljai, érvei a szülők tekintetében, és ezek, én azt tudom mondani igazgatóként, de leginkább pedagógusként is, hogy helyesek. Természetesen ezzel lehet vitatkozni, de azt gondolom ennek most itt nem ez a helye, hanem arra a kérdésre válaszolva is az elsődleges szempont, hogy a felismerése ennek az igénynek, szülői igénynek az egyházkerület részéről is megtörtént, és ezért nagyon jól együttműködve és nagyon gyorsan a fizikai teret is meg tudtuk valósítani, teljesen támogatólag hatott. Természetesen még hátra van, nem csak a 26-os, 27-es tanév, hanem ennek egy hosszú időbeli kifutása kell, hogy teljesen mind a fenntartó, mind pedig a lévai szempontjából, akár igazgatói szinten, pedagógusi szinten, a diákok szintjén, tehát hogy szervezetileg, szerkezetileg megnyugtatólag pontos választ adjunk, hogy jól reagáltuk le ezt a kérést, helyesen reagáltuk le, és helyesen jártunk el. És már is a második szempontra válaszolok, itt egy picit egy idegen terminussal, de hadd hozzam ide, ez egy legitimációs funkció, következik az elsőből, tehát ez a szülők részéről egy elvárás volt, hiszen jól tudjuk, ahogy az előbb mondtam, hogy a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésnek szánt köztársadalmi primátus azt eredményezte, hogy igazából a református általános iskolákból nem református közegbe mentek ezzel a szándékkal, vagy ezzel a szülői előzetes meggondolásokkal, megfontolásokkal, jövőorientációval, tehát nem a református intézmény hálózatban folytatta nagyon sok református általános iskolába járó gyerek a tanulmányait, illetve a jövőjét. Tehát ebből a szempontból mind fenntartói részről, mind pedig az iskola részéről ez a felismerés helyes volt. Ezt nem, nekem már a 25. augusztus 15-e után, ugye, amikor egy évre szólt a megbízásom most egészen 2026. augusztus 15-éig az 5 éves ciklusra elnyert feltétele volt, az újabb igazgatói 5 éves ciklusomnak feltétele volt egy második pályázat. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy én a pályázatba belefoglaltam ezt, de igazából nem az én kezdeményezésem, hanem iskola szintről dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk már felismerte ezt a szülői igényt, felismerte ezt a fenntartói igényt, és ő indította el a folyamatot. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most be tudtam teljesíteni, és nyomon tudtam követni, és semmi akadálya nincs annak, hogy meginduljon hivatalosan is ez a képzés.
1: Majd mindjárt beszélgetünk még a fizikai megvalósításról, illetve a főigazgatói megbízásnak a meghosszabbításáról. Még egy kérdést engedjen meg előtte, hiszen a Lévaiban mindig nagyon fontos volt a közösség, és az intézményen belül végzett felmérések is azt támasztják alá, hogy a diákok nagy része valójában az összetartozást, a közösség élményt tartja az egyik legerősebbnek a Lévaiban. Az új diákok esetében, hiszen itt a kicsikre gondolok, és ugye itt egy meglehetősen nagy korosztálybeli különbség van, tehát 5-esek és 9-esek, nyilván ott van még az átmenet, ugye a 6-osztályos képzés miatt, de hogy nem jelente majd a kicsiknek kihívást az, hogy be tudjanak illeszkedni ebbe a közösségbe, és hogyan próbáljam meg majd támogatni, ez a másik kérdésem a gimnázium, azt, hogy tulajdonképpen ezek a korosztályok együtt hatékonyan tudjanak majd közösen dolgozni és építeni a közösséget a Lévaiban.
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon releváns a kérdés. Most jövök 10 órától, volt egy egyeztetésünk, ahol lefektettük az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzésbe érkező diákoknak a napi rutinját, iskolai létnek a rutinját. Egészen erre készültünk a legjobban, és talán ettől féltünk a legjobban. Rögzítettük, ma végérvényessé vált, hiszen hivatalosan megindul a tanítás, az oktatás, nevelés. Rögzítettük, a szülő hol teszi le a gyereket, meddig hozza be, hiszen ezt még eddig nem ismertük, mikor veszi fel, meddig ügyelünk rá, mit csinálunk szünetben, hogyan ebédeltetünk, külön ebédeltetjük napközi. Őket együtt, ebből napközi, ugye 4 óráig tartó felügyelet, ebbe szépen belemondtuk a diákot, ha nevelő tanárait, a mi saját humán erőforrásunkat, a csengetési rendet megfigyeltük, hogy ugyanaz legyen ott is, mert hogy aztán majd mindjárt a kérdéséből adódóan majd válaszolok, majd várom a kérdést, természetesen egy picit a fizikai tér esetében többet beszélek erről, hogy ez hogy is néz ki a tér szempontjából, de egyelőre a pedagógiai elvek alapján nagyon, de nagyon odafigyeltük, hogy figyelembe vegyük ugye egy szóval azt a korosztályi életkori sajátosságot, amely jellemző a 8 évfolyamos gimnáziumba érkező diákokra. Hiszen ezek az életkori sajátosságok nagyobb pedagógiai felügyeletet időben, térben, nagyobb ellenőrzést, főleg az étkezés területén, és csak is az étkezés területén, egy picit megkülönböztetve először külön asztalhoz, más idősávban külön tanár fogja elkísérni, egy személyben meg visszakísérni, kényesen figyelünk az iskolai szocializációknak minden szegmensére, minden részletére, és természetesen ez elment és elmegy az idáig, hogy az ünnepeken ők milyen formában vesznek részt, most szeptemberben érkező és várható hatalmas a Lévaiban egy hétre kiterjedő kampány esetében, vajon ők hogy reagálják le, illetve a soron következő eseményeknél mikor szerepeljenek, milyen formában, verssel, hogyan mutatkozzanak meg. Minden részletet kidolgoztunk és rögzítettük, várjuk, hogy ez tényleges valójában mit fog eredményezni, mennyire fog szegmentálódni, és mennyire nem a meglévő 6-osztályos és 4-osztályos diákaink életkori sajátosságán belül, vagy azon kívül, vagy amellett.
1: Ez még talán felkészültünk. Tanároknak is egy új kihívás. Igen. Lesz. Jó, nézzük a fizikai megvalósítását ennek a beruházásnak, mert hogy az eredeti terv az volt, hogy a kollégiumban kap majd helyet az új osztály. Maradt is ez, ha jól tudom, milyen beruházásokra volt szükség, milyen átalakításokat kellett elvégezni az intézményben, hogy készen álljon az új évfolyamnak a befogadására.
2: Gyönyörű, nagyon gyönyörű az épületünk, és minden előzetes építészeti tervet és koncepciót a kivitelezés során magas fokon tudtuk biztosítani, minőség és esztétikai szempontok tekintetében, és nagyon, de nagyon szépen köszönöm a generál kivitelezőnek ezúton is, és természetesen az egyházkerületnek a támogató hozzáállását, anyagi feltételeit, de nem csak ezt, hanem az imádságait, és azt az önzetlen és időt nem számva több, mint gyakorlatilag 8-10 hónapon keresztüli állandó, sokszor hetente két alkalommal is történő egyeztetést és bejárást, ami lehetővé tette, hogy beszámolhassak ilyen nyugodtan és örömmel arról a fizikai térről, amely véleményem szerint egyedülálló módon és nagyon kivételesen tudja biztosítani az új 8 évfolyamos képzésünk fizikai tereit. Miről van szó? Hát először is a Tóth Pál diákotthon fiú szárnyának az első emeleti része teljes átalakításra került. Ez azt eredményezte, és az előzetes koncepcióink szerint a meglévő felmenő 8 évfolyamos gimnáziumi képzést már figyelembe véve 4 tantermet alakítottunk ki, 2 csoportszobát, 1 tanárit, 2 mosdót, 2 raktárt, és gyakorlatilag egy közösségi teret.
1: Tehát lesz egy külön tanári?
2: Lesz egy külön tanári, ami azt jelenti, hogy az előbb említett étkeztetés, szünetbeli felügyeletek szünetben és a kimondottan nagyobb odafigyelés az életkori sajátosságuknál fogva ezeknek a diákoknak, azt követelte, és nagyon helyesen már belaktuk, már kávéfőző, irodabútor, asztal, már nyomtatónk is van, a tegnap kipróbáltuk, és az életlen tábor kapcsán mind a tantermet, mind a csoportszobát, mert hogy egy tanteremben és hozzá kapcsolódóan egy csoportszobában a csoportbontás miatt kezdjük meg ténylegesen a nevelés-oktatást a helyiségekben. Tehát ezeket igénybe vettük, lesz egy és van egy tanárink, ahol természetesen legtöbbet az osztályfőnök és pótosztályfőnök, de a gimnázium épületéből óratartás céljával átérkező tanároknak is a helyszíne egyben, illetve a szünetben felügyeletet tartó hol pedagógus, hol nevelőtanár, tehát konkrétan szakos tanár, vagy nevelőtanár, mert hogy a beosztás alapja az is, hogy a szakos tanár a óra végeztével ott marad, felügyeli szünetben, majd érkezik az új, átveszi. Ha ez nem megy, akkor, ahogy említettem, a Tóth Pál diákotthon fizikai közelségének köszönhetően a nevelőtanárok is vállalnak felügyeletet szünetben értelemszerűen. A helyiségeink, ezeket nagyon fontos, hogy elmondanom, megerősítenem 21. századi kívánalmaknak megfelelően digitális táblával, de hagyományos úgynevezett zöld táblával is, hiszen itt erre szükség van. Beépített légkondicionáló, a mennyezetben beépített 2 darab légkondicionálóval, párátlanítási módszerekkel, nagyon, de nagyon igényes és mosható higiéniai feltételeknek megfelelő padlóval, fallal, nagyon jó megvilágítással, és természetesen az iskola Microsoft 2018-tól, és az annak megfelelő digitalizáció a főépületből, a gimnázium épületből, wifi rendszeren keresztül teljesen új modern feltételek mellett biztosított. Összehangolásra került a tűzriadó rendszerünk is ezáltal, illetve a gyenge áram újra a gondolásának köszönhetően, ahogy beszéltem, és jól döntöttünk, és remélem, hogy beválik a csengetési rendünk is, azonos lesz, hiszen fizikailag 2 épületről beszélünk, ezt egy folyósó, egy fedett és átjárható és fűthető folyósó köti össze, ami nem rövid, de a csengetési rend mégis biztosítja azt, hogy együtt él ez a 2 fizikai tér, és együtt lélegzik.
1: Pont erre akartam rákérdezni, hogy hogy a kicsiknek fizikailag mennyire lesz átjárása a gimnázium főépületébe, illetve a tornatermet vagy az úszodát fogják-e majd tudni használni.
2: Igen,
1: ebben a képzésben?
2: Teljes mértékben, hiszen az úszásoktatás adott, és még az egyelőre ugye az 5 testnevelésből 2 nálunk úszás, és ezt biztosítjuk. Az étkezés, ahogy mondtam, sokkal közelebb lesznek amúgy, és gyorsabban leérnek, és külön egy picit megkülönböztetett módon az étkezőhöz. Az osztályfőnökünk leleményességének köszönhetően, és ennek nagyon örülök, az úszóda a sportcentrum előtti letérkövezett teret már felfestette, és ott lesz egyelőre az iskolai szocializáció kívánalmainak megfelelően egy picit, hát nem marginalizált, hanem mégis különálló, és még csak nem is használom az elkülönített fogalmat, különálló játékos, az ugrálásra alkalmas és különböző csoportos játékok számára vagy feltételeinek kialakított, fedett és naptól is védett közösségi tér. Ez nem jelenti azt, hogy a sportudvarra nem mehet, a büfébe nem mehet le, de gondoskodunk arról, hogy ők egy picit külön, főleg az elején a sportcentrum előtti nagyon igényes, és még egyszer mondom, térkővel lefedett részen gyakorlatilag el tudnak különülni. Miért kellett ez? Leginkább azért, mert ugye a délutáni órákban őket a tanulószobából kiemelve vagy megmozgatva el tudjuk különíteni attól a formától, ami a lévaiban működik a gimnazisták részére, hogy délután röplabda, foci, tehát hogy a sportcentrumunk még nagy mértékben használt, vagy kihasznált, vagy éppenséggel túlzsúfolt, így az újonnan érkező kicsiknek lesz egy különálló játékos tere.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Zoltánnal, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium főigazgatójával. Maradjanak velünk!

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Újabb mérföldkőhöz érkezett a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon. Ebben a tanévben elindul a 8 osztályos képzés, tehát mostantól már 10-11 éves diákok is tanulhatnak az intézményben. Az ötödikesek számára a kollégiumban alakítottak ki tantermeket, ahol egész nyáron zajlottak a munkálatok. Folytatjuk a beszélgetést dr. Simon Zoltánnal, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium főigazgatójával. Hosszú távon nyilván meg kell várni az első tapasztalatokat, de hogy alapvetően mi az, amit várnak ettől a 8 évfolyamos képzéstől, illetve ennek a bevezetésétől?
3: Mi magunk számára megfogalmazott pedagógiai célunk az egy reflektív folyamat, hogy végre nem csak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésben tanító tanárok, hanem az össztantestület szembenézzünk az előbb említett szülői legitimációnak annak a formájával, hogy hosszú távon egy nagyobb linearitást, pedagógiai linearitást élvezve, mindenki a saját szaktárgyának megfelelően ellenőrizze, vagy kísérletezzen önmagával, és természetesen közösségileg, hogy ez a szerkezeti átalakulás és strukturális váltás tudja-e, és most egy picit szerénytelen leszek, tudja-e eredményezni azt, hogy túllépjük mondjuk azt a folyamatot, mert el kell mondanom, hogy a 2025-ben és 26-ban, 26. tanévben az iskola összátlaga 4,60. Tehát 2 gyerekünk volt, aki 3-as és 4-es közötti átlagot produkált. Mindenki más a fölött, 4 fölötti átlag. Az Aranyosok gáláján 191 oklevelet tudtam átadni, amely azt jelenti, hogy városi, megyei, országos vagy OKTV első, második, harmadik helyzet. Sokszor felmerült beszélgetve a kollégákkal, hogy vajon numerikus, tehát kvantitatív értelemben hová fog vezetni az új 8 évfolyamos gimnáziumi képzés, mert azt láttuk a felvételi során, hogy önkéntelenül a rendszer szelektálta önmagát, hiszen itt olyan erős öngenerált szelekciós folyamat indult be az előbb említett túljelentkezés miatt, ami matematikailag adott volt. Tehát, hogy nem megsértve a 4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre járó diákokat, de picit mégis, ha nem is minden osztály esetében, de meg tudtuk különböztetni és el tudtuk könyvelni azt, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi képzésünk erősebb. Sok szempontból erősebb, mint a 4 évfolyamos. Na most azt próbálom itt felvezetni és definiálni, hogy a 8 évfolyamostól ezt várjuk, mindenféle prekoncepció és előítélet vagy elfogultság nélkül, de determinálja az előbb említett és az interjúnk elején említett hosszabb időtáv, ami pedagógiailag és a tantárgyi struktúra szempontjából egy pedagógusnak rengeteg előnyt tud adni, ha azt sikerül felismerni, és sikerül közösségileg a lehető legjobb mértékben a diák számára a meglévő tehetséggondozási rendszerünkön, komplex tanulói támogató rendszerünkön belül biztosítani.
2: Ennek a szelekciós folyamatnak, amit említett, nincs olyan veszélye, hogy önkéntelenül elitizál a képzés?
3: De sajnos igen, én ezt már vezetőként felismertem, hiszen hadd mondjam el itt nyilvánosan, hogy urbanizálódik a Lévai, tehát a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünkre beérkező diákok lakhelyi tekintve közel 80%-ban városi. Tehát az előbb említett missziós terület, ahol a Lévai ugye egy nagyobb Borsodabaúj-Zemplén megye hálóját kifeszítve a kollégium nagyobb számban fogadta és eltérő, tehát mozaikosabb volt a diákok összetétele 8 évfolyamos osztály tekintetében, egy urbánusabb, városiasabb, és ez önkéntelenül egy társadalmi szelekciót is jelent, ezt nem kell eltagadni, ezzel szembe kell nézni, de generálja. És nem mi generáljuk, hanem önmagát generálja ez a folyamat.
2: A 8 osztályos képzés elindítása mellett melyek lesznek az idei tanévnek a legfontosabb szakmai és közösségi céljai?
3: A szakmai célokkal szeretném kezdeni. Az előbb említett tehetséggondozó rendszer, és hogyha lehetek egy picit öncélú, akkor nem csak a 5 évre nyertem el az igazgatói kinevezésem újabb 5 évre, hanem a kutatótanári pályázatom is újabb 5 évre újul meg január 1-jével. Ez azt jelenti, hogy a meglévő tehetséggondozó rendszerünk, amely a 6 és 4 évfolyamos gimnázium tekintetében működik, azt az én kutatótanári pályázatom vállalásai szerint adoptáljuk a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre, de tovább léptünk ezen, mert vállalja a kutatótanári programom, hogy ezt a komplex tehetséggondozó rendszert elsődlegesen a Tiszán inneni református egyházkerület összes iskolájával példaértékűnek, mintaértékűnek tekintjük, és adoptálhatóvá tesszük. Erre egy külön füzet készül majd az 5 éves kutatótanári program végeztével, eközben természetesen az egyházkerülettel egyeztetve mindig igyekszünk ezt a modellt adoptálhatóvá tenni, felkínálni, megismerhetővé tenni, de túllép ezen a kutatótanári programon vállalásai, hiszen nem csak a kerület, hanem országosan és a Kárpát-medencére kiterjedő, a lévaiban már jól működő komplex tehetséggondozó rendszerünket szeretnénk kiterjedni. Ez az elsődleges a szakmai tekintetben. A másodlagos, bár nem másodlagos, de és nem is harmadlagos, és nem is negyedleges, mert még nagyjából hadd nevezzek meg 3 területet. Már először is a kicsikre és az eltérő életkori sajátosságokra visszatérve házi rendünket módosítottuk, a diákok kinézetét, öltözködését illetően, és itt nagyon, de nagyon keményen differenciáltunk.
2: Ebben szigorúbbak lettek, vagy éppen enyhítettek az eddigi szabályok?
3: Én szerintem enyhítettünk, de nagyon racionálisan és nagyobb objektív módon, és figyelembe véve a globalizációs és a lévait is elérő 21. századi kihívásokat. Tehát ebben nagyon, de nagyon tudatosak vagyunk. A nemzetközi kapcsolat a másik terület, amiben tovább léptünk, hiszen az elmúlt tanévben egy újabb holland kapcsolat, francia, és az Erasmus programunknak meginduló Erasmus, ez eddig nem volt a lévaiban, most már Erasmusunk van Spanyolországgal, Törökországgal, Lengyelországgal Erasmus kapcsolatunk, ezek már oda-vissza működnek, most szeptemberben, illetve tavasszal tovább folytatódnak, illetve, ahogy mondtam, még egyel szeretnék számolni, és dr. Ábrám Tibor egykori főigazgatónk 93-96 közötti időszakban egyedülálló módon és egy személyben kezdeményezte a Kárpát-medencei református gimnáziumok közötti testvériskolai kapcsolatok működtetését. Ez az utóbbi időben elhalványult, nekem már tudatos és a nyáron meginduló törekvésem volt, hogy már szatmárnémeti iskolával, református gimnáziummal felvettük a kapcsolatot, és nem egyedül tervezem a lévaival, hanem például a Jókai Általános Iskola igazgatójával, Gólya Zoltánnal érkeztünk együtt Szatmárnémetibe, és közösen nem csak gimnázium, hanem általános iskola és gimnázium keretében egy triumvirátussal, a életek ezzel a fogalommal próbáljuk meg az új testvériskolai kapcsolatokat kialakítani. Pedagógiai célunk pedig tovább erősíteni a digitalizációt, és ugye itt, bár nem érkezett külön kérdésként, de hadd kitérjek rá, természetesen állandóan fontolgatjuk, és expertjeink továbbképzésre járnak, a mesterséges intelligencia jelentette kihívások kezelése, és hát előbb-utóbb arra fog kényszerülni a lévai is, hogy mint sok egyetem ezt lefektessük, és a nevelési oktatási kínálatunkba megfelelő módon használjuk.
2: Tehát már valamilyen előrelépést egyébként az intézmény ezen a téren?
3: Igen, egy 3-as küldöttségünk már több ide vonatkozó hazai és nemzetközi konferencián vett részt, többek között az Erasmus programunk most ősszel, amely Spanyolországba indul, ezzel kapcsolatos a mesterséges intelligencia megismerésével és annak etikus, tudatos használatával. Tehát tudatosan készülünk erre.
2: Többször említettem a beszélgetés során, hogy ezen a nyáron 5 évvel, ugye, jól mondom, hosszabbították meg a főigazgatói megbízatását, tulajdonképpen az 1 év próbai idő után. Mit jelent önnek ez a bizalom?
3: Ez a bizalom, ez megerősítést mindenféleképp, és itt szeretném elmondani, hogy a Tiszán inneni református egyházkerület elnökségével, teljes elnökségével és munkatársaival a lehető legjobb kapcsolatot véleményem szerint tudtam kialakítani, és remélem, hogy a fenntartó részről ez ugyanez elmondható, bár kaptam ide vonatkozó formális és informális megerősítést is, és ezúton is nagyon, de nagyon köszönöm ezt a szakmai bizalmat, túl azon, hogy támogatták anyagilag és finanszírozták a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésünket. Ez egy megerősítés fenntartói részről, de ami a legjobban eső része, hogy értelemszerűen a tantestület is megszavazott, teljes mértékben, teljes bizalommal megerősítést és felkérést kaptam a következő 5 évre. Ez nagyon, de nagyon sokat jelent, és végül, de nem utolsó sorban, Istennel szemben is úgy érzem, hogy most már semmi kétséget, tehát minden kétséget kizáróan el tudom mondani, hogy ez egy szolgálat és ez egy elhívás.
2: Voltak kétségei?
3: Nem, alapvetően nem, csak emberi módon, bizonyos tekintetben, bizonyos időben és bizonyos fáradtsági szinten kérdésfeltevések. De teljes elbizonytalanás nem volt, kérdésfeltevések voltak, ahol megerősítést vártam, és értelemszerűen mindig az ember az embertől várja a megerősítést, hát Istentől ez sokkal nehezebb kikényszeríteni, sőt lehetetlen, mert az úgy jön. Kérdés, hogy felismerjük, de a nyár folyamán teljes mértékben megerősödtem a tekintetben, és biblikus értelemben kaptam visszaigazolást, hogy az út az továbbra is a szolgálat útja, a Lévai József Református Gimnázium küldetés nyilatkozatának megfelelően egy szolgálati út.
2: Érzékelhetőek, illetve érezhetőek, hogy lesznek oktatáspolitikai változások. Kérdésem az lenne, hogy a Lévai

0: módon érkeznek a tankerületi iskolákra vonatkozó rendeletekhez képest. A centralizáció tekintetében várható egy decentralizáció, erre a Léva is felkészült, és nem tekinti úgy, hogy ezzel bármilyen fajta autonómiáját veszíteni, én szerintem nem. A decentralizáció következtében én vezetőként és olyan vezetőként, aki tankerületi, tehát úgymond világi intézmények vezetője is voltam, és nem utolsó sorban egyetemen dolgozó oktató és tanszékvezető. Én azt gondolom, hogy rengeteg olyan lehetőség nyílhat, amely a decentralizáció következtében, hogyha én ezt a oktatáspolitikai szándékot látom egyelőre, a decentralizációt, és erre készülve nem félek, de a közösség, a tantestület és az iskola közösség nevében is kijelentettem, nem félünk semmilyen fajta autonómia vesztéstől, hanem egyszerűen egy nyitottság, kíváncsiság, és hogyha úgy tetszik, egy tanulni vágyás, vagy új tapasztalatok szerzése vezet egyelőre bennünket, vagy ez a fajta kíváncsiság hív. Ami ugye sok szempontból kérdéses, hát ez is leginkább a társadalmi közbeszéd tárgya, hogy az egyházi iskolák mindig több pénzt kapnak, ezt nagyon jól tudjuk, hogy ez így ebben a formában teljesen hiteltelen, nem igaz. Azt várjuk, hogy csak másfajta finanszírozási módszerünk van, nem több, hanem másfajta. Azt várjuk, hogyha az ebben bekövetkező változást is generál, vagy generálódik önként az oktatáspolitikában, az nekünk ne hiátus vagy kevesebb pénzt, hanem egy újabb, racionalizált, objektív feltételek mellett meglévő, de ugyanezt a finanszírozási formát lehetővé tévő új oktatáspolitikai irányzat. Amit még látok az oktatáspolitikának, az magam számára is ad hivatkozzak itt a Miskolc Egyetem Tanárképző Intézet egykori tanszékvezetőjeként a reformpedagógiai irányzatok erőteljesebb, vagy ha úgy tetszik, egy formatív értékelésnek bizonyos kontúrjai felfedezhetőek néhány médium vonatkozó írásaiban, mind elektronikusan, papíralapon, vagy éppenséggel podcast, vagy bármilyen más formában. Én ettől nemhogy nem félek, hanem adoptálni kívánom. Tehát számomra a reformpedagógiai irányzatok, vagy bármikor is a pedagógiai kultúra újragondolása vagy relativizálása sosem állt tőlem távol, intézményvezetőként egyáltalán nem, és én azt gondolom, hogy a pedagógusainktól sem, meg az iskola közösségétől sem, a diákainktól meg pláne nem.
1: Innen folytatjuk majd a következő beszélgetésünket. Köszönöm dr. szépen. Simon Zoltán, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon főigazgatója volt a vendégem, akit nem csak az új 8 év folyamos képzésről, hanem ennek a tanévnek a pedagógiai és közösségi céljairól is kérdeztem.
0: Köszönöm a lehetőséget, áldás békesség!
2: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogatta.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Zenés ökumenikus istentisztelettel nyitották meg a reformáció hónapját a deáktéri evangélikus templomban, ahol a protestáns felekezetek vezetői közös imával emlékeztek meg az összefogásról. A rendezvényen Kondor Péter evangélikus püspök hangsúlyozta, hogy az igazi megújulást nem az emberek hozzák létre, hanem Krisztus formája az egyházat a mindennapi próbák közepette. Pap János baptista elnök az ige hirdetésében arra hívta fel a figyelmet, hogy Isten megtartása nem a nehézségek elkerülését, hanem a küzdelmeken való átvezetést jelenti. Az eseményen közreműködtek különböző kórusok és rezesbandák, a záróprogramban pedig a MEÖT, a Magyarországi Egyházok Ökumenikus Tanácsának egyházvezetői közös imádsággal fordultak az Úrhoz. A megnyitó ünnepségen a Luteránia ének és zenekar, valamint az összevont kórusok adták elő Johann Sebastian Bach egyik művét. A reformáció havi rendezvénysorozat a következő hetekben számos további programmal folytatódik országszerte a hívők közösségében. A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek közigazgatási foglalkoztatására buzdítja a tárcákat a Szociális és Családügyi Minisztérium. Az Esélyegyenlőségi Államtitkárság levelet küldött a minisztériumoknak, hogy felmérjék, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A hatóság szakmai segítséget, kiválasztási támogatást és mentort is ajánl az új munkatársak beilleszkedéséhez. A részletek jelzésére pedig október 12-ig van lehetőség. A jogszabályi előírások értelmében a 25 főnél többet foglalkoztatóknak 5%-os arányt kell teljesíteniük, ennek hiányában pedig munkavállalónként évi csak nem 3 millió forint rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük. A minisztérium kiemelte, hogy egy kis segítséggel a fogyatékosság nem jelenthet akadályt a képességek és a tudás kamatoztatásában a munkavilágában. A szűrésnek akkor van a legnagyobb jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát, hívja fel a figyelmet az emlőrák elleni küzdelem hónapja alkalmából a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleménye. Magyarországon évente mintegy 8000 nőnél diagnosztizálnak emlődaganatot, a szervezet népegészségügyi szűrés keretében pedig a 45 és 65 év közötti nők 2 évente kapnak személyre szóló meghívást a mammográfiás vizsgálatra. Az Egészségügyi Világszervezet friss adatai szerint a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó a korai felismerés, az időben történő diagnózis és a megfelelő kezelés. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a panaszmentesség nem ok a szűrés halogatására, hiszen a vizsgálat olyan korai elváltozásokat is kiszűrhet, amelyek még nem okoznak tüneteket. 160 új alacsonypadlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi, évvégéig meghosszabbított keretszerződés újranyitásával. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint az eljárásban az Iveco és a Setra versenyez egymással a legkedvezőbb árakon történő szállításért. A meglévő megállapodás felhasználásával akár 9 hónappal is rövidebb lehet a folyamat, ráadásul a járműveket a 2023-as maximális árakon szerezhetik be. A MÁV csoport részeként működő Volánbusz így az időközben megváltozott előírásoknak megfelelő, korszerű buszokkal frissítheti a flottáját. A várhatóan novemberben megkötendő szerződés eredményeként jelentős időt és pénzt takaríthat meg a tárca. Interaktív, ismeretterjesztő, beavató előadásokkal és hangszer simogatóval ünnepelte a Zene Világnapját pénteken a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium a Zenepalotában. A délelőtti 2 turnusban zajló programra több mint 100 óvodás, valamint vidéki általános iskolákból érkező gyermekek kaptak lehetőséget a hangszerek megismerésére. A fiatalok a fuvolával, a zongorával, a harsonával, az orgonával, a klarinéttal és a csellóval is találkozhattak a hangszerbemutatók és a zenetörténeti kalandozások során. A szervezők célja az volt, hogy játékos, élményszerű formában hozzák közelebb a zenét a legkisebbekhez, örökérvényű zenei élményt nyújtva a résztvevőknek.
0: Az időjárásról.
1: Csak kevés fátyol felhő lehet az égen, csapadék nélkül telik a következő időszak, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad. Csak a Dunántúlon élénkülhet meg a déli eszél. A csúcshőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek mínusz 2 és plusz 12 fok között lesznek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Queen The Game lemezével ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A The Game a brit Queen rock együttes 8. stúdió albuma 1980. június 30-án jelent meg, a producerei az együttes tagjai és Reinhold Mack voltak. A felvételek során számukra addig ismeretlen helyen és környezetben a müncheni Musicland stúdióban dolgoztak.

Az együttes korábbi korszakának aprólékosan kidolgozott albumai után Mac új munkamódszerével rendkívül gyorsan haladtak a felvételek, bár még így is több hónapig eltartottak. Az új munkamódszer bevezetése nem volt konfliktusmentes, de egy nagyon termékeny időszak után 40 dalból választották ki azt a 10-et, amely az albumra került.

A változás a dalok stílusában is érződött, egy részük a kevesebb, több elvét figyelembe véve az együttestől szokatlanul visszafogott volt, a gitár hangzás visszaszorult, a ritmus szekció pedig előtérbe került.

Minden addigi lemezüknél sokszínű volt, hiszen tartalmazta az együttesre jellemző drámai, túlprodukált dalokat, ugyanakkor a funk rock és az R&B jellegű dalaival jól idomult az akkoriban divatos klubkultúrához is.

Maga az album vegyes fogadtatásban részesült, de világszerte jelentős kereskedelmi sikere volt. Angliában és Amerikában is az első helyre jutott az eladási listán, csak az Egyesült Államokban több mint 4 millió példányban kelt el. Összességében az együttes egyik legnagyobb példányszámban eladott lemeze lett. 1, 2, 3, 4, 1.

Az Another One Bites the Dust sikere példátlan volt az együttes történetében, jól szerepelt az amerikai R&B Dance és Black Singles slágerlistákon is, két Grammy díj jelölést kapott, az év producere kategóriában is az Another One Bites the Dust a legjobb vokális rockzenekar kategóriában, de egyiket sem nyerték meg.

0: Zeneshout című műsorunkat hallották, melyben a Queen The Game lemezével ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 2 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Elkészült Magyarország új innovációs és tudományos stratégiája, amelynek keretében a kormány 3 év alatt 225 milliárd forintra emeli az alap és innovációs kutatások állami forrásait. Horváth Péter államtitkár a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján bejelentette, hogy a K+F ráfordítások aránya a 2030-as évekre elérheti a GDP 3%-át, elősegítve az egészségügyi, környezeti és technológiai fejlesztéseket. Orbán Gábor, a magyosz elnöke kiemelte, hogy a gyógyszeripar kiszámíthatóságot és az ellátásbiztonság erősítését várja a jövőben, miközben a szektor jelentős export teljesítménnyel és kutatási ráfordításokkal bír. Az élelmiszereknek az egészségfejlesztést kell szolgálniuk. Mindezért korszerűbb feltételekre és a fenntartható sertéstenyésztésre is szükség van a termelésben, Búza László államtitkár szerint. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tisztségviselője